0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Január 1-től bevezetik a vagyonadót. Ma több ügyben nyomozást indít a vagyonvisszaszerzési hivatal. Támadást terveztek egy angliai légibázis ellen, 5 férfit tartóztattak le. Kellemes őszi idő lesz a héten csapadék nélkül. A hajnali 10 fokok után napközben 22-26 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Január 1-től bevezetik a vagyonadót az eredetileg vállaltnál szigorúbb feltételekkel. 1 milliárd és 500 milliárd forint között egy, a fölött azonban még több lenne az adó, jelentette be a hétvégén a kormányfő. Az RTL számításai szerint az 1% feletti vagyonadó mindössze 4 magyar embert érintene, köztük Mészáros Lőrincet és Csányi Sándort. Rajtuk kívül csak Veres Tibor és Felcsúti Zsolt rendelkezik ekkora vagyonnal, a Forbes összesítése szerint. Ha nekik négyüknek 1% feletti vagyonadót kellene fizetniük, az évente körülbelül 38 milliárd forinttal több költségvetési bevételt jelentene az államnak. Ma több ügyben nyomozást indít a vagyonvisszaszerzési hivatal, jelentette be a miniszterelnök. Az országgyűlés döntése nyomán több politikus mentelmi jogát is felfüggeszthetik. Hankó Balázzsal szemben mintegy 17 milliárd forint értékű hűtlenkezelés, Sesták Miklóssal szemben összesen 11 milliárd forint kárt okozó vesztegetés miatt folyik nyomozás. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is kérte a nyomozó főügyészség, vele szemben azért folyik lopás miatt eljárás, mert 2024-ben elvette és állítólag a Dunába dobta egy őt videózó ember telefonját. Folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építésének második üteme, egy 45 kilométeres kétszer-kétsávos út lesz, amely Ökörító Fülpöstől a Csengeri határig tart majd, ahol egy új határátkelő helyet is kialakítanak. Az út első, az M3-as és Ökörító Fülpös közötti szakasza még idén elkészül. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a bruttó 190 milliárd forintos beruházás mögött eddig sem volt stabil finanszírozás, de most úgy ütemezték át, hogy az út 2029. június 30-áig elkészülhessen. Támadást terveztek egy angliai légibázis ellen, amelyet az Egyesült Államok használ az Irán elleni csapásokhoz. Tegnap a hajnali órákban érkezett bejelentés 3 gyanús járműről, amely a nyugat-angliai Fairford légibázis felé haladt. A fegyveres rendőrök által elfogott 5 férfit terror cselekmény előkészítésének gyanújával helyezték letartóztatásba. A legvalószínűbb indítékként az iráni szállat vizsgálják, de az orosz szabotás akciót és az iszlamista hátteret sem zárják ki. A pápa felszólította a francia püspököket, hogy számolják fel a katolikus egyházban elkövetett szexuális visszaéléseket, írta meg a BBC. A Lourdes egyhelyen 14. Leó egy zárt körű eseményen arról beszélt, hogy nagy határozottsággal sikerült szembenézniük a papság által elkövetett kiskorúak elleni visszaélések fájdalmas csapásaival. A találkozó után a pápa egy szentmisét tartott, majd az egyház által szexuálisan bántalmazott emberekkel is találkozott.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Zavartalanul napos, derült időre készülhetünk, legfeljebb kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A keleti szél gyenge lesz, délután 25 fok köré melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Irodalom.
2: Rubin Eszter 5. regénye, a Quintet az idők végezetéig szeptember végén jelenik meg a Kalligram kiadónál. A regény több szólamú narratíva, amely különböző sorsokat kapcsol össze a művészet, az egyéni traumák és a mindennapi rituálék mentén. Az alkotói folyamatról, a történet különböző karaktereiről és síkjairól, valamint a dedikálás időpontjáról az írónő mesél.
3: Ez volt az első olyan regényem, aminél megírtam körülbelül, illetve most már látom, az egyharmadánál tartottam, egy évet foglalkoztam vele és letettem, és el is döntöttem, hogy nem írom tovább, mert nem tudom megírni, valóban túl komplex, túl saját világot, mert igényel egy saját világot, amit fel kell építeni hozzá, és nem éreztem magam hozzá erre készen, úgyhogy ezt eltettem. És igazából eldöntöttem, hogy nem folytatom, sőt, meg kell, hogy mondjam, annyira kiégetnek éreztem magam, hogy úgy döntöttem, hogy nem fog többé semmit írni. Ez soha nem fordult elő korábban. Úgyhogy egy évig pihent, és utána elővettem, újra olvastam, és hát nagyon tetszett a szöveg, úgy nagyon rácsodálkoztam, ilyenkor olyan, mintha nem is én írtam volna. És aztán elkezdtem tovább írni, és akkor, ahogy így megérett a fejemben ezután, ugye egy év írás plusz egy év pihentetés után, akkor nagyon lassan elkezdett az egész építkezni, és óriási felismeréseim voltak. És ilyenkor mindig ráébredek arra, mert az elején mindig megijedek az egész történettől, de ilyenkor szoktam, mindig van egy pont, amikor arra ébredek rá, hogy de hát ezt a világot, én teremtem ebben a világban, minden úgy történik, ahogy én szeretném, és ez óriási szabadságot és boldogságot ad. A háromszög az egy nagyon-nagyon fontos szimbólum mellett a regényben, mindenféle módokon, akár térben, akár időben, és ez egyébként nagyon örültem, amikor megtaláltam Vajda Lajosnak a Szentendrei Házak című rajzát, ami alapján készült a borítóm, ugyanis tele van háromszögekkel. Az idő kérdése pedig, illetve maga a cím is, egy zenedarabból jön. Olivier Messiaen, francia zeneszerzőnek a Kvartett az idők végezetére című zenedarabjára rímel a cím. Egyrészt ugye a Quintettből adódóan van 5 főszereplőnk, akiknek hát több szálon, ezen az 5 szálon fut végig ez a történet, ezek hol találkoznak, hol nem találkoznak, vagy egészen különös szürreális körülmények között találkoznak, és ebben segít ez a mágikus realista hang, ami ezt egy történetbe ágyazza. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, ott fogok először dedikálni, október 3-án szombaton délután 3-kor a Kalligram kiadó standjánál. Ezen kívül a könyvbemutató október 15-én lesz a Margó Irodalmi Fesztiválon, este 7 órakor a Millenárison, és lesz még egy könyvbemutatóm október 28-án a Tandem Könyves Kávézóban. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit, és akik előjegyezték, napokon belül kézbe is vehetik.
0: Kiállítás.
1: Hamarosan Paul Gauguin életművét átfogó bemutató tárlat nyílik a Szép Művészeti Múzeumban. Az október végétől látható tárlaton összesen 150 remek művel, köztük 80 Gauguin alkotással találkozhat majd a nagy közönség. A Bonjour Monsieur Gauguin, a Post-impressionisták és szimbolisták körei című kiállítás nem csak itthon ígérkezik szenzációnak, hanem az európai múzeumi világban is jelentős bemutatónak számít. A tárlat létrehozásában csaknem 40 kölcsönadó intézmény működött közre. A jövő év február végéig látható kiállítás végigköveti Gauguin alkotói útkeresősét, valamint bemutatja azt a szellemi és művészeti fejlődést, amely a 19. század végének művészetét a modernitás alapjaihoz vezette. A posztimpresszionista mester művei mellett megismerhetjük az elődök és kortársak, azaz Gustave Courbet, Camille Pissarro, Claude Monet, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Émile Bernard és Paul Sérusé alkotásait is. A tárlata Szépművészeti Múzeum több mint két évtizedes, nemzetközileg elismert impresszionista és posztimpresszionista kiállítás sorozatának szerves folytatása. Ezek a kiállítások a 19. század művészetét korszerű művészettörténeti megközelítéssel, erős tudományos háttérrel, ugyanakkor a széles közönség számára is befogadható módon mutatták be. A Gauguin kiállítás ezt a több mint két évtizedes szakmai és kiállítás szervezési hagyományt viszi tovább, a kiállítás kurátora Gesó Judit.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Elképesztően otthonos bivakszállások a Bakonyban, ahol a természettel rezeghetsz. A Bakony Magyarország egyik legváltozatosabb túravidéke. Bővízi források, mély szurdokvölgyek, panorámás hegytetők és vadregényes patakok váltják egymást. A hegység erdeiben ráadásul több olyan bivakszállás és pihenőhely is található, ahol egy hosszabb túranap után akár az éjszakát is eltölthetjük. Van köztük egyedi olvasókabin, kilátó, patakparti menedék és történelmi ihletésű rönkház is. Az erdőben töltött éjszaka különleges élmény, de néhány szabályt érdemes szem előtt tartani. 24 órát meghaladó tartózkodás, táborozás vagy sátorverés csak az illetékes erdőgazdálkodó hozzájárulásával lehetséges. A legtöbb bivakszállás egyszerű menedéket biztosít, általában nincs áram, ivóvíz vagy mosdó, ezért minden szükséges felszerelésről előre gondoskodni kell. A természetjárás íratlan szabálya pedig itt is érvényes. A helyszínt olyan állapotban hagyjuk magunk után, ahogyan mi is szeretnénk megtalálni. Kevés olyan bivakszállás található hazánkban, amely egyszerre könyvtár és menedék. Az Ajka melletti Csingervölgyben álló, különleges kialakítású fakabin pontosan ilyen. A hatalmas üvegfelületű épület kívülről modern műalkotásnak tűnik, belül azonban polcokon sorakozó regényeket, úti kalózokat és ismeretterjesztő köteteket talál a túrázó. A tágas építményben több ember is kényelmesen elfér, akár hatan is meghúzhatják itt magukat. A kabint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatói tervezték és építették, a környéken pedig számos forrást, turistautat találunk, de az Ajkai Bányászati Múzeumot is felfedezhetjük. A Köves Patak völgyében megbújó Csurgókút a Bakony egyik leghangulatosabb pihenőhelye. A kanyargó patak kettészeli a tisztást, a közeli méztufa sziklán pedig vízesés bukik alá, amely csapadékos időszakban különösen látványos. A fedett menedék kőpadlóján vagy akár függőágyakban 4-6 fő is kényelmesen elfér. A tisztáson asztalokat, padokat és tűzrakóhelyet is találunk.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
5: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma megdöbbenhetünk azon, hogy még olyanoknak is elveheti az AI a munkáját, akik eddig a legnagyobb biztonságban érezték magukat. Azt tudjuk, hogy a repetitív, monoton és nagy adatbázisokon való munkában verhetetlen az AI, de mostanság a kreatív elme emberi hegemóniáját is ostromolják a gépek. Mai vendégünk Pőce Balázs, a Mitó alapítója és kreatív igazgatója, aki számos hazai reklámkampány és márkastratégia láncsa hordója, többek között a Telekom, OTP Bank, RTL vagy a Mastercard és hasonló vállalatok piaci megjelenését egyengeti. Korábban elsősorban saját és csapatainak újszerű gondolatai építhetett, az utóbbi időben azonban a generatív AI képében új kihívót és egyben új szövetségest is kapott. Nézzük akkor meg, hogy melyik irányból tekint inkább a változásra, Balázs. Szia!
6: Hello!
5: Kezdhetjük is az ultimate kérdéssel, és szerintem, hogyha erre te válaszolsz, mint akinek a munkáját soha nem gondoltuk, hogy veszélyeztetni fogja bármilyen algoritmus, hogy te rettegésben élsz, vagy félelemben azzal kapcsolatban, hogy, hogy mondjuk így a nyakadra nő bármilyen ilyen szoftveres vagy gépi megoldás abban, amit te mondjuk így ilyen évtizedes távlatban hozol a szakmába?
6: Rettegésben talán nem, de azt hiszem, hogy mindenképp nyugodtabbak lehetnek a körülöttem élő hidegburkoló, óvodapedagógus, vagy épp műszerész kollégák, barátok. Tehát szerintem mindegy, hogy az ember milyen fehér galléros munkakörben dolgozik, alapvetően érzelmileg valahogy reagálnia kell ezekre a változásokra, amelyek most zajlanak. Én egyébként pánikban nem vagyok. Én nagyon szeretem a munkámat, és nagyon sokféleképpen kellett már ellátnom a feladataimat. Tehát egy-két paradigmaváltást, egy-két technológiai váltást már végigéltem, és alapvetően azt láttam, hogy a munka csak szórakoztatóbb, vagy mélyebb, izgalmasabb, több lehetőséget nyújtó lett tőle. Az, hogy itt most valóban egy kvantitatív vagy kvalitatív ugrás előtt állunk, és tényleg arról van-e szó, hogy a munkánk vagy fölöslegessé, vagy gépek által jobban elvégezhetővé válik, azt még nem tudom, de egyébként, hogyha pár év múlva meg kell tanulnom fodrászkodni, amit úgy látom, hogy az anyósom például nagyon élvez, akkor annak is örülni fogok. Igaz, valószínűleg az első vendégeim azok nem annyira.
5: Ja, itt azért majd visszatérhetünk arra, hogy miféle paradigmaváltások voltak, de hogy ebben a változásban azt mondjuk, hogy hirtelen történik, de azért gondolom van egy fokozatosság, és nemrégiben volt egy TEDx előadásod, ahol konkrétan ezt a témát dolgoztat fel, és ott volt egy nagyon szórakoztató történet azzal kapcsolatban, amikor először megjelent egy ügyfél egy komolyabban összerakott ilyen AI-os anyaggal, amit ő bepromptolt helyetted, neked?
6: Igen, a helyettem vagy nekem, az egy csodálatos kérdés, és ezt én se tudnám megmondani, ezt tőlük kéne megkérdezni. Egyébként a történet, amit elmeséltem ott, amire utalsz, az RTL-esekkel közösen gondolkozva volt. Mi nagyon szeretjük őket, nagyon kedves ügyfeleink. Én egyébként előtte meg valamennyire még most is hébe-hóba televíziózgatok, tehát magát azt a szektort is nagyon szeretem, ami szintén egy óriási változás előtt alatt közben áll.
5: Igen, a Vidus Gabi is volt itt egyébként éppen digitális transformációról beszélgetni.
6: Hát ez is milyen izgalmas, valószínűleg egy média vállalat vezetője 25 éve nem digitális transformációról beszélt volna. Most meg biztos vagyok benne, hogy a Gabi idejének a hát tekintélyes részét ez tölti ki. Minden esetre volt nekik egy Pandora című csodálatos műsoruk, dolgoztunk a kampányon, dolgoztunk azon. Ez egy fontos dolog, hogy az ember, amikor kommunikációs területen dolgozik, akkor szerintem alapvetően nem úgy kell, nem úgy érdemes elképzelni, vagy én szeretem, ha nem úgy képzelik el a munkámat, hogy ilyen reklámokat találok ki. Én azt próbálom kitalálni a kollégáimmal közösen, stratégákkal, árdirektorokkal, ügyfélkapcsolaton dolgozó emberekkel, mind együtt, hogy valami miért érdekeljen valakit. Ugye ez a mi munkánknak a kulcskérdése. Nem az, hogy mi történik majd egy reklámfilmben, vagy mit írunk a plakátra, az a következménye. Minden esetre elkezdtük kapargatni azt, hogy ez a műsor, ami picit olyan, mint az Árulók, de nem egy kastélyban, hanem egy gyönyörű máltai díszletben játszódik, és van egy ilyen érdekes, mitológiai mellékíze, mellékszála az egésznek. Miért lesz érdekes? Kísérletezgettünk, nézegettük azt, hogy néz neki egy plakátja ennek a műsornak, ha ilyen vagy olyan irányból közelítjük meg, és hogy nem, egyszer csak az RTL-nek a marketing vezetője, Barát Péter, régi nagyon kedves kollega félrevont, és finoman kicsit félve megmutatott valamit a képernyőjén, ami egy AI generált továbbfejlesztése volt annak, amin mi dolgoztunk. És mutatott először egyet, és fejben így legyintettem egyet, hogy jó van, hát azért egy ideig még lesz itt miből tejet meg kenyeret venni. Aztán lapozott egyet a prezentációjában, és ott volt egy olyan hirdetés, aminek a kulcs mondatát, hogy headline-nak szoktuk hívni, a headline-ját megláttam, és azt mondtam, hogy de kár, hogy ez nem nekem jutott az eszembe. És egy picit elkezdtem irigykedni egy nagy nyelvi modellre, és ez az én saját kis szakmai pályafutásomban mindenképp egy meghatározó pillanat volt, mert azt éreztem, hosszú ideje használok ilyen eszközöket, de most éreztem először azt, hogy de kár, hogy ez nem nekem jutott az eszembe. És hála a jó égnek, ez a szervezet, a Péter csapata, a Gabi csapata, ez az egész vállalat úgy működik, hogy egyrészt értik, hogy itt egy transformáció van, a partnereket partnernek tekintik ebben, tehát pár héttel később már arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk ugyanazokat az eszközöket közösen használni a csapataink, azért, hogy azok minél jobbak legyenek a jövőben.
5: Igen, itt egyből erre rá is kérdeztem volna, hogy hogyan reagálsz erre, mert mégis ebből lehet egy ego kérdést is csinálni, és hogy azt gondolom, hogy nem lenne teljesen meglepő, hogyha nagyon sokan elkezdenék mondjuk egy bizonyos szakmában, nem feltétlenül csak a tiédben, de bizonygatni azt, hogy a szar, amit csinált, de lehet, hogy esetleg titokban meg elkezd vele kísérletezni, illetve egy másik dolog egyébként, ami szerintem ilyen mellékhatás lehet, hogyha ezt egy ennyire könnyen, vagy mondjuk így ilyen komolyabb rutin nélkül ebben a témában összerakták, akkor attól meg felbátorodhatnak így a folyamat különböző tagjai, és hirtelen elönti ezeket a tereket, ez a generált tartalom, amit lehet, hogy te meg tudsz különböztetni, hogy jó vagy nem, de azt gondolom, hogy egy egyen laikusabb szinten ez nagyon nehéz.
6: Igen, itt több fontos kérdést is érintettél. Egyrészt az szerintem egy lényeges alapvetés, hogy azért azok az emberek, akik ehhez az anyaghoz hozzányúltak, azok értenek a szakmához. Ugye nem az én munkakörömben dolgoznak, de azt gondolom, hogy rutinosabb marketingesek, vagy PR szakemberek, kampánymenedzserek, akik ezt csinálják 5-10 éve, azok egyébként egy átlagos hétköznapjukon szerintem bizonyos feladataimat szuperül át tudnák venni, és lehet, hogy részét jobban is látnák el, mint én. Az, hogy az ember mennyire egóból reagál ebben a helyzetben, az szerintem legalább annyira a személyiség kérdése, mint annak a kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy a lét határozza meg a tudatot, hogy szerencsére nem tartok attól, hogy ha holnap nem mehetnék be dolgozni, akkor ne találnék valami feladatot magamnak, és próbálnám inkább kihívásként megélni. Valószínűleg, ha épp billegne az állásom, és pont 2 hónappal ezelőtt kaptam volna egy szigorú visszajelzést a főnökeimtől, hogy itt azért jobban kéne teljesíteni, akkor lehet, hogy gyomortájon engem is az ideg kapott volna el, hogy itt nincs hova fejlődnöm, mert helyettem egy számítógép fogja megcsinálni ezeket a feladatokat. És igen, a mi területünk, ez egyébként szerintem a szakmák javára igaz, így úgy pótolható. Tehát most is vannak olyan potenciális ügyfelek, akik azt mondanák, hogy az, ami nálunk, szerintünk a hozzáadott értékünk, az valójában neki fölösleges. És egyébként a generatív mesterséges intelligencia szerintem ebből a szempontból kifejezetten áldásos dolgokat fog beindítani a hirdetői piacnak, vagy a márkáknak azon szeletében, ahol nincs igény és vagy nincs erőforrás arra, hogy komolyabb szaktudású szervezetekkel dolgozzanak együtt, mert a mondjuk azt, hogy amatőr hibák, vagy a rutintalanságból fakadó hibák, amik megeshetnek egy ilyen szervezetnél, hogyha mégis dolgozik a márkán, mégis kampányokat csinál, azokat ezek az eszközök ki fogják küszöbölni. Szerintem, ha minden jól megy, rettenetes reklámból kevesebb kéne, hogy legyen a jövőben, föl kéne, hogy emelkedjen a középszer. És az, hogy mi emellett meddig jutunk el, vagy kiknek fogunk tudni értéket képviselni, az nyilván a jövő zenéje, de én bízom benne, hogy mindig meg lesz az az ügyfélkör, aki valamiért azt gondolja, hogy ha a többiek egy magasabb szintre léptek, akkor nekem még magasabb szintre kell lépnem, és azt nem biztos, hogy ezek az eszközök a probabilisztikus működésükkel, hiába elképesztő adatmennyiséggel, és csodálatos kombinatorikával dolgoznak, hát ha hozzájuk képest is tud még valamit adni, egy ezeket jól használó, illetve önmagát jól használó emberi gárda.
5: Igen, itt a középszerűségre is azt szoktam mondani, hogy ez végülis ingyen lett most már, ami érdekes meglátás, hogy az rákényszeríti az eddig mondjuk egy középszerűnél egy kicsit jobban működő szereplőket arra, hogy sokkal jobban működjenek, vagy egyébként ők is lemennek költségben. Szerintem mind a két út nyitott, de hogy azért az látszik, hogy inkább az, hogy alacsonyabb a kerítés, az inkább azt jelenti, hogy többen jönnek be arra a területre, és hogy milyen a content piacon az látszik, hogy tehát hogy a LinkedIn, az szerintem egy nagyon jó példa, hogy eddig is voltak emberek, akik egyébként tök jó posztokat írtak, nagyon inspiráló gondolatokat, de hogyha nem figyelsz, vagy inkább úgy mondom, hogy kicsit jobban figyelsz, akkor rájössz, hogy manapság az ilyen self-made wannabe LinkedIn influencereknek egy jelentős része szinte biztos, hogy AI-jal írt, vagy legalább erősen stilizált és felhabosított posztokkal támad, sokkal többen, mint eddig. Ami már így akár befogadhatatlanná teszi ezt a mennyiséget, meg ebben a zajban a nem középszerű dolgok, azok sokkal nehezebben találhatóak meg. És hogy igazából a kérdésem az, hogy mondjuk te, amikor meglátsz akár egy ilyen AI generátort, vagy amikor egy saját ötletet, vagy egy emberi ötletet, hogy hogyan tudod megkülönböztetni, vagy mi az a szempont, amitől egyébként valamire azt mondod, hogy ez jó, vagy nem, az adatalapú, szubjektív, tehát hogy hol tudsz tetten érni mondjuk egy ilyen középszerűséget, vagy egy nem középszerűséget?
6: Az én véleményem az, és ez kifejezetten az én szakmámra igaz, mert szerintem vannak olyan szakmák, ahol ezt másként kell megítélni, de én az anyagokat, amelyek elém kerülnek, önmagukban próbálom megítélni. Tehát mi azért célszerszámok segítségével célszerszámokat hozunk létre. Tehát mi nem vagyunk művészek, a reklámnak van egy művészi vénája, használ művészi eszközöket, de mi alapvetően azért hozunk létre dolgokat, mert azzal valamilyen célunk van. És akkor, amikor egy ilyen dolgot elém tesznek, akkor nekem azt a dolgot úgy kell vizsgálnom, hogy ez be tudja tölteni ezt a szerepet. Tehát, hogyha azt mondod nekem, hogy készítettél egy szoftvert, amivel mostantól 3 gomnyomással, mit tudom, egy N8N automatizációval meg lehet csinálni, hogy beütöm egy telefonnak a típusát, és beírom, hogy mik a legfontosabb jellemzői, és legenerál nekem 47 féle internetes bennert kis rövid filmecskét, ezt, azt, amazt, és azok jól néznek ki, akkor első körben azt kell néznem, hogy ezek valójában be tudják tölteni azt a szerepet, hogy az érdeklődő ember azt mondja, hogy jaj, pont most akartam magamnak új telefont venni, megnézem, hogy ezt mennyiért árusítja a Telekom, és ne első körben ne csak azzal foglalkozzak, hogy ennek mondjuk milyen szakmai, etikai vagy munkaerőpiaci következményei vannak. Mondom ezt úgy, hogy egyébként az én fejemben vagy az én ízlésemnek még mindig az egyik kulcskérdése ezzel a forradalommal kapcsolatban, hogy jogszerű volt-e ezt az adatmennyiséget erre felhasználni. És én nem vagyok róla meggyőzve.
5: Ezt kifejted?
6: Persze, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk az amerikai szerzői jogot nézzük, és azt mondjuk, hogy bizonyos helyzetben egy szellemi termék felhasználása fair use-nak minősül, akkor az eddig egy viszonylag kiismerhető keretrendszert adott rá, hogy elfogadjuk, hogy valami törvényes vagy törvénytelene. Az, hogy most egy szoftver végignézi a Ghibli stúdió összes rajzfilmjét, és utána olyan dolgokat állít elő, amelyek arra megtévesztésig hasonlítanak, az számomra nem egyértelmű, hogy etikus és vagy törvényes-e.
5: Igen, de eddig én is végignézhettem volna az összes rajzfilmet, és valószínűleg ezt meg is tették. Tehát biztos vagyok benne, hogyha valaki mondjuk eddig is elkezdett egy tartalmat létrehozni, akkor valószínűleg egy csapatot ráállított, vagy mondjuk én azt gondolom, hogy akár a ti munkátokban is így alapvetés, hogy ismerjétek a piacot, gondolom nézitek az reklámokat. Igen, ez egy kapacitás meg sebesség kérdés, hogy most ezt sokkal gyorsabban meg lehet csinálni.
6: Igen. De az, hogy fogok egy elemet, egy fejlettebb elemet, és beírom a Harry Potter első bekezdését, és azt mondom neki, hogy folytasd a szöveget, és ez visszaadja nekem a regényt, vagy amikor nem tudom, emlékszel-e még a Dali első vagy második generációjánál, ha azt mondtuk, hogy generálj egy focis képet, még a Getty Images vízjelet is rágenerálta. Annyira onnan tanult, csodálatos volt, itt ugye 2020-21-ről beszélünk, tehát ennél komolyabb mesztelen a király pillanat nem nagyon volt, és igen, ez egy kérdés, hogy itt milyen változással állunk szemben, és hogyha azt mondjuk, hogy ez minden fehér galléros munkafolyamatot, munkaértéket elkezd most újra definiálni, akkor föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ezek a rendszerek vajon kellene-e, hogy ellentételezzék az eredeti alkotások létrehozóit. És mondom, ez számomra egyszerre filozófia, meg egyszerre jogi kérdés, és hát nyilván azért is foglalkoztat ennyire, mert a mi területünkön, de egyébként a legtöbb ilyen területen alapvetően szellemi termékeket hozunk létre, és a szellemi termékeink adják meg annak az értékét, amiért bejárunk dolgozni.
5: Ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy új tartalomnak, vagy új anyagnak tudjuk-e tekinteni akkor azt, amit mondjuk akár én, vagy bármilyen szereplő mondjuk ezekkel az AI eszközökkel létrehoz, amennyiben azt mondjuk, hogy ezeken tanul, de hogy valójában mi is tanultunk, és akkor lehet, hogy sokkal több forrásból, azóta ez nagyon izgalmas, mióta már hárisnak minden modell kírogatja, hogy akkor honnan szedte azt a gondolatot. Hát nagyon vicces néha egyébként, hogy honnan szedi, meg Reddit oldalakról, meg ilyenekről is.
6: Hát emlékszel még ugye a pizza, egyél egy kis kavicsot, az emésztés, nem tudom, megvan-e. Ez ugye korábbi a Google AI válaszai, amikor még csak beta üzemmódban voltak, akkor kifejezetten szerettek a Reddithez nyúlni, mint forrás. Az ott ugye volt is egy Reddit-Google megállapodás szerint, mi szerint csak ők crawlolhatták a Reddit threadeket, és ugye az volt a válasza a szoftvernek, hogyha lecsúszik a sajt a pizzádról, akkor egy kis ragasztó sokat segíthet. De ezek most már szórakoztató anekdoták, de akkor ez volt a state of the art, azóta nyilván pont, ahogy mondod, ebben történt előrelépés.
5: Jó, de tehát akkor te új dolognak tekinted, amit létrehozol, vagy egy ügyes másolás montázsnak?
6: Szerintem az, ami létrejön, és egyébként szabadalmi értelemben is egyelőre itt tartunk, tehát amíg nem történik meg a következő lépés, és nem tudunk még jobban ágensekben gondolkozni, addig azért tök egyértelmű, hogy most, amit promptolsz, az befolyásolja a végeredményt, és azért neked kell felelősséget vállalnod, ergo a szellemi termék létrehozása is hozzád kapcsolódik. Ezzel együtt, ha én most lerajzolok egy nagyon hasonló Mickey Egeret, mint a Mickey Egér, akkor megdicsér az óvónéni, ha elkezdek ilyen pólókat árulni, akkor lehet, hogy egyszer csak a Disney jogászaival találom magam szemet, teljesen jogosan. Én szerintem itt inkább az a kulcskérdés, hogy vegyük azt a példát, hogy ebben az óriási adattömegben, amit feldolgoznak ezek a szoftverek, mondjuk ott vannak a termékismertetők. Eddig, aki termékismertetőket gyártott a webre, az abból tudott kiindulni, hogy az ő weboldalára látogatók érkeznek, azok a látogatók látnak majd hirdetéseket, arra rákattintanak, ne adj Isten, előfizetési díjat fizetnek, hogy megnézhetik, hogy egy-egy fülhallgató jobb-e, mint a másik. Az, hogy ezeken a rendszereken átszűrve megérkeznek végül a végfelhasználókhoz, az annyira fölbolygatja ezeket az üzleti modelleket, hogy nem csak az a probléma, hogy hogyan ellentételezzük azokat, akik korábban létrehoztak ilyeneket, hanem a következő Ghibli stílus megalkotója, vagy a következő fülhallgató szakértője a világnak látja értelmét annak, hogy ilyen tartalmakat létrehozzon, ha utána az nagyon gyorsan agregálhatóvá, nagyon gyorsan transformálhatóvá válik, és nincs meg az a pálya előtted, hogy az energia, amit befektettél, az valahol jövedelmet termel a számodra, akár pénzügyit, akár reputációbélit.
5: Ti túlterheltek vagytok a munkátok során?
6: A túlterheltség relatív. Én azt látom, ugye a legalaposabb tapasztalatom a saját munkahelyemről van. Én úgy érzem, hogy elegen vagyunk ahhoz, hogy elvégezzük azokat a feladatokat, amelyeket jelenleg elvégzünk. De az, hogy a megfelelő dolgokkal töltjük el a napunkat, vagy tudnánk-e azt még nagyobb érték előállítására használni, az egy sokkal bizonytalanabb kérdés, mert mondok neked egy példát, én korábban mindig azt kértem a munkatársaimtól, hogyha nemzetközi projekten dolgozunk, akkor ezt az elejétől fogva a végső nyelven tegyük, mert különben egy ponton valakinek le kell ülnie lefordítani az egészet, és lehet, hogy alapjaitól remeg meg az, amit csináltunk. A fordításra fordított energia a töredéke ahhoz képest, mint amit korábban ezekbe a folyamatokba fektetnünk kellett. Most már nyugodtan dolgozunk az elejétől fogva magyarul, mert ha van egy ember, aki jól beszél angolul, vagy németül, vagy az adott nyelven, és utána lektorálni tudja csak az anyagot, végigfutja, hogy nincs-e benne nagy félrefordítás, és javarészt nincs, akkor hirtelen lehetőségünk van arra, hogy sokkal gyorsabban dolgozzunk az anyanyelvünkön, és nyertünk egy csomó időt, amit értékteremtésre tudunk fordítani.
5: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, témánk pedig a mesterséges intelligencia és a kreatív szakmák viszonya, vendégünk pedig Pőce Balázs, a Mito kreatív igazgatója. Azt mondtad, hogy így értelem mentén ránézel arra, hogy mik azok a folyamat részek, amiben egyébként lehet, hogy nyomasztó is, vagy unalmas lenni, vagy ami nagyon sok időt veszel, és akkor hol lehet ugrani, de nem tudom, gravitáció által döltök bele az AI használatba.
5: Nem. Eleve az elején, amíg a jogi keretek bizonytalanok voltak, és különösen mi ugye nagyon sok érzékeny adattal dolgozunk, nem elsősorban a sajátjainkkal, hanem az ügyfeleinkével. Tehát nálunk a legfontosabb lépés az elején az volt, hogy teremtődjenek olyan peremfeltételek és olyan jogi garanciák, hogyha mi ügyfél adattal dolgozunk egy-egy projekten, akkor az nem megy el tőlünk sehova. Vagy ha elmegy, akkor ott más nem fér hozzá. Tehát ez egy olyan higiéniásnak tekinthető, de nem, tehát emlékszem meg te is, az elején teljesen bizonytalan valami volt, hogy ott pontosan mi történik egy adott elelem fejlesztőjénél azzal az adattal, amivel te éppen dolgozol. Szóval ezt ki kellett pipálni. Egyébként pedig abból az irányból közelítettünk, hogy melyek azok a munkafolyamatok, amelyek A, jobbak tudnak így lenni, mert ugye van olyan, ahol egyszerűen a végeredmény jobb minőségű, mint amit tudtunk volna csinálni adott idő alatt, vagy melyek azok, amik egyébként csak frusztrációt szülnek. És én azt látom, hogy egyelőre szakterületről szakterületre különbözik, hogy ki miben találja meg az örömét, és ez egy érdekes feszültség, nem tudom, az elmúlt hetekben, hónapokban többen publikáltak róla, hogy vállalati környezetben két irányból közelítenek ezek a rendszerek. Van egyrészt az, hogy te meg én, akik ülünk benne az asztalunk mellett, és van egy pozink, amit betöltünk. Elkezdjük használni ezeket az eszközöket, mert egy-egy munkafolyamatot kipótolnak. Nyilván a vállalati IT jóváhagyásával, de a saját ízlésünk szerint. Dani nagyon szereti, hogyha már rögtön ki tudja próbálni, hogy valami, hogy mutat Figmában betördelve, ezért a belefideli rögtön a Figmába, amit ír. Balázs nagyon szereti, ha nem kell egy árdirektort fölhívogatnia, hogy egy béna hirdetés mockupot összerakjon, inkább legenerálja magának. Van ez. Tehát jön a vállalatban fölülről jönnek olyan irányelvek, hogy ezek mélyebben beágyazódjanak a folyamatainkba, és ott szerintem sokkal jobban recseg, ropog egyelőre az egész. Tehát az a fajta implementáció még nehezebbnek tűnik, de nyilván ez is időkérdése. Ezért én azt mondom, hogy szerintem már minden területen megvannak azok a rutinok, eszközök, amikkel tök boldogak a kollégák. Az, hogy egy stratéga tud csinálni egy szimulált fókuszcsoport beszélgetést egy adott területről, gondolatról, kreatív ötletről. Az, hogy én például most tegnap kaptam egy feladatot, együtt fogunk dolgozni egy kiváló humoristával egy kampányon, és nem volt teljesen világos, hogy mi az ő karaktere, amit majd megjelenít a tartalmakban. Írtunk egy kollégámmal 2-3 verziót, és utána azt mondtuk az egyik elemnek, hogy generálj ezek alapján rövid, félperces sketcheket, stand-upokat az ő stílusában, az adott karakter stílusában, hogy meg tudjuk nézni, hogy az hogy mutat jobban, és hogy az ügyféllel jobban tudjuk érzékeltetni, hogy mi jön ki ebből. Az, ami kijött, az 70%-ban volt vicces, és mi tudtunk rajta még fokozni, és jobb lett tőle, de alapvetően demonstratív célokkal született, és az egész folyamat rettenetesen meggyorsította, mert nem egy absztrakt karakterleírásból kellett az ügyfélnek és a kollégáknak a saját fantáziájuk segítségével levezetni, hogy az végül milyen tartalmakat eredményez majd, hanem mutattunk nekik egy prototípust, olyan, mintha rajzoltunk van egy storyboard kockát.
4: Ja. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyrészt ugye, hogy így már ismeri a hátteredet mondjuk az adott rendszer, akkor az eleve segít, de hogy még nagyon rutinos, meg ilyen specifikus promptok és inputok mentén is, ilyen közepesen gagyi dolgokat, vagy ilyen nagyon mesterkél dolgokat hoz ki magából, de azt észrevettem, hogy, és ez inkább a marketinges terület, majd mi hozok egyébként egy IT-s példát is, hogy sokkal nagyobb tempóban tudunk létrehozni anyagokat, jó minőségben, egy kicsivel talán még jobb minőségben, meg konzisztensebben, mint eddig, úgyhogy gyakorlatilag, mint egy ilyen kis asszisztens, vagy mint egy kis segédmunkás, így alánk dolgozik, vállalhatatlan dolgokat tesz oda, de pont ez a, nem tudom, a szaktudás, a rutin, az ott van a fejünkben, és azzal együtt viszont sokkal könnyebb, tehát mondjuk nem annyira megterhelő, hogyha egy feladatban mondjuk így 40-szer kell ugyanazt megcsinálni, hogyha kicsit ilyen konyhakész módon kapom. És akkor a programozásban, Sivában, hogy a fejlesztőktől visszajövő tapasztalatok azért azt mutatják, hogy egyrészt nem mindenki szívesen használja ezeket, de valamilyen módon igen, de hogy az látszik, hogy mondjuk a ilyen heti óra számban elmarad attól, mint amit esetleg képzelünk mondjuk így az újságcikkek alapján a felhasználás. A másik pedig az, hogy ugye nagyon gyorsan hoz létre tartalmat, de annak után az ellenőrzés fordított idő, az viszont exponenciálisan megnőtt, ami átalakítja a munkafolyamatokat, mert nagyon gyorsan tudnak kódot írni, amik egyébként működnek, csak utána már senki nem érti, hogy mi van benne, és hogyha például változtatni kell, és egyébként ez pont a Bobor Szabi után szabadon egy ilyen mitós mondás volt, hogy hát az csak egy gomb, amikor az ügyfél a release előtt egy nappal azt kéri, hogy akkor oda kerül egy gomb, de hogy valójában minél később vagyunk, annál drágább minden változtatás, és hogy az AI alatt ilyen nem várt dolog, hogy, és egyébként ez a szövegekre is igaz, hogy nagyon gyorsan tudunk posztokat írni, meg akár e-bookokat, meg videókat, meg bármit tudunk csinálni, de azt, mire végellenőrzi mindenki, hogy nincs benne hülyeség, és a legváratlanabb pontokon találunk olyan vad dolgokat, amin úgy átsiklik a szemed, de utána, hogyha mondjuk az kimegy élesbe, abból nagy kellemetlenség adnak, hogy te is tapasztalod egyébként ezt, hogy ja, az egyik oldalon nyertünk egy nagyot, a másik oldalon meg azért szívunk.
5: Igen, tökéletesen összefoglaltad szerintem ezeknek a rendszereknek a jelenlegi problematikáját, kiegészítve azzal, hogy egyébként a tesztelést meg az olvasást is tudod outsourcelni ágensnek, de megint csak nem lehetsz benne biztos, hogy elvégezte a feladatát. Nekem ebben az egyik legszemfelnyitóbb pillanat az volt, és ez nem volt nagyon régen, az elmúlt egy évben, de lehet, hogy fél évben volt, hogy veszekedtem egy elelemmel, hogy az a szöveg, amit leírt, az milyen nyelven van. Jó. Mert előttem volt a magyar szöveg, amit legenerált, és megkértem, hogy fordítsa le angolra, és azt mondta, hogy már angol. És mondtam, hogy nem angol, és mondta, hogy de angol. És ez még egy jobb, ez egy szórakoztató konfrontáció, megint csak egy jó anekdota, de az, amiről beszél, szerintem kifejezetten fejlesztési területen azért kiemeltem fontos, mert az egy működő valami. A szöveget úgy tudom megítélni, vagy az ilyen jellegű kulturális termékeket úgy tudom megítélni, hogy nincs hátlapjuk, nincs szerkezetük, nincs motorjuk. Az egy valami. Ha olvasok egy szöveget, a legnagyobb veszély, aminek mi ki vagyunk téve, és ami ehhez mérhető, hogy lopott úgy, ahogy van. Uh-huh. Az egy hatalmas veszély. Tehát a középszerű, az egy bekalkulálható rizikó. Tehát, hogy az is érződik, én emlékszem, amikor kollégákkal először tesztelgettük, hogy briefet közvetlenül bedobunk ilyen rendszerekbe, és mit kapunk vissza, akkor az ember visszakapja a jó szándékú laikus megoldását. Jó szándékú laikusnak hívom most azokat, akik műveltebbek, és tudják, hogy hogy szokott kinézni egy rövid film, vagy egy reklámfilm, vagy egy plakát, vagy akár az egyetemistákat. Én sokat dolgoztam egyetemistákkal, főiskolásokkal, azt a szintet hozta tök jól. Az egyetemi verseny, amikor találjatok ki egy új kampányt a borsodi sörnek, és akkor az első ötlet, a középszer, a default, az alapértelmezés kipottyant ezekből a rendszerekből, és nagyon sok ügynökség nagyon okosan arra használta ezeket a szoftvereket. Először, hogy bedobta a briefet, visszakapta a default választ, és azt a brief részévé tette. És azt mondta a kreatívoknak, hogy ilyennel ne gyertek vissza. Mert ez az, amiért nincs ránk szükség. Tehát ennél nagyobbat kell lépni. Ezért pont, ahogy te mondod, az, hogy az ötlet eredetét ellenőrizzük, nálunk az ehhez hasonló rákfene, és nem lehet megcsinálni. Tehát nem fogom tudni neked megmondani, ha én most leülök, hogy te jó ég, holnap leadás van az OTP-nél, kéne vinnünk egy nagyon izgalmas személyi kölcsön kampányt, és erről a kategóriáról már nem jut eszembe semmi új, olyan régóta dolgozom rajta, és azt mondja nekem a szoftver, hogy gondoltál-e már arra, Balázs, hogy a személyi kölcsön olyan, mint egy traktor kereke, mert ezért, azért, vagy amazért, és hú, de izgi, sose jutott volna eszembe, és később kiderül, hogy Németországban valamelyik bank 10 éve kampányol ennek a gondolatnak a mentén, az egy Google kereséssel nem fog kiderülni, mert nem fogok tudni így fogalmazni, és egyszer csak valaki azt fogja mondani, hogy hát ne haragudj, de hát ez az ötlet már 2015 óta fut Németországban.
4: És ez nem biztos csak presztízs probléma, hanem esetleg valamiféle kártérítés is lehet, hogyha olyan jogot sikerül megsértened, ami védettséget élvezett.
5: Igen. Igen, ez mind a kettő. A presztízs nagyobb probléma, nálunk a presztízs probléma az nagyon hamar válik üzleti problémává, hiszen az eredetiségünket, meg a különlegességünket, meg a stratégiai gondolkodásunkat árazzuk be. És az, hogyha az ügyfél nem látja ennek a hozzáadott értékét, vagy azt gondolja, hogy nagyon közel van a mi minőségünk ahhoz, amit egyébként egy LLM-nek a nagyvállalati előfizetésével megkap, akkor valóban nincs értelme, hogy dolgozzon velünk. Szerencsére ilyennel ritkán találkozunk. Kérdezted az előbb, hogy ugye eleve szemlézzük a szakmát, nézegetjük. Én vagyok az, aki a legkevesebbet olvasok konkrét kampányokról, pont azért, mert nem tudja az ember, hogy mi az, ami megragad a fejében, és 2 év múlva nagyon jól hangzik, mint eredeti ötlet. Szóval engem inkább a társterületek foglalkoztatnak, mint konkrétan a megvalósuló kampányok, de már ez a regresszív hipnózis is elég, amikor tudod, ránézel az ötletedre, és próbálod tisztázni magaddal, hogy ez ugye nem valami hasonló, ami beragad belém.
4: Ja, a zeneszerzőknél, és amikor egyszer valahol hallotta, és újraírta, és megjelent, és utána, nem tudom, a YouTube Content ID viszont meg már azonnal felismeri.
5: Bizony.
4: De, hogy itt ugye elhangzott ugye ez a lopás szó, amiben végül is a szándékosságot is már beleérthetjük, és ti is ügynök

0: azzal, hogy felgyorsítva a saját folyamataikat és gyártva, akár szándékosan, akár nem, de hogy elkezdik felhigítani a saját terméküket, mi történik, amikor ez kibukik?
1: Nekünk ilyen tapasztalatunk még nem volt. Rögtön az elejétől fogva, amikor elkészült a felelős AI szabályzatunk, ami mindannyiunkra kötelező, akkor az egyik kikötése ennek már rögtön az volt, hogy transzparensnek kell lenni azzal kapcsolatban, hogyha így előállított terméket mutatunk be. Tehát ez nem játék, ezt nem lehet úgy tenni, mintha te csináltad volna. Amúgy nagyon érdekes, képzeld el, sokat beszélünk ugye mozgókép előállító szakemberekkel, rendezőkkel, akik egy-egy reklámfilm ötlethez elhozzák a saját interpretációjukat. Ezeket hívjuk treatmenteknek, amikor nálunk megszületik egy ötlet egy reklámhoz, de ABC rendező azt nagyon másként valósítaná meg, és bekerült a treatmentek elejére, képzeld el, ez a treatment AI használata nélkül készült disclaimer.
0: Wow.
1: Nagyon meg voltam rajta lepve. Most volt olyan projekt, ahol a három kiváló szakemberből kettőnél is ott szerepelt az első oldalon.
0: És ez mit jelent? Ettől most az értékesebb, vagy azt is jelentheti, hogy akkor ne úgy ítéld meg akár a beletett kapacitás okán, hogy lehet, hogy azért sutább, mert nem használt ilyet, vagy ez mit jelent ebben az esetben?
1: Én azért örültem ennek, mert azt feltételeztem, hogy az, amivel nem értek egyet benne, vagy az, ami tévedésnek tűnik, az nem egy gépnek a tévedése, hanem az ő tévedése, és tudunk róla beszélgetni, illetve minden gondolat, ugye ennek a túloldala, minden gondolat szándékos. Tehát, hogyha ő beleírta, hogy és egyébként azt gondolom, hogy zörejekkel kéne dolgozni zene nélkül, az nem azért van, mert ezt tartotta a legvalószínűbb mondat folytatásnak egy program, hanem mert XY rendező úgy gondolja, hogy itt nem kéne használnunk zenét ebben a reklámban. Van valami tudatosság mögötte. És ez szerintem azért érdekes, mert ezekkel az emberekkel, ugye szoftverekről beszélgetünk, de a világ nem ér véget a szoftver karnyújtásnyi területén belül. Tehát mi ezt a filmet majd le fogjuk forgatni, ott fog állni egy stáb, még nem generáljuk az egészet, olyan is van, amit generál az ember, de javarészt azért forgatást igényelnek még, ha itt maradunk a példánál, a reklámfilmek előállítása, és az, ami döntés papíron egy elelemtől nagyon jól hangzik, az utána, amikor a fizika törvényeinek kell engedelmeskednie egy optikának, vagy egy mikrofonnak, vagy egy lámpának, ott hirtelen az elelem felelősség eltűnik, hiszen csak valószínűség számít, de ott áll a szakember, hogy az, amit ígért az alkotói elképzelésében, ebben az esetben idézőjelben, hogyha csak generálta, azt valójában nem fogja tudni lehozni.
0: És árat csökkent inkább, vagy milyen hatással van mondjuk így akkor a megbízásokra, mert hogyha ti is azért tényleg tudjátok használni gyorsabban, és értve, hogy egyébként akkor ezt így fair módon, vagy akár jelölve teszitek meg, akkor az ügyfél szempontjából, és szerintem hasonló ügyfelekkel, vagy kb. Ugyanazokon dolgozunk, tehát hogy ezek a kérdések mindig felvetődnek, hogy akkor mit mondasz, hogy akkor mostantól többet termelsz, jobb megalapozottsága van ugyanannak, vagy olcsóbb leszel?
1: Szerintem ideális esetben mindezek együtt. Oh. Tehát ugye szolgáltató területen dolgozunk, tehát alapvetően a létjogosultságunkat az igény teremti meg. Az, hogy a túloldalon azt gondolják, hogy azt az adott tudást nekik nem érdemes házon belül tartaniuk, választanak egy partnert, és azok ti vagytok, vagy mi vagyunk, vagy valaki más. És én szerintem ideális esetben ez úgy néz ki, hogy a technológiai lehetőségek átalakítják az ügyféloldali szervezet prioritásait, meg az allokációs elképzeléseiket. Most már úgy látjuk a világ nagy dolgaiból, hogy ezt meg tudjuk csinálni így vagy úgy olcsóbban. Ezért, mivel a mi ügyfeleinknek az a fontos, hogy ez vagy az jó legyen, több energiát tudunk folytatni emerre vagy amarra. Ha ezt tényleges üzleti folyamatokra vagy termékekre akarjuk lefordítani, nem emlékszem pontosan, de rátenném a nyakamat, hogy 20 éve az, hogy egyesével különböző méretekre digitális hirdetéseket készítsünk el, az az árbevételünknek egy tekintélyes részét adta. Mert olyan emberekkel kellett együtt dolgoznod, akik meg tudnak álmodni egy vizuális világot, ami működik egyébként egy akkor még nem telex nyitón, akkor még Origo vagy Index nyitón, ilyen meg olyan méretben, ilyen meg olyan formátumban, meg interakcióval, és utána azt gyorsan ő vagy egy másik kollega meg tudja csinálni állóban, fekvőben, kerekben, négyszögletesben, mint gombóc Artur. Ha most azt mondjuk, hogy ennek már egy gomnyomásra meg

0: kell történnie, már pedig meg tud történni elég jól minőségbiztosítható módon, akkor látszik, hogy közben ott felszabadult egy adag erőforrás, de nem arról van szó, hogy ne lenne még feladat, amit ezek a szakemberek el tudnak látni, csak már nem kell piszmogniuk azzal, hogy egy 728x90-es bendert 80x460-asra alakítsanak.
1: Azt gondolom, hogy főleg a kreatív területen azért még valószínűleg több olyan ember is van, aki kevésbé ilyen tech-savvy, és inkább egyébként a művészet irányából közelít, hogy velük mit kezdesz azért, hogy mondjuk ezeket az egyébként nagyon erős digitalizációs eszközöket úgy használják, hogy az őket ne lassítsa, nem segítse.
0: Szerintem most már nagyon nehéz úgy működni ezen a területen, hogy a technológiához ne legyen bizonyos fokú minimum kíváncsiságod, de inkább szakértelmed. Az ügynökségi világban, én úgy látom, hogy a kreatív ügynökségi világban megkockáztatom, hogy olyan szerepe van már a technológiának, amilyen korábban a művészeti beágyazottságnak volt. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy sok helyről jönnek emberek kreatív ügynökségekhez, vagy kreatív területre. Tehát mi jó pár éve a Marosi Gergő kollégámmal azért indítottuk el az intrót, mert azt láttuk, hogy teljesen véletlenszerű, hogy kiből lesz ügynökségi kreatív, és kéne valami közös ilyen bevezető képzés, ami az affinis embereket betereli az ügynökségekhez, különben nem biztos, hogy a legjobb emberek jutnak be ide, de eddig is volt olyan, aki alapvetően abból az irányból közelített, hogy nagyon kíváncsi az ügyfelek bizniszére. Tehát azt akarja érteni, hogy valaki miért vesz föl pont olyan jelzálog kölcsönt, vagy miért pont ott veszi föl. Voltak olyanok, akik a művészet irányából jöttek, voltak, akik a történetmesélésből, vagy a content irányából, és minél diverzebb ilyen szempontból a csapatod, annál jobban tudod őket allokálni megfelelő feladatokra, és általában a nagy termékmennyiség, amit kibocsájtotok, annál jobb lesz. Én azt látom, hogy ha minden így megy tovább, akkor az elelemeknek a használata, azzal együtt egyébként, hogy egyre felhasználóbarátabbak lesznek, az mindenkinél egy alapelvárás lesz. Tehát picit olyan lesz, hogyha pár év múlva valaki azt mondja, hogy már bocsánat, én nem nagyon szeretek promptolni, az olyan, mintha most azt mondaná, hogy köszöni a feladatot, de ő nem állít össze prezentációt. Uh-huh. Értjük, tök jó, de akkor nem biztos, hogy a legjobb helyen dolgozol.
1: Szerintem akkor megérkeztünk így ahhoz a ponthoz, ahol el tudjuk engedni a beszélgetést, és hogy nem rettentünk meg akkor a kreatív elméket érő kihívástól, amit az AI jelent, hanem akkor azt mondjuk, hogy kreatív technológusokká válunk mindannyian, akik ilyen területen dolgoznak, és az egyébként ez nem feltétlenül csak a reklámszakembereket jelenti, mert a kreativitás azért az sok mindent jelent. Megnyugtattál szerintem mindenkit, és köszönjük, hogy itt voltál, Balázs.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Ez volt a mai Epic Stories. Mai vendégünk Pőce Balázs, a Mitó kreatív igazgatója volt, akivel közösen fejtettük meg, hogyan érdemes bevonni a kreatív munka folyamatokba az AI-t, hogyan kell értelmezni a trendet, és miért nem kell feltétlenül megijedni, de azért odafigyelni igen. Ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo csika.
2: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli,
5: a gazdasági Muppet Show.
4: De hol? Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
5: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
5: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
9: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu per olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Január 1-től bevezetik a vagyonadót. Ma több ügyben nyomozást indít a vagyonvisszaszerzési hivatal. Támadást terveztek egy angliai légibázis ellen, 5 férfit tartóztattak le. Kellemes őszi idő lesz a héten, csapadék nélkül. A hajnali 10 fokok után napközben 22-26 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Január 1-től bevezetik a vagyonadót az eredetileg vállaltnál szigorúbb feltételekkel. 1 milliárd és 500 milliárd forint között egy, a fölött azonban még több lenne az adó, jelentette be a hétvégén a kormányfő. Az RTL számításai szerint az 1% feletti vagyonadó mindössze 4 magyar embert érintene, köztük Mészáros Lőrincet és Csányi Sándort. Rajtuk kívül csak Veres Tibor és Felcsúti Zsolt rendelkezik ekkora vagyonnal, a Forbes összesítése szerint. Ha nekik négyüknek 1% feletti vagyonadót kellene fizetniük, az évente körülbelül 38 milliárd forinttal több költségvetési bevételt jelentene az államnak. Ma több ügyben nyomozást indít a vagyonvisszaszerzési hivatal, jelentette be a miniszterelnök. Az országgyűlés döntése nyomán több politikus mentelmi jogát is felfüggeszthetik. Hankó Balázzsal szemben mintegy 17 milliárd forint értékű hűtlenkezelés, Sesták Miklóssal szemben összesen 11 milliárd forint kárt okozó vesztegetés miatt folyik nyomozás. Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is kérte a nyomozó főügyészség. Vele szemben azért folyik lopás miatt eljárás, mert 2024-ben elvette és állítólag a Dunába dobta egy őt videózó ember telefonját. Folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építésének második üteme. Egy 45 kilométeres, 2x2 sávos út lesz, amely Ökörító Fülpöstől a Csengeri határig tart majd, ahol egy új határátkelő helyet is kialakítanak. Az út első, az M3-as és Ökörító Fülpös közötti szakasza még idén elkészül. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a bruttó 190 milliárd forintos beruházás mögött eddig sem volt stabil finanszírozás, de most úgy ütemezték át, hogy az út 2029. június 30-áig elkészülhessen. Támadást terveztek egy angliai légibázis ellen, amelyet az Egyesült Államok használ az Irán elleni csapásokhoz. Tegnap a hajnali órákban érkezett bejelentés 3 gyanús járműről, amely a nyugat-angliai Fairford légibázis felé haladt. A fegyveres rendőrök által elfogott 5 férfit terrorcselekmény előkészítésének gyanújával helyezték letartóztatásba. A legvalószínűbb indítékként az iráni szállat vizsgálják, de az orosz szabotás akciót és az iszlamista hátteret sem zárják ki. A pápa felszólította a francia püspököket, hogy számolják fel a katolikus egyházban elkövetett szexuális visszaéléseket, írta meg a BBC. A Lourdes egyhelyen 14. Leó egy zárt körű eseményen arról beszélt, hogy nagy határozottsággal sikerült szembenézniük a papság által elkövetett kiskorúak elleni visszaélések fájdalmas csapásaival. A találkozó után a pápa egy szentmisét tartott, majd az egyház által szexuálisan bántalmazott emberekkel is találkozott.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Zavartalanul napos, derült időre készülhetünk, legfeljebb kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A keleti szél gyenge lesz, délután 25 fok köré melegszik a levegő.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Jó ég, Jamie.
11: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
8: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
12: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
13: Ahogy beharangozta már Zsuzsi az imént, a témánk az lesz, hogy két év után ismét megrendezte az SAP az év egyik legfontosabb üzleti rendezvényét, az SAP-nál AI Tour Hungary-t. Ugye ez Balatonfüreden volt ez a konferencia, most a múlt héten, és ezzel kapcsolatosan a tapasztalatokról fogunk beszélgetni, illetve az SAP Hungary frissen publikált középvállalati kutatásáról, méghozzá Hídvégi Péterrel, az SAP ügyvezető igazgatójával. Szervusz, üdvözlünk a stúdióban.
14: Sziasztok, jó reggelt. Köszöntöm a Millás reggeli hallgatóit is. Elnézést, egy személyes komment, hogy hát a Nirvana és a Red Hat. Most így eszem jutott, hogy ezekre a számokra együtt bulisztam én is annak idején. Ugye? Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, bár nem tudtam, hogy egy napon jelentek meg, úgyhogy ma is gazdagodott a tudástárom.
13: És mivel mindhárman ott voltunk, hát Péter nyilvánvalóan, hiszen a keynote-ot is ő tartotta, de hát ugye ott voltunk ezen a rendezvényen, ezért van tapasztalatunk. Nekem ez úgy nézett ki, hogy erre már mindenki várt, úgyhogy érdemes volt két év után megrendezni.
14: Igen, mi is nagyon vártuk, én is nagyon vártam, és így már értékeljük a rendezvénynek a tapasztalatait. Én úgy érzem, hogy jó sikerült, több mint 1000 résztvevőnk volt. Erre igazán büszkék vagyunk, hogy ez a létszám azért nagyon komoly, és tényleg azt mutatja, hogy Magyarország egyik legfontosabb, legnagyobb üzleti informatikai eseményéről beszélünk. És hát ez az 1000 résztvevő, ez egyfajta SAP család, egy nagyon szoros és nagyon jó szakmai közösség. Nagyon sok érdekes prezentáció volt, több mint 100 előadás vagy kerekasztal beszélgetés zajlott le, de hát szerintem a legfontosabb része a rendezvénynek az volt, hogy újra együtt volt ez a közösség, networking, beszélgetések, lehetőségek, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy sikerült megrendezni, és a visszajelzések alapján jó sikerült a rendezvény.
15: Térjünk át szerintem arra az érdekes kutatásra, uh-huh. ami aztán egy kerekasztal beszélgetés témája is volt, mert hogy ebben az volt a célotok, hogy egy kicsit megmutassátok azt, hogy hogy állnak a középvállalatok az ERP és az AI fejlesztés területén. És az is érdekes volt a kutatásban, hogy itt azért milyen szakadék van a nagyvállalatok és a KKV-k közötti megítélésben, ami felé szeretne elmozdulni az SAP, hiszen nagyon sok esetben még azzal találkozunk, hogy nagyvállalatokkal kötik össze a neveteket, miközben ott vagytok a KKV-szektorban is.
14: Igen, ez egy komoly változás most a cég életében, és számomra is személy szerint Magyarországon egy nagyon érdekes és nagyon fontos kihívás, hogy hogyan tud az SAP egyre teljesebben megjelenni a középvállalatoknál. Egyébként, mint egy magyar állampolgárként is ez egy nagyon jó dolog, hisz azt tudjuk, hogy a középvállalati réteg az minden nemzetgazdaságnak a motorja. Tehát abban részt venni, hogy segítsük a középvállalatokat, az egy nagyon jó dolog. Az SAP valóban, hogy kicsit ilyen póliasan fogalmazok, azt szokták mondani, hogy a nagyvállalatok uribulia. Érthető, hisz hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, amikor a cég megalakult, akkor nagy német vállalatoknak a komplex működési problémáját próbálták egy integrált szemlélettel, egy ilyen vállalatintási gyakorlatilag ezt az SAP alakította ki a vállalkozási rendszer fogalmát megoldani, és azért ez az egy komplex kérdés. Nagyon sok adat, nagyon, nagyon komplex folyamatok, és ugye egy olyan rendszert alakítottunk ki, amelynek a fenntartása azért amellett, hogy sok értéket hoz, de költséges is, és ez a nagyvállalatoknál térül meg. De eltelt nagyon sok év, és ez alatt a sok év alatt azt a felhalmozott tudást, amik ilyen legjobb iparági gyakorlatokban valósulnak meg a rendszerekben, arra jöttünk rá, hogy ezt lehet olyan módon is tálalni az ügyfelek fele, hogy megnézzük, hogy az egyen alacsonyabb vállalati rétegeknek mi az, ami fontos, mi az, ami standard módon működtethető, és hogy tudjuk átmenteni ezt a sok jó gyakorlatot a középvállalati réteg számára költséghatékonyabban. És ugye ezek alatt az évek alatt megjelent a cloud technológia, amivel úgy tudjuk nyújtani ezt egyfajta szolgáltatásként a cégeknek, hogy nem kell komoly IT beruházást eszközölniük, nem kell erőforrásokat fenntartani. Tehát elékeztünk egy olyan megoldásba, ahol költséghatékonyan, sokkal gyorsabb bevezetési idővel tudjuk nyújtani a vállalatoknak ezt a megoldást. És ugye másik oldalról, ami a kutatásból is visszajött, hogy bizony ez a vállalati réteg, ahogy növekedett Magyarországon is, érettségben elérkezett egy olyan szintre, ahol már korábbi szigetrendszerek, egyedi megoldások a működést nem támogatják eléggé, ami egyébként szerintem egy ilyenfajta generációváltással is együtt járt.
15: Igen, abszolút ez jött ki a kutatásból, hogy nagyon sokféle eszközt és lehetőséget használnak, miközben itt lenne az ideje, hogy beruházzanak egy teljes komplex rendszerfejlesztésbe, és valószínűleg erre a generációváltás is rá kell, hogy mutasson, mert teljesen más, hogy szocializálódik egy új vezetői réteg.
13: Hát meg mások a kihívások, ugye. Igen. Gondolom azért, hogy átfedés van a között, hogy amit a kutatásban találtatok, meg amit ott a helyszínen mondtak, mond nektek, hogy hát mik a kihívások, meg mire szeretnének válaszokat.
14: Bizony. A két érdekes adatot emelnék ki a kutatásból, ami egyébként számomra abból az első, az egy nagyon komoly meglepetés volt, hogy én a nagyvállalati környezetben szocializálódott emberke vagyok. És az jött ki, hogy a megkérdezett körülbelül 400 vállalat, amelyiknek az árbevétele 10 milliárd forinttól fölfele éves árbevétel tekintve, található is körülbelül 100 milliárd forintig néztük. A megkérdezett vállalatvezetőknek megközelítőleg 25%-a mondta azt, hogy már rendelkeznek egy ténylegesen integrált átfogó ERP jellegű megoldással, és számomra ez a szám rendkívül alacsony. És körülbelül egy olyan plusz 40-50% mondta azt, hogy egyes üzleti területekre van érett megoldásuk, és viszonylag egy ilyen nagyobb, tehát körülbelül egy ilyen 25% pedig mondjuk maximum ilyen szigetrendszer, Excel-ek, stb. Tehát, hogy alapvetően egy ilyen átfogó, üzemvitelileg támogatott, automatizált, digitálisan érett vállalati kép nem rajzolódott ki. És akkor a második nagyon érdekes adat, hogy a megkérdezett vezetőknek több mint 80%-a arra számít, hogy a következő 1-2 évben komoly beruházást eszközöl pont az üzleti informatikai területbe. Tehát ez a kettősség nekem nagyon mutatja azt, hogy a környezetből jövő hatás az, hogy bizony nekem versenyképesebbnek kell lennem, jobban kell látnom a működésemet, ami nyilván abból adódik, hogy elérkezett méretben, működésben egy nagyobb szintre. Ez együtt jár azzal, hogy eddig alapvetően egy első generációs tulajdonosi réteg valószínű felhozta a vállalatot erre a szintre, de nagyon sok egyedi megoldással, legacy rendszerekkel
15: dolgoztam. Hogyha egy mondatban kellene összefoglalnod ügyvezetőként ennek a kutatásnak az eredményét, akkor mi volt az eszenciája számotokra? Van mind dolgozni, el kell indulni komplexebb, meg kell érteni a problémákat, és arra kell reagálni. Nekem ilyenek jutnak eszembe. A kerekasztalon is sokat beszélgettünk erről.
14: Igen, egyfajta, én szerintem ez a generációváltás talán ez a legjobb szó, tehát hogy mind sok szempontból a környezeti változás, egyfajta tulajdonosi generációváltás és egy digitalizációs generációváltás. És ami még érdekes volt számomra, hogy visszakössek, hogy valóban a konferencián elhangzottak nagymértékben ráerősítettek erre. Nagyon örültem annak, hogy például ugye a gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár asszony dr. Fábián Ágnes elfogadta a meghívást és beszélte arról, hogy a kormányzat hogy látja a középvállalati réteget, és ott egyértelműen előjött, hogy ők ugye olyan statisztikákat hozott fel, ami azt mutatta, hogy a magyar középvállalati réteg digitalizációba, AI használatban le van maradva az európai átlaghoz képest, és utána átkötött ugye arra, hogy fenntartható digitalizációs fejlesztésekbe kíván a kormány is beruházni a jövőben, ebben segíteni a vállalatokat, tehát hogy alapvetően el kell rugaszkodni abból a megközelítésből, hogy különböző programokból vagy finanszírozásokból kapott pénzekkel én gyártósort veszek, vagy valamilyen egyszeri beruházásba rakom bele, hanem arra kell próbálni fókuszálni, hogy fenntartható módon hatékonyabban tudjak működni, mert ez a versenyképesség alapja. És én azt gondolom, hogy ez mint üzenet visszajött kormányzati oldalról is, és ez látszott a kerekasztal beszélgetéseken is.
13: Hát ez azért jó, mert ugye a másik oldalról is ez jön, hiszen nehéz, kiszámíthatatlan gazdasági környezet van, a vállalatoknak elképesztő költségeik vannak energiaügyben például. Tehát ha fenntartható módon működik, az azt is jelenti, hogy pénzügyileg fenntartható kell, hogy legyen, és közben egyébként költ IT-ra, mert ez a másik, hogy visszaszokták fogni ugye a marketing, visszafogják az IT költést, haladjunk így tovább, és akkor majd jövőre csinálunk valamit.
14: Nem jött vissza a kutatásból egy ilyenfajta pánikszerű válsághelyzet. Én megéltem az utóbbi 10-15 évben olyan globális helyzeteket, amikor vállalatok 40-50%-ban hirtelen visszafogták az IT költésüket. Ezt lehetett érzékelni a pénzügyi válságnál, meg a pár évvel ezelőtt lévő energetikai válságnál. Én most inkább úgy érzem, hogy tehát a válaszok alapján a döntéshozók mintegy 80%-a szinten tartaná, vagy növelné a következő években az IT költéseket. Tehát egy ilyenfajta trendfordulóhoz érkeztünk ebben a tekintetben, tehát van egyfajta digitális lemaradottság, meg van egy felismerés, hogy ebben bizony lépni kell.
15: Meg tudjuk azt világítani, hogy vajon most mit várnak a közepes méretű vállalatok pontosan az AI-tól, ugye ez egy szintén megkerülhetetlen kérdés. Mi az, ami kiderült a kutatásból? Mindenki nyilván saját ChatGPT-t szeretne, az elsősorban azon szocializálódunk ilyen digitális tekintetben, de vajon hol tartunk most, mi az elvárás vállalatok szintjén?
14: Ez egy másik kicsit számomra meglepő válasz volt, ami pozitív értelemben volt meglepő. Nagyon sokat foglalkozunk az AI-jal, az SAP-nál, és szerintem kicsit más a nagy komplex vállalatok helyzete és megközelítése, meg egy középvállalat. Ahhoz, hogy egy AI megoldás jól működjön, az alapvetően jó minőségi adatokra, viszonylag standard folyamatokra van szükség, hiszen akkor fog jól működni egy AI megoldás, hogyha az az adaton tanul, hogyha az arra befektetett energia gyorsan megtérül. És szerintem nagy vállalatok azért alapvetően azzal küzdenek, hogy 10-20 éves nagy rendszer legacy-kat visznek magukkal, amelyre egy jó pontos adatréteget felépíteni nem könnyű. És akkor az a fajta jövőkép, hogy én beépített AI ügynökökkel tudjam automatizálni a folyamatomat, azért az egy komolyabb beruházás nagyvállalatok esetében. Míg itt, mikor megkérdeztük a középvállalati vezetőket, hogy mi az, amit igazából ők látnának, és amit elvárnának az AI-tól, az, hogy egy ilyen produktivitás segítő ChatGPT, vagy legyen egy ilyen generatív AI. A lényeg az, hogy tudjak vele beszélgetni, és segítsen a hétköznapi munkámban megoldani a problémákat, vagy szeretném inkább már azt, hogy ügynökök a folyamat miatt automatizálják, akkor erre a másodikra válaszoltak. Tehát elég nagy az elvárás abban, hogy viszonylag gyorsan ezt a fajta automatizált folyamati képességet megkapják, és azt gondolom egyébként, hogy emögött van egy realitás is. Tehát pont ez az a vállalati rét, amelyik egyfajta békaugrással, hogyha le tudja vetni könnyebben azokat a múltbeli rendszereket, és egy standard működésű, legjobb gyakorlatokat tartalmazó rendszert implementál, akkor azzal együtt már fog tudni érkezni. Beérkezik egy olyan AI érába, ahol ezeken a folyamatokon AI ügynökök tudnak működni. Tehát számukra közelebb van az a fajta jövőbeni valóság, ami a nagyvállalatoknál még egy több éves probléma.
15: Az a kérdés, hogy van-e jó minőségű megfelelő adat, mert ugye ez sem mindegy, hogy miből tanítjuk fel, mivel kezd el gazdálkodni. Ebben a tekintetben mi volt a tapasztalatotok?
14: Ez egy érdekes válasz volt, abból a tekintetben is meglepő, hogy egyik oldalról ugye viszonylag sok rendszer, néha szigetszerű működés mellett a vállalatvezetőknek alapvetően az volt a válaszadás, a véleménye, hogy 50%-uk azt mondta, hogy viszonylag biztos és jó minőségű adattal rendelkeznek. Inkább amikor arra kérdeztünk rá, hogy ezek mennyire konzisztensek, mennyire kapcsolódnak egymáshoz, ott már a válaszadóknál az volt, hogy kevésbé. Ez valószínűleg vissza is tükrözi azt a rendszer térképet, amivel ezek a vállalatok rendelkeznek. Itt szerintem pont az a lényeg, hogy nem lehet szétválasztani az üzleti folyamatot, az azt futtató alkalmazást és az adatot. Tehát azt gondolnám, hogy a helyes irány az, hogy nem ezeknél a vállalati folyamatoknál, bocsánat, megint a pólias, uh-huh. nem kell kitalálni a spanyol viaszt, uh-huh. tehát meg kell próbálni, ha a szoftver ez a service-ben gondolkodok, akkor meg kell próbálni kihasználni azt a standard alkalmazást, ami számomra egy már kipróbált jó folyamatot fog hozni, és ezekből már olyan adatok fognak generálódni, amit sokkal könnyebben lehet majd AI-jal működtetni.
13: Vannak visszatérő témák, meg visszatérő viták, ilyen például a felhő. Mi a helyzet most a felhővel? Mi eldőlt, hogy felhő, vagy on-premise, vagy hibrid?
14: Szerintem eldőlt. Szerintem eldőlt, és nagyon érdekes volt hallani a rendezvényen, a kerekasztal beszélgetésben, ugye erről is kérdeztétek az ott ülő vendégeket. Ugyanaz a vélemény, amit én is mondok, hogy itt a középvállalati rétegben ez a dolog teljesen eldőlt. Tehát ők sokkal inkább rá vannak kényszerülve arra, hogy a költséghatékonyság működtethetőség érdekében ezt egy szolgáltatásként vegyék igénybe. Nem engedhetik meg maguknak, hogy saját infrastruktúrát tartsanak föl, nem tudják azt olyan biztonságosan üzemeltetni, erőforrás oldalról sem fogják tudni. Tehát a megkérdezettek alapján jelenleg már vagy teljesen felhős, vagy hibrid megoldásban körülbelül a vállalatok 70-80%-a működik, és körülbelül 20%-a, amelyik ma még on-prem módon működik. Ez a mai helyzet, és a jövőben pedig egyre inkább tolódnak el még jobban a felhő irányba az igények. Uh-huh. Ez szerintem természetes, és ami még nagyon érdekes, hogy az indok, amiért a felhőbe mennek, az az adatbiztonság. Tehát évekkel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy nem biztos, hogy elindulok a felhőbe, mert féltem a biztonságot. Most ez a dolog megfordult, hogy inkább megyek a felhőbe, mert akkor egy nagyobb biztonsági környezetbe fogok érkezni, mint amit magamnak fent tudok tartani.
13: Hát annak, aki most magára ismert ezekben a félelmekben, kihívásokban, kutatási eredményekben, annak mit javasolsz?
14: Tehát ugye nyilván egy olcsó válasz lenne, hogy keressen meg minket. Én azt gondolom, hogy ugye rákérdeztünk rendszerekre, aha. AI-ra, IT-re, de azért alapvetően az üzleti döntéshozóknak valamilyen szinten üzleti tervben kell elsőként gondolkodni, és én is mindig azt mondom, hogy ugye nem önmagáért építjük ezeket az IT megoldásokat. Tehát, hogyha én üzletvezetőkkel beszélgetek, én azt kérem, hogy próbáljuk megnézni azt, hogy a következő 3-4-5 évben hova akarnak eljutni, mik azok a kihívások, amelyek ma nagyon szorítják a cipőt, azt látják-e, hogy mondjuk exportpiacokra akarnak betörni, vagy új üzemegységeket kell építeni, ahol az látszik, hogy a meglévő legacy rendszerek ezt a fajta bővülést már nem tudják ellátni. Mm. Vagy azt látom, hogy nyerességességben szenvedek a versenytársakhoz képest, akkor üzemviteli hatékonyság lehet probléma, és ezeket a célokat priorizálni. És utána, hogyha ez megvan, akkor erre lehet egy úgynevezett célarchitektúrát kialakítani, és egy roadmap-et, egy utat építeni. Erre egyébként nagyon jó tanácsadó cégek vannak, mi is tudunk ezekben természetesen segíteni.
13: Még a végére egy jó rögtön, ezt tudtam, hogy meg fog jönni. És hol van a biztonság a felhőben, amikor Donald Trump letöltheti bárkinek az adatait, írja Lásd Hágai Bíróság. Hát én úgy emlékszem, hogy az SAP az egy európai cég.
14: Igen, ez most szerintem nekünk egy előny, hogy európai cég vagyunk, sőt az SAP élen jár abban, hogy együtt dolgozva akár az Európai Unióval olyan szuverén felhő és szuverén AI megoldásokat alakítunk ki, ami pont ezt, ami az európai vállalatoknak egyfajta lassúságát eredményezi, óvatosságát eredményezi, az lehet, hogy a következő évtizedekben egy versenyelőnyé fog alakulni, és valóban az SAP ebben élen jár, dolgozunk nyilván azon is, hogy ezt a fajta szuverén felhő megközelítést európai vagy akár országos szinten hogyan lehet megvalósítani.
13: Hát ez is egy óriási témakör, ami nagyon-nagyon forró most. Péter, köszönjük szépen, hogy itt jártál.
15: Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
13: Érdekes eredmények voltak, és érdekes konferencia.
15: És köszönjük a meghívást a Millás Reggeli nevében, és bízunk benne, hogy legközelebb is találkozunk.
14: Ezt biztosra veszem.
15: Köszönjük.
13: Lesz sziasztok. Még ezzel kapcsolatos info a millásreggeli.hu-n, mert beszélgettünk ott több kollégával, ezekről videók készültek, és ezeket ki fogjuk posztolni, úgyhogy majd figyeljétek az Facebook oldalunkat és a millásreggeli.hu-t. Hídvégi Péter, az SAP ügyvezető igazgatója volt velünk a stúdióban.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Tűr?
8: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
9: Pedig a medve mindig azt csinálja.
8: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
10: Nem tudom.
8: Na, ezt képzeld el.
9: Elképzelni? Mi ebben élünk?
8: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
9: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
8: Van hát. És nem félnek használni.
9: De miért?
8: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
11: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
12: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 30 perckor, ez itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
13: És természetesen Kántor Endre.
12: Ez nagyon vicces, és természetesen. Ez vagy azért természetesen, mert már én hallattam a hangomat, vagy azért természetesen,
13: vagy.
12: Nem vagyok sztanovista, csak így alakult a dolog.
13: De mielőtt a kedves hallgatók megkérdezik, ezt a hetet már nem ebben a felállásban, illetve Zsuzsival nyomjuk végig, mert az egyik pihenőre tért kollégánk már majd jelentkezik, munkára jelentkezik, és az ajtón fog dörömbölni. Már holnaptól.
12: Azt nézem,
13: ennyit, hogy... Ennyit hogy, tudunk elárulni.
12: Hogy azt, pont azt nézem, hogy... Ja tényleg, hát itt van, hát Gede Balázs úr holnap már a stúdióban. Kiváló. Na, kedves hallgatóink, örvendeztessetek minket üzenetekkel 0630 698 098 0, és persze a Messenger. Még a pénteki adás végére írja a kedves hallgatónk, hogy ez az Audra May elég lendületes. Hát az bizony, azért szoktuk játszani, és azt a számát pedig főleg pénteken. Jó hétvégét! Ja, azt még a régi üzenetek. Na, köszönjük szépen! De most már elkezdjük ezt a hetet is. Volt persze sok izgalom a hétvégén is, meg azt hiszem, hogy elég sok izgalommal indul a hét, ahogy Andi híreiből hallhattátok. Uh-huh. Úgyhogy nem szűnik.
13: Nem tudnám megmondani, hogy melyikre célzol, de majd lehet, hogy neki
12: hát
13: derül.
12: Addig. A vagyonvisszaszerzési, elszámoltatási, adóbefizetési
13: ja, hát az még sokáig. Ja, hogy a vagyonadó mértékének ja, a megemelése.
12: Az is érdekes, bizony.
13: Igen, aha, az, igen, abszolút. Gyakorlatilag ma van a születésnapom. Ez már Gézó félpercese várja. N éve ezen a napon születtem, ezért a gyakorlatilag megjegyzés, viszont a tegnapi napra lettem anyakönyvezve, szóval az meg a hivatalosnak tűnő szülőnapom. Az N-ről pedig csak annyit, hogy egy ideje már közelebb van a 40-hez, mint a 30-hoz. Ez mondjuk igaz, 41-től felfelé minden számra, csak jelzem, titokzatoskodik. Tehát,
12: nagyon Gézu, boldog szülinapot, Gézu. De... Köszönjük a sok üzenetet, meg a ránk gondolást, és én azt tudom neked javasolni, hogy kitartás az a legegyszerűbb.
13: Nálunk meg ilyen előre anyakönyvezés volt. Nagyapám anyukámat néhány nappal előbbre tette állítólag, és most nem, tényleg nem tudtam ellenőrizni, mindig mosolyogtok, amikor ezt mesélték és kérdeztem, tehát december 28-án született, de január 1-ére előre dátumoztatta a születés idejét, hogy tovább legyen diák kedvezménye, vagy valami ilyesmi volt a magyarázat, tehát hogy már az év számított valahogy, de hogy nem tudom. Ez ilyen ravaszkedés mutatvány, úgyhogy nem tudtam teljes mértékben meggyőződni a valóság tartalmáról, de az biztos, hogy ez történt. Ilyen van. Kívánnak boldog szülinapot. 21 perc ahhoz képest, hogy hétfő van, elég jó időt futott Dékartás, összefoglalva az ő üzenetét is, mármint a Zugló Hermina felé, mező felé vezető útvonalon, az M3-as bevezetőn természetesen. Az időjárásról pedig nem kell semmit elmondanunk, mert pont ugyanolyan lesz jó néhány napon keresztül, de szerintem ezt Toller Andi frappánsra összefoglalta a hírekbe, reggel 10, este 20 plusz, vagy délután 20 plusz, ami akár fölvehet 25-ig is, és kellemes napos, itt a jó kis anticiklon, ezt lehet akár vénasszonyok nyarának is nevezni, úgyhogy ez vár ránk a következő időszakban.
12: Ezen én majd valamikor megkeresem, hogy ez honnan jön ez a vénasszonyok nyara kifejezés.
13: Meg hogy pontosan mi tartozik abba. Tehát van, aki szerint ez csak amikor 22-25 fölötti kellemes, ami tényleg rövid gatyás idő. Más szerint az is abba tartozik, hogyha mondjuk október második felében ilyen kellemes bágyat, 14 fokos, de napos idő van. Nem tudom, szerintem minden hosszabban tartó kellemes napos periódus ősszel talán bele tartozik. Aztán úgyis jön majd a novemberi köd érkezés, aztán azt majd nézhetjük két hónapon keresztül.
12: Igen, eső viszont nem jön a héten sem.
13: Nem.
12: Ami azt jelenti, hogy ez nem túl jó hír, de majd reméljük, hogy egy ilyen klassz esős időszak beáll, majd valamikor, nem most még, ami azt jelenteni, hogy a most, hogy a jó túraidőt, ami így októberben mindig szuper, de nyilván novemberben is, de azért októberben jó szokott lenni, azt azért annyira nagyon esősen nem jó abszolválni, úgyhogy az egyik szemem sír a másik nevet, ha esik az eső októberben.
13: Ott még esett, amikor te a kék túrát
12: nyomod. Ez az, és ráadásul ott van egy komoly dagonyás rész, úgyhogy pont azon gondolkodtam, hogy azzal mi legyen, de mindegy, majd valahogy kikerüljük. Azt mondja, hogy Vencel, nagyon boldog Vencel napot kívánunk minden kedves Vencelnek, Bernárdok is ünnepelhetnek, a Justinák is, Salamonok is, Szelimek, és a Tárkányok. Úgyhogy boldog névnapot nektek, kedves Vencelek, Szelimek, Tárkányok. Évfordulók közül melyiket választjuk? 1787. Megszületik az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya. Kiváló ünnep, és remélem, hogy megemlékeznek rá. Azt nem tudom, hogy ott lesznek-e a nagy hírcsatornák és televíziók, hiszen ugye folyik az az ügy az Egyesült Államokból, hogy többek között a CNN, de hogyha jól emlékszem, a Wall Street Journal, meg még egy pár csatorna, meg ilyen hírorgánum nem mehet be a Fehérházba. Ők pereltek ebben az ügyben. De az első körben visszadobták, aztán utána visszavonták az ítéletet, vagy ezt az egészet mégis bemehetnek, mondta a bíró.
13: Kivéve a CNN, mert őt megint kitiltották, nem?
12: Igen, vagy de közben úgy, de hiába mehettek volna be, nem engedték őket be mégsem.
13: Ja, értem.
12: Úgyhogy ez a borzasztó dolog, tehát ugye az alkotmány szempontja, a legfontosabb dokumentum, a szabad világ legfontosabb dokumentumának is lehet nevezni nyugodtan.
13: Lehetett.
12: Az Egyesült lehetett. Amerikai Államok.
13: Egy darabig.
12: Amerikai Egyesült Államok alkotmányát. Szóval az 1787. Most pedig, hogy Donald Trump elnök úr találkozott 11. Xi Jinpinggel, azóta egy teljesen új világ van. Ezt nem tudom, hallottad ezt a poént?
13: Nem.
12: Hát ez ment most a Xi Jinping találkozón, hogy Donald Trump 11. Xi Jinpingnek nevezte.
13: Ja, tényleg?
12: Annyira hihető volt, persze, de nem az. De ez már egy ilyen hírcsárda volt.
13: Hát gondolom, ez a hatodik Lenin szintű.
12: De igen, és viszont az sajnos nem vicces, hogy megkérdezte tőle, hogy vennének-e amerikai fegyvereket Xi Jinpingtől.
13: Kérlek szépen, ez a realpolitika, kérlek
12: szépen. Ja, igen.
13: Ne viccelődünk, igen. Üzletelünk. Az amerikai elnök üzlete az a dolga, nem? Na,
12: igen.
13: Akkor meg. Emeljünk még ki a hidat? Igen, legyen a 1895-ben avatták fel Esztergom és Párkány között a Mária Valéria hidat, mármint az elsőt, tehát 1895. Az utódjának, a felavatásának, illetve megnyitásának az évfordulója, az meg pont a múlt héten került itt szóba, tehát ami ma is közlekedhetünk. Paksi atomerőmű harmadik blokk üzembe helyezése, 86. Fogalmam nem lett volna, ezt nem tudtam volna, mert pedig nagy hírfogyasztó voltam már akkor is, de ezt nem tudtam volna belőni, hogy mikor volt.
12: 94-ben történt.
13: Erre viszont jól emlékszem.
12: Hogy igen. Az ipari tárca megtiltotta a fűszerpaprika kereskedelmi árusítását, paprika hamisítás miatt ugye ólom került a termékbe. Igen, ez elég erőteljes volt a hírekben akkor.
13: És ugyanekkor történt a...
12: A téglapor,
13: a nagy...
12: A ólomfesték és az összes többi. Ez volt az első komolyabb szög a magyar gasztronómia koporsójába, amikor is gyakorlatilag a fő alapanyagot, ami meghatározza a magyar gasztronómiát, persze nem helyesen, de mintegy, attól függetlenül így van, azt kezdtük el saját magunknak olyan szinten elsilányítani, hogy hihetetlen, és azóta is folyik ez a fantasztikus tönkretétel különböző szögekkel még.
13: Hát nézd, most azt, hogy ez most mennyire egy külső hatás volt, ez a tönkretételben a szándékosság is benne van.
12: Hát az a szándék,
13: nem tudom, kinek a részéről.
12: A saját magunk részéről. De amikor olyan hülye egy ország, hogy saját magát így teszi tönkre azzal, hogy azokat, amiket mondjuk akár nemzeti értékeknek tekinthetne, azokat hamisítja úgy a rövid távú profitszerzés céljából, az összekacsintós, becsapós céllal, hogy hát, utána saját magának. Igen.
13: Értem, csak egy kicsit az érzem másképp, hogy nincs ilyen, hogy ország. Tehát ja. itt emberek vannak, akiknek egy kis része nyilván
12: igen,
13: ezt csinálta.
12: Ez igaz. És állami, erről lehetne filozofálni.
13: És az állami feladat.
12: Nincsen, igazad van. Így van.
13: És hogy igen, tehát ez végül is már játék a szavakkal, de hogy hát az állam nem tett semmit, tehát azért, hogy ez megvédje, tehát ugye tavaly is beszéltünk a fűszerpaprikának az egyetlen megmaradt gyártójával, hogy eszmélet.
12: De, hát nem az egyetlen, tehát van még.
13: Van, de hogy így kinyírni és ennyire hagyni összetöpörödni, ott valami nagyon elromlott, és ebben nyilván van állami felelősség.
12: És ez nem csak ott, egyébként pont a Tompa Imrével beszélgettem a Borravalóban, és egy nagyon jó dolgot mondott az Imre, hogy nagyon jó, a Gulág-sziget csoportra így áttétes, hogy Magyarország a Gulyás-sziget csoport, ahol a vízió hiánya és az identitásválság ahhoz vezetett, hogy nem tudtunk egységesen kialakítani semmilyen stratégiát, borsstratégiát sem, de például akár ezekre a nemzeti kincsekre valott. Az, hogy valami hungarikum, az egy közröhely, nevezzük nyugodtan annak, hiszen már minden hungarikum lett. Persze büszkék rá, akik megkapják, de valójában semmit nem jelent. Főleg azt nem, hogy nem hamisítják, vagy teszik tönkre. Mondom, ez a rövid távú haszon, ez nagyon megy. Persze, az osztrák fagyálos sztori, és megint egy misét, pont erről beszélgettünk, hogy meg is történt a számonkérés, és gyakorlatilag volt olyan borász, aki a börtönben halt meg emiatt, mert olyan 10 éves büntetés kapott, hogy ihaj. És mi történt utána, a fagyálló sztori után? Hol van most az osztrák bor? Hát az egekben, a világon mindenhol. Úgyhogy volt egy kemény sztori, aminek lett egy kemény eredménye, és fölálltak szépen egy fantasztikus közös vízióval és stratégiával.
13: A fűszer paprika sztori viszont az öntökön szúrás tipikus esete. Abszolút, az állam részéről is mindenképp. Na jó, nézzük
12: menjünk
13: a születésnaposokat. Konfucius.
12: Kung fu. Konfucse. Vagy ce. Időszámításunk előtt 551-ben született a kínai filozofus. Tudsz tőle mondani valamit? Ő volt a korabeli Coelho. De minden egy csomó mondása van, ami annyira jó pofa, olyan, mint ezek az indián mondások, tudod, hogy háromszor meg kell, el kell olvasni, és még akkor sem érted. De egyébként nagyon jó.
13: Caravaggio.
12: Na, róla nem tudok ilyesmit.
13: Mi a Konfuciuszt nem mondtuk, hogy időszámításunk előtt 551.
12: De azt mondtam.
13: Mondtad? Bocsánat, 1573 Caravaggio, itáliai festőművész, Tompa Mihály magyar költő 1818,
12: Kabos László, 1923, Jászai Maridias magyar színész, Marcello Mastroianni, olasz színész, 1924-ben született ő.
13: Tura Idát kihagytad 1907, ja, de oké, Brigitte Bardot 1934, és nemrég hunyt el, ugye? 1946 Benedek Miklós, és akkor már maradjunk a színészeknél.
12: Várjál, hát ott van az a filmesztét, a műfordító forgatókönyvíró reklám.
13: Hagyni.
12: Ja, jó, oké, okay, bocs, akkor maradjunk a színészeknél.
13: Hát, Naomi Watts-szal lezárhatjuk a színészek sorát, 1968-ban született ő, és akkor a te nagy kedvencem.
12: Egyébként tényleg kedvencem volt annak idején, a tévében néztem, de mindig azon gondolkodtam, hogy honnan a csudából van neki a nyakába az agyar. És ez annyira jellegzetes volt az az agyar nyaklánc, hogy tényleg, igen. És hogy miért hordta azt mindig?
13: Nem, néha, még mindig néha előkerül és föltűnik, és hallom beszélni, és azon kevés ember egyike, akit szeretek hallgatni, bármiről beszél, hogy mi van általában filmesztétaként Rész András filmekről.
12: Nagyon boldog születésnapot
13: beszél,
12: neki.
13: De igen, 1951-ben született ő, boldog szülinapot.
12: És természetesen Gézúnak is boldog szülinapot, úgyhogy akkor szóljon elsősorban Gézúnak, hiszen ő a mi hallgatónk, de másodszorban Réz Andrásnak is ez a dal.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Minden szentnek maga felé hajlik a keze.
3: Ja, most ezt szűrted le ebből, hogy ajánlottam a figyelmedbe egy kiváló okosutas cikket.
2: Ez... Lapszemlénkben az Okosutas című kiváló újságot fogjuk szemlézni.
3: De csak azért, mert az ehhez a laphoz tartozó műsor következő műsornak az adásba kerüléséig a benne szereplő információ elavul, és szerintem abszolút közérdekű, úgyhogy közszolgálati információk, csak hogy az okostas.hu-n is megjelent, majd ha valakit kicsit részletesebben is érdekel. Egy kiváló ajánlat. Interrail, mint olyan, megvan neked is, gondolom.
2: Igen.
3: Meg a Moszkva tér,
2: igen,
3: meg a hamisított Interrail. De ugye ez a mai napig élő rendszer egyébként, uh-huh. és korlátlan vonatozást tesz

0: és 3 hónapig érvényes bérleteket árazzák le fél árra. Úgyhogy most a legdrágábbat, a leghosszabbat mondom, nem arányosan csökkent, tehát mondjuk per nap nyilván a 3 hónapos a legolcsóbb, de ez a 450 valahány euró, amennyiben így ez fél áron kerül, az szerintem 3 hónap korlátlan vonatozásra akkor is kiváló, hogyha nem arra használja az ember, és nyilván nem senki nem indul el, vagy ha nagyon kevesen tudnak elindulni 3 hónap korlátlan vonatozásra, de hogyha be akarjuk 3 hónap alatt úgy, hogy oda megyünk akár máshogyan, mondjuk repülővel, vagy bárhogyan, és a legszebb vasútvonalakat beutazzuk, arra mondjuk ennél jobb lehetőség, meg olcsóbb opció valószínűleg nem lesz. Ami fontos, hogy ha az ember megveszi, akkor onnantól kezdve 11 hónapja van arra, hogy elindítsa, tehát jövő nyárra is, ha valaki...
1: Komolyan? Most,
0: igen. Ez a lényeg.
1: Végre a lényeg.
0: Úgy van, és nekünk még, amikor mentünk, ugye 26 éves kor alattiaknak volt ez még szép, még réges-régen, utána kiterjesztették mindenkire, de úgy, hogy az eredeti felállásban, tehát a fiataloknak, a 26 éven aluliaknak kedvezményes ár volt rá. Ez most is megvan, de a korhatárt ráadásul meg is emelték 28-ra. Tehát, hogyha jönnek gyerekek, akik akár már felnőttek, és családi buliként is szerintem érdemes ezzel tervezni. Mondom, akár jövő nyárra, jövő tavaszra, sőt az őszbe is belelóghat, tehát szeptember 30-án ér véget az akció, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag augusztus 30-áig érvényesítve, hogy akkor kell elkezdeni, úgymond a leutazását. Rengeteg kombinációt tesz lehetővé. Gyakorlatilag minden országban érvényes, Európában kisebb korlátozások vannak. Nagyjából a fele kontinensen föl lehet ülni az Intercity-kre is anélkül, hogy pótjegy kéne rá, egy csomó országban ilyen pár eurós pótjegy van, és akkor van néhány, ahol mondjuk ez húzósabb feladat elsősorban Franciaországban, de mondjuk egy TGV-ket, a belföldieket, az fillérekért ki lehet próbálni, ha valaki a csalagúton keresztül utazna, arra egy 30 vagy 35 eurós pótdíj van. Erről nyilván egy csomó információ. Majd lesz szó magában az okosutasban, de az akció az csak most szerdáig tart, ugye tényleg ajánlom mindenkinek figyelmébe, aki valaha szeretne vonatos nyaralás, mert valószínűleg
1: mondjuk egy jövő nyári vonatos nyaralást azt már nyára, lehet fizetni.
0: Mennyit
1: mondjuk egy átlagban, tudom, hogy ilyet nem lehet mondani, de hogyha mondjuk arra gondol valaki, hogy hú, minél jobban kimaxolni ezt, akkor mondjuk ráfizetni egy ilyen hálókocsis sztorit. Mennyi egy hálókocsi?
0: Hálókocsi, hát a fekvőhelyek azok olyan 30-tól indulnak általában, és innentől határa csillagoség, mert a háló
1: per
0: az...
1: Per kapita 30
0: per,
1: euró.
0: Per fő, igen.
1: Jó, tehát mondjuk akkor azzal számolhat valaki, hogy persze nyilván a csillagoség, de mondjuk, tudom én, hogyha ketten vagy négyen utaznak, akkor van ilyen 4 hálós kabin, vagy 2 hálós kabin, akkor azt így ilyen 100 euróért az így be lehet kb. Biztosítani.
0: Igen, de gyakor...
1: de az viszont egy jó ár, nem? Hogyha...
0: Igen, de annyiért általában már kapsz egy alsó-közép kategóriás szállodát is csúcsidőn kívül azért a sok városban. De ez megint egyéni döntés kérdése. Érdemes,
1: de az utazás szólt, az megvan.
0: Igen, az utazás. Természetesen az összes svájci, tehát ilyen, ha megnézed a világ legszebb vasútvonalai listának az európai részét, gyakorlatilag az összeset be lehet ezzel utazni, vagy max minimális kiegészítőkkel. És hát ugye lehet szabadon tervezni egy évig, mire jön a jövő nyár. És
1: figyelj,
0: akkor...
1: már most bejött a Czoller Andi, ami azt jelenti, hogy nincs Isten. Időnk, és tehát elokosutasoztad a lapszemlét.
0: Az egész lapszemlét úgy,
1: annak ellenére, hogy a Czoller Andi olyan ilyen színes nyakláncba jött be, hogy ez valami hihetetlen. Ez nagyon vicces. Egy teljes impressionista festmény vonult ide be, Czoller Andi formájában. Egyébként igazad van, így van, végre valami szín az életünkben.
0: Azért még nyomunk egy tőzsdét.
1: Jó, egy tőzsdét. Nem is történt semmi érdekes, de nyomjunk persze.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
1: Hát dízel ár sok van a világban, ezt lehet látni. Ráadásul Donald Trump, amerikai elnök úr ismét a dízel exporttal fenyegető, vagy betiltásával fenyegetőzik, úgyhogy ez ránehezül. Tehát már a Spice-ban van a dízel ár sok, akár a portfóliónak a cikkét is el lehet olvasni. Ráadásul az olaj ismét drágul. Letettek az irániak az asztalra egy 9 pontból álló megállapodást, amit Amerika azonnal visszadobott, hogy ezt nem. nagyon kiborultra

0: Itt az iráni külügyminiszter, hogy ezt ők nagyon alaposan átnézték, és szerintük egy jogos, úgyhogy emiatt aztán újra izgalmak vannak. A crude majdnem 2%-kal emelkedett, $94.03, a Brent is 1,7%-kal, most már $99, úgyhogy ismét emelkedik az olajár, nő a feszültség, és
1: de
0: nem
1: a
0: csökken.
1: A tőzsdén senkit se
0: érdekelt. Ez már hétvégén történt, a tőzsde pedig pénteken zárt.
1: De a feszültség már előtte is nőtt. Figyelj, ez tényleg egészen elképesztő. Most ez az 5%-os kötvény határt is ugyanúgy törte át, mint a 4,5-et, meg a 4-et, annak idején, ha e fölé megy, az már biztos visszahat a részvényekre.
0: De vissza is hatott.
1: 3 napig. Az 5%-ot is nyaldosta, brutálisan áttörte, tehát most elszállt az égbe az olaj, illetve a kötvényhozam, tehát a 10 éves most már 5,2 fölé rakétázott, és ezt viszont a tőzsde...
0: 5,2 a 10 éves amerikai államkötvény, csak azoknak, akik nem tudnak átlátni a gazdasági lingón, amit használsz.
1: Ugye ez már, itt volt a magyar is nemrég, tehát ugye ez már nagyon közel van, ami azért elég furcsa, nyilván a kockávatosabb országnak magasabb szokott lenni. A lényeg az, hogy ezt most nem, simán úgy megemésztett a tőzsde, de hogy erre egy picike megingása volt. Ez pénteki történet, a tőzsde ennek ellenére is fölfelé ment, és megint az AI sztori, de azért most már is csatlakoztak más részvények is, tehát az eddigiekhez képest teljesen eltérő reakció volt. Az elmúlt hetekben azért a kötvény para az valamennyire visszahatott a tőzsdékre, most elengedték, kit érdekel a kötvényhozam, mert szállhat akármeddig, attól még AI van, és a tőzsdék mentek szépen fölfele az összes index.
0: Microsoft Corporation majdnem 4%-os plusz többek között, egyébként jól szerepeltek az utazási társaságok és American Airlines szintén 4%, Nvidia visszapattant, az Intel viszont 3,4%-os minusszal, a Tesla is minuszban zárt, azt mondja, hogy volt, mint itt érdekes, amit kerestem, de most már nem látom, mindegy, Amazon 0,1%-os plusz. Egyébként pedig Ázsiában elég pozitív a kép, és pénteken mind Amerika, mind Európa pozitív tartományban zárt. Mi van a BUX-szal? Az hogy zárt?
1: A BUX egy kicsi mínuszban zárt, de eltérő teljesítmények álltak mögötte. Az OTP egymagában majdnem nullán tartotta. Hiába esett a MOL majdnem 2%-ot, a Richter 1,3%-ot. A Telekom minimális mínuszban végzett. Az OTP plusz 1,3-ban fejezte be a napot, és ezzel majdnem nullába tudta húzni a BUX-ot, így, illetve így csökkent a BUX veszteségének mértéke, erre a bizonyos 2%-ra. Ez történt pénteken.
0: Így van, és akkor nézzük csak.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, ugye?
3: Igen.
0: Jó, és információkkal.
3: Képzeljétek, olyan helyen aludtam péntek este, ahol még soha senki közületek, és egyáltalán a világon,
0: otthon
3: igen, teljesen biztos, mindjárt elmondom, olyan nagyjából 300-350 ember tette ezt meg eddig a világon, és én vagyok az egyik. Ez nem más, mint a Magyar Zeneháza hangdómja.
0: Tényleg?
3: Igen.
0: Engem oda nem
3: egy
0: engednének bealudni.
3: Egy éjszakás, fantasztikus, ilyen, hát én nem is tudom, ilyen
0: Seance?
3: Meditatív zenei utazás vetítéssel.
1: Polifón hátizsák?
0: Nem,
3: igen,
0: polifónia
3: hátizsákat.
0: Polifónia
3: hátizsák. Voltak a szivacsok letéve, meg pokrócok, meg minden. Összesen 40 ember, és ott aludtunk péntek éjszaka.
1: Az alvást, az alváson kívül mit csináltatok azért?
3: Semmit. Néztünk, hallgattunk, és...
1: Hát van csak valami programhoz kapcsolódott,
3: ennyi
1: valami
3: volt
1: zenei.
3: A program. Ez volt a program, hogy élőben egy ilyen meditatív zenei
0: az
3: összeállítás. Ott helyben élőben készült ez a... Mondjuk, hogy zene, de hát hangszer is
0: egyéni
3: volt persze.
0: Egyéni jellegűen ezt meg lehet, vagy van egy
3: be
0: ilyen...
3: Lehet,
0: mert csak azért
3: fizetni.
0: Kérdezem, mert hogy van egy ilyen tickboxos valami, hogy és ön horkol? Igen, akkor ki
3: nem,
0: van zárva.
3: Nem volt ilyen.
1: És miért nem lehetett utána hazamenni?
0: Mert én biztos,
3: reggel
0: hogy ki lennék.
3: Reggel 6-ig tartott. Nagyon jó volt.
0: De senki nem tudna ott meditálni, vagy pedig egészen más ilyen tibeti mantrásra, amit én csinálok, az olyan.
1: Akkor mire éppen elaludtatok volna, a koki dobtak?
3: Nem, hát elaludtunk, hát 10-kor kezdődött, én ilyen fél egy felé már aludtam. Persze,
1: lassan
3: nagyon
1: megértem,
3: menő.
1: Hogy mi történt ott. Jó, oké. Jöjjenek a hírek.
0: A Gábor az egy, ebből a szempontból egy nagyon érdekes ember, megbeszéljük majd a hírek után.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, valamint a Hungária körúton a Kerepesi út közelében. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától. A villamos pálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt gázvezeték javítása miatt. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Jókai utcában, az Ady Endre út és az Esze Tamás utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. A 20. kerületben a Mártírok útján, a Kossuth-Lajos utcánál félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
5: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
2: Hírek következnek a Rádiókafén.
3: 10 milliárd forintot költenek a várólisták csökkentésére, délután és hétvégén is lehet műtét, meg négyszerezte szenátorainak számát a francia szélsőjobb. Kellemes őszi idő lesz a héten csapadék nélkül, a hajnali 10 fokok után, napközben 22-26 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el, amit még idén elindítanak. Ennek célja nem egyszerűen az, hogy több műtétet végezzenek el, hanem az, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló műtéti kapacitásokat, és az egészségügyi dolgozókat is közvetlenül érdekelté tegyék ebben, jelezte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint elsősorban a normál műszakok utáni délutáni időszakban, illetve ahol erre van szakmai és dolgozói kapacitás, hétvégén szeretnének további műtéteket végezni. Elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térd protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Ma jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy milyen ügyekben indul vizsgálat. Korábban a szervezet vezetője azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, amelyekben legalább egy feljelentés történt már. Elkészült a belügyi törvénycsomag. A több mint 30 módosítás célja az adminisztratív terhek csökkentése és a dolgozók megbecsültségének növelése. Az egyik első intézkedés lesz a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szabadságának és juttatásainak emelése. A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest új gyalogos stratégiáját, amelynek célja, hogy 2050-re a főváros teljes közterület hálózata és közlekedési rendszere akadálymentes és gyalogos barát legyen. Már a következő évtizedben jelentős átalakításokat terveznek a villamos megállóknál és a közlekedési csomópontoknál. Lemondott Alexander Vučić, szerb elnök, erre azért volt szükség, mert indulni akar az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként. A következő időszak legfontosabb feladatai közé sorolta a béke és a stabilitás megőrzését. Előretört a francia szélső jobb. A nemzeti tömörülés áttörést ért el azzal, hogy 15 helyet megszerzett a felsőházban, meg négyszerezve így szenátorainak számát, alig 7 hónappal a köztársasági elnök választás előtt. A felmérések szerint a választás egyik nagy esélyese Marine Le Pen, a tömörülés vezetője. Legalább 10 nepáli hegymászó eltűnt, miután tegnap reggel lavina zúdult a táborukra a Himalájában. A serpák egy több mint 7100 méter magas hegycsúcs közelében tartózkodtak, amikor a lavina lecsapott rájuk. A rossz időjárási körülmények nehezítik a mentést és a kutatást. A helikopterek és a mentőcsapatok egyelőre nem tudják megközelíteni a helyszínt, írja a BBC.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Zavartalanul napos, derült időre készülhetünk, legfeljebb kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A keleti szél gyenge lesz, délután 25 fok köré melegszik a levegő.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
6: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 10 perckor ez a Millás reggeli, még mindig itt a Rádió Café 98.0-án. A stúdióban Ács Gábor.
6: És Kántor Endre.
5: És a kedves hallgatók is itt vannak velünk, akik a 0636980980 számra írnak, illetve a Messenger alkalmazással írnak nekem.
6: Bruno küldött egy közlekedési infót, Robert Károly Árpád híd felé lépésben hall az M3-ostól. Egyrészt, másrészt egy ilyen kommentárt, hogy az állam azt teszi meg, amit a polgárai kikövetelnek.
5: Ezt ebben van igazság.
6: A fűszerpaprika történetre írta, és ez, hogy mondjam, makró szinten, vagy nagyobb képet tekintve igaz, de ilyen kisebb dolgoknál, ahova nem nyúl le az állam, és igazából szűk kört érdekel, és foglalkozik vele, annál meg pont, hogy nem történik meg, pedig pont ez lenne a dolga az ilyenekre is talán jobban odafigyelni.
5: Szerintem arra is igaz, szerintem. És elmondom, hogy miért. Mert hogy nincsen hagyománya nálunk a civil szerveződésnek, az alulról jövő kezdeményezéseknek, illetve vannak ilyenek, de olyan hagyománya nincsen, hogy ezekből nagy ügy is lehessen. Ha elkezdődik kicsiben, és elég hangosan, elég jól kommunikálja ezt valaki, akkor abból nagyobb lesz, és hogyha ezt még jobban feljebb visszük egy olyan fórumra, figyelj, pont ezen gondolkodtunk.
6: Te várj, akkor azt mondod, hogy a fűszerpaprikások nem kiabáltak eléggé, ha ott is van civil kezdeményezés, meg ott jobban fölhívják a figyelmet, nem, meg az emberek nem. Jobban toporzékolnak, igen. Eljutatják a véleményüket, igen. Akkor ott is az állam
5: ez ugyanaz,
6: valamit
5: Gábor,
6: lépett volna ugyanaz, a piac védelmében, úgymond, vagy a fejlesztése érdekében?
5: Pontosan. Uh-huh, ez ugyanolyan, mi gondolj bele, mi az a tüntetés, ami amióta megtörtént, rettegésben tartja a döntéshozókat? Egy ilyen van, ami rögtön eszedbe kell, hogy jusson. Egy olyan...
6: Az internetre gondolsz?
5: Na, ez egy jó példa, de a taxis blokádra gondoltam. Uh-huh. A taxis blokád az, ami azóta a taxis szervezetek mindig elérik, amit akarnak, mert volt egyszer egy ilyen. Tehát ez egy annyira emblematikus dolog volt, annyira erős dolog volt, hogy erre emlékszem. Egyébként az internet tüntetésnek mi volt? Ugye ez mikor volt? 2010.
6: Nem, később, sok kéve.
5: 2015?
6: Valahol a Fidesz ér a közepén valahol.
5: 2015-ben volt, valamikor októberben, 10 napig volt belengetve ez a sztori. Azt hiszem október végén lengette be Varga Mihály, aztán átvette tőle Dajcs Tamás, mint egy ilyen ügyvivő, és gyakorlatilag október végén, 31-én el is kaszálták az egészet úgy, ahogy van. Akkor egy több mint 100 000-es tömeg ment a parlament elé, és megmutatta azt, hogy ez így nem kell. Na most ebből kiindulva sok mindent el lehetett volna érni politikailag, utána is ugyanilyen kezdeményezésekkel, ami egyszer se történt meg.
6: Ennél kicsit talán komplexebb a kérdés, de hát, kétségkívül le lehet egyszerűsíteni úgy, hogy amiért a
5: a fotelforradalmárok országában vagyunk.
6: Amiért a leginkább kimentek az emberek, az ócsó internet.
5: Taxisbokát, nem az ócsó internet volt a lényeg, hogy kimentek, hanem az egész elv, amire sikerült a szervezeteknek, akik ellenezték, értem, összehozni ezt az egész tüntetést.
6: Értem, de azért jutólag kicsit vicces, hogy most is, ha megnézed az összehasonlításokat, hogy a régiós országokkal, meg Európával összevetve, és hol a legnagyobb az előnyünk idézőjelben ártekintetében, akkor az pont az internet, brutálisan drága Magyarországon, mindenkivel összevetve. Ezzel együtt, vagy ennek ellenére? Ez csak így végére egy kis megjegyzés.
5: Jó, az más. A kereskedelmi árképzésnek a szintje az más, mint egy extra adó, uh-huh, a szolgáltatókra, és a fogyasztókra. Mert ott ugye olyan extra adó lett volna gigabyte-onként, hogy arról koldulsz.
6: Nem, hogy pársagy oldották meg, de végül is megcsinálták.
5: Ez nagyon hárítva. Nagy csúsztatás.
6: Hát nem értem.
5: Ez nem így van. Ez óriási csúsztatás.
6: Ez a végeredmény, kérlek szépen.
5: Az internet adónál a következő volt a cél. 15-20 milliárd forintot beszedni.
6: Csak direkt.
5: Attól a szektortól. És ennyi. Ez volt a cél. Találkoztak a gazdasági politikusok és a vezető politikusok a szektor képviselőivel, és elmondták nekik, hogy ez a cél. Na most érted, ez egy eléggé kemény ügy.
6: Na, és hogyha ez megtörténik, akkor nem a fogyasztó fizeti ki végső soron?
5: Nem, ezt összemosol dolgokat, ez nem erről szól, de most nem is erről beszélgetünk, hanem arról beszélgetünk, hogy az volt az egyetlen emblematikus, a taxis blokád óta egyébként tüntetés a közelmúltig, ahol volt több ilyen nagy megmozdulás már, de ez már egybefolyik a politikai változásokkal, amikor visszavontak azonnal egy olyan dolgot, amit belengedtek, hogy meg fognak csinálni. Uh-huh. És szerintem, hogyha lett volna több ilyen, vagy hasonlóképpen fel tudtak volna lépni az érdekükben akárkik, civil kezdeményezésként, akkor sok minden más lenne. Ez a kultúrája nincs meg ennek az országnak. Ezt most jelen pillanatban kéne elkezdeni újra megalapozni.
6: Ez igaz, én ettől függetlenül az én mondásom az, hogy akkor ugye direktbe akarták az adatforgalmat megadóztatni, az emberek ezen fölháborodtak, azóta kifizetik a többségét máshogyan áttételesen, és igazából senkinek nem tűnik föl. Tehát ha úgy tesszük, akkor ügyesen megoldották.
5: Ez egy nagyon jó téma, ezt szerintem vesézzük ki úgy, hogy utána nézzünk részletesen, és megbeszéljük valamelyik rovatunkban, mert érdekes, amit mondasz. Budapest rovatozni szeretnél?
6: Egy kicsit csináljunk még azért.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Mivel kezdjük?
6: Hát szerintem Duna. Érdekes. Mi van a Dunával?
5: Ja, semmi, nem.
6: Alacsony is marad.
5: Jött egy pár centi, és el is megy az a pár centi, és utána nem jön
6: látszik,
5: semmi.
6: Nem látszik továbbra semmi.
5: Lapos.
6: Hogy, igen. Ott nincs,
5: a grafikon.
6: Nincs változás, és úgy tűnik, hogy milyen, tehát most már október közepéig szinte biztos, hogy nem lesz normális hajózása rajta. Azt mondja, hogy egy új gyalogos stratégiát fogadtak el pénteken a közgyűlésben. 200 új gyalogátkelőhely, számos akadálymentes villamos megálló és járda, biztonságosabb lakóutcák, ezt ígéri. A BKK szakemberei másfél éven át dolgoztak azon, hogy felmérjék a jelenlegi helyzetet és kijelöljék a fejlesztési irányokat, amelyekkel kényelmesebbé, biztonságosabbá és hozzáférhetőbbé válhat a gyaloglás. A fővárosban a cél egyértelmű, elősegíteni, illetve hát abba az irányba terelni az embereket, hogy jó lessen a gyaloglás, és ezért a gyaloglást válasszák akár minden más alternatívával szemben. 25-én, tehát pénteken ezt elfogadták. Gyaloglás akadálymentesen Budapesten, ez a stratégia neve, és akkor néhány kiemelt konkrét cél ebből. 2030-ra legalább a villamos megállók felének teljes körűen akadálymentessé kell válnia, és 200 új gyalogátkelőhely létesítése is fontos. Most 43%-on van egyébként ez az arány a villamos megállóknál, tehát ezt kell 50-re fölnyomni, és akkor ebből lesznek viták. Valamennyi olyan fővárosi csomópont akadálymentesítése cél, ahol közúti aluljáró található, lehetőleg felszíni gyalogátkelő helyek kialakításával. Ugye az Asztóriánál is, meg a Blahánál is azért ez nagy vita volt, hogy akkor minek oda tenni, akkor az autóknak lassabb lesz, és akkor már át kell a gyárlámpákat programozni. Minek küldjük föl oda a gyalogosokat, hogyha alul is át tudnak menni az aluljárón keresztül, és akkor az autósok szoktak ezzel ellen tiltakozni, mert az ő érdekeiket sérti. Ezzel párhuzamosan a fővárosi kezelési utak szegélyeit is akadálymentesítik. Hosszabb távú cél, főutak beépítéssel érintett oldalán mindenhol megfelelő akadálymentes járda legyen, kellő sűrűségű és biztonságos átkelési lehetőségekkel, úgyhogy nyilván megint egy kis érdekellentét van benne, mert valahol az autós forgalmat ezek azért lassítani tudják. Úgyhogy meglepődnék, hogyha nem tiltakoznának ezzel autósok vagy autós szervezetek.
5: De úgy nem fognak, ahogy 2014. október 26-án tették. Jó, vicceltem, mármint, hogy nem vicceltem, nem akarom visszavinni ide a témát. Szóval a nyitott Budapest civil munkacsoport ülésezni fog méghozzá október 15-én, és ugye ez a 2026-os fővárosi közösségi költségvetés tapasztalatait fogja megvitatni. Ez állampolgári részvétellel, átláthatósággal, innovációval, a kultúra értékeinek megőrzésével és fejlesztésével foglalkozik ez a nyitott Budapest civil munkacsoport, úgyhogy október 15-én délután 4 órakor tartja a következő ülését, érdemes rákeresni erre, és részt venni az egészben civilként. Mármint budapesti civilként, hogyha érdekel titeket a sorsa a költségvetésnek, illetve a tapasztalatai. Mondjam a napi rendet is, hogy mi van?
6: Nagyon.
5: Például egyeztetés a fővárosi közösségi költségvetés tapasztalatairól és lehetséges fejlesztési irányairól. Úgyhogy itt lehet egyeztetni és javasolni. Megyünk tovább?
6: Na, szaladjunk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Nem pusztán a bérlakások számának a növelésére, hanem hosszú távon fenntartható bérlakásrendszer kialakítására van szükség Magyarországon a GKI gazdaságkutató szerint. Petz Rajmund, a GKI vezető kutatója van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Ugye ez a piaci és szociális bérlakásoknak a eltérő társadalmi igényeknek a kiszolgálása az megvan, de hogy valós alternatívák vannak?
3: Ugye a mai rendszer arra épül, hogy a örök lakások aránya nagyjából 90% a magyar lakásállományon belül, az önkormányzati bérlakások aránya olyan 2,5% és 7,5% a piaci bérlakás. Ez a térségi összehasonlításban körülbelül átlagos, vannak ennél nagyobb örök lakás arányú országok, meg vannak kisebbek is itt a térségünkben a volt szocialista országok közül, tehát ez nem rí ki a tömegből, de azt gondolom, hogy nem szolgálja ki az igényeket. Tehát van egy olyan jellegű lakáshiány, vagy többletkereslet, ami nem talál lakást.
4: És akkor mi lenne a jó megoldás a nemzetközi tapasztalatok szerint? Tehát önmagában itt van ez a 90%, de ez jó lenne, hogyha csökkenne Magyarországon? Mi kellene ahhoz, hogy ez csökkenhessen, mármint a saját ingatlan tulajdon aránya, és akkor hogy néz neki mondjuk egy jó arány a szociális és támogatott, szociális alapon támogatott bérlakásoknál, illetve egy jól működő piaci alapú rendszerben?
3: Igazából nincsen kínai nagy fal a szociális bérlakás és a piaci támogatású, vagy a piaci bérlakások között, mert rengeteg fajta támogatással lehet ezt a két szektort egymáshoz közelíteni. Most a térségi tapasztalatok azok azt mutatják, hogy vannak jól működő rendszerek, például Szlovéniában, ahol ennek a három lakhatási formának, az örök lakás, piaci bérlakás, önkormányzati lakás, megtalálták azt az egyensúlyát, ami nagyjából kiszolgálja az igényeket. Ugye nagyon sokféle élethelyzet van, nagyon sokféle társadalmi réteg lakhatását kellene megoldani, és hát így egy lépés afelé, hogy egy valós alternatívákat nyújtsa lakásrendszert alakítsunk ki, az nyilván a társadalmi jólétet szolgálná, úgyhogy azt gondolom, hogy lehetne nem csak a örök lakáshoz jutást támogatni. És ugye az elmúlt 30 évben lényegében minden kormány csak ezt támogatta, ilyen 2025-ben a lakástámogatásoknak a 93%-a ezt a célt szolgálta.
4: Uh-huh. Hogyan? Igen, bocsánat.
3: Ugye az előző kormány is elkezdte már ezt erbe az irányba indulni. Ugye gondoljunk arra, hogy 2025-ben az állami alkalmazottoknak adtak egy lakhatási támogatási keretet, amit föl lehetett használni lakáshitel törlesztésre is, meg bérlakás bérleti díj támogatásra is.
4: Uh-huh. Hogyan lehet létrehozni egy jól működő piaci alapú bérlakás rendszert? Ehhez milyen támogatás szükséges, és mondjuk felhasználói oldalról vajon mi kellene az, hogy mondjuk az embereknek is vonzó legyen? Tehát ez a görcsös ragaszkodás, ami majdnem ugye a génjeikben van, hogy a saját lakás, az a biztos, meg annak az ára úgyis fölmegy. Ebből mondjuk egy családnak, egy fiatal családnak mondjuk alternatíva legyen elmozdulni egy biztos, a hosszabb távú bérlakásba költözéshez.
3: Hát ugye a maga bérlakás nyilván nem mindenki számára vonzó, de vannak olyan élethelyzetek, válás után fiatalok életkezdése, szülői háttér vagy szülői támogatás nélkül, csonka családok, akiknek nem valódi megoldást jelent az örök lakásba költözés. A Vekerle Sándor program, amit most a kormányzat meghirdetett, ez igaz, még csak papíron, de 10 000 bérlakás építését célozza meg. Ez valószínűleg azért pont ennyi, ugye az EU keret körülbelül elad lehetőséget, de van egy másik érdekesség, hogy az önkormányzatok várólistáján jelenleg 10 500 igénylés van. Tehát körülbelül ekkora az igény önkormányzati bérlakásokra.
4: Tehát akkor ezt próbálja létrehozni ez a program, de akkor gondolom ezen azért jó lenne túllépni. Az állam hogyan tud segíteni? Milyen jó támogatási programok vannak, hogy fölfuttassák a bérlakás programot?
3: Hát az építésen túlmenően lehetségesek például a lakásszövetkezeteknek a támogatása, ami ez egy eléggé elterjedt gyakorlat Európában, hogy van egy szövetkezet, vagy ügynökség, bárhogy nevezzük, aki magán örök lakásokat próbál bevonzani a saját rendszerébe. Itt a tulajdonosok 5-10-15 évre lemondanak a bérlakásnak, vagyis a lakásának a használatáról, és ezt bérlakásként hasznosítják. A tulajdonosnak jó, mert garantálnak egy fix bérleti díjat, és az ügynökség pedig ki tudja ezt közvetíteni bérlakásként, és az alanyok, akik beköltöznek ebbe a bérlakásba, ezeket támogathatja a cég esetleg adókedvezménnyel, vagy támogathatja a helyi önkormányzat. Tehát egy nagyon színes palettát lehetne létrehozni, de el kéne erre ezen az úton indulni szerintem, mert a legfontosabb korlát, hogy nincs valós hosszú távú lakáskoncepció Magyarországon, azon túl, hogy az örök lakáshoz jutást támogatják.
4: Tehát akkor ez lenne a legfontosabb, hogy egy komplett tág programra lenne szükség.
2: Hát nyilván a rendszert kell megváltoztatni, hiszen ugye a rendszerváltás után, hogy vicces így a kifejezés ez alapján, rögtön egy csomó önkormányzati lakás magántulajdonba került, és akkor ott hát volt egy ilyen vadnyugati jellegű ingatlan piac, amikor szerintem ezt valahogy így nem vették figyelembe a döntéshozók, hogy itt ki kell alakítani ezt a rendszert.
3: Hát itt az önkormányzatok szerepe sem lebecsülendő szerintem, tehát ők megörököltek az előző rendszerből egy ingatlan vagyont, amit hát karban kellett volna tartani, igen, foglalkozni kellett volna vele, és hát egy könnyű menekülő út volt tulajdonképpen a lakásprivatizáció.
2: Nem tűnt akkor a problémának, vagy hát nem volt ennek konkrét, nem volt így kihangosítva ez az ügy, hogy ez gond legyen szerintem. De hát vissza kéne olvasni, mert erre nem emlékszem. Minden esetre most kell kialakítani akkor egy ilyen rendszert.
3: Hát el kéne indulni e felé. Tehát ahogy utaltam is korábban rá, ez a volt szocialista országok nagy része ezt a gyakorlatot folytatta, egyetlen kivétellel Csehország, ahol körülbelül 2/3 az örök lakás arány, és 10% fölötti a szociális bérlakás arány. Halkan megjegyszem, Csehországból kisebb is az elvándorlás. Lehet, hogy nincs semmi összefüggés, de érdekes. Én azt gondolom, hogy egy több lábon álló lakásrendszer hát egy élhetőbb országot tudna eredményezni, és minél előbb elkezdjük kialakítani ennek a hosszú távú lakáskoncepciónak az elemeit, hát annál jobb.
4: Oké, így legyen, várjuk ezzel kapcsolatosan a fejleményeket. Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönöm én is a lehetőséget.
4: Viszont hallásra.
2: Petr Rajmonddal beszélgettünk, a GKI vezető kutatójával. A bérlakás rendszer kialakítása volt szociális bérlakásoknak és a társadalmi igényeknek.
4: Nem csak annak, éppen ugye több
2: piaci és szociális bérlakások, igen, kialakításáról volt tehát szó.
4: Azt mondja, mondhatom?
2: Mondjad.
4: Nem teljesen értem, írja a hallgató, a gyalogos stratégia abból áll, hogy akadálymentessé tesszük a villamos megállókat. Ez a mozgássérültek számára valóban szükséges és kívánatos, de ettől fognak nagy tömegben gyalogolni az emberek. Igen, lehet, hogy az volt hangsúlyos, amikor felolvastam a hír, de legalább annyit jelent a gyalogosoknak, elérhető folyosóknak a bővítése, meg sok-sok gyalogátkelőhelynek a létrehozása. Ez lenne a programnak a lényege, de egyébként már szerintem egy autós hallgató is írta és javasolta, hogy hát miért nem lehet az akadálymentességet az aluljáróban kialakítani, és akkor az autókat sem kellene fönt lassítani, és az akadálymentesség is megvalósítható lenne. Kérdés, hogy juttatjuk le ugye az aluljáróba azokat, akiknek erre szükségük van, és ez kicsit nyilván nehezíti a helyzetet. Tehát ez egy autós szemszög alapvetően. Egyébként én úgy tudom, hogy az Astoria meg a Blaha tapasztalata ezek összességében teljesen pozitívak. Nyilván lehet számolgatni, hogy talán valamit lassított a közúti forgalmon, de ezek egyáltalán erre nincs egyértelmű bizonyíték vagy adat. Legalábbis amikor utoljára elolvastam, akkor abból ez derült ki.
2: Na menjünk tovább, hamarosan heti kitekintő rovatunkban azt vesszük sorra, hogy milyen adatok érkeznek, és hogy ezzel mit tud kezdeni a piac. Infláció az eurozónában, költségvetés itthon, Váradi Beával beszélünk majd az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzőjével.
0: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén.
6: Cápa 1, cápa 2, cápa 3. Cápa visszatér, cápa bosszúja. Cápa fiának bosszúja. Cápa gépcápa ellen. Ha egy hal kijön a vízből, azt evolúciónak nevezzük. Ha nem önszántából jön ki, azt halászatnak. Ha egy ember vízben van, azt lubickolásnak nevezzük. Ha akarata ellenére nem jön ki, akkor azt cápatámadásnak.
5: Javasolt vélemény.
6: Egy embernek semmi keresnivalója nincs a vízben. Erdőben meg pláne.
7: Zsebrádió!
8: Napközi. 15-15-kor.
9: Vagy ahogy az ördög írói mondaná.
10: 50-50.
11: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
12: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
11: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
13: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
11: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Na, izgalmas hét lesz adatok tekintetében. Váradi Bea, az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője a vonalban. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Mivel kezdünk? Eurózónás inflációval?
2: Így van, jön majd az eurozónából a szeptemberi inflációs adat. Itt előtt jönnek majd ott nagy tagállamokból az adatok, amik már egyébként most segítenek, de alapvetően abban, hogy mi végül is a várakozás, de itt most egyelőre azt látjuk, hogy a headline és a maginfláció esetében is gyorsulásra számít a piac, ami azért alapvetően nem meglepő, hogyha az energiaárakat nézzük. Ugye azt láttuk, hogy augusztushoz képest tovább gyorsultak az energiaárak, és ugye voltak itt ilyen $100 elhordó fölötti Brent és WTI árak is, úgyhogy, illetve nagyon magas volt a földgáz ára, ami Európa szempontjából kimondottan kedvezőtlen. És ugye itt az lesz a kérdés nyilván, hogy ez mennyire gyűrűzik majd be az energiaások, az energiához nem közvetlenül kötődő tételekbe, amit egyelőre azt látjuk, hogy nem kimondottan, ami nyilván az eurozóna szempontjából kedvező, és ezért is tekinthetjük úgy az LKB-nak a szeptemberi kamatemelését, hogy ez egy ilyen preventív kamatemelés volt, de azt mutatja az empíria, hogy azért ami késik nem múlik, és hamarosan majd látjuk ezt az áremelkedést más tételekben is, és ezért van az, hogy a piac még további kamatemelést ár az idénre az LKB-nak. A most érkező adatoknál ugye nyilván az energián kívüli tételeket lesz érdemes figyelni, azon belül is kimondottan a szolgáltató szektornak az inflációját, ami egyébként meg alapvetően azt láttuk, hogy így az elmúlt időszakban kedvezően alakult, és folyamatosan csorgott le egy ilyen 3%-os év per év szintig.
1: Van OPEC ülés is a héten, ez befolyásol valamit, vagy alapvetően most itt arról van szó, hogy a Hormuzi szorosban mi történik?
2: Gondolom, hogy itt azért a Hormuzi szoros felől fújó szelek azok, amik meghatározóak, és ugye látjuk azt, hogy Donald Trump elutasította a Iránnak a legutóbbi javaslatát itt a szoros megnyitásával kapcsolatban, úgyhogy valószínűleg az OPEC önmagában ezen nem fog tudni változtatni, hogy hogyan alakulnak most az olajárak.
1: Oké, szóval ugye fogyasztói árindex és magárindex az eurozónából, meg ez a gazdasági hangulatindex.
3: Nálunk meg költségvetés.
1: Költségvetés, a kormányzati szektor egyenlege.
2: Igen, itt jön majd a második negyedéves adat, ami, hát ugye alapvetően itt már látunk előzetes havi adatokat, ami alapján ugye 2,6% volt a második negyedévben az EBIT arányos hiány. Ugye itt nyilván az lenne a meglepetés, hogyha nagyon nagy meglepetés lenne, hiszen már ugye látjuk ezeket a havi adatokat. Itt ugye azt érdemes tudni a második negyedévről, hogy az áprilisi hiány az sokkal nagyobb volt a vártnál, ugyanakkor a júniusi adat meg kedvezőbb volt a vártnál, úgyhogy így nagyjából a második negyedéves adatot, hogyha összességében nézzük, akkor az a várakozásoknak megfelelően alakult, és egyébként amit látunk az alapján a kormánynak ez a felülvizsgált 7,5%-os GDP arányos hiány célja az idénre teljesíthető. De ugye itt nyilván nem ez a legnagyobb kérdés most, hanem a kormány által október második felére ígért ugye 2027-es költségvetés, illetve az a középtávú fiskális stratégia, ami majd az euró bevezetéséhez szükséges feltételeknek a teljesítését, vezető utat mutatja majd meg nekünk, és hát nyilván az ehhez kapcsolódó piaci reakció lesz az, ami meghatározza majd egyébként azt is, hogy az MNB-nek lesz-e még tere idén kamatot várni.
3: Vagy arról beszéltünk itt már a műsorban, hogyha igazából nincsen komolyabb hiánycsökkentési vagy csökkentést eredményező intézkedés önmagában, hogyha a választási osztogatás kiesik, és szigorú gazdálkodást folytat a kormány, akkor azért ez önmagában le tudja vinni 6% környékére a hiányt. Itt mi lenne a piacnak a várakozása, vagy mi lenne az, ami fönntartaná a reményt és az optimizmust a tekintetben, hogy 2030-ra tényleg oda lehet érni az euró kapujába ahhoz a bizonyos 3%-os hiányhoz?
2: Tehát alapvetően egy olyan középtávú stratégiát kellene bemutatni, aminek ugye az az eredmény, hogy 2029-ben tudjuk teljesíteni ezt a 3% alatti hiányt, tehát ugye 2,9%-os költségvetési hiányt, mert ugye az szükséges ahhoz, hogy a 30-ban ugye értékeljük majd az Európai Bizottság a 2029-es hiányt, és akkor ugye 31-ben lehet majd bevezetni az eurót. És hát nyilván ugye itt alapvetően nem elég az, ugye, ahogy említetted is, hogy vannak olyan kiadási tételek, amik kiesnek majd a költségvetésből, hanem itt jönni kell majd olyan kiadásoldali intézkedéseknek, amelyek kiadásoldali reformoknak, amik csökkentik majd a hiányt.
3: Uh-huh. Egyébként ezekben a negyedéves adatokban mi újdonság lehet ahhoz képest, hogy ezek részletesebbek, mint amik havi szinten érkeznek? Tehát ebben jobban el lehet mélyülni, tehát több információhoz jutunk?
2: Igen, itt majd kiderül, hogy egyébként tényleg részletesebben, hogy mi okoz, hogy egyenlőre csak gondoljuk, hogy milyen tételek azok, amik okozták a nagy hiányt, vagy ilyen nagyobb többletet, de és majd ugye most a részletekből kiderül, hogy... Uh-huh.
3: Az amerikai kamatpályát illetően meg nyilván a munkaerőpiaci adatok azok elég fontosak. Ugye a fő adat az a hónap első pénteken érkezik, de már a megelőző héten jönnek előrejelző adatok, úgymond. Ezek lesznek most is a középpontban, a tengeren túlon?
2: Ugye itt alapvetően még kamatvárakozások szempontjából ugye korpécélmutató és meghatározó lehet, ugye ez még augusztusi korpécél, ahonnan már látunk egyébként infláció, fogyasztójárindexet és termelőjárindexet is, és annak a kettőnek a komponenséből, hogyha megpróbáljuk kikeverni azt a korpécélmutatót, amit egyébként a Fed irányadónak tekint, akkor azt látjuk, hogy abban is látszik most már a gyorsulás. Ugye itt 0,25% volt hó per hó az előző hónapban, most 0,3-at vár a piac, és inkább a meglepetés az inkább most felfelé jöhet, hogyha lesz. Úgyhogy alapvetően azért ez az adat igazolná azt, hogy az Egyesült Államoknak inflációs problémája van. Illetve a munkaerőpiacról érkezik még szintén augusztusi adat, ugye a nyitott álláshelyek száma, ami pedig azért lesz nagyon fontos, mert ugye azt látjuk, hogy itt Donald Trump gyakorlatilag a megválasztása óta arról beszél, hogy a feldolgozóiparban élénkíti majd a termelést, és ugye ez nyilván valamilyen munkaerőfelvételre is szükség van, és így most az utóbbi hónapokban láttuk azt, hogy az üres álláshelyek számában nőnek egyébként a feldolgozóipari álláshelyek, ami egyébként nem elsősorban Donald Trumpnak a tevékenységének köszönhető, hanem annak, hogy az AI beruházásoknak a kapacitás kiépítésére szükség van a feldolgozóipari termelésre, uh-huh. úgyhogy ez lehet még egy olyan adat, ami majd egyébként beszédes lesz, hogy melyek azok a szektorok, ahol nagyon sok az üres álláshely, és hát igen, utána pedig jön majd a job report, a szeptemberi job report, ami ugye az előző hónapban nagyon erős lett, meglepően erős, és most is azt várja a piac, hogy egy 100 000 fő körüli bővülést mutat majd a nemzetgazdasági álláshelyek számában, ami kimondottan kedvező, és azt mutatja, hogy valóban a Fednek a kettős mandátumából sokkal inkább az infláció miatt kell aggódnia, mint a munkaerőpiac miatt.
3: Uh-huh. Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát, és szép napot neked is.
1: Köszönjük szépen, Bea.
2: Szép napot.
1: Szia, szép napot neked is, jó munkát. Váradi Bea, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzője beszélt, alapvetően eurozónás inflációs adatok, maginfláció, gazdasági hangulat és hazai költségvetési
3: mutatók. Én már kicsit bekeveredtem, mert ugye már péntek az

0: Mennyibe hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza mi adóvilág rovatunkkal.
3: Még egy gyors válasz, akkor itt a hallgató kérdezte a 5 éves gyerek Interrail, hogy működik, mert arról beszéltünk, hogy féláron van most akció az Interrail vonatbérletekre, ami nagyon jó dolog, és érdemes kihasználni. Gyerekjegy van 11 éves korig, tehát 4 kategória van, a felnőtt mellett a 28 alattiaknak van a fiataloknak a kedvezmény, és akkor 12-nél van még egy határ, az alatt pedig a gyerekjegy. Viszont ezt hogy érdemes megvenni, ez annak a függvénye, és itt kell egy kis kutatás, hogy milyen országokat kívánunk érinteni, mert egy csomó országban ennél azért jóval magasabban van az ingyenességnek a határa. Tehát ez simán lehet, hogy apuka utazik az Interrail-el, a gyereknek meg nem kell jegy, vagy csak egy-kettőt kell megvenni. Úgyhogy ez tényleg annak a függvénye, hogy merre járunk. Szerintem egy 6 év alatt szinte mindenhol ingyenes, bár talán van néhány Olaszországban lehet, hogy van, ahol csak 4. Szóval innentől kezdve már tényleg bonyolultá válik a dolog. Szóval, hogy a gyerekkel megyünk, akkor hogy kell-e neki, vagy érdemes-e neki megvenni az Interrail bérletet, ha mondjuk elmegyünk egy 5, 10, 20, vagy akár 25 napos utazásra, az attól függ, hogy az adott országban milyen szabályok vonatkoznak, illetve hol van a gyerekeknek az ingyenes korhatár, mert gyakorlatilag 4 és 18 között bárhol lehet, illetve mindegyikre van például Európában. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni a döntésnél.
2: Azt nézem, hogy van-e még olyan kérdés, amit nem válaszoltunk meg. Most jelen pillanatban a Messengerre nem érkezett.
3: Én is nézem.
2: Viszont volt egy ilyen...
3: Üzenem az autósoknak, amíg megtalálódik, ezt gyorsan
2: elolvasom. Ez az.
3: Ja, ezt kerested?
2: Igen.
3: Jó. Akkor mondd.
2: Ne. Üzenem az autósoknak, hogy önmagukat akadályozzák. Alternatív közlekedési eszközök, például BKK, járművek, bicikli is jobb, élhetőbb, egy sebesség per forgalom csökkentett város. Hiába lenne egy helyet 2-3

0: 3-4 forgalmi sáv, akkor abban állnának a széles járműveikkel, írja Gábor. Igen, ez egy nagyon nehéz harc lesz, Gábor, ezt a saját magam mondom neki, tapasztalatából mondom, nincsen, tehát az emberi kényelem és a megszokás ellen harcolsz. És egyébként én is azt teszem, de pontosan ezért mondom, hogy saját tapasztalatból tudom, nagyon nehéz küzdeni ez ellen.
1: Szerintem nem Core PC-et mondott Bea, tehát az írja hallgató, utána kerestem a Core PC-e, annyit tesz, mint Personal Consumption Expenditure, szerintem CPI-t mondott, ami a...
0: Core CPI.
1: Core CPI-t mondott, ami az infláció, ugye, Consumer Price Index, de lehet, hogy félre hallható volt, úgyhogy lehet, itt volt egy kis félreértés.
0: Hát meg, ezt hogyha ennyi adatot valaki mond, és ugye dolgozik rengeteg ilyen makróval, akkor lehet, hogy néha félre mondja. Úgyhogy ha véletlenül ezt mondta, akkor... De inflációról beszéltünk.
1: Inflációról volt szó, tehát biztos, hogy mindenképpen arra gondolt.
0: Igen.
1: És annak is ugye a maginfláció változatára, igen.
0: Aha. Mondjad.
2: Semmi. Én ezeket még a mindig a dómban vagy? Kész vagyok.
0: Még mindig a polifóniában vagy, és a dómban?
2: Nem, most a péntek este éjszaka volt. Ja. Most inkább ezt, hogy...
1: De
2: hogy
1: mikor, na, te meddig bírtad még? A, jó, nagy nehezen fölfogtam, hogy mi történt ott.
2: Igen.
1: Ment az álomba ringatózan egész éjjel. Na most, ha valaki egyből elaludt, akkor az egészből semmire sem emlékszik. Ha valaki zenére koncentrált, az meg hulla fáradt volt hajnalban. Ezt értem.
2: Ez elég nagy leegyszerűsítés.
0: Ezt csinálja ma most. De
2: folytában hallod, kondenzálni. Akkor is, ha éppen alszol. Szóval azért az idegrendszeredre az úgyis tud hatással.
1: Ja, amikor, de alszol és szól a meditációs zene, az is nyugtatólag hat. Hát alvás közben mit hallasz? Semmit sem hallasz.
0: Ne vitatkozz vele, na, nincs értelme.
1: Szóval azt nem kérdeztem meg, hogy Andi, te mikor aludtál el, tehát meddig hallgattad, vagy meddig szólt, csengett
2: egy
1: a fülembe a kiváló muzsika.
2: Bírtam onnan, akkor aludtam egy másfél-kettőt, akkor egyszer felébredtem egy pár pillanatra, de visszaaludtam, és aztán fél hatkor csücsültem az ágyba, és így néztem a többieket, ahogy ébredeznek.
1: És hallgattad a zenét akkor
2: és
1: is.
2: És közben persze. Aha, na, hát, okay. Mert úgy volt felépítve az egész, hogy ilyen fél, negyed-hat, fél-hat felé elkezd de ilyen, hogy mondjam, ébresztőbb, de kíméletesen ébresztő zene szólni.
1: Aha, hangerő is ráment.
2: Egy picit csak, picit. De ez hogy a hangdomban ez a térhatású zene, ez valami elképesztő érdekes.
1: Lesz még ilyen? Hogy hívták még egyszer?
2: Minden nap fordulókor van, negyed évente egyszer.
1: És hogy hívják?
2: Immersum Lucidia.
1: Oh.
2: De biztos, hogy a zeneház oldalán jó, meg okay. Mehet
1: ha valaki
2: találni,
1: kedvet
2: meg
1: kapott,
0: a magyar zeneház.
1: Mondjuk el.
2: Igen, magyar zeneházában.
0: Oké. Okay. Jön Czoller Andi a hírekkel, utána pedig adóvilág rovatunkkal jövünk, és Indonézia, mert hogy a célország, mert hogy
1: a digitális nomádokat követjük az ő kedvenc helyeikre, ezúttal Ázsiában.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, az Üllői úton befelé a József körút előtt, a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton. Lassú a haladás az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon. Az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén. A villamos pályák karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat. A Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Kerepesi úton kifelé lezárják a külső sávot, a Baross tér utánban 8 óra és 14 óra 30 perc között karbantartás miatt. Lezártak egy sávot mától a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Január 1-től bevezetik a vagyonadót, 300 millió forint közpénz ment el, nem használt magárepülőkre. Irán csak feltételekkel nyitná meg a Hormuzi szorost. Kellemes őszi idő lesz a héten csapadék nélkül, a hajnali 10 fokok után napközben 22-26 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Január 1-től bevezetik a vagyonadót, az eredetileg vállaltnál szigorúbb feltételekkel 1 milliárd és 500 milliárd forint között egy, a fölött azonban még több lenne az adó, jelentette be a kormányfő. Az RTL számításai szerint az 1% feletti vagyonadó mindössze 4 magyart érintene, Mészáros Lőrincet, Csányi Sándort, Veres Tibort és Felcsuti Zsoltot. Ha nekik 1% feletti vagyonadót kellene fizetniük, az évente körülbelül 38 milliárd forinttal több költségvetési bevételt jelentene. Majdnem 300 millió forint közpénzt költött a külügyminisztérium az előző kormányzati ciklusban egy olyan magánrepülőgép parkra, amelyet a tárca vezető végül nem vett igénybe, közölte a 24.hu megkeresésére a tárca. Ezeknél az utaknál a külügy lefoglalta a magángépet, de az utazást végül a Magyar Honvédség külön gépével bonyolították le. Így a lemondott magánrepülők kötbérét veszteségként kellett elszámolni. A lapnak egy iparági forrás azt mondta, hogy a lemondás után fizetett több tízmilliós költségek szokatlanul magasnak számítanak. Eldőlt az M49-es gyorsforgalmi út sorsa, a kormány döntése értelmében ugyanis folytatódik a beruházás második üteme. 2029 közepére közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat épül ki az M3-as autópálya és a román határ, ezáltal pedig Szatmár-Németi között, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Érdemes átnézni a postai meghatalmazásokat, mert szerdán fontos határidő jár le. Szeptember 30-án érvényüket veszítik az 1999. december 31-e előtt kiadott visszavonásig érvényes meghatalmazások. Akik továbbra is megbízott útján szeretnék átvenni küldeményeiket, azoknak már csak néhány napjuk maradt a dokumentum megújítására. A legkényelmesebb az online ügyintézés az e-meghatalmazás felületén egy előzetes Én Postám regisztrációt és hitelesítést követően. Irán nem enged a követeléseiből. Csak akkor nyitja újra a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok megszünteti az iráni kikötők tengeri blokkádját és az iráni olajexport kikerül a szankciók alól. Az amerikai elnök szombaton azonban ismét elutasította a javaslatot. Ha az amerikai fél komolyan gondolja a szoros újranyitását, most minden készen áll rá, ha egyetért, a harcoló felek most szélesebb körű tárgyalásokba kezdhetnek, közölte az iráni külügyminiszter. Hatalmas mennyiségű csapadék zúdult Bangkokra, két nap alatt csak nem 300 mm-nyi eső esett. Rengetegen rekedtek az otthonaikban, az utcákon pedig derékig vízben járnak az emberek. A megpróbáltatásoknak azonban még nincs vége, mert már a további esőzést várnak.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Nálunk száraz, zavartalanul napos idő lesz, legfeljebb kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A keleti szél gyenge lesz, délután pedig 25 fok köré melegszik a levegő.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
3: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Szép napot, jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli Rádió Café 98.6-on, és benne a Millás reggeli stúdióban, jelenleg most Millás reggeli stúdió, Ács Gábor.
5: És Kántor Endre természetesen.
4: Mert hogy nincsen így külön dedikált saját stúdió, hanem ez a Rádió Café stúdió, persze, nyilván.
5: Így is van. Gyors közlekedési információ. Jó reggelt. Az M0 az M5-ös irányába a Molkút előtt két kis teherautó
4: összeütközött, összetalálkoztak, és emiatt van durva dugó. De, az M0 elég mostoha minden közlekedési hírben, mondja Krisztián, és gyakran szívom meg én is, hogy nem tudok a balesetekről, mondjuk időben. Hát próbáljuk időben mondani, ez két perce történt. Tehát az M0-án, az M5-ös irányában a Molkút előtt két kis teherautó utolérte egymást a külső sávban.
5: Nem lehet, hogy több Molkút is van ebből, meg én most hirtelen nem vágom, hogy ez melyik.
4: Szerintem nem, de ne, szerintem... Ne, lehet, hogy van több is, de hogy ott abban a régióban az M0, M5-ös irányában a Molkút, tehát mindjárt megnézem, reméljük, hogy tudjuk, hogy ez pontosan hol van.
5: Többen is írják, hogy zenére azon elalszanak, és hogy zenére szeretnek elaludni. Enged na, volt tessék. Altató zenéde, de?
4: Nekem sok altató zeném volt, de a legjobb altató az a David Attenborough, vagy pedig az Élet a fagypont alatt című, vagy a élet a, nem is a fagypont alatt, mert az a túlélős, hanem a másik, amikor ilyen sarkvidéki állatokról beszélnek, és mit tudom én, fél percenként egy mondatot mond a narrátor, hogy a kis baby fóka még nem tudja. És így azonnal, tehát ezt imádom, ez a kedvenc altatom, úgyhogy...
5: Na, hallgató igen. Pontosított, Alacska pihenő az a bizonyos
4: Alacska.
5: Molkút. Na,
4: jó, így akkor köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen.
4: Tehát M0, M5-ös irányában Alacska pihenőnél volt az, ahol két kis terrautó ütközött, hogyha nagyon komoly dugó kezd kialakulni, hogyha valahol le tudtok róla kanyarodni, akkor tegyétek meg. Köszönjük
5: ébresztő
4: az információt.
5: Ébresztő zenéd is volt?
4: Ébresztő zeném az mindig van.
5: De az automatikus, bekapcsoló, beprogramozott?
4: Egy időben használtam egy ilyen playlistet, de most meg már nem használom, mert már rezgésre is fölkelek, úgyhogy
5: ja, igen. Értem.
4: Utána viszont nagyon jó meghallgatni valamit.
5: Nekem mi volt sokáig a leghosszabb ideig kitartó ébresztő zeném? Csak akkor még nem önmagát kapcsolta a rendszer, hanem apukám nyomta a gombot.
4: Az Eye of the Tiger.
5: A Magnón, nem.
4: A Szándokán.
5: Nem. Depes mód volt, behind the wheel, képzeld el, azt imádtam, hogy kezdődik, és rögtön fölébredtem. Na jó, de. Mindegy. Írjátok meg, kedves hallgatók, ha volt ébresztő zenétek. Köszönjük, ha valaki azt írja, néha szoktátok írni, hogy a Millás reggeli kapcsol be, ennél jobbat nem hallhatunk, de ha kimondottan zenétek volt, vagy amire legjobban szeretetek elaludni, tényleg kíváncsiak vagyunk, ezt is írjátok meg nekünk.
4: Most azt nézzük meg, hogy valahol messzi délen mi történik.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Maradtunk a digitális nomádoknál és a digitális nomádok adózásánál. Most Ázsiában járunk, és eljutottunk Indonéziába, ahol már ugye külön kategóriába sorolva vettük a múlt héten Balit. Most Indonézia egészét, illetve Balin kívüli részeit nézzük meg. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt, sziasztok!
4: Na hát Indonézia, mint olyan, úgy tűnik, hogy viszonylag kedvelt, bár nyilván itt is vannak buktatók.
6: Hát igen, azért Indonézia megérdemli ezt a kettős szétválasztást, mert maga Balit, azt ugye Gábor elmondta, hogy miről szól, és egy szintén kiemelkedő hub a régióban. Egyébként Ázsiában nagyon sok digitális nomád hub van, tehát És ebben nem feltétlenül, Bari is nagyon erős, de egyébként nagyon, nagyon kedvel, de azért Bangkok, akkor a Tájföldi, a Chiang Mai, akkor Vietnám, és de még gyakorlatilag a Malajzia, Kuala Lumpur, Szöul és Tokió is bejátszik, tehát ez egy digitális nomád oldalról nézve egy rendkívül izgalmas terület, és a gazdaság viszont Indonéziában borzasztó erős, tehát rengeteg allergia az országnak, tehát vegyünk néhányat, tehát a világ negyedik legnagyobb országa, ez azért is érdekes, mert a népesség az 280 millió fölött van, ami egy legnépesebb ország, ami óriásivel első, ugye Kína, aztán India, aztán az USA is utána jön Indonézia, ami nagyon-nagyon komoly. A területe egyébként a szigetek miatt eszméletlen nagy, és ami érdekes, hogy kb. 17 ezer szigetük van.
4: Ez nagyon kemény. És egyébként szerintem, hogyha lenne egy ilyen kvíz, földrajz kvíz, akkor biztosan elvérezne 99% az embereknek, hogy mi Indonézia fővárosa, mert rávágná mindenki, hogy Jakarta, de nem. Jakarta a legnagyobb város, és Nusantara, vagy Nusantara a főváros.
6: Na. Igen, ezt már tudom, is néztem, hogy Jakartával foglalkoztam.
4: Igen, mert ugye az a fontosabb város, de tényleg érdekes, hogy Nusantara.
6: Ugye hallgatók is, hogy el tudják ezzel képzelni, hogy hol vagyunk. Most igazából, ha megnézzük, Szingapur alatt, tehát Malajzia alatt vagyunk, és ott van a négy sziget, ahogy a földrajz órán tanultuk, tehát Borneo, amelyiknek az északi oldala szintén Malajzia, és ott van Brunei, ugye egy elhíresű szultánság. Nyugatra van a Malakaszorosnak a másik oldalán, ami Szingapúrnak a gyakorlatilag a fő gazdasági ütőere, és egy kereskedelmi, a világ egyik legforgalmasabb, vagy a legforgalmasabb kereskedelmi útja. Annak másik oldalán feszik Szumátra. Ettől délre van Jáva, ennek a területén feszik Jakarta. Jakartát egyébként azért érdemes komolyan venni, mert a népessége az elővárosokkal együtt 30 millió, és az a 30 millió, ez már Tokió, Delhi, Shanghai, Mumbai, Sao Paulo és New York szintjére elveni fel, tehát ez egy igen nagy város. Egyébként ez ahogy nem áll, a digitális nomádok főközpontja, mert a négy szigetnek a lényegesebb része, és ez a Jakarta rész, ez a Jáva sziget, ez megy Pápuáig tovább. Ugye van a Jáva sziget, a Szumátra, a Borneo és a Sulawesi, tehát gyakorlatilag ezek a szigetek és ezek körül lévő szigetek adják ezt az országot. Tehát ez egy elképesztő mennyiség. Amit nagyon nehéz így nekünk talán egy területen fekvő országként megérteni, hogy ez hogyan működik. Mind a négy szigetnek megvannak a sajátosságai. Tehát az, hogy Jakarta így fejlődött, annak történelmi okaiban egy picit beszélünk is róla, de Jáva is gyakorlatilag az a bányászatnak az egyik fő területe, tehát itt réz, arany és egyéb bányaipari tevékenységek folynak. Szumátra az pálmaolaj, olaj, gyakorlatilag kaucsuk, de egyébként, mivel hogy a Malakaszorossal párhuzamosan fekszik, másik a nyugati oldalán, itt a kereskedelem nagyon erős. Borneo, amelyik gyakorlatilag ugye a Malajzia alatt fekszik, és szintén egy hatalmas nagy sziget. Itt gyakorlatilag van szén, olaj, pálmaolaj, esőerdő, tehát egy kicsit ilyen monszunos, és a Sulawesi az pedig halászat, nikkel, kakaó, a nikkel egyébként világ első. Tehát, hogyha így az országot megnézzük, hogy mibe hol van, akkor azt lehet mondani, hogy ami a meghatározó szerepe van, tehát a világ ugye 16. legnagyobb gazdaság, G20-as tag, de gyakorlatilag ilyen szempontból ez egy nagyon növekvő magzat, és egy erősülő valami. Csak azt keresem közben, hogy...
4: Ja, közben azt akartam mondani, bocsánat, hogy a Nuszantara fővárossal kapcsolatban, hogy ugye igen. Az van, hogy valószínűleg itt egyszer már, mintha, sőt, ugye 500 adás alatt már beszéltünk Indonéziáról, és valamikor igen. Felmerült ez a történet, hogy Jakartától el akarták vinni a közigazgatást, mert egyszerűen túlnőtte a városnak a mérete azt, hogy minden ott legyen, és kicsit decentralizálni akarják ezt az egészet, és ezért kezdték el ezt a tervezett fővárost építeni a 2020-as évektől, és ugye 45-től, 1945-től Jakarta volt a központ, és akkor szépen lassan azt mondták, hogy közigazgatásilag el akarják szakítani, ezért kezdték el építeni Nuszantarát, és egy ilyen tervezett átvétel van, amit elkezdtek 2022-ben építeni, és folyamatosan, fokozatosan telepítik át ugye az egészet. Ez egy baromi érdekes dolog. A másik, amit pedig mondtál, ugye az, hát lehetett volna nekünk is részünk ebben, mert volt terv arra, hogy Borneo és Celebes, az ugye magyar kézbe kerüljön, de aztán ebből nem lett semmi szerintem nekünk itt, csak a Java motor, azt kaptuk meg, más nem.
6: Igen, azt is a csehektől.
4: Azt is a csehektől, igen.
6: Igen, jó. Jó, előttünk jártak. Mi motorunkat Pannoniának hívták.
4: Ja, igen, szerettük. Ez igaz, igen.
6: Igen, igen, nagyon szerettük. De visszatérve Indonéziára, tehát ami a tevékenység, ugye szigeteken röviden végigfutottunk, de pálmolajban a világ elsők, részben a másodikok, és a harmadikok kakaóvajban. Tehát azért itt ezek olyan eredmények, vagy olyan adatok, amik elképesztőek. Most ez egy gyorsan növekvő gazdaság, tehát ilyen 5%-os növekedéseket is elérnek. Ez egy nagyon újonnan iparosodó gazdaság, és emiatt gyakorlatilag minden új iparág szinte jelen van. Itt most gondolok én itt a robotikára, zöld iparágak, akkor az új anyagokba, tehát karbon és így tovább, de 3D nyomásban is, és a ipar 4.0 dolgokba is. Tehát ez egy nagyon erős hub, és ami igazából érdekes még így Jakartára visszatérve, hogy ez az ország egy iszlám ország. Tehát ha megnézzük, hogy a világ legnagyobb iszlám országai, azok melyek. Indonézia a legnagyobb a 230 millió muhammedánnal. Itt a lakosságnak a 87%-a muhammedán, de Pakisztán a második 210-zel, és utána jön India. Most ugye érdekes, mert Pakisztánt is leválasztották Indiáról, tehát elvileg ez egy külön történet, és aztán jön Bangladesh és itt tovább, és a Irán, amiről sokat beszélünk, csak a 7. Törökország, meg a 8. ilyen 80 millió körül lakossággal. Tehát ez egy óriási közösség, és egy óriási erő a vallásnak is, ami lényeges, hogy én megnéztem, hogy mi ennek a története, és az a nagy helyzet itt, hogy a arab kereskedők már a 7. századtól itt jelen voltak, tehát úgymond az európai felfedezések kora az csak később ért ide, a 13. századtól már sokkal erősebb arab kereskedelem folyt, tehát mi még itt sem voltunk, tehát a nyugat-európaiak. Először a portugálok, aztán később a hollandok, de ők már akkor behozták az iszlám vallást, tehát az arab kereskedők. Ők egyébként a tengerpartok mentén hajóztak végig, és jutottak el ide, tehát azért ez egy nagyon komoly arab kereskedelmi útvonal is volt, és aztán gyakorlatilag volt ott egy kis luk, mert a 1527-ben egyébként az iszlámok foglalták el, és egy iszlám vezetőjük hozta létre Jakartát. Tehát Jakarták nem ez volt a neve, én most így nem tudom idézni a történetet, de a lényeg az, hogy itt ez a város egy történetileg nagyon fontos városuk egyébként is. Majd aztán Jakartában megérkeztek a hollandok is, tehát a portugálok még valahogy távol tartották, de 1619-től a hollandok átvették itt a irányítást.
4: Igen, rengeteg, Bocsánat, itt rengeteg küzdelem volt abban az időben, és szerintem kultúrtörténeti és gazdaságtörténeti érdekesség is, hogy amikor a Magellán elindult a ugye portugál hajósa, ahogy említetted, a felfedező útjára, akkor nem az volt a cél, hogy ők majd jól körbehajózzák a földet egy ilyen One Day Globe-szerűen, hogy majd időre majd mennek egyet, hanem az volt a cél, hogy az általad is említett egyik részt, mégpedig a Malakú-szigeteket odahajózzanak, és amennyit csak lehet szegfűszeget és szerecsendiót, annyit hozzanak haza az öt hajóval. Mert ez aranynál is drágább fűszer volt mind a kettő, és ugye a hollandok a borsot hozták be alapvetően innen a régióból, és a portugálok meg ezt a kettőt akarták, tehát nagyon érdekes sztori, itt ebből rengeteg csatározás meg, hát végülis a Magellán is itt halt meg, nem messze, Fülöp-szigeteknél, úgyhogy nagyon érdekes sztori ez.
6: Abszolút, de a hollandok egyébként nagyon stabilan meg tudtak maradni itt, tehát 1942-ig maradtak, amit a japánok törtek meg, egy 3 éves japán elfoglalás jött, ami után 45 óta független. Tehát ez egy, ez a rövid történet ennek, de ami nagyon fontos, hogy egy iszlám hátterű ország, nagyon erős, a legnagyobb, és egyébként egy rettenetesen jól fejlődő gazdaság, de nagyon erős arab bekötöttséggel. Én azt olvastam, hogy Jakartának is külön ilyen negyedei vannak, amelyek pont ezt a történelmi kapcsolatot vagy idézik fel, vagy próbálják valahogy továbbvinni. Na most ebben a környezetben, tehát óriási az ország, óriási a fejlődési potenciája, és hát ugye ebben most így röviden ránézve, tehát itt van minden. A bányaipar, ami egyébként a leghíresebb, vagy a legismertebb, és ugye ezen belül a nikkel is, ők sok mindent fordítottak, mert a próbáltak lejönni arról a vonalról, hogy ők közvetlenül csak nyersanyagforrást vegyenek, hanem próbálták azt a vonalat is, azt elég sikeresen alkalmazzák is, hogy a kitermelést és a feldolgozást helyszínen kell végezni. És így gyakorlatilag ilyen szempontból ez az iparág folyamatosan fejlődik és erősödik. Szóval nagyon, nagyon nehéz ezt így megbecsülni, hogy mi lesz belőlük, de biztos, hogy amihez ők, amilyen irányba ők mennek, abba az irányba ez az egész diffúz rendszer, ez a sok szigettel mégis zseniálisan erősen fejlődik, és hát top 10-be várják őket, tehát ez abszolút erős. Na most mielőtt belemegyünk a digitális nomádokban, nézzük meg az adórendszert egy kicsit rövidebben. De az áfájuk az abban semmi különleges nincsen, tehát 12%. Annyi talán, hogy pontán a méretek miatt egy ilyen ők ilyen dezignált áfa behajtásnak tekintik ezt, ami van, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen, tehát nem közvetlen az állam, hanem külön cégek hajtják ezt be, ezt az adót, ez egy elég bonyolult rendszer, de 12%-ot azért csak be lehet hozni még a legutolsó szigetről is, bár ez egy jó kérdés, hogy ezt hogyan csinálják, de ami tény, hogy egy magasan digitalizált ország.
4: Hogyha ez így ki van szervezve, akkor van tippem rá, hogy csinálják, de igen, érdekes.
6: Egyébként ez munkás, mert történetileg a törökök csinálták ugyanígy, tehát a törökök tulajdonképpen a teljes adóbehajtás koncesszióba adták a Ottomán Birodalom belül, szóval azért
4: hát végül is volt benne ráció, tehát hogy akkor le van tudva ez a része, nyilván valamit vissza kell csorgatni a koncesszor cégeknek, de hát egyébként lehet, hogy többet behajtanak.
6: Ők meg aztán végtelenül pusztítják, vagy amit lehet. Ott tényleg kevés adó maradt kint. De a lényeg az, hogy ez itt létezik. A társasági adójuk sem olyan nagyon kedvező, mert 22% van, egy 19%-os kulcs. Nyilván itt az egy fontos dolog, itt kis adózások is kellene, hogy legyenek, és azok kedvezőek, de egyébként az ország maga egyáltalán nem adóparadicsom. A bányaiparra kifejezetten erős adók vannak itt a szénre, és itt tovább olajra, tehát, de a nikkeltől kezdve mindenre, tehát ez egy nagyon komolyan vett terület, úgyhogy ezek itt aztán még extra növelik ezt az egészet. helyi adójuk nincsen, de azon ne is nagyon csodálkozunk ebben a földrajzi leosztásban, hogy miért nincsen, mert ez nem sok értelme volna, és a behajtás az itt tényleg egy komoly probléma. A személyi jövedelemadójuk meg sávos, tehát az 35%-ig megy föl. Na most ebből eredően ez egy tehát adóparadicsomnak nem nevezném az országot egyáltalán. És ez az adóstruktúra egyébként a digitális nomádok helyzetét is nagyjából meghatározza. Tehát azt láttuk Balinál, hogy Bali milyen erős habbá tud fejlődni, vagy tudott fejlődni gyakorlatilag az ázsiai térségben. Azt azért fontos látni, hogy Jakarta is fölvette a versenyt, és ugyan Bálint kb. 30 ezer digitális nomádról beszéltek, de itt Jakartában ennek talán a harmada lehet, de mégis nagy a különbség a kettő között, mert Jakarta sokkal inkább üzletibb, tehát amíg a Bali az egy kicsit ilyen tengerparti bícsízű, és egy inkább egy ilyen sokkal lazább stílusú terület, addig Jakarta az abszolút üzleti központú, és itt a business networkje, akkor gyakorlatilag az ekoszisztémája, tehát a startup ekoszisztémája a sokkal erősebb, és emiatt gyakorlatilag ezért Jakartát nagyon erős központnak tartják. Na most ami a digitális nomádokat illeti, ez egy szabályozott terület, és úgy, ahogy Balival láttuk, itt ugyanaz a szabályozás működik. Itt lehet különböző vízumokkal jönni, és akár hosszú idekig maradni, de az adózást nem lehet elkerülni. Tehát itt nincs fajta olyan mentesség, ami sok esetben esetleg megvan, hogy mentesítik őket, ezt itt nem teszik meg. Tehát itt az van, hogyha valaki sokáig marad itt, tehát mondjuk ez a 183 napot, ha vesszük, akkor gyakorlatilag indonéz rezidensé válik, tehát azért itt óvatosan kell ezzel a dologgal válni, és akkor az egész worldwide income itt adózik, tehát akkor ez egy fontos kérdés. Sok országgal van, azt hiszem több mint 30 országgal van egyezményük, tehát azért annak jó esélye van, hogy aki ebbe beleesik, az az anyaországa ezt kezelni tudja, de én úgy látom, hogy itt inkább rövid lejáratú, ilyen, tehát rövidebb tartózkodásokat terveznek, és hát gyakorlatilag ez az, ami működik. A beutazás egyébként nem annyira problémás, tehát hogyha valaki ezt csinálja, mert igazából igazolni kell egy 60 ezer dolláros jövedelmet, és 2000 dollárt magszámlán. Most nyilván ez a 60 ezer dolláros jövedelem igazolás így magyar szempontból nem egy kis jövedelmet jelent, de összességében egy ilyen élethez, ami itt van, és ezt hozzá kell tenni, ez nem egy annyira olcsó környék, tehát, de nem is a legdrágább.
4: De akkor mégis mi az, ami vonzó? Az ausztrálok ugye viszonylag közel vannak. Óriási hub, ugye azt lehet tudni, kikötők, nagy központja, kereskedelmi központ, ez az, ami ide vonza őket? Vajon, hogy így rövid időt töltsenek itt?
6: Lokáció? Én azt láttam, nem tudtam még lekövetni a digitális nomádok gondolkodásán, de én azt látom, hogy aki Ázsiában ezt választja, tehát nem dolgozni megy és valamit csinál, mert sokszor hallja vissza az ember, hogy Ázsiában azért csomó még olyan szakma, vagy egyáltalán, tehát lehetőségek azért munkára egyáltalán nem rosszak, de a digitális nomádok én úgy látom, hogy utaznak. Tehát itt van egyfajta ilyen körforgás, és ahogy beszéltünk, itt nem csak egy helyen vannak, hanem mit tudom, eltölt pár hónapot, és szerintem ez egy ilyen útvonal tervezéses megoldás, és ennek részévé lehet tenni Jakartát, de van, aki csak Bálig jut, és utána megy tovább, mondjuk Vietnámba, vagy bárhova. Uh-huh. Tehát ez a térség, ez óriási. Tehát mi itt európai fejjel gondolkodva nem nagyon látjuk ezt át, hogy mekkora is az egész terület, de hát óriási.
4: Szóval ez biztos, igen.
6: Indonézia is, és így tovább. Tehát én nem azt látom, hogy mint mondjuk Amerikában, vagy esetleg egy kicsit hosszabb, vagy Dél-Amerikában hosszabb ideig is akár ott időznek, én itt inkább ezt az átmenetet látom. Tehát az, hogy mennek, és itt gyakorlatilag ezeket a területeket valamilyen szinten megismerik, megtanulják, és aztán tovább mennek. És ugye a digitális nomádnál azért ez a dolog, ez a fajta karakter, ez a meghatározó a mobilitás, én úgy látom.
4: Tehát, igen, mert a több mindennek a kipróbálása, és vannak ilyen elvonulós jellegű dolgok, ami a kicsit inkább az a workation kategória, ugye, hogy egy ilyen gyönyörű öböl mellett dolgozik az ember, ahol nincs nagy mozgás. Hát ez nem. A Jakarta meg ez az óriási zsúfolt metropolis, ahol minden összeér. Ráadásul ugye azt elfelejtettük, hogy Indonézia a világ egyik legnagyobb kávétermelő országa is. Igen. A Robusta főleg innen jön, vagy nagy része, úgyhogy hát izgalmas hely, az biztos.
6: Abszolút, és én azt látom, hogy igazából a költségei azok alacsonyabbak, mint Európában, tehát az életvitelszerű költségek, tehát ilyen szempontból az árak azok abszolút jók. Jakartának az időeltolódása azért az viszonylag elfogadható, 7 órával van előttünk. Az internet elérés az nagyon magas, tehát 80% fölötti, tehát ez a digitális modern világ, tehát ez itt abszolút jelen van, és a közlekedése is jó, tehát mind Jakartának, mind Balinak, tehát azt lehet látni, hogy mondjuk Balinál ez oda is vezet, hogy már szinte túl van terhelve.
4: Értem.
6: Turisztikailag, de Jakarta nem. Tehát én azt gondolom, hogy így digitális nomádként, én magánemberként nem vagyok digitális nomád, de ettől függetlenül ezen a területen biztos, hogy érdemes eltölteni hosszabb időt. Mondjuk családosoknak lehet, hogy nem pont ez a legkedvezőbb környezet, egy biztos, hogy idegen környezet lenne elsőre, de összességében adójogilag sem kínál előny, de összességében halatlanul érdekes. Tehát ez azért az ország méretei, kultúrája, tehát van az iszlám ország, egy kicsit más az egésznek a kémiája, de ettől függetlenül szerintem egy nagyon érdekes tapasztalat, de ebben nincs benne az a Bali, ezért is vettük külön, mert Bali az egy teljesen önálló
4: az egy teljesen más, igen.
6: És semmi köze nincs ez a nagyon erősen iparosodott és egy nagyon erősen felfutó gazdasághoz. Tehát ennyi, és hát igazából majd megyünk tovább, mert Bali után vagyunk, de a Seychelles-szigetek jönnek, tehát megint jön egy kicsit.
4: Megint jön egy ilyen paradicsom.
6: Megint jön egy kis holiday.
4: egy kis holiday workation a digitális tomágyoknak, igen. Jó.
6: Igen.
4: Nagyon jól hangzik. Köszönjük szépen, érdekes volt.
6: Nagyon szívesen.
4: Fontos infók szépen voltak. Köszönjük szépen neked is.
6: Sziasztok!
4: Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszélt Indonéziáról, ugye ott járunk most Ázsiában, a digitális nomádok adózását követjük.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
7: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiállitások.mta.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
6: 1934-ben ezen a napon született Brigitte Bardot, francia színésznő, énekesnő, állatvédő, és szerintem mindenki hallott már állatvédő tevékenységéről. Azt is mondta egyszer, hogy a szépségemet és a fiatalságomat a férfiaknak adtam. A bölcsességemet és a tapasztalatomat az állatoknak fogom adni. Mondta Brigitte Bardot, ugye 2025-ben hunyt el, és tényleg nagyon sokat tett állatvédelem területén.
7: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
0: Millás reggeli.
6: Most pedig azzal foglalkozunk, ugye, hogy több ezer tonna olasz szemét rohad Magyarországon, kamionokkal érkezett Olaszországba, és évek óta itt van Magyarországon ez a több ezer tonna, sok esetben veszélyes hulladék, nem egy területen, hanem ugye az illegális szemétlerakók felszámolása az 100 milliókba kerülhet, de hát pont azért beszélgetünk a vízválasztó mozgalom alelnökével, Keresztes László Lóránttal, hogy tisztába tegyük azt, hogy mi a helyzet és hogy mit lehet tenni. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
6: Hogy nézett ki ez a szemétügy? Ugye olasz szemét maffiáról már hallottunk korábban is, gondolom hasonló jellegű történet volt itt is.
8: Hát az a helyzet, hogy ez pontosan ugyanaz a történet még mindig.
6: Ja, tehát
8: ez a történet sok éve íródik, és sok éve megtörténik Magyarországgal. Ugye itt, amit látunk, ez egy nagyon-nagyon összetett és sokféle, sok területen megjelenő bűnelkövetés gyakorlatilag. Hát ugye ezt tudjuk szerintem, még akár én irodalmi vagy televíziós érdeklődőként is, hogy Olaszországban a hulladék gazdálkodás igen erőtésen átszövi a maffia érdek, ugye a maffia szervezetek. És ugye alapvetően azt tapasztaljuk, hogy ott a küldő fél hatalmas pénzeket keres azzal, hogy ugye felveszik a támogatásokat a hulladék ártalmatlanításáért, miközben egyébként azt valójában nem végzik el, hanem a hulladékot egyszerűen elszállítják különböző módokon, más-más országokba, és így Magyarország sajnos kiemelt célpontja ennek a elkövetési módnak.
9: Na most itt hogyan kerül ide a szemét? És tud itt erről valaki, vagy pedig ezt csak sutyomba idehozzák és leteszik?
8: Hát ez nagyon nehéz elképzelni, hogy ez egy mennyire kiterjedt rendszer, de erről nagyon sokan tudnak, nagyon sokan rengeteg pénzt keresnek vele. Tehát én 2019-ben találkoztam először még országgyűlési képviselőként ezzel a jelenséggel. Így itt nem messze, én Baranyában élek, itt nem messze Pécstől egy telephelyen 40 tonnányit helyeztek el. Aztán ugye ennek az ügynek így neki álltam feltárni a hátterét, és ezért nagyon sokan megkerestek országszerte. és azóta az elmúlt években körülbelül már 25 helyszínen tártam fel az olasz illegális hulladék elhelyezést, ennek az egészen eltérő és különböző módjait. Itt ugye ezt el kell mondani, hogy itt nem néhány ezer tonnáról van szó, hanem több százezer, de én megkockáztatom, hogy milliós tonnáról, tehát amit ide hordtak. Ugye ebben egyébként mindenféle hulladékok vannak, a legjellemzőbb egyébként a műanyag, a gumiszemét, a textil hulladék, de sajnos egyébként ebbe belekevertek, már jól látjuk, veszélyes hulladékot, sőt egészen megdöbbentő, de orvosi hulladékot is. Például nemrég keresett meg azzal egy informátor, hogy a Covid idején több kamionnyi, tehát 30 kamionnyi, tehát kb. 700 tonnányi orvosi hulladékot hordtak ide Olaszországból. Hát ebben minden volt, amit el lehet képzelni, ami mondjuk a kórházakban a Covid elleni küzdelem első vonalában képződött veszélyes orvosi hulladék.
6: Csodálatos.
8: Tehát ez egy rendkívül kiterjedt rendszer, és természetesen tudnak róla a hatóságok, a hivatalok. Itt egy nagyon komoly küzdelemre van még szükség, hogy ezt a rendszert.
9: Bocsánat, ez a természetesen tudnak róla a hivatalok, hatóságok, hogyan egyeztethető össze azzal, hogy illegális tevékenységről van szó?
8: Ugye nagyon sok esetben engem kamionosok keresnek meg, vagy különböző olyan állampolgárok, akik látják, hogy megjelenik az ő környezetükben az a hulladék, akkor én, hát nyilván ezek kapacitás függ, mert ugye nem tudom az egész országot bejárni, de minden esetben megpróbáltam egyébként, ha időbe is telt utána járni, hogy mi történt adott helyzetben. És ugye a legtöbb helyen azt láttuk, hogy adott esetben mondjuk a hivatal kiad engedélyt hulladék feldolgozásra egy olyan vállalkozásnak, aminek egyébként az előtörténetében ilyen tevékenység nincs. Sajnos nagyon sokszor úgy adtak ki a hivatalok engedélyeket, hogy teljesen megalapozatlan volt, tehát így a kért hulladék feldolgozási tevékenységnek semmiféle feltétele nem volt az adott telephelyen adott, tehát nem voltak munkavállalói gépek, árambekötés, sok esetben tűzivízellátás sem, tehát konkrétan semmi. Kiadták az engedélyt, miközben egyébként ezeknek a, tehát maguk a vállalkozóknak nevező bűnözőknek semmilyen más célja nem volt, mint hogy lepakolják a szemetet. De ezt úgy kell elképzelni, hogy akár kamiononként néhány éve még ilyen 700 000-800 000 forintot vágtak zsebre, egyszerűen, hogy lerakatnak egy kamionnyi szemetet, ma már az informátorok szerint 5000 euró üti a markukat. És azért mondom, hogy tudnak róla a hatóságok, mert nagyon sok esetben láttam azt, hogy úgy adnak ki a hivatalok engedélyt konkrét szereplőknek, hogy néhány perces keresés után meg lehetett volna állapítani, hogy ezek a szereplők ilyen ügyekben érintettek. Tehát egészen megdöbbentő, de sajnos úgy szaporodtak sok helyen ezek az illegális lerakók, hogy azoknak a úgymond előzetes engedélye megvolt, csak később derült ki, hogy igazából itt semmiféle feldolgozási tevékenység nincs, szándék sem volt, a hulladék meg sok helyen egyszerűen akár több ezer tonnányi, és ott rohad évek óta.
9: Ez melyik hatóságnak a hatásköre? Ki adja ki az engedélyt?
8: Ugye sokszor ugye kormányhivataloknak kellett kiadni a hulladékgazdálkodási engedélyt, de sokszor az önkormányzatok is kiadtak engedélyt, ilyen telephelyi engedélyeket teljesen megalapozatlanul. Én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon komoly felelősséget vett fel minden téren az, hogyha úgy adnak ki engedélyt, hogy jól láthatóan, előzetesen megállapítható, hogy minimum gyanús a személy vagy a cég, aki kéri az engedélyt, és hogyha a hatóság egyszerűen arra nem veszi a fáradtságot, vagy nem volt képes, vagy nem volt embere, ugye mindenek többen más és más, hogy megállapítsa, hogy azon a telephelyen semmiféle feldolgozási feltétel nem adott.
9: Az is egy érdekes kérdés, hogy hogyan jöhetett be ennyi hulladék az országban. Erre nincsen semmi szabályozás. Oké, hogy Schengen van és bejön a kamion, de az ellenőrzések vannak. Bejelentési kötelezettség gondolom, hogy van. Ezt hogy oldották meg?
8: A nemzetközi tapasztalat is, illetve hát az én elmúlt években összegyűjtött tapasztalatom is, hogy nagyon-nagyon komoly összefonódás van a legális hulladékgazdálkodási szereplők, legálisan működő, akár jól ismert fuvarozó cégek, illetve a küldő oldal, tehát az ottani bűnelkövetők között. És itt nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ezek a hulladékok hamis papírokkal érkeznek. Tehát ugye megérkezik a kamionhoz nyilván tartoznak dokumentumok, ezek a dokumentumok ugyanakkor nem azt tükrözik, hogy mi van az adott kamionban, és sokszor egyébként ezt még fényképekkel is dokumentálták felém a kamionsofőrök, akik egyébként becsületesek, és ők nem akartak ebben részt venni, csak nyilván elszenvedői voltak ők is ennek, hogy a kamion végére olyan bálákat is helyeznek, amik mondjuk megfelelnek az adott szállító levélnek. Tehát ilyen csalásokkal jönnek. De nagyon sok esetben egyébként egyszerűen az történik, hogy maga a szállítmány is jogszerű. Tehát egyszerűen nyilván van arra mód, nemzetközi szinten is, hogy feldolgozási célra szállítsanak egyik országból a másikba hulladékot. És itt egyszerűen az történik, hogy jön egy hatalmas mennyiségű hulladék, ugyanakkor a fogadó fél gyakorlatilag egy hamis ígérettel, vagy hamis szerződéssel fogadja a szemetet. Tehát ugye Olaszországban mondjuk a küldő fél azt látja, hogy itt egy magyar hulladék gazdálkodási engedélye rendelkező cégnek szállít, miközben ez utóbbinak semmi más szándéka nincs, mint hogy a szemetet lerakja, abban akár telepenként 100 milliónál is több pénz zsebre vágjon, majd felszámolja a céget és elsétáljon. Tehát ugye nagyon összetett, nagyon sokféle ez a folyamat, és hozzáteszem, hogy ezért egyébként már, hogy ezért a tevékenységért már nemzetközi szinten meg is bírságolt.

0: hogy évek óta áll ugye illegálisan elhelyezett hulladék. Ha veszélyes ez a hulladék, akkor az ugye a vízbázist is károsíthatja, de nem szívesen megy arra az ember mondjuk sétálni se, meg kirándulni se gyerekekkel.
1: Ez egész pontosan így van. Nem tudom, hogy mennyire szembesültek önök ezzel. Néhány hete, talán 2-3 hete lehetett látni egy hatalmas tüntetőt Zágrában. Több tízezer ember ment ki az utcára.
0: Igen.
1: Ezek az emberek azért tüntettek, mert külföldi szemétel árasztották el Horvátországot is, és már konkrétan mérték a vízbázisok szennyezését. Hmm. Na most az a helyzet, hogy ez még úgy látom, hogy hiába küzdök évek óta ez ellen, ez egyszerűen még nem ütötte át az ingert küszöböt annyira, hogy az emberek felfigyeljenek, és egyébként a hivatalos szereplők megmozduljanak. Ugye nyilván az elmúlt években én rengeteg indítványt tettem arra, még országgyűlési képviselőként, hogy ezt a rendszert megállítsuk, hát mondanom sem kell, hogy minden alkalommal lesöpörték a korábbi kormányképviselője ezt a javaslatot. Ugyanakkor ezek a dolgok most is megtörténnek Magyarországgal. És sajnos az a baj, hogy vannak olyan telepek, például az egyik legdurvább, ami most látható, Baranyában egy házasorasztiban van, de ilyen van egyébként Budajkon is, és mi nagyon sokat említhetnek gyakorlatilag minden ország részből, ahol nem tudjuk pontosan, hogy milyen anyagok vannak ezekben a hatalmas hulladékhegyekben, tehát igazából még fel sem lehetett mérni, hogy ez jelente, illetve milyen konkrét kockázatot jelent a felszín alatti vizekre. De az biztosan megállapítható, hogy ez egészségügyi, tűzbiztonsági kockázatot jelenthet minden esetben, hiszen itt az alapvető szabályokat sem tartották be, és én elfogadhatatlannak tartom azt, hogy évek óta ezek a hatalmas, illegálisan fölhalmozott hulladékhegyek ott lehetnek és veszélyeztethetik az adott
2: helyet. Itt most kik egyébként a felügyeleti hatóságok, vagy nyilván tett bejelentést, akiktől mondjuk elvárható lenne, hogy rámozduljanak, kivizsgálják, nyomozzanak, mert laikusként tényleg nem érti az ember.
0: Hát most hogy ez talán az élő környezetért való. Igen.
2: Illetve, hogy most hol tart az ügy, van-e változás azóta, hogy új kormány van?
1: De az a lényeg, hogy én minden esetben megtettem természetesen a hatósági bejelentéseket és a büntető feljelentést is, hogy egészen eltérő, hogy amiket tapasztaltam az elmúlt évekből. Tehát vannak olyan ügyek, ahol a rendőrség elkezdett nyomozni, már el is ítélték egyébként az elkövetőt, tehát van olyan személy, akit már börtönbe is juttattam ezzel, többen bíróság előtt állnak, sok nyomozás folyamatban van. Ugyanakkor vannak olyan ügyek, ami számomra egészen megdöbbentő, ahol nagyon konkrét információkat adtam át a nyomozó hatóságnak, és mondjuk már egy-két éve nem is hallok semmit, hogy bármi megtörténne. Én ezt elfogadhatatlannak tartom, és a hatóságoknál, pontosabban a hivataloknál ugyanez a tapasztalatom, hogy valahol komolyan vették, felléptek, valahol meg egyszerűen a fülükbottyát sem mozgatták, de olyan is volt, hogy egyszerűen így elküldtek melegebb éghajlatra, hogy én hagyjam őket békén már ezzel a kérdéssel. Na most ez egy nagyon súlyos rendszer probléma. Tehát eleve itt nekem a tapasztalataim azt mutatják, hogy ez egy rendszerszerű elkövetés. Tehát én azt hiányolom, hogy egyelőre a különböző elszigetelt esetekben, mert kb. Most is 15 nyomozás folyamatban van az ország különböző pontjait érintően, nem látom, hogy ezt így úgymond rendszerként tudnák kezelni, mert nyilván ez nagyon fontos lenne. És itt egyébként hozzáteszem, hogy a hatósági hivatali munka mellett jogalkotói feladatok is lennének. Én természetesen felajánlottam a segítségemet az új kormánynak, az élőkörnyezetért felelős minisztériumnak, hogy átadom a tapasztalataimat és az információimat. Én úgy érzékelem, hogy egyelőre még nem tudom, nem álltak annyira fel a rendszerek.
0: Igen. Hát én is ezt sejtem, hiszen a szakpolitikai részlegen nagyon sok olyan ember van, akinél abszolút elsődleges ez a kérdés, és hasonló jellegű problémákkal már beszéltünk mi is velük, úgyhogy feltételezzük ezt, hogy még nem állt fel olyan szinten ez a minisztérium és a szakállamtitkárság, hogy ezt kezelni tudják.
2: Hát reméljük minél hamarabb sorra kerül.
0: De az biztos, hogy mondjuk ennek hangot adtunk most, de szerintem folyamatosan kell, és én amellé tenném ezt az ügyet, amivel szintén éveken keresztül, de szerintem legalább 10 évig foglalkoztunk, hogy milyen szemét, illetve milyen veszélyes hulladék szivárok be a Dunába, ott a Hajógyári szigetnél, és ugye az is egy ilyen elképesztő kérdőjel volt nálunk, hogy éveken keresztül beszél róla sok mindenki, és nem született megfelelő megoldás erre. Még mind a mai napig egyébként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ügyek, amikkel foglalkozni kell. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy felhívta a figyelmet, és hát mondjuk, hát verjük ezt a tamdobot, és legyen minél hangosabb.
1: Én nagyon köszönöm a lehetőséget. Én is azt gondolom, és azt is tapasztalom, hogy ezeknek az ügyekben a megoldásában a legfontosabb eszköz a nyilvánosság. Hogy az embereket tájékoztatni tudjuk, hiszen így lehet tovább információhoz jutni, és így lehet elérni azt, hogy valódi megoldások szülessenek. Úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Sajnos

0: Azt kell, hogy mondjam, hogy folytatása következik, de minden esetre elkezdődött valami.
1: Reméljük, hogy már arról tudunk beszámolni, hogy elindult valami. Hogy
0: köszönjük szépen az infókat.
1: Köszönjük szépen.
0: További jó munkát, szép napot.
2: Köszönöm.
0: Keresztes László Lóránt beszélt, ugye, amint a vízválasztó mozgalom alelnöke kiemelten. Ugye ő elsősorban Pécs körül, mert ott lakik, foglalkozik ezzel a kérdéssel. Említette ugye, hogy még politikusként is foglalkozott ezzel, ugye az LMP frakcióvezetője volt, ő 2024-ben lépett ki a pártból, és most a vízválasztó mozgalomban különböző ilyen környezetvédelmi ügyekkel foglalkozik nagyon erőteljesen. Erről beszéltünk, Gábor, amikor, de igazából nem is gondoltam rá, de amikor elindult a műsor, és beszéltünk például erről a paprika ügyről, én pont erről beszéltem. Tehát, hogy itt több százezres tömegnek kéne az utcán lenni ahhoz, hogy ezt komolyan kezelje valaki. Tényleg, hogy lehet az, hogy ott a gázgyárnál több mint 10 éve szivárog a mérgező anyag a Dunába? És mindenki a vállát vonogatja.
1: Környezetvédelmi ügyekben a lakosság hozzáállása az, hogy ameddig nem az én szomszédomban történik, addig magasról teszem.
0: Igen, de pont ezt mondom. Tehát amikor a paprikáról beszéltünk, hogy az egyik nemzeti értékünket degradáltuk azzal, hogy elkezdtük téglaporosítani, meg onfestékkel, meg mindennel keverni, akkor a saját környezetünk az milyen? A saját környezetünk. Tehát ki az az idióta, aki ezt nem fogja fel? Költői kérdés volt.
1: Jó, hosszasan lehetne sorolni az ügyeket, ami miatt gyakorlatilag naponta lehetett volna utcára menni, tegyük hozzá. Úgyhogy...
0: Hát igen, de akkor
1: és
0: viszont...
1: Ez nehéz sorrendet felállítani.
0: Nehéz. Teljesen igazad van, viszont nem lehet tovább a seggünkön ülni, és semmit nem csinálni, hogyha látjuk, hogy ez történik. Tehát ez egy teljesen felháborító a helyzet, és egyébként pedig... mindenkit kinyírunk vele.
1: Endre, Ede, állj az élére, lengesd a zászlót.
0: Ezeknek szívesen az élére állok. Nagyon
1: pedig
0: szívesen.
1: Szerintem egy emberként követünk.
0: Nagyon jó. Most elbagatelizálod.
1: Nem akartam. Tényleg nem akartam elbagatelizálni. Tök okay. Fontos, és tökre örülünk, hogy te ezt így
0: legyen.
1: Viszed és nyomod.
0: Jön Czoller Andi a hírekkel, információkkal. Utána jövünk vissza mi, és kiváló témánk van, mert hogy Mihálovics gazda rovatunkban arra fogunk választ kapni, hogy lépést tud-e tartani a hazai kínálat a bioélelmiszer boommal. Egyre nagyobb a bioélelmiszer boom, és vajon működik-e? Én most kint voltam a sógoroknál, tök véletlenül gyakorlatilag csak bioélelmiszert vásároltam egy boltba. Otthon vettem észre, hogy a bor, amit vettem, biobor. A sör, amit vettem, biosör. Halálkomolyan mondom. És csak azt mondom, hogy hát ilyet, legyen ez így, legyen ekkora kínálat.
1: A dal pedig, amit hallgassatok meg, természetesen a Biokert címet viseli.
0: Ja, igen, legyen az. Na jó, ez megint elbagatelizálja ezt. Na jól van, Gábor.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
5: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
6: Évvégéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek! Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Rákóczi úton. Torlódik a kocsisora a Pesti alsórakparton a Szabadság híd közelében. A Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Tököli úton és a Kerepesi úton befelé szakaszonként. Továbbá Csepelen a II. Rákóczi-Ferenc úton a temető közelében. A villamos pálya karbantartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-ig. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után mától a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Szintén csatornajavítás miatt kell útszűkületre számítani a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út közelében. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Jókai utcában az Ady Endre út és az Esze Tamás utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Január 1-től bevezetik a vagyonadót, ülésezik az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága, egy aszályos időszak akár 5 évvel később is érezteti hatását. Kellemes őszi idő lesz a héten csapadék nélkül, ma napközben 22-26 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Ülésezik az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága, amelyen tárgyalják Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának kiadását. A három politikus ügyében múlt héten lépett az ügyészség. Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA támogatások miatt, Seszták Miklósét a Volán ügy nyomozása érdekében, míg Magyar Péterét a választások előtti telefonos ügy miatt kérte ki az Országgyűléstől a legfőbb ügyész. Indul az egészségügyi várólista csökkentési program délutáni és hétvégi extra műtétekkel, valamint minőség alapú anyagi ösztönzőkkel szeretnék gyorsítani az ellátást. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a Semmelweis Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen már dolgoznak a további kapacitások kiépítésén, a programhoz pedig korszerű, gyorsított rehabilitációs protokollokkal dolgozó külföldi szakemberek is csatlakoznak. Minden kórháznál külön probléma térképet készítenek, megkezdik a várólisták tisztázását, és felülvizsgálják a korábban bevezetett ortopédiai várólista protokollt is. Bolt Péter a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul alkotmánybírói mandátumának megszüntetése miatt. A korábbi legfőbb ügyész az Indexnek azt mondta, szerinte csak kimenő rendszerben lehetne felső korhatárt bevezetni ilyen tisztségekre. A most 71 éves Polt Pétert eredetileg 12 évre választották be, de a Tisza kormány alaptörvény módosítása miatt idő előtt megszűnt a mandátuma. Egy aszályos időszak akár 5 évvel később is érezteti hatását. Egy tanulmány szerint a 2015 és 18 közötti európai aszályos időszak majdnem 440 milliárd eurónyi kárt okozott, és több mint 2,7% ponttal csökkentette a blokk GDP növekedését, olvasható a másfél fok oldalán. Emellett a beruházások közben több mint 12%-kal estek vissza, és az aszályok miatt a becslések szerint 5,8 millió munkahely szűnt meg, vagy nem jött létre. Ha nem csak a közvetlen károkat vizsgáljuk, akár egy-egy aszályos időszak gazdasági kára megközelítheti a közvetlen kár összegét. Az ausztrál szenátus bekéreti az OpenAI és az Anthropic vezetőit. Annak kapcsán kérdezik majd őket, hogy egy MI ügynök feltört egy ausztrál kormányzati weboldalt, írta meg a Reuters. A kormány által működtetett általános egészségügyi rendszer törték fel még augusztusban, és az OpenAI szeptember 10-éig nem tájékoztatta róla a kormányt. Szakértők szerint ez volt a világ első mesterséges intelligenciával elkövetett biztonsági incidense egy kormányzati rendszerben.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Zavartalanul napos, derült időre készülhetünk, legfeljebb kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A keleti szél gyenge lesz, délután pedig 25 fok köré melegszik a levegő.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
3: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Lehet, hogy eltévesztettem valamelyik előző bejelentkezésnél, és pont hatot mondtam. Elképzelhető. Nagyon
4: írták,
3: figyelünk.
4: Írták többen is.
3: Akkor többen is írták, így történt. Hát elnézést. Pont felelevenítettük a múlt héten az Estefemet és a régi Rádió Cafét, és így a hullámhossz azért ott maradt. Azért legtöbbször szerintem jól mondjuk. Mindenesetre Ács Gábor a stúdióban.
4: És Kántor Endre természetesen.
3: És izgalmas, fontos információk, amiket nem mondtunk. Ezt mindenképpen alá kell húzni, mert ez elképesztő, és nem mondtuk az elején, pedig szerintem nagyon fontos, hogy Bódis Tamás pályacsúccsal nyerte meg a Spartatlont. Ugye gyakorlatilag 246 kilométeres görög ultramaratonról van szó, aki nem tudott róla, és Bódis Tamás 19 óra 40 perc 51 másodperces idővel nyerte meg a Spartatlont. Ugye az Atén és Spárta közötti ultramaratonról van szó. Figyelj, ezt, hogyha összegezed, hogy milyen kilométereket kellett neki futni, milyen idővel, hát én nem tudom. Hogy lehet? Hogy
4: lehet? Már kiszámoltam tegnap, hogy 5 mennyi, de már elfelejtettem
3: igen,
4: pontosan.
3: Hát 6 alatt van.
4: Bőven.
3: Tehát, hogy...
4: Ebben ráadásul ilyen brutális hegyi szakaszok is vannak, meg úttalan utat, tehát ez nem végaszfalt
3: kérem
4: és
3: szépen, síp. Kérem szépen, ez egy óriási respekt.
4: Ez annak a futárnak állít emléket, hogy ez a verseny, aki elfutott 36 óra alatt Aténból Spártába, és most is Spártában Leonidas király szobránál van a cél, és lenyűgöző, amikor befutnak és elérzékenyül mindenki, igen, akkor megérkeznek a brutális
3: teljesítmény ugye után. 490-ben időszámításunk előtt úgy hívták, igen. Ők egyébként erről nézegettem, hogy erről volt vita, hogy ez létezik-e vagy nem, de John Fodden az, aki a brit légierő tisztja volt, és ilyen...
4: Ő kipróbálta
3: egy saját emberkísérletével bizonyított, hogy ez igaz.
4: És meg lehet csinálni. És még azóta hányszor döntötték meg, és jobbnál jobb időket jönnek, egészen elképesztő. Bódis Tamás egyébként Bogár János talán a második férfi versenyző, aki megnyerte a Spartatlont. A lányok között már hárman is voltak.
3: Igen, Lubics Szilvia, a Nagy Katalin és a Marázs Zsuzsa.
4: Igen. Na most.
3: Illetve volt, hogy Moróca Andrea is itt van. Tehát azért
4: akkor
3: volt.
4: Négyen voltak.
3: Hát kérem szépen, gratulál. Na,
4: fantasztikus teljesítmény, gratulál. Gyors üzenetolvasás, azt mondja, hogy ABG, azaz Ács bagatellizáló Gábor humorát is bírom, de kérem tartózkodjon Endre kellemesen meglepően forradalmi hevületét elbagatellizáló cselekményének folytatólagos megvalósításától mind verbálisan, mind egyéb hanghatások, zárójel kuncogás által. Jó.
3: Kellemesen igyekezni, meglepően forradalmi. Hát.
4: Igyekezni fog. Köszönöm szépen.
3: Én állandóan ilyen reakciósnak vagyok beállítva.
4: És mikor veszük végig a dalokat? Annyira jó ébresztő a dalokat.
3: Hű, ezt
4: a
3: elfelejtettem. Nagyon fontos információ, hogy, és ezt nem mondtuk ezt sem. Tehát október 1-e a zenevilágnapja. Uh-huh. És ennek apropóján aznap a Rádió Café 98 a hallgatók kedvenc zenéit szeretné játszani. Egyébként is így van ez, de hogy a még kedvenc, a személyes kedvenceket szeretnénk, tehát október 1-e a zenevilágnapja, a ti kedvenceitek, a legnagyobb kedvenceitek jönnek itt a Rádió Cafén, küldjétek el a legkedvesebb zenéiteket, és csak ide, azt játsszuk, ami ide érkezik. Az összes többit nem fogjuk, tehát a vanbarátod@radiocafe98.hu a cím. vanbarátod@radiocafe98.hu a kedvenc zenétek címét, előadóját küldjétek, október 1-én ezt fogjuk játszani.
4: Tehát most csütörtökön lesz az, úgyhogy minél hamarabb küldjétek. Ezeket kettő zenetet gyorsan, mert tudom, hogy szaladnunk kell, mármint a ébresztő zenékre, elalvó zenékre. Legtovább a Children of Bodom, Are You Dead ilyet dalára keltem, a finn. Hát az ilyen death metal, thrash metal banda volt, ugye? Úgyhogy
3: ez kiugraszt az ágyból, igen.
4: Ezen mosolyogtam. Anita, vagy Kinga üzenetét pedig aztán külön köszönjük. Nálam Millás reggeli és Rádió Café egész nap. Reggel csörög a telefonom 30 perccel korábban, ahogy kelni kell, füles be, hallgatom a Millás reggelit, fiamat beviszem a suliba, autóban a Millás reggeli. Ha magyar vendégem van a szalonomban, ő Angliában él, Norwich dolgozik, igen, akkor Rádió Café van bekapcsolva, ha mások nincsenek bent, amikor itthon vagyok, Rádió Cafét hallgatok, amikor főzök, a Millás reggeli kibaradt részeit, és a többi Rádió Cafés műsort hallgatom, tévében pedig Jamie Oliver csatorna, vagy Eurosport.
3: Hát ez majdnem ugyanígy van nálam
4: nem nézek, vagy hallgatok, belefáradtam a világ dolgaiba, értjük és köszönjük, de még a többi dalra is visszatérünk.
5: No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Bioélelmiszerekről lesz szó, tehát úgy látszik, hogy növekvő a kereslet, bővül a piac, és vannak egyébként új lehetőségek a hazai élelmiszerágazat számára. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, az ÖMKI legfrissebb piacelemzése szerint a biotermékek kiskereskedelmi forgalma 2023 és 2025 között közel 30%-kal nőtt. És, hogyha már nem csak a mértékét, hanem a értékét is szeretnénk mondani, elérte a közel 54 milliárd forintot, úgyhogy azért ezekkel már lehet valamit kezdeni. Dr. Györéné Kisgyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit!
3: Ugye azt látszik, hogy a kereslet van, az értéke a piacnak a számottevőnek mondható, tehát egyre több bio élelmiszer kerül a kosarunkba, viszont az a kérdés, hogy a kínálat az megfelelő-e?
6: Igen, azt összességében kell látni, hogy Magyarországon az ökológiai gazdálkodásba vont területek nagysága is növekszik, közel 400 ezer hektárral rendelkezünk jelenleg, tehát viszonylag jelentős termelési bázisunk van, ugyanakkor számos bioalapanyag továbbra is nyers vagy alacsony feldolgozottsági fokon kerül külföldre, és eközben a magyar kiskereskedelemben pedig számos feldolgozott biotermék importból érkezik. Tehát a hazai feldolgozás erősítése ezért egyszerre növelni a magyar hozzáadott értéket, és teremthetne új piaci lehetőségeket, és csökkenthetni az importfüggőséget is.
3: Hú, ez nagyon fontos, és szerintem ugyanaz a cipőben jár ez a szektor is, mint a mezőgazdaság több szektora, tehát hogy lehet látni azt, hogy kimegy ugye az alapanyag az országból, ott feldolgozásra kerül, és úgy kerül vissza az országba. Tehát mint ad abszurdum, sokszor eszünk olyan feldolgozott hústerméket, amelyek mint a magyar hús lenne, de a hozzáadott érték az nem itthon történt meg. Úgyhogy ezek szerint a bio élelmiszerekre is jellemző ez.
6: Igen, és azt látjuk, hogy egyre több kategóriában választják a fogyasztók a biotermékeket, különösen akkor, hogyha ezek könnyen elérhetőek, és megfelelő az árérték arányuk.
3: Oké, mit lehet akkor tudni arról, hogy a szereplők, a piaci szereplők hogy reagálnak erre? Mert ugye nő a hektár terület, ezt elmondta, viszont hogy akár mondjuk létesülnek olyan üzemek, ahol hazai feldolgozott termékek lennének?
6: Alapvetően vannak itthon is biofeldolgozó üzemek, de az lenne a cél, hogyha ezeknek a száma növekedne, hogyha ezt a növekvő keresletet minél jobban össze tudnánk kapcsolni, ugye a hazai feldolgozással is, hogy a minél több magyar bioalapanyagból készüljön itthon feldolgozott kiváló minőségű bioélelmiszer, ami könnyen elérhető a vásárlók számára. És ehhez egyébként összehangolt intézkedésekre van szükség. Tehát egyrészt stabilabb kapcsolatot kell kialakítani a termelők, feldolgozók és a kereskedők között. A termelőnek tudnia kell, hogy milyen alapanyagra, milyen mennyiségben és milyen minőségben lesz szüksége a feldolgozónak és a kereskedelemnek. A feldolgozónak pedig kiszámítható hazai alapanyag ellátásra van szüksége. Másrészt pedig fejleszteni kell a hazai feldolgozó kapacitást, termékfejlesztést. Például nem elegendő, hogy biogabonát termelünk, és adott esetben alapanyagként exportáljuk, hanem abból itthon kerüljön bioliszt, pékáru, reggeliző termék, vagy más magasabb hozzáadott értékű biotermék a fogyasztók asztalára. Harmadrészt pedig a biotermékeknek versenyképesnek kell lenniük a kereskedelemben, megfelelő mennyiséget, állandó minőséget, folyamatos szállítást és elfogadható árérték arányt kell biztosítani. És hát ugye a kereskedőknek amúgy nagy szerepe van abban, hogy a biotermékek még inkább láthatóbbá váljanak, hogy ne csak külön polcon jelenjenek meg, hanem a normál termékkategóriákban is könnyen megtalálhatóak legyenek. De ott van ugye a fogyasztó az formálja a piacot, mindnyájan fogyasztók vagyunk. Fontos az, hogy megértsük, hogy mit is jelent a biominősítés, hogy mit garantál az EU ökológiai logó, és hogy miért is jelent hozzáadott értékeket az ellenőrzött ökológiai termelésből származó termék.
3: Ez érdekes, de vajon a fogyasztók tudják ezt, vagy alapvetően milyen szempontok alapján választanak bioterméket?
6: Kutatások alapján nekünk is van saját fogyasztói magatartás felméréses kutatásunk, azt lehet látni, hogy a legfontosabb szempont, hogy ez egy egészséges élelmiszer, tehát megjelenik az egészségtudatosság, de ott vannak ugyanúgy a környezeti szempontok, az élelmiszerbiztonsági szempontok. Nagyon érdekes eredményként jött ki az, hogy a jó íz is fontos a magyar fogyasztóknak, úgyhogy de azt is látni kell, hogy az elérhetőség és a megfizethetőség is nagyon fontos. És ez a biotermék kiskereskedelmi kutatásunknak az egyik hozománya az, hogy látjuk, hogy melyek azok az értékesítési csatornák, ahol most a legnagyobb forgalmat produkálták a biotermékek. Például a szupermarketek drogériákkal együttes kategóriában 46%-os volt az értékesítésnek a bővülése, a diszkontláncokban ez 37%-os volt, és a legdinamikusabban bővülő értékesítési csatorna pedig az e-kereskedelem volt. Ezek 2023 és 25 között nem csak értékben, hanem mennyiségben is több mint 50%-kal növekedtek.
4: De, már olyan is van, igen? Hogy biowashing, vagy hát bióra festés, vagy nem tudom, hogy érjön körbe azt, amikor miután sokkal jobb és egészségesebb bióként próbálják eladni azt is, vagy márkázni olyan terméket is, ami mondjuk nem felel meg ezeknek a követelményeknek, nem tudom, ez mennyire kezd jellemzővé válni.
6: Ezért látni kell, hogy az ökológiai élelmiszer előállítás az ellenőrzött körülmények között zajlik, tehát Magyarországon is vannak ellenőrző szervezetek, amelyeknek az a feladatuk, hogy a termőföldtől feldolgozáson át a kereskedelemig ellenőrizze, monitorizza ezt a rendszert, és tulajdonképpen, hogyha valaki úgy dob piacra terméket, hogy bioként jelöli meg, de közben nem esett át ezen a rendszeren, akkor azt kizárják. Tehát, hogy azért kell, hogy legyen egy ilyen tudatosság is, hogy ez egy ellenőrzött rendszernek a terméke, és logóval ellátva jelölik a bio minőséget. Az egész unióban kötelező az EU biológónak a használat. Ez egy ilyen zöld alapon csillagokból kirakott kis levél alakzat, logó az, ami ezt jelzi, hogy ez valóban ellenőrzött körülmények között történt ennek az előállítása.
3: Igen, abszolút, hogy is mondjam, ez jól szabályozott De gondolom Gábor arra kérdezett, hogy úgy van beállítva egy termék, mintha az lenne, hasonlóan, mint ugye a greenwashingnál, hogy olyan, mintha zöld lenne, hogy ez, erre gondolt, hogy biowashing. Szerintem ugye, mivel sokan preferálnák az olyan terméket, ami mondjuk minden szennyeződéstől mentes, és ezt társítják a biotermékekkel, ezért elképzelhető, hogy ilyen is van.
6: Van olyan, hogy vegyszermentesen előállít mondjuk egy termelő terméket, és akkor a piacon azt eladja vegyszermentes termékként, de az nem egyenlő a hivatalosan biotermékeknek nevezett kategóriával.
3: Igen, ha a megfizethetőséget nézzük, akkor ez mi alapján javult, vagy javult egyáltalán? Tehát olcsóbbak lettek a bioélelmiszerek, biotermékek?
6: Nagyon érdekes jelenséget tudtunk megfigyelni a kutatásban az átlagárak változásával kapcsolatban. 2023 és 25 között a vizsgált biotermékek átlagára összességében 11,2%-kal emelkedett, és ugyanebben az időszakban a KSH adatai alapján az élelmiszerek átlagos árszínvonala 34,5%-kal növekedett, tehát a biotermékek ára kisebb mértékben növekedett, mint az élelmiszereké úgy összességében. Tehát ez azt jelenti, hogy a relatív megfizethetőségük javult.
3: Igen, ez nagyon érdekes tényleg, és ez valószínűleg még egy plusz pont lehet, ahogy bioélelmiszereket válasszanak. De ugye van ez a növekvői fogyasztói kereslet, amiről beszéltünk, és akkor ezek szerint, hogy ez egyre nagyobb arányban hazai alapanyagból előállított biotermékekkel találkozzon ez a fogyasztói kereslet, hát, vagy az, hogy itthon történjen, akkor mármint az előállítás és a hozzáadott érték, akkor ez erre a fejlesztésre van szükség.
6: Igen.
3: Parancsoljon, bocsánat, hogy beleszóltam.
6: Van kutatásunk annak kapcsán is, hogy a fogyasztók is igénylik a magyar termékeket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség a feldolgozók, kereskedők számára is, mert maga a trend az, hogy értékben, mennyiségben, sőt még az egyfőre jutó fogyasztás tekintetében is az is 25%-kal növekedett 2023 és 2025 között. Tehát maga a dinamikus növekvés az egyértelműen látszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon érdemes belevágni ebbe.
3: Igen, közben néztem itt az egyik kutatást, igen, illetve a közleményt, és az is érdekes, hogy a kifejezésekkel nem biztos, hogy tisztában van a lakosság. Tehát, hogy a bio, az ökológiai és az organikus, az ugyanazt jelenti, ugye?
6: Igen, ugyanazt jelenti tulajdonképpen. Az, hogy miért alakult ki, hogy ezeket a szinonimákat használjuk, ennek az az oka, hogy más-más nyelvterületről származott, de ugyanazt jelenti.
3: Hát reméljük, hogy akkor felkeltettük a figyelmét mindenkinek, fogyasztói és termelői oldalon is. Nagyon szépen köszönjük.
4: Ez tényleg szuper lenne, hogyha erre a pozitív trendre, ahol tényleg már megvan a fogyasztók részéről az elkötelezettség, hogy többet áldozzanak, tehát viszonylag nehéz gazdasági helyzetben is az egészségükre és az egészséges termékekre, hogy nem akad el a folyamat amiatt, hogy esetleg nem tudunk annyit előállítani ezekből, elsősorban itthon, hogy az megfizethető és továbbra is vonzó legyen, úgyhogy reméljük, hogy sikerülni fog. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
6: Én is. Viszontlátásra.
4: Viszontlátásra.
3: Dr. Györéné Kisgyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója beszélt arról, hogy állunk a biotermékek fogyasztásával, kínálatával, előállításával.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról sebbegye meg a mindenségit neki.

Ablakon átvágtat épp a háza. Mi van az a drábor? Répa saláta. Zöldség, gyümölc, székla, banánna. Kövér süldő, tészta, kalácsaj. Morfondírozik egy darabig magában. A sorozatra visszaérek talán majd. Irány a vásárban? Nincs más hátra. Kabátos hús lesz vacsorára. Unokái, fullos gágyik. Néha eljön egyik másik. Kar a karé, lába lábé, lába karé, kar a lábé. Diszkrét pakolás, kis csalamádé. Dinnyét akkorát, mint Pamelaé.

0: kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Hú, gyors hallgatói
4: próbálom
3: üzenetek.
4: Átlátni, de annyira elleptek a hallgatók üzenetekkel, hogy nehéz gyorsan.
3: Akkor először ilyen... keresd meg, gyorsan elmondom az e-mail címet még egyszer. Ami, ha hova kell küldeni a kedvenc-kedvenc zenéiteket, október 1 a Zenevilágnapja. Tehát nem jól hallotta a kedves törzs hallgató, mert az a címe a vége, hogy radiokafé98.hu. Tehát van barátod, kukac, radiokafé98.hu. Ide kell a Zenevilágnapjáig elküldeni az örök kedvenceteket, ezteket fogjuk játszani a Zene Világnapján, a hallgatók zenéit.
4: Valami olyasmire gondolsz, Endre, amikor például a mami megveszi a nagybanin a tojást, letörli a pecsétet és eladja kapirgálós tanyasiként? 5 tyúk heti 300 tojás?
3: Ja. Nem sosem, ilyenre gondoltam, de
4: sosem,
3: ilyen is van.
4: Ilyen sosem tenne ilyet nyilván.
3: Ez nem biovasing, hanem szimpla csalás.
4: Elalvós zenék, meg ébresztő zenék, ezt kérdeztük. Főiskola alatt kollégiumban szobatársammal rendszeresen zenét hallva hallgatvalottunk el, a non plus ultra baraka volt.
3: Ja.
4: Ezt még később is alkalmaztam. A Children of Bodomot azt szerintem mondtam, és várjál, melyik volt még itt, ami nagyon érdekes volt. Ez egy közlekedési infó, csak elveszek itt a sok üzenet között. A Margit körút és a Moszkva tér felé a szokásosnál
3: hát
4: 5%-kal jobb az átlagnál. Ja, ez régi, várjál.
3: Igen.
4: Oda is ugrottam. És hol vannak a zenék? Hova tettem őket? Már csak ezen. Jó, tudtuk, hogy megosztó lesz a homeopátia, de azért
3: magyar zenetörténetet írtak vele a Zubojék busapista óriási rap betétével, ahol a gyerekeknek üvöltöttük mi is, hogy karakaré, lábalábé, lábakari, kar a lábé, és többek között ez. Tessék hallgatni Zubojt, meg koncertre menni.
4: Hát én most nem találom.
3: Annyi minden van,
4: ki kell őket fotóznom, esküszöm, mert elveszik. Főleg, ha valaki utána ír egy másikat, és akkor berakja az
3: előzőt. Ott van, Redus küldött valami üzenetet. Császár Szabó Roni,
4: ja, igen.
3: Negyedik női heten futott be, helyen futott be, először életében, ugye a Spartatlonról volt szó, akkor gratulálunk természetesen neki is.
4: Női negyedik, és először volt a Spartatlonon, szóval
3: nagyon
4: fantasztikus
3: jó. Teljesítmény. Fantasztikus, igen. Így van.
4: Örülünk, hogy megemlíthettük, és köszönjük, hogy felhívtad rá a figyelmet, ezt majdnem kifelejtettük, és a régi női győzteseket idéztük eddig csak.
3: Megyünk tovább, hamarosan tőzsdét nyitunk, és utána pedig Szabó Nortonnal fogunk beszélgetni, mert a múltkor nem sikerült megbeszélni Szabó Olivier Norton, a svámhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászával, az például, hogy újra nyithat a planetárium, de van egy csomó izgalmas csillagászati dolog, úgyhogy Heuréka élmény rovatunkban ő lesz a vendég.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
7: A Bakony Magyarország egyik legváltozatosabb túravidéke. Bővízű források, mély szurdokvölgyek, panorámás hegytetők és vadregényes patakok váltják egymást. A hegység erdeiben ráadásul több olyan bivakszállás és pihenőhely is található, ahol egy hosszabb túranap után akár az éjszakát is eltölthetjük. Az erdőben töltött éjszaka különleges élmény, de néhány szabályt érdemes szem előtt tartani. 24 órát meghaladó tartózkodás, táborozás vagy sátorverés csak az illetékes erdőgazdálkodó hozzájárulásával lehetséges. A legtöbb bivakszállás egyszerű menedéket biztosít, általában nincs áram, ivóvíz vagy mosdó, ezért minden szükséges felszerelésről előre gondoskodni kell. A természetjárás íratlan szabálya pedig itt is érvényes. A helyszínt olyan állapotban hagyjuk magunk után, ahogyan mi is szeretnénk megtalálni. Kevés olyan bivakszállás található hazánkban, amely egyszerre könyvtár és menedék. Az Ajka melletti Csingervölgyben álló, különleges kialakítású fakabin pontosan ilyen. A tágas építményben több ember is kényelmesen elfér, akár hatan is meghúzhatják itt magukat. A köves patak völgyében megbújó csurgókút a Bakony egyik leghangulatosabb pihenőhelye. A fedett menedék kőpadlóján vagy akár függőágyakban 4-6 fő is kényelmesen elfér. A tisztáson asztalokat, padokat és tűzrakóhelyet is találunk.
6: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Ciber Ákos elemző a vonalban, jó reggelt, szia, milyen budapesti értéktőzsdén a hangulat?
0: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Egy kifejezetten jó hangulatú kereskedés kezdődött el itthon. A Bux Index 152.528 ponton áll jelenleg, ez egy 8%-os emelkedést jelent, és a forgalom is kifejezetten jól alakul. Most 1,8 milliárd forintnál járunk éppen az első 40 percben. A vezető részvényeink közül pedig szinte mindegyik emelkedik. Itt kiemelkedő a MOL, alapvetően az emelkedő, igaz az olajára reggeli órákban a 107 dollárt is átlépte, így most már 1,4%-os emelkedést mutat a MOL, itt 5220 forinton áll az árfolyam. Az OTP 8%-os pluszban van, 46.240 forinton, itt az OTP a hétvégén kapott egy céláremelést is, a JP Morgan emelte meg a 12 havi célárát 40.500 forintról 50.000 forintra az OTP-nek. A Richter és a Magyar Telekom is emelkedik, a Richter egy valamelyest enyhébb 2%-os pluszban, a Magyar Telekom pedig egy 9%-os emelkedésben van.
3: Oké. Okay. Van-e valami sztori, ami mozgatja most a tőzsdét?
0: Alapvetően itt az elmúlt hetekben megszokott dolgok mozgatják továbbra is a tőzsdét. A hosszú hozamok, valamint az energia áraknak az alakulása. A hétvégének egy jelentősebb fejleménye volt az, hogy a pénteki iráni békejavaslatot elutasította az amerikai elnök, akibe is lengette, hogy majd az amerikai félidős választások után lesz várható az amerikai támadások folytatása.
3: Forint hogy reagál a nemzetközi hangulatra?
0: Enyhe gyengülést mutat a hazai devíza, mind az euróval, mind a dollárral szemben is. Az euró esetében most már a korábbi 365,2 forintos szintekről kezdett el gyengülni a forint, és most már 366,9 forinton áll az árfolyam. A dollár esetében is ugyanúgy gyengülés látható, itt 321 forint környékéről gyengültünk el 322,5 forintig.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük, jó kereskedést nektek!
0: Köszönjük szépen, további szép napot!
3: Ciber Ákos elemző számolt be arról, hogy a budapesti értéktőzsdén hogy indult a kereskedés, és hogy áll a devizapiacon a forint.
6: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: És ahogy beharangoztuk, a vonalban itt van velünk Szabó Olivér Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szia, jó reggelt!
3: Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
2: Rengeteg témánk van, kezdjük az aktuális Budapestet és a tudományt egyaránt érintővel, hogy újra nyithat a planetárium.
3: Igen, szerencsére, úgy tűnik, hogy szerencsés csillag alakzat van most itt Budapesten, és a kormányzat, a főváros, a kerületek, mindenki egyetért most abban, hogy a planetáriumnak, mint egy ikonikus budapesti intézménynek és épületnek bizony újra kell nyitnia, és ezt mi nagyon üdvözöljük, mert hát én is ott nőttem fel, tehát én személyesen is kapcsolódom hozzá, valószínűleg nem lennék most csillagász, hogyha nem lett volna a planetárium.
2: Nagyon jó.
4: Aha, jó.
2: Nagyon klassz. Mit mond a szakma, hogy mire van szükség? A teljes renováció, vagy te mit mondasz? Akkor ne is a szakma. Te mint a szakma, mit mondasz?
3: Hát ugye több ütemben tervezik most, és egyébként logikus maga az elképzelés is. Szeretnének mindenképpen egy ideiglenes nyitvatartás, ami egy évfordulóhoz kapcsolódik. Ugye jövőre lesz 50 éves a planetárium. Tehát az, hogy az 50. évforduló nyitva legyen, az szerintem egy érdekes, vagy egy logikus elvárás lehet, de nyilván egy év alatt nem lehet felújítani az egész épületet úgy, ahogy van. Tehát valószínűleg egy ideiglenes nyitvatartással elindul majd a planetárium jövőre, ugye ez derül ki a kormányzati dokumentumokból is, ami jó dolog arra is, hogy felmérjék, hogy mekkora az igény 2026-27-ben egy ilyen intézményre, és utána pedig egy hosszabb bezárás jöhet, amikor tényleg a vetítőrendszert elkezdik felújítani, az épületet is rendbe rakják. Az egy kicsikét hosszabb, de muszáj, mert olyan leromlott állapotban van maga az épület is, hogy az nem fenntartható. Mm-hmm. Tehát jelenlegi formában hosszú távon nem lehet üzemeltetni most egy színvonalas intézményt. Szakmailag nyilvánvalóan a csillagászat az adja magát, hogy megjelenjen, mint állandó kiállítás is, nem csak a műsorokban. Az űrkutatás is beférhet a planetáriumba, akár mondjuk a univerzum kiállításnak a révén, ami jelenleg a Millenáris Parkban van. Tehát nagyon sok minden elfér ott, de pici azért a hely. Tehát egy kis volumenben tudnak elindulni az állandó programok, utána ezt lehet bővíteni később. Mi szakma részéről nagyon örülünk neki, hogy újra nyit, és minden szakmai támogatást, amit lehet, azt mi igyekszünk megadni, akár én személyesen is, hogyha már ezt kérdezed, de a UNCFK részéről is abszolút nyitott a csillagász szakma, hogy segítsük a projektet.
2: Nagyon jól hangzik, reméljük, hogy így a reményeknek megfelelően alakul. Menjünk akkor egy hasonlóan tudományos eseményre. A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia Vietnámban.
3: Így van, idén is elindult az olimpia, és idén is küldött Magyarország csapatot. Tavaly Mumbai-ban volt az olimpia, akkor én is kim voltam, ott éremesővel zártuk, 5 érmet hozott haza a magyar csapat 5 tagja, és hát idén is nagy reményekkel indultak el Hanoiba. Tegnap meg is volt a nyitó esemény, a miniszterelnök helyettes köszöntötte a versenyzőket, úgyhogy látszik, hogy nagy presztízse van azért kint is ennek a versenynek.
2: Uh-huh. Nagyon jó. Ilyenkor mi történik egyébként? Milyen számokban mérettetik meg magukat?
3: Több fordulón keresztül versenyeznek. Legfontosabb az mindig az elméleti forduló, amikor asztrofizikai feladatokat kell megoldani. Hogyha elképzelünk mondjuk egy kifejezetten erős érettségét, de csak csillagászat és asztrofizikai kérdések vannak, aha, akkor ez ahhoz egészen közel áll. Van észlelési forduló, ez derült ég alatt tud zajlani távcsövekkel, de most már évek óta az a szokás, hogy inkább borult időben, egy nagy teremben, esetleg egy stadionban távoli képernyőkön lévő feladatokat oldanak meg távcsővel ilyenkor a diákok. Van egy planetáriumi forduló, ha már az előbb szóba jött a planetárium, ahol ugye bármilyen égboltot fel tudnak vetíteni, és van, hogy meg kell határozni mondjuk a csillagok alapján, hogy hol vannak a Földön, vagy fel kell ismerni, hogy melyik mélyég objektumokat nézik. Tavaly volt egy nagyon izgalmas feladat, ki kellett számolni kisbolygóknak a pálya elemeit abból, amit látnak egy planetáriumban kivetítve. Tehát, hogy egészen komplexek tudnak lenni ezek a feladatok is. Van csapatverseny, ugye alapvetően ez egy egyéni bajnokság, tehát magyar csapatot küldünk, öt fős a magyar csapat, és hadd mondjam már el a neveket, mert azért mégiscsak ők itt.
2: Persze,
3: a főszereplő. Yeah, idén Elekes Panni, Kis Ágoston, Zádori Gellért, Pap Emese Petra és Jakabede Krisztián képviseli Magyarországot, akik egyéni versenyben küzdenek, de mindig van egy csapatverseny, amikor nemzetek között összekeverik a gyerekeket. Tehát nem magyar csapat van, hanem mindenféle nációból egy csapatban, és akkor valami játékos feladatot kell megoldani. Tavaly kaptak egy saját rádiótávcsövet például, és akkor azzal méricskéltek. Az összpontozásban nem szokott beleszámítani, hanem külön díjazzák. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, és várjuk az eredményeket.
4: Endre, van még egy témád, ugye?
2: Abszolút.
4: De én egy percet hagyjunk.
2: Egyet, gyorsan
4: mondjad.
2: Már nem,
4: csak a végén szeretném, hogy valami égbámulást, mit kell nézni?

0: ami egy nagy mérföldkő, ugye eddig mindig ilyen szuborbitális, tehát ilyen ballisztikus pályákon repült, hogyha elromlik, akkor is visszazuhant volna a légkörbe. Most először megy a föld köré, és hogyha minden jól megy, akkor az első műholdakat is pályára állítja már rögtön. Tehát egy nagy lépés ez most a SpaceX-nek, hogy minden rendben működik-e. Több mint 9 órán keresztül fog tartani a repülés, tehát egy senki ne várja végig fél lábon állva a teljeset. Le fog szállni a mexikói öbölbe az első szakasz, utána a második fokozat kering a földről, és 9,5 órával később fog majd landolni a csendes óceánban, tehát izgalmas. Izgalmas lesz, több magyar YouTube csatorna is közvetíti, úgyhogy aki szeretné szakkommentárral végighallgatni, annak van lehetősége.
1: Jól van, oké. Na, akkor Gábor, mit kérdezel?
2: Hát, hogy van-e valami néznivaló, vagy lesz-e valami az égbolton amatőr csillagászoknak, bolygók iránt érdeklődőknek?
0: Mindig van az égen mit nézni. Most nagyon szép a telihold. Az elmúlt napokban végig lehetett követni. Én most Franciaországból a gyönyörű derült ég alól néztem a napokban. Nem tudom, hogy otthon éppen esik-e az eső.
1: Nem, most jó idő van.
2: Egy hétig jó idő van.
0: Akkor jó, akkor lehet holdat nézni, ott van a Szaturnusz az égen, végre visszatért az esti égre a Szaturnusz bolygó, úgyhogy meg lehet őt csodálni. A Vénusz is még látszik egy-két héten keresztül, naplemente után gyönyörű szép fényesen, úgyhogy lehet sem megérzni, és tényleg a bolygók is ott vannak, sőt a hajnali, évfél utáni égen már a Mars is szépen közeledik, úgyhogy és sok mindent meg lehet figyelni most távcsővel. Szabad szemmel, meg hát élvezzük ki akkor azt, hogy ilyen jó az idő, menjünk egy kicsikét távolabb a városoktól, és gyönyörködjünk a csillagos égben.
2: Majd egyszer egy távcső vásárlási jó tanács gyűjteményt fogunk tőled kérni, jó? Majd egyszer lesz
0: jó,
2: idő, valamelyik következő, ez nagyon érdekel.
0: Fel.
2: Jó, oké. Okay.
0: Most én annyit mondok, hogy az a jó távcső, amit sokat használ az ember, úgyhogy nem biztos, hogy a legnagyobbat kell megvenni.
2: Oké, okay. Jó tanács.
1: Jól hangzik.
2: Jól van, nagyon szépen
1: köszönjük szépen, Norton.
0: Én is köszönöm szépen, derülteget mindenkinek, és találkozunk még akkor egy távcső tutoriállal.
1: Oké, szia, szép napot, jó munkát. Sziasztok, neked.
0: Hello.
1: Szabó Olivier Norton, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt sok mindenről, újra nyithat a planetárium, zajlik a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia, indul a Starship, meg hát, hogy mit lehet nézni, mint kiderült, de tudtam, hogy ezt fogja válaszolni, mindig van mit nézni, Gábor.
3: Eureka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
4: Aha.
2: Na, próbáltam összegerebézni a hallgató kedvenc ébresztő zenéjét, hát nagyon az,
1: lehetetlen.
2: Az biztos, hogy összefoglalva, hogy azért a nagyon pörgős fejbe verős dominálnak.
1: Szeretik az ilyesmit.
2: Elég sok metal, meg pörgős, meg keményebb techno is van, de például mit mondja, hogy Marilyn Manson, Deep Six, aztán Kill Bill filmzene után, mondjuk abból az sokféle van, abból nem tudom melyik, az Atari Teenage Riot írja az egyik hallgató, aztán van ilyen, hogy Morbid Angel, az még egy metal zenekar, Summoning Redemption című dal, aztán a legjobb altatóra ketten is írták, hogy Forma 1, illetve Dávid Sándor Forma 1 közvetítése, Kaiser Chiefs, Ruby, viszont két évig ment, de utána megutálta, annyira megunta a hallgató, ilyen van egyébként, ezzel tényleg óvatosan.
1: Igen.
2: Azt mondja, az Otta Orchestra zenéjéből vannak a ébresztő hangjaim, őket én most nem ismerem, ezt most csak elolvastam. Azt Here Comes the Sun, ami egy alapvető, Cipőtől a Jó reggelt kívánok, ébredni kéne már, és akkor a La Femme, ami még itt fölmerült, It's Time to Wake Up, tehát olyat is szerettek választani a hallgatók, aminek a szövege is az ébredésre, vagy a szép napra utal, hogy megcsinálja a hangulatot. Jött jó pár, még nagyon szépen köszönjük ezeket az üzeneteket is. Ezeket tudtam így kiválogatni, de azt tényleg tök jól látszik, hogy pörgős, vidám dolog, hát meg kemények is, amire elsősorban én maradtam a kisebbségbe, a kis depes módommal úgy látszik, de...
1: Hát, igen.
2: A depp is ébreszti a Behind the Wheel-el, és akkor utána próbáltam magamhoz térni.
1: A füles éned előjön ilyenkor, és úgy lehet, hogy ez is

0: segített, hogy igen, így alakultál.
1: Emiatt lettem ilyen, biztos, ez lesz a következő hozzászólás.
0: Na jó, viszont október 1 a zenevilágnapja, tehát ennek apropóján csütörtökön a Rádió Café 98 a hallgató kedvenc zenéit szeretné játszani, a nagy kedvenceiteket. Küldjétek el a ti legkedvesebb zenéiteket a vanbarátod@radiocafe98.hu címre. Azokat vesszük figyelembe, amelyek ide érkeznek. vanbarátod@radiocafe98.hu.
1: Ede, jó pihenést neked a hosszú kitartó széria után. Mennyi, két nap?
0: Pihenést?
1: Hát nem kell holnap.
0: Reggel, millás reggelibe jönni, az is valami. Hagyjál már.
1: És kíváncsian várjuk, hogy Balázs kipihente, milyen formában lesz.
0: Nem lesz kipihent. Már most zsörtölődik, úgyhogy már egy előrehozott morgós szerda lesz.
1: Holnap tehát így folytatjuk. Szép napot.
0: Sziasztok.
2: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
2: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban torlódik a kocsisora a Pesti alsó rakparton a Szabadság híd közelében. A Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból. Továbbá a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé szakaszonként. Lassú a haladása a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon. Az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt. A Szél Kálmán tér környékén, illetve a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A villamos pályakarban tartása miatt mától egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben, a Gogol utcában, a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Lezárták a külső sávot a 8. kerületben, a Vajda Péter utcában, kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Baleset miatt lezárták a 16. kerületben az Állás utcát, a Szlovák út közelében. A 31-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Állás utca megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Hangó Balázs, Sexták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették. 4 ügyet kezd először vizsgálni a vagyonvisszaszerzési hivatal. Petíció indult a zöld rendszámos autók ingyenes parkolásának megszüntetése ellen. Kellemes őszi idő lesz egész héten, csapadék nélkül. Ma napközben 22-26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az országgyűlés megszavazta Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA támogatások miatt, Sesztákét a Volán ügy nyomozása érdekében kérte ki az országgyűléstől a legfőbb ügyész. Végül felfüggesztették Magyar Péter mentelmi jogát is, vele szemben azért folyik lopás miatt eljárás, mert 2024-ben elvette és állítólag a Dunába dobta egy őt videózó ember telefonját. 4 ügyet kezd először vizsgálni a vagyonvisszaszerzési hivatal. Az egyik a politikai kapcsolatrendszer áruba bocsátása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében. A másik az önkormányzati kiadásokat, parkfenntartást, közétkeztetést érintő korrupciós ügy, az állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy, a negyedik pedig az állami intézmény indokolatlannak látszó propaganda és rendezvény költségeinek vizsgálata. A jogszabályok értelmében az MVVH-nak egy büntetőügy saját hatáskörbe vonásáról szóló határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye. Petíció indult a zöld rendszámos autók budapesti ingyenes parkolásának megszüntetése ellen. A kezdeményezéshez budapesti lakcímmel rendelkező magánszemélyek csatlakozhatnak. Ha összegyűlik a 10 000 aláírás, a fővárosi közgyűlésnek napirendre kell tűznie és meg kell vitatnia a javaslatot. 2027. január 1-én életbe lép az a szabályozás, hogy a villanyautók után is parkolási díjat kell majd fizetni a fővárosban, a 2 tonnánál nehezebb járművekre pedig dupla díj vonatkozik, írja a Villanyautósok. Amerikai fegyvereket kínál Donald Trump az amerikai elnöknek. Xi Jinping 3 napos állami látogatáson tartózkodik Washingtonban, és akkor tette neki ezt a javaslatot az amerikai elnök, amikor Taiwan számára történő fegyver eladásról tárgyaltak. Az Egyesült Államok kínai nagykövete a Fox News-nak nem akart arról beszélni, hogy mikor hagyhatják jóvá a 14 milliárd dolláros tajvani fegyvercsomagot. Támadást terveztek egy angliai légibázis ellen, amelyet az Egyesült Államok használ az Irán elleni csapásokhoz. Tegnap a hajnali órákban érkezett bejelentés 3 gyanús járműről, amelyek a nyugat-angliai Fairford légibázis felé haladtak. A fegyveres rendőrök által elfogott 5 férfit terrorcselekmény előkészítésének gyanújával helyezték letartóztatásba. A legvalószínűbb indítékként az iráni szállat vizsgálják, de az orosz szabotás akciót és az iszlamista hátteret sem zárják ki.
7: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Zavartalanul napos, derült időre készülhetünk, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. A keleti eszél gyenge marad, 25 fokot mérhetünk.
7: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A brit Kasabian zenekar bemutatkozó nagylemezének harmadik, kislemezen is megjelent száma, a Club Foot, annak a Jan Palach nevű csehszlovák diáknak a tiszteletére íródott, aki 1969-ben a szovjet invázió elleni tiltakozásul önmagát a prágai Vencel téren nyilvánosan felgyújtva lett öngyilkos. A videoklipben egy magyarországi, volt orosz laktanyán felvett képeket látunk, eredeti korabeli magyar vasutas egyenruhákkal. A háttérben feltűnő Szabad Európa feliratú, rögtönzött zászlóval és ki tudja miért Ceausescu portréjával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2023-ban megjelent This Is Why lett a Paramore első olyan albuma, a pop-punk csapat akkor közel két évtizedes fennállása alatt, ahol nem történt tagcsere az előző nagylemezhez képest. A törékeny békét most is kisebb viták árán tartották fent, de valaki mindig engedett a közös ügy érdekében. Taylor York gitáros az utolsó utáni pillanatban hozott még egy szerzeményt, amikor társai már nagyon le akarták zárni az albumot. York végül meggyőzte a többieket, hogy vonuljanak be még egyszer utoljára a stúdióba. A This Is Why lett a lemez címadó dala, és két Grammy-t hozott a zenekarnak. Néha megéri egy kicsit túlórázni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2016-ban jelent meg a Brothers and Sisters zenekar kislemeze, a Here It Comes. A dal még ugyanabban az évben apró címváltoztatással Here It Comes Now-ként aláfestő zene lett a Ubisoft téli sportos videójátékában, a Steepben, amelyben síelés, hagyományos vagy sugárhajtású szárnyas ruharepülés, snowboardozás, siklóernyőzés, szánkózás, siklás és bázisugrás közül választhattak a vállalkozó szellemű gémerek. Egy évvel később Apraja falvára költözött a dal. Szintén a módosított címén, amikor felcsendült a Sony Pictures animációs moziában a Hupikék törpikék az elveszett faluban. Azonban sem a játék, sem a film hivatalos soundtrack albumára nem került rá. Így, ha a törpapa extrém sportolásra adná a fejét, tudjuk, milyen műfajt hallgatna közben. Indie rockot, de valószínűleg letagadná. Vagy letörpölné. Persze.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Poncho Sanchez, texasi kongás, latin jazz zenekar vezető és salsa énekes. A poncho tipikusan közép-amerikai viselet. Egyszerű, gyakran impregnálható fonalból szőtt, szőnyegszerű anyagdarab egy fejnek kialakított lyukkal a közepén.

Sziasztok, Tolnai Klára vagyok, színész, énekes. Hallgassátok a rádiót.

Egy horgász csali márkától kölcsönözte művész nevét Bibio. A Stephen Wilkinson néven született angol indie zenész gyerekkorában gyakran horgászott édesapjával Walesben. 2013-as Silver Wilkinson nagy lemezén járott a csúcsra e szimbolikát. Az album címe a változatosság kedvéért egy másik csali márka neve. Ráadásul egy horgászokról szóló dokumentumfilm hangjait is elrejtette a Sycamore Silhouetting című számban. Következő korongján a Ribbonzon már tehénre és graffitire váltott a művész. A The Art of Living mondani valóját tehénbőgésekkel illusztrálta. Az Old Graffiti-ben pedig régi falfirkához hasonlít egy régóta tartó párkapcsolatot. Már kezd túlzsúfoltnak hatni, ezért az eltüntetését fontolgatja. Talán kihúzná a csaliát a vízből, mert ezt a halat jobb elengedni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az 1976 óta működő brit alternatív rockbanda, a Cure slágeréből, a Close to Me-ből eredetileg két verzió készült. Az egyik fúvós szekcióval, a másik, amely végül a The Head on the Door című hatodik stúdióalbumukra is felkerült, anélkül. A dal a kislemez 1990-es újrakiadásán számos további változatban is szerepel.

0: Rádió Café. Van barátod. Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
5: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették. Egyelőre nem lesz dupla a parkolási díja 2 tonnánál nehezebb autókra Budapesten. A Kossuth téren demonstrál a Független Benzinkutak Szövetsége. Kellemes őszi idő lesz egész héten csapadék nélkül. Ma 22-26 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Rendkívüli parlamenti ülésen döntött az országgyűlés a fideszes Hankó Balázs, a KDNP Seszták Miklós, valamint Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Hankó Balázs az előző kormány kulturális és innovációs miniszter esetében az NK ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt kérték ki a mentelmi jogot. Seszták Miklós KDNP-s képviselő volt fejlesztési miniszter esetében. A 2015 és 18 közötti volánbusz beszerzésekkel kapcsolatos milliárdos korrupciós ügy miatt. A miniszterelnök esetében pedig azért, mert 2024-ben elvette, és állítólag a Dunába dobta egy őt videózó ember telefonját. Újabb eddig nem ismert ügyészi feljegyzés került elő az aranykonvoj ügyében. Az ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda által talált irat azt sejteti, hogy Orbán Viktor áll a történtek hátterében. Hajdú Jánosnak a TEK volt vezetőjének egy kijelentéséről számolnak be, eszerint az elfogás annak a személynek a döntése alapján történt, akit nem lehet belekeverni az ügybe. A feljegyzés szerint Hajdú ezzel egyértelműen a volt miniszterelnökre utalt. Egyelőre nem lesz dupla parkolási díja 2 tonnánál nehezebb autókra Budapesten. A közgyűlés úgy döntött, hogy 2028. január 1-ére halasztják ennek bevezetését. Ennek egyik oka, hogy a főváros jelenleg nem fér hozzá ahhoz a gépjármű nyilvántartáshoz, amelyből a parkoláskor megállapítható lenne az autók saját tömege. A zöldrend számos autóknak január 1-től megszűnik a teljes ingyenessége, de 2028. július 1-ig 50%-os parkolási kedvezményt kapnak a tisztán elektromos és hidrogénüzemű járművek. Egy hetes demonstrációt indított a Független Benzinkutak Szövetsége a Kossuth téren. A szervezet képviselői szerint a jelenlegi szabályozási környezet nehéz helyzetbe hozza a független üzemanyag szolgáltatókat és a csőd szélére sodorta a családi kisvállalkozásokat. A benzinkutasok tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és a valódi szakmai párbeszédet követelik a kormánytól. Izraelben megalakult a változás tömbje. Négy ellenzéki párt együttműködési megállapodást kötött egy hónappal a parlamenti választások előtt. Céljuk egy cionista államközpontú a javítást és az újjáépítést szolgáló kormány létrehozása. Vállalták, hogy nem támadják egymást a kampányban, valamint összehangolják a tömb választási lépéseit.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Zavartalanul napos, derült időre készülhetünk, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. A keleti szél gyenge lesz, délután 25 fok köré melegszik a levegő. Egész héten marad a kellemes őszi idő, hajnalonta 10-12 fokot mérünk, majd napközben pedig 22-26 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Kárpáti Zoltán, a BAC alapítója, tulajdonosa és ügyvezetője, akit köszöntök. Szia!
8: Szia, üdvözlöm hallgatókat!
7: Alapvetően a BAC a magyar komfort lábbelik és egyedi talbetétekről lett híres. Én azt szeretném, hogyha a te élettörténeteden keresztül megmutatnánk ennek az egésznek a evolúcióját, mert hogy azt képzelem, hogy egyrészt nagyon speciális volt a helyzet, amikor te ezt elkezdted, másrészt pedig közben nagyon felgyorsult a világ. Ugye azt tudható rólad, hogy gyerekkorodban a szüleidnek cipő nagykere volt, és velük dolgoztál. Csak hát, hogy azért bocs, de nagyon más világ volt, közel egy korosztály vagyunk, szóval azért ez nem azt jelentette feltétlenül a cipő nagyker, hogy van 7000 féle fajta forma és típus, és nem tudom, hanem nagyon más lehetett a maga a kínálat is, és a piac is. Hogy emlékszel te erre, és ebből hogy jött az, hogy te is ezen a területen vagy?
8: Ez így van. Igazából a fordulópont akkor jött el, amikor nem is tudom, 27 évvel ezelőtt megírtam a diplomámat a márkaépítésből, és én a szüleimnek gyakorlatilag segítettem a vállalkozásába, igen, ez egy cipő nagy kereskedelem volt, és ott azért sok tapasztalatot szereztem. 10 éves koromtól benne voltam ebbe az üzletbe, és nyáron is végig dolgoztam a nyarakat, és hát ráláttam a piacra. És amikor a főiskolán megírtam a diplomámat, akkor összeállt a kép, hogy nekem kéne csinálnom itthon egy olyan magyar márkát, ami nem csak hogy jó minőségű, nem csak hogy anatómiai talbetéttel van ellátva, hanem ennél egy picit valami extrábat is adjunk a leendő partnereinknek, és akkor találtam ki, hogy adjuk oda bizományba ezeket a termékeket, és ami még szintén új volt a piacon, hogy méret szerint tudjuk pótolni, akár minden másnap. De azt jelenti, hogy megkapják az árukészletet, kapnak mellé egy nagyon szép dekoratív diszplét, nincs más dolguk, csak értékesíteni, mondjuk ez se egyszerű a mai világban. Régen egy kicsit
7: igen, azért ebben sok újdonság volt.
8: A piac, és emlékszem, annak idején még a BS-be, ami ugye azóta leégett, tartottunk egy bemutatót, egy cipő kiállítás volt, cipővásár, ahol kereskedők vettek részt, és bevittem otthonról a bútorokat a konyhaasztaltól kezdve, vettem gyékényt, és nagyon szépen dekoratívan megcsináltam a standot fillérekből, az lett a legkreatívabb stand, és már akkor ezt az üzleti modellt, hogy bizományba adom diszpléjjel, utántöltés, stb. Ezt ott gyakorlatilag előadtuk, és akkora volt a sikere ennek, hogy egy ilyen kisebb fajta szemináriumot több embernek kellett, több kereskedőnek így egyszerre elmagyarázni, hogy mi ez az üzleti modell, és ez nagyon-nagyon sikeres lett. Olyan sokan voltak a standunknál, egyébként meg is nyertük, a legszebb stand lettünk. Pontszámmal kellett értékelni az érdeklődőket, hogy hány boltja van, milyen régóta vannak a piacon, és ott előtte egy pár üzletben már kipróbáltam ezt a bizományos értékesítést, és láttam a forgási sebességet, hogy ez megfelelő, úgyhogy így belemertem vágni, viszont azért tőkém nem volt. Úgyhogy amikor én elkezdtem ezt, és láttam, hogy nagy sikere van, és óriási nagy az érdeklődés a kiállításon, akkor odahívtam a bőrbeszállítómat, odahívtam a talpbeszállítót, mert ugye nagyjából ebből a két komponensből készül a termék, és a munkából, amit ugye beletesznek, és ahogy összeállítják ezeket a termékeket, és mondtam nekik, hogy nézzétek meg, ez valószínű, hogy egy sikersztori lesz. Viszont annyi érdeklődő van, hogy ezt nem fogom tudni megfinanszírozni, kérek szépen 3 hónap fizetési haladékot, és ígérem, hogy utána kitartok mellettetek, mint beszállító. Tehát és ez így is van, a mai napig a talbeszállítóm ugyanaz, aki 27 évvel ezelőtt. Ők igent mondtak, és azóta nagyon jó barátságban együtt működünk, és ez így néz ki.
7: Aha, de hogy annak idején te a szakdolgozatot ugye márkaépítésből írtad, és most így próbálom belőni, 99-et írunk, azért akkor már benne voltunk abban, hogy a nagy változások elindultak, ez a szabadság szele, mindenki mindent kipróbálhat, működhet, tehát nem annyira a kezdetén, hanem inkább így nagyon a közepébe érkeztél.
8: Igen, ezt sajnálom is, hogy nem 10 évvel előtte, mert akkor még könnyebb volt a helyzet.
7: Igen. Viszont ezzel együtt azt gondolom, hogy ugyanazt érted el, tehát hogy sikerült egy nagyon stabil márkát építeni, aminek egyébként azt hiszem, hogy nagyon magasan is van a presztízse.
8: Igen, ez
7: képzelem.
8: Ez valószínű, hogy azért, mert óriási nagy a márkahű vásárlói bázisunk, és lehet, hogy egy picivel drágábbak vagyunk, mint a konkurencia, de tudják, hogy a minőség ez megéri az árat, tehát jó árérték arány, és egy picivel többet áldoznak a vásárlók a termékre, tudják, hogy tovább tart.
7: Igen, ez a kérdés, hogy igen, ebből mi a haszon, mert hogyha azt mondom valamire, hogy egyébként az évekig kiszolgál engem, és megbízható, és
8: akkor
7: jó,
8: nem akkor, kockáztatsz, hogy
7: akkor így van, így van. Én emlékszem arra, amikor ez megjelent, meg szerintem így a mai napig, hogy a Bac, főleg ugye ez eleinte Dr. Bac, ez biztosan valami nagyon-nagyon-nagyon komoly, nagyon hozzáértő, tehát volt egy ilyen sugallás, azért mondjuk már el, mert én ezt így körülbelül most, ahogy készültem a beszélgetés, most láttam, hogy a Bac az igazából családi tulajdon nevek kezdőbetűinek összeadása.
8: Így van. Ez
7: ami még amúgy nagyon aranyos.
8: Igen, ez egy mozaik szó. Ugye a szüleim és a saját keresztnevünknek az első betűje, és az E betűje vagyok a végén.
7: Ez nagyon jó. És ezzel tulajdonképpen ezzel összeraktál egy márkát, és összeraktál egy minőséget, amit egyébként ez is sugall. Tehát, igen. Hogy milyen szép ez a kép, nem? Hogy...
8: Igen, ez ilyen a névválasztásnál egy picit többről szólt.
7: Nyilván.
8: Amikor annak idején elkezdtem azt nagyon sokat, szerintem a szorgalmat, meg a piacra a való rálátást, amit kaptam így a szüleimtől, ők ebben nem vettek részt, De ez a két alap, ez nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, hogy el tudjak indulni, tehát ez egy külön vállalkozás volt már a kezdetekkor.
7: Igen, de hogy én pont azt gondolom, hogy beleoltottad mindazt, amit te kaptál, és amit én látok, abból, amit elmondtál, az, hogy benned van a kockázatvállalás, de benned van a hűség. Ugye itt a hűséget értem azok felé, akik megbíztak benned.
8: Igen, ez óriási felelősség, mert kijöhetnénk sokkal olcsóbb termékekkel is, csak hát csodák nincsenek. Tehát ami egy termék sokkal olcsóbb, akkor az vagy műbőrből, vagy valamilyen szintetikus anyagból készül, és egyszer nem tudod azt a minőséget kihozni a piacra, ami megüti azt a szintet, hogy érdemes legyen kockáztatni, hogy elveszítsük a vevőket.
7: De mi az, amit te a szüleitől tanultál? Mi az, ami úgy gondolod, hogy őtőlük jön, és nagyon-nagyon nagy hasznát vetted, miközben, ugye az itt fontos, és azt szerintem folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy egy másik generáció egy másik világban. Lehet, hogy ugyanaz a terület, de nagyon máshogy kellett érvényesülni. De mi az, ami elodázhatatlan?
8: Hát a legfontosabb a szorgalom, meg hogy szeresd, amit csinálsz. Tehát én azért szeretem a cipőket, és már nem merek hazavinni több cipőt, nem férünk el, de ez szakmai ártalom. Úgyhogy picit más volt nekik a nézőpontjuk, amikor a nagy kereskedelmet csinálták, ott óriási nagy árverseny volt, és nekem, amikor megírtam a diplomámat, az állt össze, hogy nem muszáj a többiekkel versenyezni, hoz létre tényleg egy olyan minőséget, ami márkahű vevőket fog eredményezni hosszú távon, és akkor tényleg egy, mondhatom azt, de nagy képviségnek, hogy egy külön kategória lesz, mert tudják, hogy ez egy tartós, ez egy nagyon kényelmes lábbeli, meg azért javarészt ez itthon készül, magyar kezek készítik.
7: Akár azt is lehetne mondani, hogy azzal, hogy ezt létrehozod, ezt a minőséget, és ez állandó, a termékeknek lehet, hogy a portfóliója nő, és az tök jó, de alapvetően azzal, hogy márkahű vevőid vannak, akár építhetne is arra a vállalkozás, nyilván nem, főleg egy ilyen vadkapitalista világban, de akár, hogyha neked megvan az X plusz N számú törzsközönséged, és ők folyamatosan ezt a terméket választják, tehát akár ebbe is hátra lehetne dőlni, de mondom, tudjuk, hogy nem.
8: Na, ez elvezet egy külön sztorihoz.
7: Na.
8: Igazad van. Bele is kényelmesedtünk egyébként egy 6-8 évvel ezelőtt ebbe a pozícióba, hogy jöttek a számok, igen, és gyakorlatilag nem fejlesztettünk. Hát mondhatom azt, hogy anyukám és nagymamám kényelmi papucsai voltunk, és aztán jött a Covid, és kaptunk egy makarenkói pofont, amikor megállt az élet. És ezt úgy kell elképzelni, hogy akkoriban 600 partnerünk volt, 600 bizományos partner, és egy-egy partnernél olyan 3-6-800 pár termék is van. Tehát ez egy óriási nagy befektetés, és nekünk naponta jönnek a rendelések, általában 1000 pár fölötti napi rendelések, méret szerinti rendelések jönnek, és ott megállt az élet. Bezártak a boltok, az emberek nem költöttek, és nem egy kicsit esett vissza a forgalmunk, hanem gyakorlatilag beleálltunk a földbe. És azért nagyon-nagyon sok munkatársunk van, csak a fő head office-ba, a Pomázon, ott most 60-63-an dolgozunk, és gyakorlatilag nem volt rendelés. Egy napig, két napig, egy hétig, és a második héten elkezdtem gondolkodni, hogy hát valamit kéne csinálni, mert ez így nagyon nem jó, óriási nagy költségekkel megyünk, és akkor felfejlesztettük a webshopunkat, de nem is ez volt a nagy dobás, hanem az jutott eszembe, hogy legyen egy picit különlegesebb ez a termék, és behívtam magyar divat tervezőket. Egy nap jött 4-5 fiatal divattervező, mindegyiknek elmondtam a tervemet, hogy ők hozzák a dizájnt, mi adjuk a magyar gyártást, a komfortot, a jó minőséget, és legyen ez egy ilyen, igen, ez egy ilyen nagyon jó szinergia. És végül Vágó Rékával megállapodtunk. Réka igen, mondott, tetszett is, meg úgy szerintem a kémia is megvolt, mert egy nagyon kedves hölgy, és neki az ismérve ez a kicsi kis masni. Igen. Ja, nagyon kis helyes masni.
7: Én felszoktam
8: masni.
7: Ismerni az utcán, igen, amikor jön velem szembe, és akkor mindig látom, ez egy Bac Vágó Rékásan.
8: Na most kezet ráztunk, megállapodtunk, szerződést kötöttünk, és eltelt egy hét, két hét, majd a harmadik héten felhívtam, hogy ugyan mit kezden ennyit gondolkodni, hát hozzon már valamit. És behozott egy papucsot, egy komforttalpon, egy kicsi kis masnis felső részt. Hát megmondom őszintén, elég szkeptikusan fogadtam, de van egy nagy tárgyalunk, ott benn voltunk 20-an, egy óriási nagy asztal, és hogy ilyenkor ugye az asztal tetején is szoktak a hölgyek járkálni, és ahogy így körbe megyünk, ugye nézzük a lábakat, hogy áll, stb., és nem is értettem. Olyan kis falatka felső rész, nem lehet állítani, még talán klaffogni is fog a lábom, nem tart eléggé. Aha. Hát mondom, ezt én annyira nem érzem, hogy ez nagy siker lenne, de rajtam kívül mindenki teljesen oda volt, hogy ez mennyire kedves, aranyos modell. Le is gyártottunk 5000 párat, ami azért elég nagy vállalás volt így elsőre. Fogtam a fejem, főleg, hogy azért ez sokkal drágább volt a termékeinkhez képest, majdnem kétszer olyan áru. És amikor kijöttünk, gyakorlatilag lefagyott a webshopunk. Tehát annyi rendelés jött be, közel 1000 pár egy nap, csak arra az egy termékre, és ugye ott van még 600 boltunk, hogy azonnal mérethiányos lett a kollekció, és villámgyorsan rá kellett gyártani, és itt ennek mindenki nagyon örült.
7: Hát azért ugye Vágórékának is megvan a maga közönsége, meg a maga rajongótábora, és természetesen igen, csak okkal.
8: Igen,
7: én nagyon kedvelem őt, mi is
8: nagyon aranyos,
7: jól ismerjük egymást.
8: Már ez az együttműködés már évek óta tart.
7: Igen.
8: Minden évben tényleg osztatlan nagy sikert arat. Pont azt hiszem tegnap előtt volt nálunk, és nagyon szép színek jönnek jövőre is, és ennek is megvan a stabil vásárló rétege. Van úgy, hogy külföldön a magyarok egymásnak köszönnek, mert tudják, hogy ha ez a papucs van rajta, akkor ti is, mi is onnan, igen. Szóval ez nagyon jó pofa. És most tervezünk közösen egy sneaker kollekciót vele. Hát az is nagyon-nagyon kis helyes kollekció lesz.
7: De akkor jól értem, hogy a Covid hozta meg ezt.
8: Igen, a Covid, hogy ebből a kényelemből
7: ki kellett törni.
8: Egy picit úgy kimozdított. És akkor ugye ezen felbátorodva folytattuk ezt az utat, eltelt egy-két év, és jöttek a többiek. Volt nagyon sikeres, meg van nagyon sikeres kollekció Kerényi Virággal, ő is óriási nagyot megy nála. Az ő termékei ezekről a kis fém szegecsekről, arany, meg ezüst szegecsekről ismerszik meg, és az egy még drágább kategória, az gyakorlatilag már háromszor annyiba kerül, és az is nagyon fogy, és ami a lényeg ebben az egészben, hogy tudtunk fiatalítani, és hitelesen. Mert ugye ez a komfort papucs azért igen. 20 évesek lábán nem nagyon látod, de nagyon menő lett ezeket a kóla papucsokat hordani, úgyhogy ez nagyon jó döntés volt annak.
7: Igen, és ebben valószínűleg benne van az is, hogy a láb komfortjára, ahogy idősödünk, úgy kezdünk el figyelni.
8: Bizony, egész nap rajtad lehet, és nagyon kényelmes.
7: Igen, tehát na nem, erre majd... Nem,
8: és
7: erre
8: egy,
7: majd
8: egy komplet kis outfit, hát fölveszel egy ilyen papucsot, teli van ilyen csillogó arany szegecsekkel, az első ránézés az egy kicsit furcsa, meg vadnak tűnik, de annyira meghatározza a ruhát, amit rajtad van, hogy utána már nem is kell nagyon erőlködni a kiegészítőkkel, mert az úgy oda vonza a szemet.
7: Igen, akkor azt el lehet dönteni, hogy az lesz a kiegészítő. Na majd erre is ki fogunk térni, mert szerintem nagyon fontos ez a láb miensége, és hogy még az mennyi mindenre van hatással. Amúgy én most, hogy beszéltél róla, emlékszem, hogy a Réka egyszer volt nálam pont ezzel a témával, csak a saját szemszögéből. Tehát én már hallottam ezt a sztorit vissza felé, hogy hogyan is volt ez az együttműködés. De hát akkor, ami engem most ebben nagyon meglepett, azt tudod mi, hogy egy ekkora sztorit, mint ami a ti vállalkozásotok, és ugye cipő mindig kell, hogy ezt is, ahogy mondtad, földbe tudta volna állítani a Covid hosszú távon. De hát persze érthető, ugye akkor a pizsama és a melegítő. Meg ezek mentek, a pizsama, a melegítő, és talán...
8: Meg a mélyhűtőláda.
7: Papucs esetleg, vagy egy, tehát az otthoni ilyen nem tudom mi. Szóval, hogy igen, ez nagyon érdekes, hogy mennyi mindent hozott ez az időszak. Ja, meg igen, meg a sportcipők. De hát arra is ki fogunk térni, mert hogy nektek az is van. Na, zene, felesinfók, és aztán folytatjuk. És akkor, hát igen, a láb miensége, és hogy a lábnak a kényelme az mit hoz, vagy nem hoz. Ez lesz, amivel folytatjuk. Kárpáti Zoltánnal, a BAC alapítója, ügyvezetője, tulajdonosa. Jövünk vissza, maradjatok ti is.

0: pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanár. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
6: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont jókor, vendégem továbbra is Kárpáti Zoltán, a BAC alapítója, ügyvezetője, tulajdonosa. Azt azért gyorsan átbeszéltük, hogy a te történeted az onnan indul, gyerekkorban ugye van egy kis szülői örökség, hiszen ők cipőnagykert vezettek, és aztán talán közgazdászként írtad a diplomádat a márkaépítésből, és akkor úgy gondoltad, hogy a megadott alapokkal kitalálsz valamit, ami igazán jó lehet, és hát ennek azért most már 27 éve legalább, hogy megalapítottad ezt a céget, és elindítottad a komfort, lábbelik és talbetétek világában, igazából megtaláltad a magad helyét, és lett a BAC, de azt is tudjuk, hogy a COVID hozott további együttműködéseket, és más márkákkal összeadva magatokat tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a komfort lábbeli köréből kiléptél. Viszont mielőtt rátérünk arra, hogy mik is vannak, beszéljünk arról, hogy a láb mit jelent, hiszen te mondtad, hogy nátok az úgy van, hogy végigvonulnak egy meetingen a lábak, és igen, nézitek, hogy ez a cipőben hogy illeszkedik. Tehát mi az, amitől annyira jó tud lenni? Mit jelent a komfort? Mit jelent az egyediség?
7: Nagyon odafigyeltünk már kezdetekkor, hogy olyan anatómiai kialakítása legyen a termékeinknek, hogy egy egész napos hordás során se fáradjon el a vásárolába. Ez egy, fogalmazunk úgy, hogy egy általános anatómiai kialakítás, hozboltozat és keresztboltozatot alátámasztjuk, és megfelelő pozícióba próbáljuk hozni a lábat. Ez egy konfekció anatómiai betét, ez minden termékünkben gyakorlatilag ugyanúgy néz ki. Valamelyik terméket egy kicsit még tovább extrázzuk, mert a sarok alatt egy kis zselépárnát is elhelyezünk, ami ugye az ütődésektől, a becsapódásoktól, ugye tompít és még kényelmesebb tőle a termék, és innen jött az ötlet, hogy készítsünk egyedi talbetétet. Hú, ez mikor is volt ez, vagy 12 évvel ezelőtt.
6: Mert akkor az azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell nekem bac cipőt vagy papucsot vásárolnom, viszont ne, csináltathatok betétet,
7: így,
6: amit hordok a lábadra, cipőbe.
7: A te lábadra
6: amit...
7: készül, és én annó át akartam venni egy kész rendszert, ezért tényleg kis túlzás, az egész világot bejártam a fejlesztő kollégámmal, Amerikától kezdve Spanyolország, Olaszország, Németország, Belgium, mindenhova elrepkedtünk, és mindenhol leültünk az ottani cégeknek, a piacvezető cégnek az ügyvezető igazgatójával, és elmondtuk, hogy mi mit szeretnénk, és át szeretnénk emelni ezt a rendszert, elvinni Magyarországra. És azt vettük észre, pont Amerika volt egyébként, New Yorkban voltunk, az volt az utolsó állomás, hogy hát a németek ebbe jók, az olaszok a másik területen kimagaslóak, és akkor fogant meg az ötlet, hogy csináljunk egy saját rendszert. Tehát mindenhol emeljük át a legjobb ötleteket, ezt gyúrjuk össze, és akkor kész a mi rendszerünk. Az alap az, hogy van egy nyomásérzékelő szőnyeg 5000 szenzorral, erre, hogyha ráállsz, akkor látszódik a nyomásképe a lábadnak, és dr. Béres Gyuri bácsi annak idején segített, mert kértem a szakmai véleményét is. Ő mondta, hogy nagyon fontos megnézni a bokadőlés szöget, mert lehet, hogy nem annyira lúdtalpas az illető, hanem be van dőlve a bokája, igen. És ez egy kardinális kérdés.
6: És ez ezért, egyébként tök fájdalmas.
7: Így van, és ezért nekünk van hátul ezen a pressure plate, ezen a nyomásérzékelő szőnyegen egy HD kamera, egy lézerrel, és nézzük, és így kapjuk meg kompletten a lábról az állapotot, és azt gondoltam annak, hogy ezt egy fél év alatt összegyúrjuk. Megleszünk, és indulhat a gyártás. Ez körülbelül 4 évig tartott. És többször kis túlzással fölültem éjjel az ágyamba, hogy na most szántom be a projektet, mert borzasztó. A tervezett összegnek a több mint 10-szerese került bele ebbe a projektbe, de úgy voltam vele, hogy akkor sem adom föl. Ez egy egyirányú utca, és mindig láttam így az alagút végén a fényt. És mostanra egy olyan rendszer állt össze, ami tényleg annyira unikális, hogy ezért érezzük a hivatalos bebocsátást úgymond a futócipők piacára is, mert hogyha én majd kihozok egy futócipőt, amit szintén 4 éve fejlesztünk, és több mint 30 komoly futó teszteli ezeket a cipőket, és ott is egy kicsit már elegem van magamból, mert mindig visszafogom, hogy de még egy picit tudunk tökéletesíteni, és még ne jöjjünk ki a piacra, mert még tudunk egy kicsivel jobbat.
6: Hát nézd, azért sok múlik ezen. Tehát
7: egyszer lehet belépni, így van, egyszer lehet belépni a piacra, hogyha...
6: Nem jöhetsz ki valamivel, amin aztán valaki talál fogást.
7: És ha csalódást okozol, többet nem fogod meggyőzni azt a futót, hogy a te termékedet válassza.
6: Ráadásul visszamutat a többire is.
7: Úgyhogy amit előbb mutattam neked cipő, az egy tesztcipő a lábamon, és gyakorlatilag most már kijelentettem, hogy készen vagyunk, jövő tavasszal bevezetjük ezt a futócipőt, aminek az lesz a sajátosság, az egyedisége, hogy 10 milliméter pontosan, ugye tudjuk a belmagasságát, a méreteit, ezzel együtt fogjuk értékesíteni a cipőt. Tehát ha egy ilyen cipőt vásárolsz, akkor a lábadra készül. Benne lesz, hogy especially designed for Zoltán Kárpáti, mert bemérjük a lábadat, és ez a futócipő nem a gombhoz a kabátot, hanem együtt készül ugye a talbetéttel, és szerintem ez egy akkora piaci rés, és olyan jók a tapasztalatok, hogy így meg kimerünk lépni a piacra, és meg tudjuk mutatni, hogy igen, ez a mi futócipőnk. Úgyhogy most már technológiát is váltottunk, annak idején egy marógéppel egy nagy habból martuk ki a talbetétet, csak nagyon sok szemetet eredményezett ez a nap végén. Most 3D-s ipari nyomtatókkal kísérleteztünk, úgyhogy most már nagyon komoly műhelyt építettünk, 34 ipari 3D-s nyomtatóval, és ezzel még precízebben tudunk gyártani, gyakorlatilag 0 szeméttel, és ami még fontos, hogy újrahasznosított filamenteket használunk, tehát az anyag is újrahasznosított, és gyakorlatilag az is a szemétből jön, és újra feldolgozásra kerül, mire azért még külön büszkék vagyunk.
6: És erre miért figyelsz ennyire? Azt gondolom, hogy dicséretes, tök jó, de hogy miért ennyire fontos,
7: zavart, hogy nagyon sok szemetet termelünk, és
6: aha, te azt látod, hogy ez mennyi.
7: Igen. Egyébként ez a cégnél is jellemző, hogy most már egymás után állunk át az elektromos autókra, és próbálunk minél több napelemet föltenni az épületre, és teljesen függetlenedni ugye az energiaszolgáltatóktól, úgyhogy ez nálam egy ilyen becsípődés, mert ami felé megy a világ, ott muszáj erre odafigyelni.
6: Igen, egy kicsit azt érzem benne, hogy egyrészt a függetlenedést, és ebben
7: egy biztonság is.
6: Igen, ebben nagyon igazad van, hogy ez egy állandó kitettség és kiszolgáltatottság, és azért itt láttunk olyan helyzeteket, amikor így egyszerűen egyik pillanatra másikra a cégek mindenképp iszonyatosan kiszolgáltatottak igen. lettek, de hát akár lakossági szinten is. A másik pedig az, hogy ha szerintem benne van egy olyan is, de ez lehet, hogy az én romantikus elképzelésem, hogyha úgy csináld a dolgodat, hogy a minőséget megtartod, de közben a világot is próbáld megóvni, igen, és nem bántani azzal, hogy te valami jót teszel, akkor az úgy, szóval az úgy két jó, és kiegyenlítődik, és remélhetőleg meg lesz a haszna. Viszont azt is látom, hogy folyamatosan megy a fejlesztés. Az egy kérdés bennem, hogy ez azért van-e, mert te vagy nyughatatlan, vagy csak egyszerűen észreveszed a világ folyását?
7: Nagyon nyughatatlan vagyok. Ez nagyon fárasztó, főleg a szegény feleségemnek.
6: Igen, de közben pedig ugye ebből tényleg ez az, ami
7: hát
6: miatt.
7: Hát ezt visz előre. Meg egyébként szeretem is. Tehát amikor mondjuk nézegettem a Pinterestet, és a kis albumokba gyűjtögettem, hogy mi az, ami érdekel, akkor azon veszem magam észre, hogy tényleg mondjuk a futóhátizsákok, a kiegészítők, ja, és ami még nagyon fontos, hogy ugye belépünk ebbe a világba, akkor egy rengeteg új termék is bejöhet a termékportfólióba. Ott vannak például a hátizsákok, a futóhátizsákok, a futóruhák, és ez így sokkal színesebb lesz a nap végén a termékpaletta.
6: Igen, milyen jó, hogy kérdeztem, hogy nyughatatlan vagy-e, már is kiderült, de ezt úgy is kérdezem, és persze mondhatod, hogy ne menjek ebbe az irányba, de hogy van az benned, hogy szorongsz, hogyha azt érzed, hogy egy helyben vagy? Tehát az a típusú kreatőr vagy, aki azt mondja, hogy ha most nem megyek
7: szerintem
6: velem.
7: Enyhe ADHD-val, igen. Aha. Szóval tényleg, tényleg nyughatatlan vagyok. Tehát egy moziba is rám kell szólni, hogy ne ficeregjek már annyit. Hát ez így alakult. Próbálom ebből a jobbik felét kivenni.
6: Abszolút.
7: És nagyon sokat utazom a mai napig, kiállításokra megyünk, és még mindig le tud kötni ez az egész, és amikor megszületik egy szép termék, akkor... És
6: akkor két másodpercig jól vagy benne.
7: Igen, és a vásárlók díjazzák is, mert ugye megveszik, és elégedettek, akkor azért igen, egy ilyen elégedett érzés úgy eltölti az embert, hogy azért úgy megcsináltuk és összeraktuk. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan ellenőrizzük a minőséget, mert hogyha csalódást okozunk, akkor...
6: Na,
7: itt a vége.
6: És itt akarok be, igen. És tényleg nálad ez pont, tehát minél régebbi, minél nagyobb a híre, minél megbízhatóbb, annál inkább egyszer nem lehet megbicsaklani. Na, és itt akarom behozni azt, hogy van nekünk, magyaroknak, de biztos mindenki másnak is, rengeteg mozgásszervi problémánk. A csípő, a térd, a derék, a nem tudom, és ugye ennek sok oka van, azt is tudjuk, hogy egy rendkívül egészségtelenül táplálkozó, sok korosztály az elhízás veszélyével, de összességében ugye az is van, hogy a cipő az egyik, amiben a fél életünket töltjük, a másik az ágyunk, ez a két dolog az, amire...
7: Igen, azon állsz egész nap.
6: Igen, amire szokták mondani, hogy ebben tök jó lenne nem spórolni azzal, hogy neked mi a jó, a matracod és a cipőd. Na de hogy te ebbe is beleetted magad, vagy ez már jön vele, hogy te tudod, vagy folyamatosan kapcsolatban vagy olyan emberekkel, akik tudják, hogy az, hogy a komfortbetét, az hogyan segíti a csípőt, a térdet, mert hogy gondolom, hogy ezek a cipők talán azt
7: igen,
6: is ennek
7: nagyon
6: teszik.
7: Sok ortopéd orvossal is dolgozunk együtt, ilyen konferenciákra aha. járunk. Előadásokat hallgattunk, és meghallgatjuk őket is természetesen. Azt tudni kell, hogy egyedi talbetét tervezést az idősebbik fia most végzett az orvosin, Tehát ezt nem tanítják.
6: Hát
7: tehát
6: igen,
7: ezt tapasztalati úton kell megtanulni, mi is...
6: Ott a piacirés. Nem akarsz ebben valamit csinálni az oktatásban? Mert
7: hogy...
6: Hogy
7: adtál egy ötletet.
6: Mert hogy egyébként
7: ezt a tudást azért megtartanánk magunknak, hogyha már megszereztük ezt a know-how-t.
6: De... Oké, okay. ez is egy válasz. Vagy majd később.
7: De tényleg ez a több mint 150 ezer megtervezett albetét, az a sok-sok köszönő levél, azért az biztosít minket afelől, hogy jót csinálunk. Tehát azért kitapasztaltuk, hogy kell ezt megszerkeszteni, futókkal együttműködünk, és emiatt lesz szerintem sikeres ez a futócipő projekt is. Egyébként szinte bármelyik kivehető talbetétes cipőbe belerakható a mi betétünk, akár egy snowboard cipőbe, akár egy elegánsabb cipőbe, ahol ugye sokkal szűkebb egy elegáns bőrcipő, ott nagyon pici emeléseket tudunk csak eszközölni.
6: Igen.
7: Ezeket a megkülönben elszűkíted, elveszed a teret a cipő belsejéből, és kényelmetlen lesz, kontraproduktív az egész, és nem fogod szeretni, és akkor nem kiveszed, eldobod, és többet te nem csináltasz talbetétet, úgyhogy a legesleg fontosabb az, amikor szokták kérdezni, és ugye a beszélgetésünk elején te is kérdezted, hogy hát ki jönnél hozzánk és csinálni egy ilyen talpfelmérést, és azt mondtam neked is, hogy nagyon fontos, hogy azt a cipőt hozd magaddal, amit a legtöbbet hordasz. Lehet, hogy az egy futócipő, és akkor amikor elmész kocogni, akkor több tízezerszer oda csapod a talpadat a földhöz, és ilyenkor akár a testsúlyodnak a háromszorosa is terheli azt a apró pici 26 csontocskát a lábfejedbe, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy anatómiailag megfelelően legyen alátámasztva, de ezt a talbetét azért átrakhatod egy másik cipőbe is, csak nyilván nem egy nagyon szűk cipőbe, mert ott meg el fogja venni a helyet.
6: Abban az esetben, hogyha valakinek már egy csomóféle fajta problémája van, akár a talbetétek, akár bármilyen komfort lábbeli, meg tudja állítani a folyamatot, vagy adott esetben még vissza is tudja fordítani, mit gondolsz?
7: Egy picit az a tapasztalat, hogy vissza is tudja fordítani. De mindenképpen egyébként nyakon csípi azokat az elváltozásokat, és tudja korrigálni, miközben viseled, hogy neked ne legyen úgy elcsavarodva a bokád, ezért máshogy terhelsz a térdedre, amiatt fájhat a csípőd, és nagyon érdekes, de a középső fiamnál egy doktornő annak idején elmagyarázta, hogy egészen a talból kiindulva, és hogy elcsavarodik ugye az egész vázrendszer, a nyakadat máshogy tartod, és egy kisgyereknél, hogyha máshogy tartja a nyakát, akkor az állkapocs fejlődését is befolyásolhatja. Úgyhogy ez ami döbbenet, hogy abszolút, milyen sok mindenre hatással van.
6: Hát rengeteg minden indul innen, és ezt nem is tudjuk.
7: Nem veszik komolyan az emberek, meg egyébként nem egy ilyen fancy termék, ugye, hogy megmutasd a szép cipődet, vagy a táskád, ami rajtad, mert ez benne van a cipőbe, viszont azért az egészségnek meg nagyon jót tesz.
6: Én mondom, ezt szerintem idővel értjük meg.
7: Bizony.
6: Mint ahogy igen, és ez fordítva is igaz, tehát az állkapocsnál is, ha szorítod, akkor ez megy le. Végül igen, és hátadon, csigolyáidon,
7: és csípődik. És azt javaslom mindenkinek, hogy ne akkor jöjjön el hozzánk, mert nagyon sok ilyen vevőnk van, akinek már nagyon komoly fájdalmai vannak. Alig tud járni, fáj a térde, fáj a csípője, hanem még előtte. Mert bizton kimerem jelenteni, hogy alig találunk a 150 ezer felmérésből egy-egy olyat, ami tökéletes. De hogy nem szimmetrikus, a terhelésed az szinte biztos. És ezeket az apró pici elváltozásokat, hogyha mi időben korrigáljuk, akkor később nem lesz belőle nagyobb baj.
6: Na, például van nektek gyerek részlegetek?
7: Gyerekcipőt nem gyártunk.
6: Tessék, viszont, újabb ötlet.
7: Viszont
6: mert, hogy ugye ezt egy
7: azért óvatosan oda kell figyelni a gyerekek lábára, mert az még ott fejlődik. Ő még nő, ő még máshogy terhel.
6: Folyamatosan változik ez a terhelés.
7: Igen, nagyon pici betéteket nem szívesen csinálunk. Néha az anyukák tényleg ragaszkodnak hozzá, de inkább akkor a cipővel kell korrigálni, hogy döntöd azt a kis bokácskát, és még korai szerintem. Úgyhogy lehet, hogy magam ellen beszélek, de kisgyereknek még nincs a cipőjében a helye.
6: Egy nem, ilyen egyébként
7: betétnek. Csak hogyha nagyon nagy baj van, akkor.
6: ezt, igen, kihagytam ezt a tényezőt, hogy ugye változik még olyankor a gyerek lába, csak mert hogy arra gondolok, hogy ahogy mondtad, hogy nincs olyan, hogy tökéletes, hát hogy lenne? Persze. Tehát mire elérjük egyébként a végleges lábméretet, addigra már, nem tudom, van 8 év hátizsák, vagy még 8 év edzéscucc, oldaltáska, és ki tudja még, hogy az adott kornak a divatja, ugye az én koromnak a divatja az egyik nagymárka tornacipő, hát gyilkos, lábgyilkos.
7: Igen.
6: Most is az van rajtam, ez az utolsó, mert hogy lábgyilkos, ezt már nem bírom.
7: Bizony, néztem is, hogy abba kéne itt a betét,
6: igen.
7: Mert az aztán teljesen sima.
6: Teljes, így van, így van. Na, de hogy érted, tehát lehet, hogy én nem sokkal tudom hány éven keresztül
7: igen,
6: ez
7: de
6: volt.
7: Sokkal másabb érzés is egyébként egy ilyen nagyon puha zselésta a betét, ami a lábadra készül. Jó érzés belebújni, olyan kellemesen alátámaszt, úgyhogy várunk szeretettel. De,
6: jó, köszönöm. Na, hát szóval azt hiszem, hogy átdumáltunk mindent, amit én szerettem volna, és kijött az is, amire szintén számítottam, hogy kiderül, hogy milyen típusú alkotó és vezető is vagy te. Szóval benned van a minőség iránti igény, az újítás iránti igény, az, hogy figyelj a világra, és az is, hogy nincs szünet.
7: Tehát, nyughatatlan vagyok, ez szörnyű.
6: Hát de ha te jól érzed magad.
7: Nem, próbálom, hogy minél több sporttal levezetni.
6: Aha, és mi ez, ami boldoggá tesz? Nem mondhatod a munkádat, és nem mondhatod a sportot.
7: Sportba?
6: Nem, most nem, sportot sem mondhatsz. Mert az is egy levezetés, kimondtad az előbb. Tudsz-e lenni csak úgy?
7: Nagyon sok ilyen podcastet hallgatok. Szász Máté az egyik nagy kedvencem. Szerintem tőle mindent meghallgattam, ami létezik. És pont az egyik podcastjébe mondja, hogy igenis kell, hogy legyen a napodnak egy olyan része, amikor te nem csinálsz semmit. Nem csak leülsz, és ránézel a telefonra, és sajnos nagy hibám, hogy mindig úgy fekszem le, hogy 0 darab e-mailem van, hogy mert az egy ilyen jó érzés, hogy akkor tényleg lezárhatom a napomat, de hogy nem csinálsz semmit. És ezt azért próbálom gyakorolni. Egy erdő mellett lakunk, akkor kiülök a teraszra, és ugye picit úgy próbálok, hát hogy is mondjam, bambulni. Hogy úgy detoxikáljam az agyamat, mert napközben meg bent tényleg egy olyan zúzda, és folyamatosan jönnek hozzám, és valamit, mert nagyon jó kollégákkal veszem magam körül, tehát tényleg nagyon büszke vagyok, és nagyon jó oda bemenni. Ezt sokan szokták is mondani, hogy milyen jó légkör van benne nálunk, mert a kollégáknak nagyon nagy a hatásköre. Tehát dönthetnek csomó mindenben egyedül. De amikor már hozzám eljutnak, akkor az már valószínűleg egy olyan megoldandó probléma, ami ugye az ember úgy vakarja a fejét, és ez azért egész nap terítéken van, és jó ilyenkor egy picit hazamenni, és úgy csak úgy kinézni a fejünkben, úgyhogy ezt
6: de
7: próbálom.
6: De ezt már gyakorlod.
7: Próbálom gyakorolni, igen.
6: Hát nagyon sok sikert kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, és
7: beavattál
6: itt a részletekben. Kárpáti Zoltán, a BACS alap

dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Őrizetbe vették Sesták Miklóst, felfüggesztették Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogát, a parlament leszavazta Szatmári Zoltán jelölését a legfőbb ügyészi posztra, meg négyszerezte szenátorainak számát a francia szélsőjobb. Kellemes őszi idő lesz a héten csapadék nélkül, reggelente 5-10 fokot mérünk majd, napközben pedig 22-26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok! Őrizetbe vették Sesták Miklóst a központi nyomozó főügyészségen, miután önként besétált mentelmi jogának felfüggesztése után vallomást tenni. Nem sokkal korábban az országgyűlés megszavazta a volt fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését. Délelőtt rendkívüli parlamenti ülésen döntött az országgyűlés a fideszes Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztéséről is. A korábbi kulturális és innovációs miniszter jelezte, vállalja a küzdelmet az igazáért és az igazságért, de nem engedi, hogy megalázzák, illetve hogy elvegyék emberi tisztességét. Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették, vele szemben azért folyik lopás miatt eljárás, mert 2024-ben elvette és állítólag a Dunába dobta egy őt videózó ember telefonját. A parlament ma egyhangulag leszavazta Szatmári Zoltán jelölését a legfőbb ügyészi posztra. A köztársaság elnök azt mondta, nem politikai szempontok alapján mérlegeltem, szakmailag alkalmas jelölt találására törekedtem. Baka András visszautasította, hogy Szatmári Polt Péter embere lenne, vagy hogy politikai hatalom átmentés lett volna a célja, szerint ez fel sem merülhet. Négy ügyet kezd vizsgálni először a vagyonvisszaszerzési hivatal, az egyik a politikai kapcsolatrendszer áruba bocsátása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében, a másik az önkormányzati kiadásokat, vagyis parkfenntartást, közétkeztetést érintő korrupciós ügy, az állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy, a negyedik pedig az állami intézmény indokolatlannak látszó propaganda és rendezvény költségeinek vizsgálata. Eldőlt az M49-es gyorsforgalmi út sorsa, a kormány döntése értelmében ugyanis folytatódik a beruházás második üteme. 2029 közepére közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat épül ki az M3-as és a román határ, ezáltal Szatmár-Németi között, jelezte a közlekedési és beruházási miniszter. Előre tört a francia szélső jobb. A nemzeti tömörülés áttörést ért el azzal, hogy 15 helyet szerzett meg a felsőházban, meg négyszerezve ezzel szenátorainak számát, alig 7 hónappal a köztársasági elnök választás előtt. A felmérések szerint a választás egyik nagy esélyese Marine Le Pen a tömörülés vezetője. Újabb drón hatolt be a román légtérbe, Tulcsea megye északi részén vasárnap este Ukrajna felől érkezett a drón, amely 10 percet volt Románia felett, mielőtt eltűnt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Zavartalanul napos, derült idő lesz, 25 fokot is mérhetünk. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 22-26 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
8: Sej az aranyi vendéglő ajtaja kitár.
4: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templár készítette.

0: réglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Te is

0: már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Őrizetbe vették Sesták Miklóst, Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették. 10 milliárd forintot költenek a várólista csökkentésre, délután és hétvégén is lehet műtét. Kisebb támogatás és több nyertes lesz a lakossági energiatároló programban. Kellemes őszi idő lesz a héten csapadék nélkül. Reggelente 5-10 fokot mérünk majd, napközben 22-26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklóst a központi nyomozó főügyészségen, miután önként besétált mentelmi jogának felfüggesztése után vallomást tenni. Délelőtt rendkívüli parlamenti ülésen döntött az országgyűlés a fideszes Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztéséről, és Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették, vele szemben telefonlopás miatt folyik eljárás. Baka András új jelöltet keres a legfőbb ügyészi posztra, az országgyűlés délelőtt leszavazta az általa jelölt legfőbb ügyészt, Szatmári Zoltánt. Indul az egészségügyi várólista csökkentési program délutáni és hétvégi extra műtétekkel, valamint minőség alapú anyagi ösztönzőkkel szeretnék gyorsítani az ellátást. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem is dolgozik már a további kapacitások kiépítésén, a programhoz pedig korszerű gyorsított rehabilitációs protokollal dolgozó külföldi szakemberek is csatlakoznak. Minden kórháznál külön probléma térképet készítenek, megkezdik a várólisták tisztázását, és felülvizsgálják a korábban bevezetett ortopédiai várólista protokollt is. Kisebb támogatás és több nyertes lesz a lakossági energiatároló programban. A kormány megnöveli 15 ezerrel a nyertes pályázók számát úgy, hogy egy háztartásra maximális támogatás a napelemet és a tárolót is fejlesztő háztartásoknál 2,5 millió forint marad, de a csak tárolót fejlesztő háztartásoknál 1,8 millió forintra apad, írja a Telex. Ennek az lehet a háttere, hogy Tóth András államtitkár szerint az eltelt időszakban olcsóbbak lettek az akkumulátorok. Egyelőre nem lesz dupla parkolási díja 2 tonnánál nehezebb autókra Budapesten. A közgyűlés úgy döntött, hogy 2028. január 1-ére halasztják ennek bevezetését. Az egyik ok, hogy a főváros jelenleg nem fér hozzá ahhoz a gépjármű nyilvántartáshoz, amelyből a parkoláskor megállapítható lenne az autók saját tömege. A zöld rendszámos autóknak januártól megszűnik a teljes ingyenessége, de 2028. július 1-ig 50%-os parkolási kedvezményt kapnak a tisztán elektromos és a hidrogén üzemű járművek. Szeptember végéig kivonulnak az amerikaiak Irakból, a nem állami milíciáknak is le kellene tenniük a fegyvert, a nemzetközi koalíció távozásával 11 év után a magyar katonai misszió is lezárul.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Zavartalanul napos, derült idő lesz, 25 fokot is mérhetünk. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 22-26 fokot is mérhetünk.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 28-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
2: Kiállítás.
1: Hamarosan Paul Gauguin életművét átfogó bemutató tárlat nyílik a Szép Művészeti Múzeumban. Az október végétől látható tárlaton összesen 150 remek művel, köztük 80 Gauguin alkotással találkozhat majd a nagy közönség. A Bonjour Monsieur Gauguin, a Post-impressionisták és szimbolisták körei című kiállítás nem csak itthon ígérkezik szenzációnak, hanem az európai múzeumi világban is jelentős bemutatónak számít. A tárlat létrehozásában csaknem 40 kölcsönadó intézmény működött közre. A jövő év február végéig látható kiállítás végigköveti Gauguin alkotói útkeresősét, valamint bemutatja azt a szellemi és művészeti fejlődést, amely a 19. század végének művészetét a modernitás alapjaihoz vezette. A posztimpresszionista mester művei mellett megismerhetjük az elődök és kortársak, azaz Gustave Courbet, Camille Pissarro, Claude Monet, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Émile Bernard és Paul Sérusé alkotásait is. A tárlat a Szép Művészeti Múzeum több mint két évtizedes, nemzetközileg elismert impresszionista és posztimpresszionista kiállítás sorozatának szerves folytatása. Ezek a kiállítások a 19. század művészetét korszerű művészettörténeti megközelítéssel, erős tudományos háttérrel, ugyanakkor a széles közönség számára is befogadható módon mutatták be. A Gauguin kiállítás ezt a több mint két évtizedes szakmai és kiállítás szervezési hagyományt viszi tovább, a kiállítás kurátora Gesó Judit.
2: Irodalom.
3: Rubin Eszter 5. regénye, a Quintet az idők végezetéig szeptember végén jelenik meg a Kalligram kiadónál. A regény több szólamú narratíva, amely különböző sorsokat kapcsol össze a művészet, az egyéni traumák és a mindennapi rituálék mentén. Az alkotói folyamatról, a történet különböző karaktereiről és síkjairól, valamint a dedikálás időpontjáról az írónő mesél.
4: Ez volt az első olyan regényem, aminél megértem körülbelül, illetve most már látom, hogy az egyharmadánál tartottam, egy évet foglalkoztam vele, és letettem, és el is döntöttem, hogy nem írom tovább, mert nem tudom megírni. Valóban túl komplex, túl saját világot, tehát igényel egy saját világot, amit fel kell építeni hozzá, és nem éreztem magam hozzá erre készen, úgyhogy ezt eltettem. És igazából eldöntöttem, hogy nem folytatom, sőt, meg kell, hogy mondjam, annyira kiégetnek éreztem magam, hogy úgy döntöttem, hogy nem fogok többé semmit írni. Ez soha nem fordult elő korábban. Úgyhogy egy évig pihent, és utána elővettem, újraolvastam, és hát nagyon, nagyon tetszett a szöveg, úgy nagyon rácsodálkoztam, ilyenkor olyan, mintha nem is én írtam volna. És aztán elkezdtem tovább írni, és akkor, ahogy így megérett a fejemben ezután, ugye egy év írás plusz egy év pihentetés után, akkor nagyon lassan elkezdett az egész építkezni, és óriási felismeréseim voltak. És ilyenkor mindig ráébredek arra, mert az elején mindig megijedek az egész történettől, de ilyenkor szoktam, mindig van egy pont, amikor arra ébredek rá, hogy de hát ezt a világot, én teremtem ebben a világban, minden úgy történik, ahogy én szeretném, és ez óriási szabadságot és boldogságot ad. A háromszög az egy nagyon-nagyon fontos szimbólum mellett a regényben, mindenféle módokon, akár térben, akár időben, és ez egyébként nagyon örültem, amikor megtaláltam Vajda Lajosnak a Szentendrei Házak című rajzát, ami alapján készült a borítóm, ugyanis tele van háromszögekkel. Az idő kérdése pedig, illetve maga a cím is, egy zenedarabból jön. Olivier Messiaen, francia zeneszerzőnek a Kvartett az idők végezetére című zenedarabjára rímel a cím. Egyrészt ugye a Quintetből adódóan van 5 főszereplőnk, akiknek hát több szálon, ezen az 5 szálon fut végig ez a történet, ezek hol találkoznak, hol nem találkoznak, vagy egészen különös szürreális körülmények között találkoznak. És ebben segít ez a mágikus realista hang, ami ezt egy történetbe ágyazza. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, ott fogok először dedikálni, október 3-án szombaton délután 3-kor a Kalligram kiadó standjánál. Ezen kívül a könyvbemutató október 15-én lesz a Margó Irodalmi Fesztiválon, este 7 órakor, a Millennár is van, és lesz még egy könyvbemutatóm október 28-án a Tandem könyves kávézóban. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit, és akik előjegyezték, napokon belül kézbe is vehetik.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Elképesztően otthonos bivakszállások a Bakonyban, ahol a természettel rezeghetsz. A Bakony Magyarország egyik legváltozatosabb túravidéke. Bővízű források, mély szurdokvölgyek, panorámás hegytetők és vadregényes patakok váltják egymást. A hegység erdeiben ráadásul több olyan bivakszállás és pihenőhely is található, ahol egy hosszabb túranap után akár az éjszakát is eltölthetjük. Van köztük egyedi olvasókabin, kilátó, patakparti menedék és történelmi ihletésű rönkház is. Az erdőben töltött éjszaka különleges élmény, de néhány szabályt érdemes szem előtt tartani. 24 órát meghaladó tartózkodás, táborozás vagy sátorverés csak az illetékes erdőgazdálkodó hozzájárulásával lehetséges. A legtöbb bivakszállás egyszerű menedéket biztosít, általában nincs áram, ivóvíz vagy mosdó, ezért minden szükséges felszerelésről előre gondoskodni kell. A természetjárás íratlan szabálya pedig itt is érvényes. A helyszínt olyan állapotban hagyjuk magunk után, ahogyan mi is szeretnénk megtalálni. Kevés olyan bivakszállás található hazánkban, amely egyszerre könyvtár és menedék. Az Ajka melletti Csingervölgyben álló, különleges kialakítású fakabin pontosan ilyen. A hatalmas üvegfelületű épület kívülről modern műalkotásnak tűnik, belül azonban polcokon sorakozó regényeket, úti kalózokat és ismeretterjesztő köteteket talál a túrázó. A tágas építményben több ember is kényelmesen elfér, akár 6-an is meghúzhatják itt magukat. A kabint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatói tervezték és építették, a környéken pedig számos forrást, turistautat találunk, de az Ajkai Bányászati Múzeumot is felfedezhetjük. A Köves Patak völgyében megbújó Csurgókút a Bakony egyik leghangulatosabb pihenőhelye. A kanyargó patak kettészeli a tisztást, a közeli méztufa sziklán pedig vízesés bukik alá, amely csapadékos időszakban különösen látványos. A fedett menedék kőpadlóján vagy akár függőágyakban 4-6 fő is kényelmesen elfér. A tisztáson asztalokat, padokat és tűzrakóhelyet is találunk.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1995-ben 12 Caesars-ként alakult meg egy svéd indie rock csapat. Nevükkel Svetonius időszámításunk szerint 121-ben íródott római Cézárok életét feldolgozó művére utaltak. 2000-ben úgy gondolták, az ókori római történelemnél szexibben cseng a Caesars Palace név, ezért váltottak. Ám 2003-ban jogi nézeteltérésbe kerültek az azonos nevű Las Vegas-i szállodával, így onnantól kezdve Caesars-ként tevékenykedtek. Legismertebb számuk a Jerk It Out 2002 és 2005 között jelent meg különböző országokban. Hol még Caesars Palace-ként, hol már Caesars-ként adták ki. A dalt megszámlálhatatlanul sok reklámban, filmben, sorozatban, előzetesben és számítógépes játékban használták fel.
0: Rádió Café. Van barátok.
1: Az 1967-ben alakult amerikai rockbanda, a Rare Earth tagjai büszkék lehetnek rá, hogy az egyik legpatinásabb tengeren túli lemezkiadó, a Motown, önálló címkét nevezett el róluk. I Just Want to Celebrate című 71-es dalukat több reklámfilmben is használták, de felcsendült például a Sirhant művek befejező epizódjában is.
2: Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és helyetekben egyébként én ezt is sűrű hallgatnám. Csók.
1: A Bost and Beam a két francia zenész, Mathieu Bost szaxofonos és Jérémy Beam Dessu gitáros duója volt Párizsból. Beam 2016-os haláláig a fél reggi világnak készítettek riddimet vagy remixet. Capleton, Sizzla, Gentleman, Admiralty és még nagyon sokan mások diszkográfiája őrzi emlékét.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
5: Hová tehetjük a 700 kg gemkapcsot, főnök?
4: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Muzslai Franciszkó vagyok a Dexshell zenekarból, ti pedig a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Clara Luciani úgy látja, sokszor annyira eluralkodik a pop szakmában a szexizmus, hogy muszáj dalokat írnia, mert így módon erőszakmentesen meg tudja fogalmazni mondandóját, és nem kell pofonvágnia senkit. Őszintén reméljük, hogy a francia énekesnőnek a 2018-as La Baie felvételeinek idején minél kevesebb megérdemelt csattanós csicskalángost kellett kiosztani a környezetében, mivel ezt a dalt kivételesen nem ő írt. A szám a brit Metronomy együttes 2011-es The Bay című szerzeményének feldolgozása, szövege egy varázslatos, tengerparti öbölbe történő vágyott visszatérést taglal. Így végül is, valamilyen értelemben e dal sorai is melegebb éghajlatra küldenek embereket.

Kevesen tudják, hogy a jól ismert Seattle grunge bandán kívül létezik egy másik Nirvana nevű rockzenekar is. Méghozzá 1967 óta. A progresszív és pszichedelikus rockot játszó brit csapat 1992-ben a Smells Like Teen Spirit bomba robbanása után be is perelte nevének amerikai bitorlóját. Ám a csendes, peren kívüli megegyezés mindkét Nirvana számára megengedte a névváltoztatás nélküli további működést. A békét pedig mi sem pecsételhette volna meg szebben, mint a brit zenekar 4 évvel későbbi 96-os átdolgozása Kurt Cobain Lithium című számából.

Az Amber Smith együttes, amely eredetileg nem a hasonló nevű pornószínésznőről kapta a nevét, a 90-es évekbeli fanzin zenekarból nőtte ki magát. A 2000-ben alakult magyar indie rock együttes az egyik legrégebben létező itthoni ilyen stílust játszó zenekar. Az Amber Smith-t a budapesti indie zenei széna legaktívabb és egyben legtermékenyebb tagjaként tartják számon. New című albumukat Fonogram díjra is jelölték, az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában 2018-ban.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Őrizetbe vették Sesták Miklóst, felfüggesztették Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogát, 4 ügyet kezd először vizsgálni a vagyon visszaszerzési hivatal, meg 4 szerezte szenátorainak számát a francia szélső jobb. Kellemes őszi idő lesz a héten, csapadék nélkül. Reggelente 5-10 fokot mérhetünk, napközben pedig 22-26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklóst a központi nyomozó főügyészségen, miután önként besétált mentelmi jogának felfüggesztése után vallomást tenni, azzal gyanúsítják, hogy minisztersége alatt kenőpénzeket fogadott el építési vállalkozóktól. Délelőtt rendkívüli parlamenti ülésen döntött az országgyűlés a fideszes Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztéséről is, a korábbi kulturális és innovációs miniszter esetében az NKA ügyben jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt indult nyomozás. A politikus jelezte, vállalja a küzdelmet az igazáért és az igazságért. Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették, vele szemben azért folyik lopás miatt eljárás, mert 2024-ben elvette és állítólag a Dunába dobta egy őt videózó ember telefonját. 4 ügyet kezd először vizsgálni a vagyon visszaszerzési hivatal, az egyik a politikai kapcsolatrendszer áruba bocsátása, munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében. A másik az önkormányzati kiadásokat, parkfenntartást, közétkeztetést érintő korrupciós ügy, az állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy, a negyedik pedig az állami intézmények indokolatlannak látszó propaganda és rendezvény költségeinek vizsgálata. Elképzelhető, hogy 500 milliárd forintos vagyon felett nem csak egy

0: 10%-os, hanem annál magasabb lesz a vagyonadó, közölte a miniszterelnök a hétvégén. Számítások szerint ez csupán 4 magyar milliárdost érintene, Mészáros Lőrincet, Csányi Sándort, Veres Tibort és Felcsuti Zsoltot. Ha nekik 1% feletti vagyonadót kellene fizetniük, az évente körülbelül 38 milliárd forinttal több költségvetési bevételt jelentene, számolt be az RTL. Újabb eddig nem ismert ügyészi feljegyzés került elő az aranykonvoj ügyében. Az ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda által talált irat azt sejteti, hogy Orbán Viktor áll a történtek hátterében. Hajdú Jánosnak, a TEK volt vezetőjének egy kijelentéséről számolnak be, eszerint az elfogás annak a személynek a döntése alapján történt, akit nem lehet belekeverni az ügybe. A feljegyzés szerint Hajdú ezzel egyértelműen a volt miniszterelnökre utalt. Előre tört a francia szélső jobb. A nemzeti tömörülés jelentős előrelépést ért el azzal, hogy 15 helyet megszerzett a felsőházban, meg 4-szerezve ezzel szenátorainak számát, alig 7 hónappal a köztársasági elnök választás előtt. A felmérés szerint a választás egyik nagy esélyese Marine Le Pen, a tömörülés vezetője.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Zavartalanul napos, derült idő lesz, 25 fokot is mérhetünk. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 22-26 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban a láthatóságról, észrevehetőségről beszélünk általánosságban. Ma megint egy picit többet fogunk talán a nem láthatóságról, vagy a nem észrevehetőségről beszélni, de majd kiderül. Akit vendégül hívtam, Kurunc Marion, intimitás koordinátor. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Igen, köszönöm.
1: Gondolom, hogy most még sokaknak felszalad a szemöldökkel, mondjuk bemutatkozol, hogy elmondod, hogy mivel foglalkozol, hogy intimitás koordinátor vagy. Talán az is az első kérdés, hogy mennyire elterjedt ez, mennyire tudnak mit kezdeni ezzel mondjuk az emberek, ha elmondod, hogy ez a most a főcsapás irány a munkálkodásodnak, és utána beszéljünk arról, hogy mit is fedez, mit értünk ez alatt.
2: Úgy veszem észre, hogy egyre többen tudják, hogy miről beszélek, de még mindig nagyon kíváncsiak rá. Igen, általában az a reakció, hogy hallottam már róla, igen, de konkrétan mit akar. Ez szokott lenni, ráadásul az emberek sokszor azt se tudják pontosan, hogy mi történik egy filmforgatáson, tehát hogy még az is egy kicsit ilyen titokzatos, és akkor ez még pluszba egy...
1: Tehát akkor két lépéssel hátrább, ugye mi van egy filmforgatáson, és ott mit csinál egy intimitás koordinátor? Főleg ugye filmiparban jellemző, te ott dolgozol, azt hiszem, hogy színházba is néha előfordul, alapvetően ez egy filmipari feladatkör. Mi a teendő?
2: Attól függ, hogy mikor hívnak. Általában most már egyre korábban, ami nekem nagyon jó, mert úgy gondolom, hogy az előkészületek a legfontosabbak. Megkapom a forgatókönyvet, átnézem, hogy mi az, ami egyáltalán intim jelenetnek számít, vagy esetleg meztelenség. Azokat rendszerezem, és ezután beszélek általában először a producerekkel, hogy van-e bármi, ami tiltott, mondjuk az egyik streamingnél nem lehet mellett mutatni, vagy ilyesmi.
1: Tehát ez a jogi háttér.
2: A jogi háttér, tudnak-e bármit, ami segítsék nekem arról, hogy a színészek mibe egyeztek bele, bár általában előzetesen nem egyeznek bele, csak amikor már én beszéltem velük, de azért van, aki rögtön mondja, amikor megkeresik, hogy nem vállalok be semmit, és utána beszélek a rendezővel, átbeszéljük, hogy ő hogy képzeli, és akkor amikor a rendezővel beszélek, valójában az operatőr is bejön a képbe, vele személy szerint általában nem beszélek, de a rendező foglalja nekem össze, hogy a képen mit szeretne látni, mi az érzelmi fonal, hogy jön ide ez a jelenet, miért kell egyáltalán, sokszor az van, hogy egyáltalán kell ide egy szex jelenet ebbe a történetbe, és akkor ő elmagyarázza, hogy szerinte miért kell, és miután vele beszélek a színészekkel külön-külön, és átbeszéljük, hogy én elmondom, hogy a rendező mit mondott, ők elmondják, hogy ők hogy látják, mert mégis nekik van saját elképzelésük, hogy a szerep mit akar, hogy mi az érzelmi helyzet, amiben van éppen az a szereplő, akit eljátszanak abban a szituációban, és akkor megbeszéljük a konkrétumokat is. Mit nem szeretnél megmutatni, hogy szeretnéd, hogy történjen, akarod-e, hogy beszéljünk a jelenet partnereddel így hárman, vagy akarsz-e te vele beszélni egyedül, vagy... Szóval adaptálódni kell ahhoz képest, hogy mindenki hogy szeretné ezt a processzt, és utána van egy jogi része, ami annyira nem izgalmas, bár én nagyon
1: Dehogy
2: szeretem,
1: nem.
2: De van egy jogi része, ahol én megírom vagy a produkciónak, vagy amikor streamingekről van szó, akkor például a Netflixnek a jogi osztályának, hogy mibe egyezett bele a színész, és ők ezt belefoglalják egy ilyen beleegyező nyilatkozatba, amit úgy hívnak, hogy nudity rider, és azt a színésznek alá kell írnia. És utána még nagyon sok különböző részleggel beszélek a ruhásokkal, ugye van csomó ilyen intim takarás kérdés, néha beszélek special effects emberekkel, mert néha van olyan, hogy például volt egy olyan jelenetem, amikor ez mind a levegőbe történt, és akkor felhúzták őket, és azt el kell utána takarni utómunkába, tehát ezt is bele kell vennem, hogy akkor ez hogy fog történni. a kaszkadőr koordinátorral, hogyha például egy erőszakos jelenetről van szó.
1: Azon gondolkodtam, tudom, hogy korábban mondta az előző megjegyzés volt, még hogy megnézed a forgatókönyvet, hogy hol jön egyáltalán szóba ez, hogy nem állás kell foglalnod, ez nem egy jó szó, de egy szereped van, hogy milyen jelenetre gondoljak, ami mondjuk nem szexualitáshoz kötődő, és mégis azt lehet mondani, hogy na hát akkor itt vizsgáljuk meg, hogy az intimitás koordinátornak van-e szerepe. Tehát mi az, amikor azt mondtad, hogy fú, hát itt ezen elgondolkoznék, hogy?
2: Amikor van meztelenség, akkor biztos, és sokszor nem egyértelmű a forgatókönyvből, hogy van-e. Például mondok egy ilyet, van egy szexjelenet, következő jelenet, másnap reggel felkelnek az ágyból, és elmegy fogat mosni. Meztelenül van az ágyba? Vagy, tehát, hogy ezek a dolgok, amik nem derülnek ki, amiket meg kell kérdeznem, hogy akkor hogy képzelik, hogy itt lesz-e meztelenség, zuhany jelenetek, szóval mindenhol, ahol van, vagy egy erőszakos jelenetnél letépik a ruháját, akkor kérdés, hogy mennyire. Egy halott be van-e takarva?
1: Aha, tehát bárhol egy ilyen test, ahol bőrfelület látszik tulajdonképpen az arcon túl, most picit leegyszerűsítem az már ott.
2: Úgy szokták a meztelenséget, bár ez nem, nincs sehova így leírva, de ez a practice, hogy az a meztelenség, amikor többet láttunk, mint egy bikinibe, egy nőnél, vagy egy speedo-ba, azok a régebbi.
1: Fecske,
2: ez az, köszönöm. Egy fecskébe, egy férfinál. Ez az, ami meztelenségnek számít.
1: Sorozatokban, legalábbis amiket én látok néha, abban majdnem mindenki szinte felöltözve lép ki sminkben az ágyval, és úgy megy el fogat mosni, vagy ha éjszaka közepén betoppan valaki, akkor is elég tip-toppan van felöltözve. Akkor ezek a nudity riderbe így szerepelt.
2: Valószínűleg igen, erről amúgy szoktunk beszélni, hogy ez nem teljesen reális, és hogy lehetne megoldani, hogy mégis nem az, hogy minél több meztelenség legyen, de mégis azért te is látod, hogy azért fura. Nekem az is fura, amikor teljes sminkbe felébred egy nő éjszaka. Szóval igen, ezekről beszélünk, és általában megbeszéljük a színésszel, hogy mi az, amit be tud vállalni. Nagyon sokat lehet trükközni, hogy mondjuk csak oldalról lássuk, vagy rögtön felvesz egy köntöst, szóval valami.
1: Van játéktér.
2: Van játéktér, és igen, minden le van írva a Riderben.
1: Nem mondtad, és olvastam, hogy készültem belőled interjúból, és hogy a ügynököket nem hoztad szóba a színészek kapcsán, pedig valahogy úgy is képzelném, hogy ez a mit vállal be, meg mit nem, ez valószínűleg úgy kezdődik, hogy a színészt még nem is látta, hallotta senki, hanem először az ő embereik meg a mi embereink megbeszélik egymással. Nem ez a játék módja a dolognak?
2: De nem én vagyok velük kapcsolatban. Az nagyon komplikált lenne. A jogi osztály van, vagy a produkció kapcsolatban az ügynökökkel. Ők vannak velük kapcsolatban a legelejétől, szóval ott már van egy dinamika. Néha egy-egy ügynök kérdez tőlem, hogy valamit pontosítsak, de az is általában a produkción keresztül jut hozzám.
1: Az egy plusz adalék, feltételezem, hogy neked történetesen jogi végzettséged van, tehát ez a jogi rész, ez, amit mondtál, hogy te szaladgálsz a szerződésekkel, ez valószínűleg nem mindegyik kollégádnak adottság, feltételezem, ez egy ilyen plusz tudás.
2: Abszolút. Abszolút plusz tudás. Ráadásul van egy a jogi tudás is nagyon fontos, és az anatómiai tudás is nagyon fontos, amit külön megtanultam ezért, mert néha iszonyatosan pontosan le kell írni ezekbe a dokumentumokba, hogy mi látszódhat.
1: Latinul.
2: És igen, és ennek egy olyan nyelvezete kell, hogy legyen, ami elfogadható mindenkinek, tehát gyakorlatilag latinul, és akkor általában zárójelben azért az e-mailbe odaírom, hogy ez mit jelent.
1: Ez a vádlia.
2: Igen.
1: A vádlia az illetőnek.
2: Igen,
1: egyébként.
2: Vagy a fenéknek a melyik része pontosan.
1: Ja, mert annak több része
2: igen.
1: van.
2: Igen. Több része van, igen. Úgyhogy igen, a jogi háttér is nagyon sok ilyen fura technikai dolog van, ami jól jöhet ez a szakmához.
1: Tudunk picit arról beszélgetni, mondtad ezeket a fehér nemüket, meg képeket is láttam róla, amik tulajdonképpen teljesen testszínűek, és ide-oda lehet tenni, vagy hogy mindenféle testrészre van mindenféle takaró berendezés, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Ezeket a ruhaosztály alakítja a szituhoz, úgy én elmondom, hogy mi a helyzet, mibe egyezett bele a színész, én javaslom, hogy mit, nyilván én is ismerem ezeket, hogy mit lehetne használni, testszínű, nagyon sok variációban van, lehet varni a szitura, és attól függ, hogy milyen szögből. Van, hogy több takarást használunk egy jelenetre, mert ugye a különböző szögekből külön takarunk, úgyhogy ez a ruhások és az én ilyen közös
1: kreativitás.
2: Én imádom amúgy, annyira tök sok mindent tanultam tőlük, én is csomó mindent mutatok nekik, és ráadásul nagyon felkészültnek kell lenni, mert nagyon gyorsan kell reagálni ezekre a szitukra, már a forgatáson ott kell, hogy legyen minden, és a változtatásokat is nagyon gyorsan kell tudni.
1: Hiszen ez egy, most csak lefordítom magamnak, ez egy nagyon fontos funkció, hogy az intimitás koordinátor ott van a forgatáson, javaslatokat tesz, de mondjuk nem szerencsés, amiatta áll hosszan egy forgatási jelenet, hiszen az meg dollár, talán tízezrekbe mérhető.
2: Sőt, mi gyorsítjuk fel. Azzal, hogy mindenki fel van készülve, azzal, hogy a ruhásokkal például mi ezt mind átbeszéltük, azzal gyorsítjuk fel a folyamatot. Enélkül nagyon sok hezitálás van, nagyon sok plusz stressz, ami lassítja a munkát.
1: És azt is tudom, hogy itt a fehér nemű mellett van mindenféle párna, ugye mondom, hogy készültem a munkakörből, na hát természetesen nem tudnám ellátni, tehát hogy ki van minden párnáz, vagy ne érjenek egymáshoz, csak ahol szükséges. Úgy képzelem ezt a dolgot, és igazából ez a kérdésem, hogy annak ellenére, hogy valami érzéki jelenetet, vagy intim jelenetet látunk, ez ott helyben hát inkább minden, csak nem intim, így képzelem én. De aztán lehet, hogy azért nem.
2: Jól képzeled. Van párna, nem mindig lehet használni, de amikor lehet, akkor használjuk. Az ilyen kosztümös filmeknél például nagyon hasznos, mert ott itt ilyen nagy szoknyák vannak, oda be lehet pakolni mindent. Nem intim. Sokszor mondják nekem a színészek, hogy intimebb az előkészítés, mint maga a jelenet forgatása. Ami intim, azt gondolom, az a csók. Az, amivel nem tudunk, és lehet, hogy nem is lenne jó, ha az lenne fék.
1: Színházban azt hiszem, hogy van erre azért technika, tehát ott valahogy kevésbé, talán már messzebb vannak a színészek, de filmnél meg ugye ezek nagyon közeliek, tehát ott nem nagyon lehet ezzel trükközni.
2: Nem, és ott a még az egymásra nézések is nagyon fontosak. Ott igazából a csóknál nem is a szájak érintkezése, hanem amiközben érintés, amiközben egymásra nézés, ez az, ami igazán intim, és ez az, ami tényleg az, még a forgatáson is.
1: És erről kell beszélni, hogy most mélyen bele fog nézni a szemedbe, és neked lebegtetni kell a szempilláidat, mondjuk, vagy ilyesmi?
2: Néha igen. Néha átbeszéljük az egész koreográfiáját a csóknak. Általában úgy, hogy felvesszük, a rendező és én átbeszéljük, hogy mit, hogy lehetne még, a színészek, ha akarják, megnézik, és akkor onnan alakítjuk, hogy mi az, ami jobban el tudná mesélni azt a történetet. Minden jelenet előre visz egy történetet. Egy filmben minden egyes jelenetnek nagyon fontos szerepe van, és itt is a jeleneten belül minden érintés és nézés elmond valamit, amit lehet alakítani.
1: És amikor a rendezőnek valami plusz ötlete van hirtelennyében, akkor jó, hogy az az egészet kicsit felforgatja, és kell valamit kitalálni, rögtönözni, de őnek ilyenkor érvelnie kell, hogy hogyan, miért gondolja ezt most beletenni a jelenetbe, vagy miért gondolja, hogy ilyen módon előre viszi, amit az előbb mondtál?
2: Ők mindig érvelnek. Szóval ez nem azért van, mert én ott vagyok, ez a rendező, az operatőr és a színészek ott a helyszínen egy kreatív csapat, akik együtt gondolkoznak azon, hogy lehet a legjobban elmesélni ezt a történetet, akkor éppen én is ott vagyok, vagy ott van egy kaszkadőr koordinátor, szóval mi is segítünk ebbe, de igen, a rendező általában minden jelenet után oda megy a színészekhez, és elmondja, hogy mit gondolt, mit lehetne más, hogy miért, vagy fantasztikus volt, és csak vegyük fel még egyszer, mert valami technikai dolog. Szóval ők amúgy is érvelnek. Ez nem egy egyoldalú dolog, hogy a rendező így akarja, és akkor a színészek csinálják. Ez egy kollaboráció.
1: Producer, ez most egy nagyon földhez ragadt kérdés lesz. A producer adott esetben, de lehet más is, nem ellenérdekelt abban, hogy mondjuk legyen benne több valami? Tehát nincsen olyan, hogy a rendező azt gondolja, hogy ennyi intimitás vagy szexualitás kell benne, a producer azt gondolja, hogy kicsit többet mutassunk, a színész kevesebbet szeretne, tehát az érdekkülönbségek, ha vannak, annak az összehangolása az, ami érdekelne.
2: Ez az előkészítési munka. Ott, amikor már forgatunk, akkor ilyenekről nincs szó, hogy legyen több például, hogy az lehet, hogy legyen egy másik pozíció, de az mondjuk nem lehet, hogy eddig arról volt szó, hogy nem látszik a női főszereplő mellé, és most látszódjon. Szóval ilyenekről nem lehet szó, azért, mert ott vagyunk, és azért, mert most már ez a process. Lehetnek ilyen, nem mindig ez a... Néha a producer akar többet, mert az többet ad el, vagy és a rendező nem teljesen érti, hogy ez miért kell, vagy fordítva, vagy a színész akar kevesebbet, vagy többet. Szóval ez erről szól ez az egész előkészítés, hogy mire odaérkezünk, mindenki egy hullámhosszon legyen, és ezek a kérdések már ne jöjjenek fel. Ez is elvenné az időt. Szóval itt is arról van szó, hogy felkészülten jön mindenki.
1: És az, hogy ide tartozik ez is, hogy hány karikás lesz, tehát a korhatárbesorolás hogy alakul, azt gondolom egy kemény jogi kérdés is, meg még keményebb gazdasági kérdés. Ezt hogyan vizsgálják?
2: Nem tudom igazán, ezekben én nem vagyok benne. Én általában mire megérkezek, már el van döntve, hogy milyen karika, hogy mi az, ami... Nekem nagyon fontos tudni a legelejét. Gyakorlatilag ez az első kérdésem, hogy milyen keretek között lehet gondolkozni. Az, hogy ez miért van, az abban engem nem vonnak bele.
1: De és az, hogy ezt még a legelején mondta, csak megütötte a filmet, tehát az, hogy mondjuk melyik streaming szolgáltatónál lesz, vagy hol moziba fogják adni, vagy hol kerül bemutatásra, készül több verzió, hogy van egy melles, meg egy melletlen, hogy ilyen profánul fogalmazzak?
2: Van ilyen, hogy csinálunk, és általában azért, mert még nincs eldöntve. Szóval ilyen van, és ez főleg nem sorozatoknál, filmeknél van, amikor még nem tudják, hogy kinek lesz eladva, hol fog lemenni. Ott van ilyen, hogy több verziót fel kell venni.
1: Ez itt a Krízisek és Pofonok. Kuruc Marion intimitás koordinátora vendégem, és azonnal jövünk vissza.
3: Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
7: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Kuruc Marian intimitás koordinátor a vendégem. Szinte minden kérdés előtt elmondhatnám, hogy most egy nagyon laikus, vagy nagyon buta, vagy nagyon hozzá nem értő kérdésem, mert tényleg keveset tudok erről a területről. Úgyhogy tegyük úgy, hogy mindenhova elmondom. A dublőrök szerepére vagyok most leginkább kíváncsi. Tehát ugye arról van szó, legalábbis eddig arról beszéltünk meg, hogy ez a fő feladat, hogy annyit mutasson meg egy színész, amit előzetesen vállal, amit megbeszéltetek vele, amit végigvettetek, hogy mi fog történni, meg mi látszódik fenekének, mely része igen, mely része nem. Mikor jön el egy dublőrnek a szerepe, mikor mondja azt egy ember, hogy na hát, hogyha a fenekemnek most már kétharmadánál több van, akkor hozzatok ide valakit, akinek a fenekét lehet mutatni. Kérdezem, hogy választjátok ki őt, de ez nem biztos, hogy ez a terület. De hogy mikor jön el az, amikor azt mondja, na ez most már legyen másnak a feneke?
8: Olyan jeleneteknél, ahol nincs sok mozgás, mert különben nagyon nehéz lenne megoldani. Egy szex jelenetnél gyakorlatilag nem lehet megoldani a dublőr kérdés, és nem is szokták kérni.
7: Na, miért?
8: Mert technikailag nagyon nehéz az arcot arra a testre, egy mozgó testre rárakni, és inkább úgy oldják meg, hogy kevesebbet mutatnak, mint hogy az egész dublőr és utómunka kérdés ilyen szinten szóba jöjjön egy mozgó koreográfiánál. Ahol szokott lenni dublőr az, ha valaki halott, és fekszik egy asztalon mesztelenül, ott elég könnyű az arcot helyettesíteni, vagy bármi más miatt fekszik valahol.
7: De és az, hogy átvonul a színen, kimegy zuhanyozni, ahogy mondtad, vagy akár zuhanyzik is?
8: Nem nagyon szokott lenni. Nem. Sokkal ritkább a dublőr, mint ahogy elképzelik az emberek. Nagyon ritka. Kézdublőr szokott lenni, de hogy így
7: zongorázni kell nyilván.
8: Igen, pontosan. Igen, de a mesztelenségnél inkább megoldják más, hogy annyira nem fontos, hogy mesztelen legyen, hogy ezzel szórakozzanak az utómunkába. Most dolgozok egy produkcióban, ahol van dublőr, de ott mozdulatlanul fekszik. Szóval itt elég könnyen meg lehet oldani.
7: Volt arról szó egy korábbi beszélgetésben, hogy az ilyen szexjeleneteknél az arcot közelibe mutatják, és olyankor fel is van öltözve alatta az illető, tehát a kép alatt. Tehát most, amit mondasz, hogy egy ilyen jelenetben azért maguk a színészek szerepelnek, akkor ezzel együtt nem kérnek helyettesítést, mert az arcuk így vagy úgy azért látszódik, hanem is közeliből?
8: Ezt igen, mondod. Pontosan, tehát hogy amikor egy tágat veszünk, akkor látjuk az arcukat. Az lehetne mondjuk, hogy hátulról látjuk, tehát most képzeljük el, hogy a nő van felül és ül, és hátulról látjuk, de azt gyakorlatilag mindenki bevállalja, hogy a hát és a fenéknek a felső része. Ezért mondom, hogy kevés is amúgy meg a tágakban látjuk az arcukat, ami szűk, ami meg csak az arcuk, vagy úgy a válltól fölfele, ott meg fel vannak öltözve.
7: Olyan szokott lenni egyébként, hogy a rajongók, akik ugye külön YouTube filmeket készítenek filmes bakikról, mondjuk kiszúrják, hogy ebbe a két filmben nem ugyanolyan, én ilyen régieket tudok, a Demi Moore-nak a felső része, vagy kiszúrják, hogy az egy dublőr ott abban a pillanatban, vagy nem szokott ilyen lenni?
8: Szokott, inkább azt hiszem, hogy olyan van, hogy kiszúrják, hogy van valami takarás.
7: Tehát ezeket a fehér neműket?
8: Igen, és erre iszonyúan figyelünk, de hát mindenre figyelünk, de néha egy ilyen becsúszhat. Igen, lehet, hogy észre tudnak venni egy másfajta testet, ezért válogatják úgy a dublőrt, hogy eszméletlenül hasonlítson a teste.
7: Mert ugye az egri csillagokban jó, hogy a töröknek van kvarcóra a csuklóján, meg megy egy repülő az ostrom közben, de hogy ez tényleg olyan, amit gondolom, hogy a világon mindenki kikockáznak, hogy mi látszódik abból a híres színészből vagy színésznőből, és mi nem. Tehát, hogy akkor erre tényleg egy ilyen extra odafigyelés van. Vagy utólag ki lehet ezt valahogy egyébként, ha látszódik, akkor van olyan utómunka, hogy ne ezt most kicsípjük, lecsípjük?
8: Van, és én együtt dolgozok a forgatáson a szkriptessel, mindig egymás mellett vagyunk, és hogyha egyikünk észreveszi, hogy van egy olyan ték, ami nagyon tetszik a rendezőnek, de kilátszódik egy picit az egyik takarás, akkor ő beírja egy ilyen megjegyzésbe a vágóknak, hogy itt figyeljenek, és azt vagy ne ezt válasszák, vagy ne ezt válassza a rendező, vagy hogyha igen, akkor utómunkát.
7: Tehát tesz egy jelzést akkor, hogy itt valami nem stimmelt, hogyha ezzel tessék foglalkozni. Többször mondod a koreográfiát, meg a koreográfust. Hogy kell itt elképzelni? Nyilván egy táncnak mindjárt tudjuk, hogy van egy koreográfiája, vagy egy mozgásos jelenetnek. Mi itt a feladata, és hogyan működtök együtt, hogyha van koreográfus?
8: Nagyon ritkán van koreográfus, és az általában, amikor például egy táncból lesz egy szex jelenet, vagy egy tánc nagyon szexi. És akkor bejövünk, és úgy dolgozunk együtt, hogy nincs teljesen szeparálva, hogy ki mit csinál, mert ugye én azzal foglalkozom, hogy mi az, amit érzelmileg ennek az intimitását hogy lehet elmesélni a testtel, ő meg azzal, hogy a történetet hogy lehet elmesélni, szóval gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, és én nagyon szeretek koreográfusokkal dolgozni, eleve imádom a táncjeleneteket, imádom nézni, ahogy dolgoznak, és nagyon jól tudunk általában együtt dolgozni. Ami koreográfiának számít egy szexjelenetben, ott én dolgozom ki a koreográfiát együtt a rendezővel, és itt úgy kell elképzelni gyakorlatilag, mint egy tánc. Például most akkor van egy szoba. Annak vannak egy adottságai, a maga a díszlet adottságai. Például van egy fal, ami egy műfal, az nem egy igazi fal, szóval oda nem lehet feldobni valakit.
7: Teszem azt.
8: Mert különben szétjön az egész díszlet. Szóval át kell gondolni, hogy mondjuk az a jelenet, hogy egy szálloda szobába beérkeznek, és ilyen heves
7: csókolóza,
8: pontosan hova eshetnek egymás, hogy néz ki jól, mit akar az operatőr, mit akar a rendező, mik a lehetőségek, a színészek mit gondolnak, hogy hogy fog ez történni, és akkor ott állunk a próbán, a rendező, a rendező, az operatőr és a színészek, és kitaláljuk az egésznek pontosan, hogy hova lépnek, hol esnek, mikor az ágyba, és utána hány másodpercig tart. Mert hogy azért tudják, hogy körülbelül most 20 másodpercig kell úgy csinálni, mintha vagy 3. És ezt mind ki kell találni, és aztán, amikor megvan, akkor bejön a stáb, és akkor megmutatják neki, és akkor mindenki tudja, például a mikrofonos, hogy pontosan hol fognak elmenni, hol fognak egymáshoz esni, stb.
7: Tehát az illúzió rombolás az itt is megtörténik, azért azt lehet mondani, hogy ez nem egy annyira intim pillanat akkor ilyenkor az életben.
8: Nem spontán.
7: Semmi főleg. Spontán nincsen benne. Nincs. És a színészeknek van saját ötlete, hogy én most azt gondolnám, hogy és akkor ezt megvitatják, vagy ilyenkor ők elfogadják azt, hogy figyelj, hát miután megbeszéltétek, hogy mi lesz persze, de hogy akkor ők már nem rögtönöznek.
8: Abba, amikor megbeszéljük, hogy mi lesz, a színészeknek nagyon fontos szerepük van. Ők, az ő testük az, szóval ők érzik, hogy ez mennyire természetes, ők vannak azért a szituba, szóval ezt abszolút érzik, és utána van a színészek, ez egy nagyon kollaboratív légkör, mindenkinek nem mindig, de hogy megvan a helye annak, hogy elmondja, hogy gondolja, és a színészek egymás között is van, hogy megbeszélik külön, hogy szerintük, és én ezt nagyon támogatom, és ez is az előkészítés része, hogy egy olyan kommunikáció csatorna alakuljon ki a két színész között, amiben nincs szükségük se rám, se senki másra, abba, hogy megbeszéljék, hogy valami nem jó, valamiben nem érzik jól magukat, szerintük miért lenne jobb így, úgy, és ezt egymással beszéljék meg.
7: Olyan nem szokott egyébként lenni, ez már nem a te asztalod, csak így felmerül bennem, hogy ott a helyszínen, a helyzetben úgy érzi a színész, hogy na, ez bevállalja, vagy ez rendben van neki, ez oké, okay, és le is megy, és felszabadultan megtörténik a jelenet, és utána, amikor a vásznom visszaköszön, akkor mondjuk olyan diszkomfort érzete van az embernek, hogy fú, azért ezt nem gondoltam, hogy 4 millióan fogják megnézni, és így meg úgy.
8: Azt mondják a színészek, hogy amikor a forgatáson biztonságba érezték magukat, akkor nincs ez a diszkomfort érzetük. Szóval az a fontos ebben a helyzetben, hogy ők hogy érezték magukat, amikor ez megtörtént, és onnantól kezdve ők így látják azt, hogy mások ezt látják.
7: Mit csinál a kaszkadőr koordinátor, még az egy ilyen varázsszó, ami többször előjött, ő neki mi a szerepe?
8: Az intim jeleneteknél...
7: Hát azoknál kérdezem, igen.
8: Igen, ritka, hogy ott van, akkor van rá szükség, hogyha például, és ez a leggyakoribb példa, ez egy erőszakos szexuális aktus, egy megerőszakolás, vagy valami, ami ehhez hasonló, és akkor arra figyelnek, hogy fizikálisan ne essen baj a színészeknek, és együtt felkészülünk, akkor még pontosabb kell, hogy legyen a koreográfia. A szexjeleneteknél van, hogy nincs koreográfia. Van, hogy azt mondja nekem a két színész, hogy ez a harmadik évad, hogy ezt csináljuk, semennyire nincs szükség rád koreográfia szinten, tök jó, hogy itt vagy, de hogy mi ezt megoldjuk. És akkor tök jó, és meg is oldják, és gyönyörűen. Tehát, hogy rám nincs mindig szükségük a mozgásba, a kaszkadőrre mindig szükség van, mert itt tényleg fizikai olyan veszélyről van szó, és akkor ezt kitaláljuk együtt, hogy mi a koreográfiája.
7: Arról van szó, hogy olyan lepedő akrobata feladatokat kell végrehajtani valakinek, hogy ezt már csak kaszkadőrrel lehet, hanem hogy akkor az agresszív. Mert azt is lehet mondani, hogy most innen oda, és azt hát ne arra, hogy én azt tényleg. Még egy dolog fért bele a stúdióidőbe, és erre nagyon kíváncsi vagyok, országok közötti eltérés, országok kultúrája közötti eltérés, ugye nyilván a filmipar alapvetően egy Amerikából vezérelt, vagy amerikai irányultságú iparág. Te európai szinten is sokat dolgozol, francia nyelvterületen akár, itthon is szoktál dolgozni. Van valami megélésed, hogy milyen eltérések találhatóak így ország, vagy nemzeti szinten?
8: Annyit tudok mondani, hogy mivel ez a szakma régebb óta van Amerikában és Angliában, ezért ott több az elvárás velem most a papírmunkával kapcsolatban. Van egy pontos elképzelésük, hogy ennek hogy kell működnie, amit én is ismerek, és akkor azt úgy mindig végig kell venni, sőt, néha plusz kitalálnak dolgokat, egy-egy produkció. Az európai moziknál, és dolgoztam egy pár magyar filmbe, és dolgoztam egy svéd, francia, török koprodukcióba, ott kevésbé van a papírmunkával, ilyen, ez mondjuk egy ilyen tipik angol száz dolog, ez a mennyisége a papírmunkával. Itt Európában kevesebb van, de gyakorlatilag ugyanaz a process, az, mivel ez a legjobb, ez kiderült a most már több mint 10 év alatt, hogy így lehet a legjobban felkészülni arra, hogy biztonságosan leforgassanak egy szexjelenetet, ezért ugyanaz a process. Egy kicsit talán lazább, azt mondanám, de ez a produkció méretétől is függ.
7: Hát még talán azon is, hogy egy picit több per ment le Amerikába, és nagyobb a, hogy mondjam, kultúrája annak, hogy milyen számonkérések vannak, vagy milyen anyagi felelősségvállalás van. Tehát azért feltételezem, hogy ez a több papírmunka, a több, hogy magyarul mondják, jogászkodás, az picit benne van abba is, hogy itt hát nagyobb pénzek is mozognak, vagy vannak, több tétje van egy ilyennek.
8: Igen, igen, abszolút. Bár a színészek, ugye az európai színészek, és az amerikaiak, és a britek ugyanúgy kivoltak téve mindenféle nehezebb szituáció, nem mondjam, hogy abúzus, mert nem mindenki, de abszolút volt ilyen. Szóval az ő elvárásaik ugyanazok. Itt a háttérmunkáról van szó, ami különbség.
7: Ez volt a Krízisek és pofonok. Kurucz Marion intimitás koordinátor volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
8: Köszönöm szépen.
7: Ez volt tehát a Krízisek és pofonok mostani epizódja. Egy picit ritkábban tárgyalt területen próbáltunk közösen gondolkozni. Folytatjuk még a láthatóság témáját, de mára elköszön ez a műsor, és Böhm Kornél.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Őrizetbe vették Sesták Miklóst, Hankó Balázs és Magyar Péter ment el.

0: állami jogát is felfüggesztették. 10 milliárd forintot költenek a várólista csökkentésre, délután és hétvégén is lehet műtét. Kisebb támogatás és több nyertes lesz a lakossági energiatároló programban. Kellemes őszi idő lesz a héten csapadék nélkül. Reggelente 5-10 fokot mérünk majd, napközben 22-26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklóst a központi nyomozó főügyészségen, miután önként besétált mentelmi jogának felfüggesztése után vallomást tenni. Délelőtt rendkívüli parlamenti ülésen döntött az országgyűlés a fideszes Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztéséről, és Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették, vele szemben telefonlopás miatt folyik eljárás. Baka András új jelöltet keres a legfőbb ügyészi posztra, az országgyűlés délelőtt leszavazta az általa jelölt legfőbb ügyészt, Szatmári Zoltánt. Indul az egészségügyi várólista csökkentési program délutáni és hétvégi extra műtétekkel, valamint minőség alapú anyagi ösztönzőkkel szeretnék gyorsítani az ellátást. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem is dolgozik már a további kapacitások kiépítésén, a programhoz pedig korszerű gyorsított rehabilitációs protokollal dolgozó külföldi szakemberek is csatlakoznak. Minden kórháznál külön probléma térképet készítenek, megkezdik a várólisták tisztázását, és felülvizsgálják a korábban bevezetett ortopédiai várólista protokollt is. Kisebb támogatás és több nyertes lesz a lakossági energiatároló programban. A kormány megnöveli 15 ezerrel a nyertes pályázók számát úgy, hogy egy háztartásra maximális támogatás a napelemet és a tárolót is fejlesztő háztartásoknál 2,5 millió forint marad, de a csak tárolót fejlesztő háztartásoknál 1,8 millió forintra apad, írja a Telex. Ennek az lehet a háttere, hogy Tóth András államtitkár szerint az eltelt időszakban olcsóbbak lettek az akkumulátorok. Egyelőre nem lesz dupla parkolási díj a 2 tonnánál nehezebb autókra Budapesten. A közgyűlés úgy döntött, hogy 2028. január 1-ére halasztják ennek bevezetését. Az egyik ok, hogy a főváros jelenleg nem fér hozzá ahhoz a gépjármű nyilvántartáshoz, amelyből a parkoláskor megállapítható lenne az autók saját tömege. A zöld rendszámos autóknak januártól megszűnik a teljes ingyenessége, de 2028. július 1-ig 50%-os parkolási kedvezményt kapnak a tisztán elektromos és a hidrogén üzemű járművek. Szeptember végéig kivonulnak az amerikaiak Irakból, a nem állami milíciáknak is le kellene tenniük a fegyvert, a nemzetközi koalíció távozásával 11 év után a magyar katonai misszió is lezárul.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Zavartalanul napos, derült idő lesz, 25 fokot is mérhetünk. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 22-26 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
6: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
4: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskünöm tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: visszaállt az Orion, Ben McLean parancsnok. 1926. május 17-én született Dietmar Schöner, osztrák színész, aki nem más, mint McLean, az Orion űrhajó parancsnoka. Az Orion a szüleiteknek is, és a nagyszüleiteknek volt a kedvenc sorozata a tévében, mégpedig az első űrhajós, azaz űrös sorozat. Azért érdekes megnézni, mert 50 évvel ezelőtt egy kicsit másképp nézett ki az űrháború, és általában az űrtechnika, mint most. Ha összehasonlítjuk a mai űrös filmekkel, akkor megállapíthatjuk, hogy a felnőttek már megint bonyolították a dolgokat, mert az űrtechnológia ma nagyon drága és nagyon-nagyon bonyolult, az Orion idejében meg sokkal egyszerűbb volt, mert mindent be lehetett szerezni az űrhajóhoz és az űrbázishoz egy lakberendezési áruház fürdőszoba osztályáról. Ha megfigyeljük az Orion űrhajót, nem kell hozzá sasszem, hogy lássuk, hogy egy űrhajóhoz 50 éve megfelelő mennyiségű csaptelep, krómozott fagylaltos kanál, vasalózsinór és akvárium szükséges, valamint rengeteg alufólia és tükrök. McLean parancsnok és Tamara hadnagy a legrázósabb varangy támadás közben is könnyedén elirányítják az Oriont, egy targonca műszerfalba beépített gőzölős vasaló és néhány billenő kapcsoló segítségével. Ez azért jó, mert az Orion egy nagyon könnyen kezelhető, nagyon mutatós űrhajó volt szemben a mai bonyolultakkal, amik rémesen bonyolultak, ezért rendszeresen elromlanak.
1: Régen minden jobb volt.
0: McLean parancsnok az Orion sorozatban rendszeresen legyőzi a varangyokat, ugyanis a földön kívüli lényeket unblock varangyoknak hívják a sorozatban. Itt megragadnám az alkalmat, hogy a szüleiteknek kedvezek egy icipicit azzal, hogy van szerencsém ajánlani, hogy nézzétek meg az Orion űrhajó után készült magyar űrhajó sorozatot, a Pirx kapitány a YouTube-on. Figyú, becsokisztok! A Pirx kicsit később készült, ezért az űrtechnológia is felülődött, a Pirxben már nem lakberendezési osztályról, hanem a barkács osztályról is válogattak az űrhajóba, ezért a főhős Pirx például bebarangolja a hordat, és oda kipufogó rendszerrel a hátán, abból lélegzik, és az űrbázisokhoz igen nagy mennyiségű fémtésztaszűrőt és citromfacsarót is felhasználta. Meg Skoda Index lámpát. Hogy mutatósabb legyen, nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg. Egyrészt azért, hogy a szüleitek lássák, hogy igenis van bennetek olyan képesség, hogy tátott szájjal és kikerekedett szemmel nem szólaltok meg 3 percig, másrészt, hogy ti is lássátok, hogy régen az űrhajósokat egy olyan iskolában tanították űrhajózni, amiben nem padok voltak, hanem egy nagyon nagy barna üveghamutartóban kellett ülniük. Nem lehetett kényelmes, ráadásul a padba el lehet dugni az óra alatt majd szólható finomságokat, mert a pad nem látszik át.
2: Pont ez a jó benne.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Döbbenet. 1936-ban Miki Egér, aki egy rajzolt állat, belép a francia idegen légióba, ami egy hadsereg. Jó, itt egy pillanatra meg kell állnunk, mély levegő. Tehát egy gyerekek kedvence rajzfilmhős Egér belép egy hadseregbe. Jó, bárkit bárhova könnyű belerajzolni, de mégis mi az az idegen légió? Ez kérem egy első Lajos francia király által alapított hadsereg. 1831-ben alapította ez a király úr olyan külföldieknek, akik valamiért be akartak lépni a francia hadseregbe. Mondtam, hogy harcolós napunk lesz. Szóval, Franciaországban akkor tájt egy csomó olyan ember élt, akik más országokból menekültek el mindenféle okok miatt. Olyan balhés fickók, akik otthon tuti, hogy dutyiba kerültek volna. Ha ezek az urak beléptek a légióba, amit azért hívunk idegennek, mert nem franciák voltak benne, hanem csak idegen országból jöttek, akkor őket onnantól nem piszkálta senki. Cserébe viszont egy csomó ideig kellett harcolniuk, meg katonáskodniuk nagyon vacak helyeken, hogy a franciáknak jó legyen. Tök hülyeség. És joggal tehetitek fel persze a kérdést, hogy mi közünk nekünk ehhez. Na, hát az, hogy amit tudunk erről a légió nevű dologról, azt egy Reich, vagyis P. Howard, vagyis Gibson Leveri nevű fickótól tudjuk, aki nem volt más, mint Rejtő Jenő, különféle írói álneveken. Ő volt minden idők egyik legviccesebb magyar írója. Olyan író volt, aki például Karl Mayer ellentétben valóban járt Párizsban, amiről írt, és néhány napra tényleg áthajózott Észak-Afrikába is, de sosem lépett be a légióba, mert nagyon kis gyenge és beteges ember volt. Az egész életművét egy pesti kávéházban írta meg. Nem volt egy nagy hős, viszont csodás volt a fantáziája. Mondjuk megint ellentétben Karl Mayer, nem saját magát választotta főszereplőnek a könyveibe. Ezen a ponton szeretnénk megkérni Szupi Zsolti bácsit, hogy ejtse már ki nekünk helyesen, hogy Vinnetou.
2: Vinnetou.
1: Köszönjük. Gorcsev Iván, Tuska Hopkins, Fülig Jimmy, Csülök, Senki Alfonsz, Vanek úr és a többiek a magyar szórakoztató irodalom legcsodásabb figurái, és őket mindez a pesti bohém keltette életre a papíron. És itt szeretném megjegyezni, hogy egyik legnagyobb hősét, a csinos, végtelenül intelligens, tehetséges, nagyvonalú és hősies, erős, de mégis gyengét hősét Jules Manfred Arincourtnak becenevén Galambnak hívták. Mondtam már, hogy hősies?

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: tűzoltó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: tűzoltó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A tűzoltó emeleten lakik, földszinten sose.
1: 2.
2: A tűzoltó bár mindenre képes, de felfelé csúszni nem tud.
1: 3.
2: Meglepő, de a földön található gyáva tűzoltó és a yeti száma mindig megegyezik.
1: 4.
2: Minden tűzoltó tűzálló és cicabarát.
1: 5.
2: A tűzoltó integetés sokkal értékesebb, mint a politikus integetés.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi?
3: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
0: Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
1: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
4: Motto.
5: Ha biztosak akarunk lenni abban, hogy valamit direkt rosszul tudjunk csinálni, akkor kell egy pontos iránytű a rossz irányhoz.
1: A nap műtárgya.
5: A porszívó. Hát igen. Az emberiségnek mindig volt globális hülyeségmutatója, ami pontosan megmutatja, hogy éppen hol tartunk abban a hülyeségben, amit civilizált viselkedésnek hívunk. Kezdetben ez a hadüzenet volt. Ez a hadüzenet dolog arról szólt, hogy kizárólag úgy szabályos lemészárolni egymást, ha előtte küldünk egy szépen fogalmazott levelet, hogy ezért meg ezért le fogjuk önöket mészárolni vízöntő havának utolsó vasárnapján vagy idusán fertályórakor. Kelt mint fent. A civilizált öldökléshez mindenképpen kellett írni levelet, azaz hadüzenetet. Előtte. Ha az ember nem írt levelet, akkor az öldöklést nem civilizált, ami azt jelenti mind a mai napig, hogy ilyenkor azok, akiket nem öldökölnek, cikizhetik azt, aki nem írt levelet. Aztán jött a tea. A tea nevű konyhában is elvégezhető kísérlet kiválóan kimutatja, hogy az emberiség kevésbé különbözik a saját farkát körbe-körbe kergető korborkutyától. Nézzük! Szedd le egy élő bokor levelét, tehát öld meg. Szárítsd ki, hogy jó száraz és élettelen legyen. Aztán adj hozzá vizet, hogy jó vizes legyen, és felé legyen forrót. Aztán hűsd ki, hogy ne legyen forró. Adj hozzá cukrot, hogy ne legyen keserű, aztán citromot, hogy ne legyen édes. Ennyi. De te a múlté. Elavult. Nem képes elég árnyaltan megmutatni, hogy a hülyeség milyen magas szintre emelkedett mára. Ekkor jött a porszívó. A porszívónak nagyon sokféle változata van. Van az általában porszívó, a morzsa, a bot, a robot, a központi, egyedül a nemzetközi űrállomás porszívóra várunk. Mert ott ugye nincs konnektor, és gondolom még mindig tollsebrűt használnak. Ha valamelyik űrhajós úgy enne, hogy az egyik zsebrádiós kolléga szokott, nem mondok neveket, na, aki mindig úgy veszi el a sütit, hogy lepotyogjon a fele, tolseprükkel. Szerencse, hogy nekünk van a konyhában tyúkunk, meg csirkénk, amik főcsipegetik a morzsát, de gondolom az űrállomáson nincs, mert ha lenne, akkor már láttam volna TikTokon. Annyit már is megállapítatunk, hogy az első morzsa porszívót úgy hívták, hogy csirke. Azóta sokat romlott ez is, mert például nem lehet megenni, ha nincs kosz. A porszívó, mint ez közismert, egy elég utálatos tárgy. Hangos, unalmas és macerás használni, beakad a drótja és arrébb kell tenni miatt a székeket, mert nem fér be a feje. Ráadásul hideg van tőle, mert az, aki porszívózik, az azt hiszi, hogy közben szellőztetni is kell. Joggal utáljuk a masinát, nincs vita. Éppen ezért a porszívót nem tartjuk szem előtt, hát ha nem találjuk meg, és akkor nem kell használni. De, és ez a hülyeség lényege. Hetekig nézegetjük a különböző dizájnos porszívókat, mert nem tudunk választani, mert mindegyik úgy néz ki, mint valami spéci űrfegyver a galaxis őrzőjéből. Kiválasztjuk. Aztán eldugjuk. A világ történelemben eddig egyszer fordult elő, hogy valaki megvett egy baromi drága és nagyon szép dolgot, azért mert szép. Aztán eldugta. Ez Leonardo da Vinci Salvator Mundi című festménye, amit egy sejk megvásárolt 500 csillióbillióért, azóta se láttuk, a valakinek itt címről nem ugrik be, egy hosszú hajú fickó van a képen egy üveggömbbel a kezébe. Nem értem, hogy miért dugta el a sejk a képet, sokkal jobban mutat, mint egy porszívó. Tehát miről beszélek feleslegesen, a emberi hülyeség a téma, ugye?
1: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Nagyon-nagyon kedves dolog volt Konstantinus császár részéről, hogy időszámításunk után 325. május 20-án összehívta az első egyetemes zsinatot, ismertebb nevén a níceai zsinatot. Jogos a kérdés, kedves zsebgyerekek és zsebfelnőttek, hogy mi az a zsinat? Hova tovább, mi az az egyetemes zsinat? Hogy erről a níceáról már ne is beszéljek, ami egy picit úgy hangzik, mint egy elírás. Mindenki nyugodjon meg, egyetlen kifejezés sem hagyunk az út szélén. Tehát, Konstantinus császár a római birodalom császára volt, akinek halála után kb. 60 évvel, a tudálékosoknak 58, a római birodalom egy hideg januári napon meg is szűnt. Konstantinus volt az a császár, aki az addig tűzzel vassal írtott keresztényeket felszabadította, és az első níceai zsinat összehívásával lényegében hivatalos vallássá tette a kereszténységet. A zsinat azt jelenti, hogy gyűlés. Az egyetemes zsinat pedig egy olyan gyűlés, amit csak és kizárólag a pápa hívhat össze. Nícea pedig egy nagyon-nagyon vagy még annál is régebbi török város, de ma már Izniknek hívják. Úgy tűnhet, hogy Konstantinus császár nagyon kedves volt a keresztényekkel, de igazából nem erről van szó. Egyrészt bármennyire is üldözték őket, olyan sok keresztény élt már ekkor a római birodalom területén, hogy a császár jobbnak látta kibékülni velük, mert sejtette, hogy ha a keresztények tényleg begorombulnak, akkor ő abból nem fog jól kijönni. Másrészt pedig Konstantinus anyukája áttért a keresztény hitre, és hát császár ide, császár oda, egy anya szava mégiscsak számít. Ő pedig szólt. Hogy a zsinat miként zajlott, arról egészen pontos képen van. Mikor gyerekkoromban az öcsémmel cukorsokkot kaptunk, és üvöltve ugráltunk az ágyon, akkor a nagymamám bekiabált, hogy mi ez a zsinatolás? A korabeli leírások szerint az első zsinat is cukorsoktól volt hangos, csak ott 1800 ember ugrált az ágyon. És mindenki el akarta mondani, hogy szerinte mi kerüljön be a Bibliába. Mások meg azt akarták ezzel egy időben mondani, hogy mi ne kerüljön bele a Bibliába. És mivel nem volt ott Kövér László, hogy szót adjon, ezek 1800-an többé-kevésbé egyszerre mondták a magukét, és amikor már nem tudták túl kiabálni egymást, akkor összeverekedtek. Hát így aztán nem lehet könnyű Bibliát írni. Minden percben mást kell beírni, aztán kihúzni, megint beírni, megint kihúzni, utána meg elkezdenek lögdösödni, azután meg elkezdenek verekedni, az írnoknak kiborul a tintája, aztán kezdheti az egészet előről. Borzalom. Két hónapig tartott ez a zsinatolás, de szerintem, ha a nagymamám ott lett volna, akkor biztos előbb befejezik. A verekedők megkaptak volna egy akkora böllértockost, hogy egy hétig egy irányba szaladnak. Igazából így is megérte, mert egyrészt létrejött a keresztény egyház, másrészt pedig megszületett a tartalmilag egységes, felesleges körmondatoktól mentes keresztény biblia. És innen már csak 1261 évet kellett aludni, hogy Károlyi Gáspár elkészítse az első magyar nyelvű bibliát. Ez volt a Vizsói Biblia, és azért hívták Vizsóinak, mert ott lakott a nyomdász.

0: utálod a kömény magot? Utálod azt a zöld ízét? Amíg nincs gyereked, lehez gyerek!
1: Kiki csoda, micsoda, mit csinál és miért?
2: 1932. január 5-e született Umberto Eco, olasz író, irodalomtörténész és esztéta. Esztéta is volt, de minek bonyolítani a dolgokat, még a felnőtteknek is elmegy a kedve egy dologtól, amit úgy hívnak, hogy esztéta. Csak hogy helyre tegyük a dolgokat, bármelyikőtök lehet, sőt, szokott is lenni esztéta egy kicsit, ez akkor történik veletek, amikor esztéták vagytok, amikor Zsuzsa néni azt mondja, hogy elemezzetek egy verset, vagy valami más irodalmi terméket. Mire gondolt a költő, és mi a fenét akart elmesélni, miért lehetett volna sokkal egyszerűbben is, hogy értsük. Na, az esztétaság ilyesmi, csak persze ezt is túl lehet spilázni, ami azt jelenti, hogy túlzásba venni. Umberto Eco fantasztikus pali volt, nagyon okos, tehát egy kicsit nézzük el neki, hogy esztéta is volt, és azt találta ki, hogy ír egy krimit. Írt is. A krimiről mindannyian tudjuk, hogy van benne bűnöző, meg van benne nyomozó, és a nyomozó kinyomozza a bűnözőt a film végére. Igen, ez mindig úgy van, hogy először a bűnöző bűnözik a film elején, aztán van a reklám, aztán jön a nyomozó, akkor megint van a reklám, aztán a bűnöző visszatér a tetszín helyére, ott összefut a nyomozóval, aztán sziréna bekapcsol, csikorog a fékezés, és vége a játszmának. Ezt mindig mondják, meg azt is, hogy jogában áll hallgatni, és kész, vége. Ez a krimi. Kalambó, Poirot, meg a kisvárosi Barnabi. Az Umberto Eco-nak az volt az ötlete a Rózsa neve című krimiben, hogy ez a középkorban játszódik egy kolostorban, ahol idős és fiatal férfiak laknak együtt, akik utálják egymást, hideg van, és nagyon-nagyon rossz kajákat esznek. De főleg mindenki gyanús. Aztán hirtelen találnak egy pacákot, akinek tök fekete a nyelve, és egyáltalán nem él. Erre jön egy idősebb nyomozó, meg egy fiatalabb nyomozó. Ezt ismerjük, a nyomozók sose járnak egyedül. De ők is pont ugyanolyan ronda ruhába járnak, és nincs rendőrautójuk, sőt pisztolyuk sincs, mert még nem találták fel a pisztolyt. Szóval ez egy krimi, de sziréna nélkül. Fékcsikorgás van, de futás közben csinálják, saruval, észbontó. Egyszer találkoztam az Umberto Eco-val, aki olasz, de nagyon különbözött a többi olasztól, mert nem hadonászott beszéd közben, és nem is ordított. Szóval jó fej volt.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Izgalmas hét lesz adatok tekintetében. Váradi be az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője a vonalban. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Mivel kezdünk? Eurózónás inflációval?
3: Így van, jön majd az eurozónából a szeptemberi inflációs adat. Itt előtt jönnek majd ott nagy tagállamokból az adatok, amik már egyébként most segítenek, de alapvetően abban, hogy mi végül is a várakozás, de itt most egyelőre azt látjuk, hogy a headline és a maginfláció esetében is gyorsulásra számít a piac, ami azért alapvetően nem meglepő, hogyha az energiárakat nézzük. Ugye azt láttuk, hogy augusztushoz képest tovább gyorsultak az energiaárak, és ugye voltak itt ilyen $100 per hordó fölötti Brent és WTI árak is, úgyhogy, illetve nagyon magas volt a földgáz ára, ami Európa szempontjából kimondottan kedvezőtlen. És ugye itt az lesz a kérdés nyilván, hogy ez mennyire gyűrűzik majd be az energiaások, az energiához nem közvetlenül kötődő tételekbe, amit egyelőre azt látjuk, hogy nem kimondottan, ami nyilván az eurozóna szempontjából kedvező, és ezért is tekinthetjük úgy az LKB-nak a szeptemberi kamatemelését, hogy ez egy ilyen preventív kamatemelés volt, de azt mutatja az empíria, hogy azért ami késik, nem múlik. És hamarosan majd látjuk ezt az áremelkedést más tételekben is, és ezért van az, hogy a piac még további kamatemelést ár az idénre az LKB-nak. A most érkező adatoknál ugye nyilván az energián kívüli tételeket lesz érdemes figyelni, azon belül is kimondottan a szolgáltató szektornak az inflációját, ami egyébként meg alapvetően azt láttuk, hogy így az elmúlt időszakban kedvezően alakult, és folyamatosan csorgott le egy ilyen 3%-os év per év szintig.
2: Van OPEC ülés is a héten, ez befolyásol valamit, vagy alapvetően most itt arról van szó, hogy a hormuzi szorosban mi történik?
3: Gondolom, hogy itt azért a hormuzi szoros felől fújó szelek azok, amik meghatározóak, és ugye látjuk azt, hogy Donald Trump elutasította Iránnak a legutóbbi javaslatát itt a szoros megnyitásával kapcsolatban, úgyhogy valószínűleg az OPEC önmagában ezen nem fog tudni változtatni, hogy hogyan alakulnak most az olajárak.
2: Oké, szóval ugye fogyasztói árindex és magárindex az eurozónából, meg ez a gazdasági hangulatindex.
4: Nálunk meg költségvetés.
2: Költségvetés, a kormányzati szektor egyenlege.
3: Igen, itt jön majd a második negyedéves adat, ami, hát ugye alapvetően itt már látunk előzetes havi adatokat, ami alapján ugye 2,6% volt a második negyedévben az EBIT arányos hiány, ugye itt nyilván az lenne a meglepetés, hogyha nagyon nagy meglepetés lenne, hiszen már ugye látjuk ezeket a havi adatokat. Itt ugye azt érdemes tudni a második negyedévről, hogy az áprilisi hiány az sokkal nagyobb volt a vártnál, ugyanakkor a júniusi adat meg kedvezőbb volt a vártnál, úgyhogy így nagyjából a második negyedéves adatot, hogyha összességében nézzük, akkor az a várakozásoknak megfelelően alakult, és egyébként amit látunk az alapján a kormánynak ez a felülvizsgált 7,5%-os GDP arányos hiány célja az idénre teljesíthető. De ugye itt nyilván nem ez a legnagyobb kérdés most, hanem a kormány által október második felére ígért ugye 2027-es költségvetés, illetve az a középtávú fiskális stratégia, ami majd az euró bevezetéséhez szükséges feltételeknek a teljesítéséhez vezető utat mutatja majd meg nekünk, és hát nyilván az ehhez kapcsolódó piaci reakció lesz az, ami meghatározza majd egyébként azt is, hogy az MNB-nek lesz-e még tere idén kamatot várni.
4: Nagy arról beszéltünk itt már a műsorban, hogyha igazából nincsen komolyabb hiánycsökkentési vagy csökkentést eredményező intézkedés önmagában, hogyha a választási osztogatás kiesik, és szigorú gazdálkodást folytat a kormány, akkor azért ez önmagában le tudja vinni 6% környékére a hiányt. Itt mi lenne a piacnak a várakozása, vagy mi lenne az, ami fönntartaná a reményt és az optimizmust a tekintetben, hogy 2030-ra tényleg oda lehet érni az euró kapujába ahhoz a bizonyos 3%-os hiányhoz?
3: Tehát alapvetően egy olyan középtávú stratégiát kellene bemutatni, aminek ugye az az eredménye, hogy 2029-ben tudjuk teljesíteni ezt a 3% alatti hiányt, tehát ugye 2,9%-os költségvetési hiányt, mert ugye az szükséges ahhoz, hogy hogy a 30-ban ugye értékelni majd az Európai Bizottság a 2029-es hiányt, és akkor ugye 31-ben lehet majd bevezetni az eurót. És hát nyilván ugye itt alapvetően nem elég az, ugye, ahogy említetted is, hogy vannak olyan kiadási tételek, amik kiesnek majd a költségvetésből, hanem itt jönni kell majd olyan kiadásoldali intézkedéseknek, amelyek kiadásoldali reformoknak, ami csökkentik majd a hiányt.
4: Egyébként ezekben a negyedéves adatokban mi újdonság lehet ahhoz képest, hogy ezek részletesebbek, mint amik havi szinten érkeznek? Tehát ebbe jobban el lehet mélyülni, tehát több információhoz jutunk?
3: Igen, itt majd kiderül, hogy egyébként tényleg részletesebben, hogy mi okoz, hogy egyenlőre csak gondoljuk, hogy milyen tételek azok, amik okozták a nagy hiányt, vagy ilyen nagyobb többletet, de és majd ugye most a részletekből kiderül, hogy
4: Az amerikai kamatpályát illető, meg nyilván a munkaerőpiaci adatok azok elég fontosak. Ugye a fő adat az a hónap első pénteken érkezik, de már a megelőző héten jönnek előrejelző adatok, úgymond. Ezek lesznek most is a középpontban, a tengeren túlon?
3: Ugye itt alapvetően még kamatvárakozások szempontjából ugye a korpécél mutató is meghatározó lehet, ugye ez még augusztusi korpécél, ahonnan már látunk egyébként inflációt, fogyasztójárindexet és termelőjárindexet is, és annak a kettőnek a komponenséből, hogyha megpróbáljuk kikeverni azt a korpécél mutatót, amit egyébként a Fed irányadónak tekint, akkor azt látjuk, hogy abban is látszik most már a gyorsulás. Ugye itt 0,25% volt hó per hó az előző hónapban, most 0,3-at vár a piac, és inkább a meglepetés az inkább most felfelé jöhet, hogyha lesz. Úgyhogy alapvetően azért ez az adat igazolná azt, hogy az Egyesült Államoknak inflációs problémája van. Illetve a munkaerőpiacról érkezik még szintén augusztusi adat, ugye a nyitott álláshelyek száma, ami pedig azért lesz nagyon fontos, mert ugye azt látjuk, hogy itt Donald Trump gyakorlatilag a megválasztása óta arról beszél, hogy a feldolgozóiparban élénkíti majd a termelést, és ugye ez nyilván valamilyen munkaerőfelvételre is szükség van, és így most az utóbbi hónapokban láttuk azt, hogy az üres álláshelyek számában nőnek egyébként a feldolgozóipari álláshelyek, ami egyébként nem elsősorban Donald Trumpnak a tevékenységének köszönhető, hanem annak, hogy az AI beruházásoknak a kapacitás kiépítésére szükség van a feldolgozóipari termelésre, úgyhogy ez lehet még egy olyan adat, ami majd egyébként beszédes lesz, hogy melyek azok a szektorok, ahol nagyon sok az üres álláshely, és hát igen, utána pedig jön majd a job report, a szeptemberi job report, ami ugye az előző hónapban nagyon erős lett, meglepően erős, és most is azt várja a piac, hogy egy 100 000 fő körüli bővülést mutat majd a nemzetgazdasági álláshelyek számában, ami kimondottan kedvező, és azt mutatja, hogy valóban a Fednek a kettős mandátumából sokkal inkább az infláció miatt kell aggódnia, mint a munkaerőpiac miatt.
4: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát, és szép napot neked is.
2: Köszönjük szépen, Bea.
3: Szép napot.
2: Szia, szép napot neked is, jó munkát. Váradi Bea, az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője beszélt, alapvetően eurozónás inflációs adatok, maginfláció, gazdasági hangulat és hazai költségvetési
4: mutatók. Én már kicsit bekeveredtem, mert ugye már péntek az már október első péntek, tehát igen. Ez már a havi fontos munkaerőpiaci adat közé, és nem előrejelző adatok, tehát ez az, ami minden hónap elején megszoktam mozgatni a piacokat. Az

0: Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
4: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
5: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
6: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Puh, rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
9: Nekem 10.
8: Mennyi?
10: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
11: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
10: Átalakul a páciens szerzés. Az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
12: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Dózsa-György úton a Váci út felé. Az ajtósidűre sornál a belső sáv nem járható. Erősödik a forgalom a Könyves-Kálmán körúton, a Népligetnél továbbá a Károly körúton is az Asztória felé. A villamos pályakarban tartása miatt mától egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Új-Buda központ és a Széll Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Móricz Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér között Új-Buda központ érintésével pótlóbusz jár, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. Sávlezárásra kell számítani a 10. kerületben a Bihari úton, a Mázsa térnél a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. A 8. kerületben a Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után szintén lezártak egy sávot aszfaltozás miatt. Varga Etele, BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
14: Memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: Őrizze

0: Bevették Sevsztyák Miklóst, felfüggesztették Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogát, 4 ügyet kezd először vizsgálni a vagyon visszaszerzési hivatal, meg 4 szerezte szenátorainak számát a francia szélső jobb. Kellemes őszi idő lesz a héten, csapadék nélkül. Reggelente 5-10 fokot mérhetünk, napközben pedig 22-26 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Őrizetbe vették Sevsztyák Miklóst a központi nyomozó főügyészségen, miután önként besétált mentelmi jogának felfüggesztése után vallomást tenni, azzal gyanúsítják, hogy minisztersége alatt kenőpénzeket fogadott el építési vállalkozóktól. Délelőtt rendkívüli parlamenti ülésen döntött az országgyűlés a fideszes Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztéséről is, a korábbi kulturális és innovációs miniszter esetében az NKA ügyben jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt indult nyomozás. A politikus jelezte, vállalja a küzdelmet az igazáért és az igazságért. Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztették, vele szemben azért folyik lopás miatt eljárás, mert 2024-ben elvette és állítólag a Dunába dobta egy őt videózó ember telefonját. 4 ügyet kezd először vizsgálni a vagyon visszaszerzési hivatal, az egyik a politikai kapcsolatrendszer áruba bocsátása, munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében. A másik az önkormányzati kiadásokat, parkfenntartást, közétkeztetést érintő korrupciós ügy, az állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy, a negyedik pedig az állami intézmények indokolatlannak látszó propaganda és rendezvény költségeinek vizsgálata. Elképzelhető, hogy 500 milliárd forintos vagyon felett nem csak 1%-os, hanem annál magasabb lesz a vagyonadó, közölte a miniszterelnök a hétvégén. Számítások szerint ez csupán 4 magyar milliárdost érintene, Mészáros Lőrincet, Csányi Sándort, Veres Tibort és Felcsuti Zsoltot. Ha nekik 1% feletti vagyonadót kellene fizetniük, az évente körülbelül 38 milliárd forinttal több költségvetési bevételt jelentene, számolt be az RTL. Újabb eddig nem ismert ügyészi feljegyzés került elő az aranykonvoj ügyében. Az ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda által talált irat azt sejteti, hogy Orbán Viktor áll a történtek hátterében. Hajdú Jánosnak, a TEK volt vezetőjének egy kijelentéséről számolnak be, eszerint az elfogás annak a személynek a döntése alapján történt, akit nem lehet belekeverni az ügybe. A feljegyzés szerint Hajdú ezzel egyértelműen a volt miniszterelnökre utalt. Előretört a francia szélső jobb. A nemzeti tömörülés jelentős előrelépést ért el azzal, hogy 15 helyet megszerzett a felsőházban, meg 4 szerezve ezzel szenátorainak számát, alig 7 hónappal a köztársasági elnök választás előtt. A felmérés szerint a választás egyik nagy esélyese Marine Le Pen, a tömörülés vezetője.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Zavartalanul napos, derült idő lesz, 25 fokot is mérhetünk. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Napközben több felé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 22-26 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, 2026, 9. 28-a van, közben lestem, és már nem látom rendesen a kis számokat a kijelzőn. Egyébként feltétlenül tudhattam volna, hogy szeptember 28-a van. Na, de a lényeg az, hogy itt vagyunk élőben a stúdióban, itt ül velem szemben mai vendégem Üki Tamás, aki fizikus, egyébként az Erdőszeretet Szövetség egyik alapítója, és hát föl lehet készülni arra, hogy itt mindenféle zöld témában fogunk egy követ fújni, mert azért úgy látszik, hogy megint egy olyan ember, furcsa, megint egy olyan ember lett a vendégem, akivel nagyon hasonló szellemiséget képviselünk. Szia, üdvözöllek itt a stúdióban.
4: Szervusz már, köszönöm, hogy itt lehetek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
3: Hát mindenféle apropója lehetne annak, hogy itt vagy, hiszen az erdők szeretetét próbálod eljutatni az emberekhez, nagyon fontos természettel kapcsolatos álláspontjaid vannak, de talán a legközelebbi kapaszkodó vagy kapcsolódó az, hogy most lesz október 3-án a világ eleje ünnep, és ott te is az egyik előadó leszel. Ugye tavaly volt, azt hiszem, hogy mondom, az első világ eleje ünnep, és akkor most második alkalomban. Volt szerencsém tavaly ott lenni, idén sajnos nem fogok tudni elmenni, de hogy egy nagyon-nagyon jó hangulatú eseményről van szó, ahol ugye az a felütés mindig, hogy egy olyan világból jelentkezünk, ami 50 évvel később, tehát 2076, és onnan próbálunk üzenni 2076-ból egy zöldebb, szebb jövőből visszafelé nekünk, ami hát én hozzám nagyon-nagyon közel áll, ugye ennek a műsornak az a szlogenje, hogy már túl késő van az, hogy ne legyünk optimisták, és ugye ezt próbálom meg én is mindig a vendégek kiválasztásával elérni, hogy hát ha nem tudunk elképzelni egy olyan jövőt, ami élhető, akkor nagyon nehéz lesz ezt felépíteni. De rengeteg kérdésem van feléd, de mielőtt belevágnánk akkor, hogy egyáltalán fizikusként te hogyan kerültél a biológiához, hiszen talán egy kicsit másfajta terület, miért, hogyan alapítottad ugye az Erdő Szeretet Szövetséget, aztán van egy olyan honlapod, hogy erdőlét.hu, ami az erdőjárás és az erdővel való kapcsolódásról szól. Ezekről szeretnék majd vele beszélgetni. Fölkérném a kedves publikumot, hogy a 0636980980-án nyugodtan szóljanak hozzá, ők is kérdezhettek, hogyha szeretnétek, és mi addig is egy zenét elindítunk, és aztán jövünk vissza akkor ezekkel a témákkal.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: És folytatódik a kávézó a világ végén, még mindig Büki Tamás fizikussal beszélgetek, aki egyébként az Erdőszeretet Szövetség alapítója, és ugye most itt, amíg a zene alatt beszélgettünk, ugye merült föl a nagyon fontos téma, és akkor miért ne kezdhetnénk ezzel, hogy éppen ma jelentettet meg, vagy adtatok közre egy nyílt levelet.
2: Így van, tehát egy közös zöld civil állásfoglalás született meg a WWF, a Greenpeace, Erdőszeretet Szövetség, a MME, MTVS, Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, tehát az összes nagy civil, zöld szervezet egységesen letette a voksát amellett, hogy ezt a moratóriumot mindaddig fent kellene tartani, ugye a vágási moratóriumról van szó, tulajdonképpen arról, hogy a védett és a Natura 2000 területeket, ami szintén azt jelenti, hogy védett, csak ugye egy Európa igen. szintű védelem van rajtuk. Ezeken a területeken egyszerűen ne legyen tarvágás és végvágás. Ez azt jelenti, ugye, hogy 3 hektárt így fognak, és így a földdel tesznek egyelővé. Ez eddig mindennapos volt, hogy azt mondjam. Magyarországon.
1: És még egyébként, és akkor csak a végvágás, vagy tarvágás ellen szól, attól, de mondjuk például még a szállaló fakitermelés, az rendben van szerintetek?
2: Én azt gondolom, hogy a védett területeken, tehát ami nemzeti park, az legyen nemzeti park.
1: Én is ezt gondolom.
2: Ahogy mindenhol egyébként mert a világon, védett, világon nemzeti park, ott más a funkció, tehát hogy ugye ezek az erdők a víz körforgást segítik fenntartani, a biodiverzitást nem ugye nem díszlet, hanem hogyha ez a biodiverzitás lejjebb csökken és szétszilálódik, akkor ez visszahat a mi életünkre, mert ugye összefonódva vagyunk ezzel az élő természettel. Egyáltalán a rekreációs értéke az erdőnek. Csináltam egy ilyen számítást, ahol az derült ki, hogy körülbelül 300-szor többet ér egy erdő az egészség, a vízháztartás szempontjából, a hűtő hatása szempontjából, mint az a faanyag, amit onnan kitermelünk. Tehát tulajdonképpen pusztán gazdasági szinten egy ostobaság kivárni azokat a szép, őshonos, öreg erdőinket, ami már védelem alá helyeztünk, és erről szól ez a tulajdonképpen megújítási kérelem, hogy ezt a vágásos moratóriumot hosszabbítsák meg mindaddig, amíg nincs egy tisztázott új erdőtörvény, törvénykezés, ami ezt helyre teszi, mert nagyon mostoha körülmények között voltak az erdők az elmúlt 20-25 évben.
1: Sajnos, igen, hát is ráadásul ugye ez az idei nyár meg az erdőket se kímélte, tehát hogy azok a szerencsétlen erdők, amik nagy nehezen túlvészelték ezt a történelmi asszályt, akkor próbáljuk már meg minden erőnkkel megóvni őket. Én nekem is ez nagyon furcsa, hogy a védett az erdő, akkor miért lehet benne kereskedelmi célú fakitermészet, akkor mitől védett? Tehát, hogy akkor kitől védtük, ha nem
2: így
1: védett?
2: Van,
1: tehát,
2: pontosan ez a...
1: Igen. És ez is mennyire valahol láttam ezt a gondolatot, hogy a kapitalizmus egyik legnagyobb hibája, hogy az erdőnek csak kivágott formában tud értéket, mármint hogy igen, árbili értéket adni, miközben igen, egy élő erdő az sokkal-sokkal nagyobb szolgáltatást nyújt. Én ezért voltam, megmondom őszintén, kicsit csalódott és nagyon meglepett, amikor ugye a legnagyobb hőség és asszály közepette, tehát az időzítés sem volt túlságosan szerencsés, és Gajdos László miniszter, aki előtte ugye nagy örömömre azt kommunikálta, hogy igen, médeni kell az erdőket, majd ugye bejelentették ezt, hogy akkor a tűzifa rendelet ezerrel robog tovább, és kétszer annyi fát fognak kivágni, meg ráadásul csökkentik 5%-ra az áfáját a tűzifának. Hát ezzel azért vannak problémáim. Értem, hogy igen, hogy sok olyan mély szegénységben élő ember van, aki fával tüzel, de hát nem tudom.
2: Ugye nem ez a probléma, mert attól, hogy védjük az erdőket, attól bőven lesz tűzifa. Mert ugye ez gyakorlatilag a egyharmadát jelenti tulajdonképpen, felét egyharmadát jelenti a magyar erdőknek, hogyha a Natura 2000-et is belevesszük. És a többi erdőből, ami nem védett, ugyanúgy lehet kíméletes módszerekkel fát kitermelni, és ez bőven elég a lakossági tűzifa készletek fenntartásához és a lakossági igények kielégítésére. Amihez nem elég az az, hogy vonatszám vigyük kifele az országból a fát. Ugye Szobón megállnak ezek a hosszú szerelmények és viszik Szlovákiába, hogy ott papírrá darálják őket. És arra se elég, hogy sok millió köbméter és tonna fát égetnek el az erőműveinkben, a biomassa erőműveinkben, ami a magyar energia ellátásnak mindössze 3%-át adja. Brutálisan rossz hatásfokkal.
1: Igen, még támogatást is adunk,
2: még annyira támogatás, 16 milliárd forint támogatást kapnak ezek az erőművek, hogy tulajdonképpen elégessék a gyermekeink és unokáink jövőjét. Tehát, hogy ezt a helyzetet szeretnénk, hogyha a kormányzat rendezné, és ezért állt ki tulajdonképpen összefogva, ugye ez egy történelmi pillanat, ilyet én még nem éltem, megmondom őszintén, de hogy most az összes nagy zöld civil szervezet együtt küldött egy üzenetet a Magyar Péternek, illetve hát Gajos miniszter úrnak, hogy ebben a területen lépjen valamit, mert így ez tarthatatlan.
1: Igen, mert sok mindenki azt gondolta talán, hogy akkor most ugye egy új időszak van, lett végre környezetvédelmi minisztérium, egy élő környezetért minisztérium, és hogy akkor majd mindenki akkor összeborul, de hát azért ez nem erről szól, pontosan ezt beszélgettem, ma volt lehetőségem a WWF új igazgatójával is beszélgettem, Mártával, és hát ő vele is ezt beszélt, hogy igen, tehát attól még, hogy van egy szakmai egyetértés, és az nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan ügyek, amikben esetlegesen nem teljes az egyetértés, és ezt továbbra is ezt a fontos szerepet kell, hogy betöltsék a civil szervezetek, és ez erre tényleg látjuk, hogy szükség is van, és sajnos valószínűleg a jövőben még sok más ügyből kifolyólag is szükség lesz rá. Egy kicsit előre szaladtunk, de akkor hadd kérdezzelek meg, hogy mint fizikus hogyan találtál rá erre a témára. Nyilván ez nem is kéne, hogy kérdés legyen, de mégis talán az emberek fejében a fizikusok olyan materialista emberként élnek, aki jó, aki a gépekkel, a számításokkal foglalkozik, és nem érdekli őket valami zöld szeszély. Ez nyilván egy előítélet, de hogy így mégis, hogy te, hogy nálad ez hogy alakult, hogy nem így van?
2: Nálam ez kicsit furcsán alakult, mert hogy nekem volt egy nagyon mély depresszív élményem 16 éves koromban, ilyen öngyilkosság határáig vitt el, és utána egyszerűen csak kiemeltek, és kaptam egy ilyen hatalmas egységélményt, és elkezdtem kutatni, hogy vajon ez mi az, ami velem történt, és én azért lettem fizikus, hogy ennek utána járjak.
1: Mesélj már egy kicsit, hogy mit ért ez egységélmény alatt?
2: Egy ilyen kitágulás, hogy mintha az egész földet így az ölemben tartanám. Egy hihetetlen áramló, olyan élmény, amitől olyan intenzív szeretett élmény, hogy menekültem belőle, viszont kaptam akkor egy úgymond egy küldetés, hogy megértsem, hogy mi a fene volt ez. És akkor én elkezdtem keresni, és mivel nem volt senki, akihez odafordultam volna, hogy ez mi az, ami velem történt, két könyvet vettem ki a könyvtárból, a Buddha beszédeit, meg egy kvantumfizika könyvet, ez 16 éves volt, úgyhogy kinyitottam a Buddha beszédeit, emlékszem, ott hazamentem, és nem értettem belőle egy szót sem. Minden mondatot értettem, de úgy unblock semmit. És akkor utána kinyitottam a kvantummechanika könyvet, és rájöttem, hogy már az első bekezdéssel értem, de legalább tudtam, hogy miért, mert nem tudom eléggé a matekot, és ugye ehhez már valamiféle fogózót adtak nekünk az iskolában, úgyhogy elkezdtem matekot tanulni magam, és akkor így lettem én végül fizikus. És akkor később, jó 30 évre rá, mint hogy én ezt eldöntöttem, és ez megtörtént velem, és fizikus voltam, és doktoráltam kvantumfizikából, és utána az erdőt járva éltem újra át ezt az egység élményt az erdővel való kapcsolódásban. Úgyhogy számomra az erdő az egy csodálatos, intelligens, hatalmas lény, aminek a belsejébe beléphetek, ő tud rólam, én tudok róla, és ezzel a kapcsolódás ez kölcsönösen gyógyító. Úgyhogy én már túrákat vezettem, egyébként így a Börzsönyben szoktam ilyen csendes túrákat, meditációs csendes túrákat vezetni, és egyre többször láttam ugye ezeket a levágott erdő részleteket, és mindig azt mondtam, hogy ez nem az én dolgom. Én viszem ezeket a csöndes kapcsolódós túrákat, ez gyógyít kölcsönösen, mi gyógyítjuk az erdőt, erdő gyógyít minket, egy fantasztikus stresszoldó hatása van, ha feltöltődik tényleg az ember egy ilyen, mondjuk egy félnapos vagy napos ilyen erdőlét után. És azt mondtam, hogy nem, ez nem az én feladatom, hogy az erdőknek a kivágásával vagy föllépéssel foglalkozok, és volt egy pont, amikor az Ipoly erdő fogta, és ott Börzsönyben tavasszal a madarak költési időszakának közepén letarolt egy erdőrészt, és azt mondtam, hogy ez volt most az utolsó csepp a pohárban, és így indultam, elkezdtem magam köré olyan embereket szerezni, nem értettem az erdőhöz úgy, mint egy erdész vagy erdőökológus, úgyhogy megkerestem Gálhidi Lacit, megkerestem Nagy Rékát, és jöttek a szakemberek, és így született utána később meg az Erdőszeretett Szövetség. Tehát ez egy másik irány, amikor az a fajta, hogy mondjam, belelépni valami politikai irányba, olyan értelemben politikus, ettől én mindig így húzóckodtam, politikával én nem szeretnék foglalkozni semmiképp.
1: És nem párt politikát értünk, és hanem pontosan a közügyekkel.
2: És akkor ott voltam a Takács Sántor Andrásnál, ugye ő az, aki ezt világéleje ünnepet kezdeményezte és szervezi, akkor azt mondta nekem, hogy tudod-e, Tamás, hogy a régi görögöknél voltak a politikusok, azok, akik azt mondták, hogy nem mindegy, hogy mi történik az én környezetemben, és voltak, akik mindegy volt, és őket hívták idiótának. Úgyhogy ez engem akkor nagyon melbevágott, és utána elhatároztam, hogy én pártpolitikával nem szeretnék foglalkozni, de az nekem nagyon nem mindegy, hogy mi van a világomban, mi lesz a gyerekeimmel.
1: Hát igen. Igen, ugye ez a baj, hogy ezt tudták bizonyos politikai irányzatok meglovagolni, hogy azt mondták, hogy hát a zöldek itt politizálni akarok, és csak tulajdonképpen ez egy ilyen, egy mondva csinált valami, hogy valaki bele kontárkodhasson a politikába, miközben hát ezer szálon bizonyíthatóan nem az, de közben meg hát igen, hiszen hát valóban a politika csak nem pártpolitika, hanem hát a jövőnk függettől én számomra ezért teljesen felfoghatatlan, hogy valaki hogy tud eltekinteni, mert hogy az ő jövőjéről is szó van, hát sőt, nem is a jövőjéről, hát látjuk, hogy a jelenéről van szó, hiszen az idei nyáron megtapasztaltuk, hogy ez nem valami távoli dolog, ami majd lehet, hogy valamikor majd a gyerekeinket fogja érinteni, hanem ez itt van, ez itt és most. Ez az egyetlen egy jó hozadéka szerintem egyébként ennek a nagyon nehéz időszaknak, hogy remélhetőleg egy kicsit több ember ébreszt rá arra,
2: hogy igen.
1: nem lehet tovább odázni. Egy nagyon érdekes dolog, még egy kicsit hadd kanyarodjak vissza erre az egész erdővel való kapcsolódásra, meg arra is, amit mondasz, hogy kölcsönös gyógyítás. Ezt azért hallom örömmel, mert hogy így beszéltük is itt a zene alatt, hogy szerintem egy nagyon-nagyon káros hozzáállás az, ami ma él, hogy az ember az csak egy kártékony valami, és jobb is lesz a bolygónak, ha mi már nem vagyunk itt. Bízom benne, hogy te se osztod ezt a nézetet.
2: Én meg vagyok róla győződve, hogy az embernek és az emberiségnek van egy küldetése, egy hosszú távú küldetése, és ez az, hogy az kicsit lehet, hogy így távolinak tűnik, de hogy az univerzum összes értelmes lényének egy ilyen segítője, támogatója, oltalmazója legyen. És itt ezen a pici Noé bárkáján, ami száguld a kozmoszban írtatlan sebességgel, és ide vagyunk zárva ezzel a pici földgolyóra, most kell megtanulnunk, hogy hogyan bánjunk szépen egymással, és szépen avval a sok milliárd élőlénnyel, akik egyébként velünk utaznak, és tehát, hogy mi magunkat ki kell, hogy neveljük, fel kell, hogy neveljük arra a szerepre, ami az emberiségnek egy fontos küldetése és szerepe, úgyhogy egyáltalán nem tartom az embert kártékony lénynek, egy fejlődésben lévő lénynek tartom, aki viszonylag az elején tart a folyamatoknak.
1: Na, innen folytatjuk egy kis reklám után.
0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcssal.

0: Tehát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
3: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiallitasok.mta.hu.
2: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
4: Hi people, this is Elon speaking, and my favorite program on Radio Cafe is Cafe at the End of the World.
5: Folytatódik tehát Elon Musk kedvenc rádióműsora, a Rádió Cafén, a Kávészó a világ végén. Velem szemben Bükki Tamás ül, aki fizikus, sőt kvantumfizikus, tehát mint kiderült kvantumfizikát tanult, de az erdők szeretetéről tanít minket most, és meg lehet majd az ő előadását is hallgatni az október 3-án második alkalommal megrendezésre kerülő világ eleje ünnepen, amit tényleg jó szívvel tudok mindenkinek ajánlani. Nem tudom, a helyszín az most hol lesz?
6: Eltén lesz.
5: Tényleg szuper, szuper jó előadások, és tényleg az optimizmus és a cselekvő remény.
6: Így van, jegyében. Az különbség a kettő egyébként. A remény az nem optimizmus. Igen. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon fontos különbség.
5: Na ezt fejtsük ki egy kicsit, igen, hogy mi a különbség, illetve te hogy tudod ezt a reményt megőrizni, amikor mondjuk egy ilyen év után, amikor az ember kiment az erdőbe, és azt érezte, hogy szerencsétlen erdő is szenved, recseg, ropog.
6: Mondhatok ilyen hajmeresztő dolgot, hát egy icipici fizikát.
5: Mindent lehet, itt mindent
6: lehet. Oké. Szóval mindenki számára ismert az előrefelé menő idő, amikor van egy ok, és annak van egy következménye. Ugye az, hogy milyen állapotban van az erdő, és hogy hogyan borult fel a klíma, ennek ugye egy csomó oka van, ami az emberi tevékenységhez kapcsolódik. Az optimizmus az, hogy a jó szkenáriókra fókuszálok, és azt vizualizálom, hogy, és azt érzem át, hogy inkább menjünk egy olyan fenntartható, sőt nem is fenntartható, nem akarunk semmit fenntartani, tudjuk, hogy át kell, hogy alakuljon, de olyan irányban alakul át ez az egész történet, hogy azért meg tudjuk találni az egyensúlyt a természettel, ember, természet, valamiféle mindenféle egyensúlyban tud élni. Ez egy optimista hozzáállás, és nagyon fontos, és nagyon kell. Viszont a fizika a kvantum szinten, amikor az ember részecske fizikai folyamatokat számol, akkor dolgozik egy másfajta időirányjal is, és ez a visszafele áramló idő. És hogy ha ez nem lenne, és nem venné az ember figyelembe, akkor hibás eredményeket kapna. Az, hogy működik mondjuk valakinél az okostelefon, ugye ezt rengeteg kvantummechanikai számításokat végeztek, mikor a csippeik tervezték. Tehát, hogy mindaz az elektronika és az a világ körbe vesz minket, és tud működni, az nagy részt az elmúlt 100-120 évnek a kvantumfizikál alapuló tudományos ismeretein alapul. Tehát, hogy a fizika, a kvantumfizika erről tud, erről a visszafele áramló időről. És az ember
5: de
6: is ezt átéli.
5: Ez feszki nekem, hogy áramlik visszafelé az idő.
6: Amikor az ok a jövőben van, és az okozat van a jelenben. Mondok egy példát.
5: Az agyvállőm már megint.
6: Mondok egy példát, a fiam most elment Szegedre biológiát tanulni, mert ő valamiért csak Szegedre akar menni, sose jártunk Szegeden, ő biológiát akar tanulni, és nem lehetett semmivel lebeszélni, nem is akartuk, hagy menjen. Tehát az a minőség, és nagyon sokan biztos átélték ezt, hogy valamit csinálok, és nem tudom megmondani, hogy miért csinálok, csak megyek előre, lelkesen, kinyitott mellkassal, ez az én utam. És ha megkérdezik, hogy miért ez a te utad, akkor nem fogok tudni rá válaszolni. Csak amikor már odaértem, és hátranézek, akkor megértem, hogy miért kellett erre fele jönnöm. Tehát ez a visszafelé áramló idő mindenkinek az életében ott van. A szociológia is dolgozik vele, Köves Alexandra beszélt nekem a backcasting módszeréről, amikor úgy terveznek meg például folyamatokat, hogy egy csoport elképzeli, hogy milyen lesz mondjuk a jövő, és mikor ezt megálmodta, ezt a jövőképet, van egy képe róla, akkor utána visszafelé az időben szépen lebontják, hogy milyen szakpolitikai lépéseket kell tenni ahhoz, hogy elérkezzünk a jövőbe. És ez bizonyítottan sokkal hatásosabb, mint hogyha előre gondolkodunk az időben. Tehát, hogy a szociológiai használja a mindennapi életben, a kvantumfizikában is ott van, és ez a remény, amikor nem azért vagyok optimista, mert okom van rá, hanem azért, mert egy belső érzetem van arról, hogy ez az egész dolog rendben lesz.
5: Nagyon, nagyon jó, hogy ezt mondod, mert néha már konkrétan kicsit hülyének érzem magam amiatt, hogy optimista vagyok, mert hogy hát milyen alapon vagyok optimista, amikor minden jel arra mutat, hogy hát ez itt minden megy a levesbe, és közben meg mégis ugyanezt az érzet, hogy de valahogy, és nem feltétlenül tudja ezt pont ezért az ember megmagyarázni, hanem csak egy érzet, miközben azt is gondolom, hogy igenis nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen jövőt vizionálunk magunknak. Én azért szoktam minden egyes vendégemet mindig megkérdezni a végén, hogy milyen jövőt vizionálna, milyen jövőt látna szívesen Magyarországon meg a világon 20-30-50 év múlva, és ezért tetszik nagyon, hogy a világ eleje ünnepnek is ez a tematikája, mert hogy ez az egyik nagy problémája a jelenlegi társadalmunknak, hogy nem is tudunk elképzelni egy szép jövőt. Nézd meg a skifiknek a 99%-a, és mindig sötét.
6: Mindig sötét, mindig valami olyan képpel nyit, ami egy apokaliptikus kép, és ameddig ezek a képek vannak előttünk, és ettől nem sikerül elhatárolódnunk, addig nem tudjuk ébreszteni ezt a dolgot. Tehát ez már Buddha is arra jött rá egyébként annak idején, hogy nem tudja az úgynevezett démonjait leküzdeni, ha a démonokra figyel, mert amire figyel, annak ad energiát, és az fog megvalósulni, az fog kivirágozni az életében. Tehát amit mondasz, az óriási jelentőségű, tehát hogy tényleg olyan belső képeket kell magamnak adni, ami egy optimista hozzáállás. De közben pedig működik egy másik dolog is, hogy ha megkérdeznek, hogy de miért gondolom, hogy oda el fogunk jutni, meg hogy fogunk, ha ez és ez van, és néz körül, és ez van, és ha körbenézel a világban, itt, ott, amott háború, és amúgy mi az, ami azt mondaná neked, hogy ezek a nagyvállalatok, akik milliárdokat zsebelnek egyik pillanatról a másikra, erről a milliárdokról lemondanának csak azért, hogy ez az erdő megmaradjon, az az erdő megmaradjon, az az óceán tiszta maradjon. És közben, hogyha tényleg az van, hogy az okokozati viszonyt nézi az ember, akkor azt mondhatja, hogy igaza van a tudománynak, mert a tudomány, a klasszikus tudomány csak ebben az okokozati irányjal számol. De van egy másik irány, amit az ember például nagyon jól tud működtetni. És ez, hogy akkor is pozitívan állok a dolgokhoz, hogyha én nem látom az okokat, mert reményteljes vagyok, úgyhogy a Takács Sándor Andrásnak ez a kezdeményezése, ez pont erről szól a világ eleje ünnep, hogy tudjuk, hogy ez, ami előttünk áll, egy változás, de ez egy világ eleje. És lássuk meg, közösen álmodjuk meg, hogy mi felé tartunk, mi az a pozitív jövőkép, és ez az, ami behúz minket abba a jövőképbe. Igen. Ez egy teremtő folyamat.
5: Igen.
6: És egy csodálatos lehetőség, hogy itt élhetünk ebben a korban.
5: Igen, ez a másik, hogy ez egy lehetőség, hogy most egy olyan korban vagyunk, ahol óriási dolgokat hozhatunk létre, egy pillangó száncsapásával is olyan dolgokat hozhatunk létre, amik akár több száz évre is befolyásolhatják a jövőt. Tehát, hogy nyilván, amikor az ember kinyitja a híreket, akkor azért sokszor összecsinálja magát, de közben meg az van, hogy ez egy ilyen interregnum, egy átmeneti időszak, amiben itt most minden fortyog és alakul körülöttünk, de ez azt is jelenti, hogy lehetőségünk van a változtatás. Ez egy krízis, az mindig lehetőség is, és ezt András is mondja, hogy igen, hogy ez egy lehetőség arra, hogy valami újat kreáljunk, hiszen ahhoz, hogy valami új megszülessen, a réginek azért valami tönkre kell mennie, tehát nem fog, nagyon ritkán történik az meg, hogy valami csak így átmeneti. Nyilván mindig kell valami, amiért azt mondjuk, hogy ez már nem működik, kell valami újat építenünk. Úgyhogy igen, ezek nagyon fontos gondolatok, és mégis sajnos viszonylag elég ritkán találkozni velük. Mit gondolsz egyébként, hogy miért van ez, hogy az emberek ennyire inkább a negatív, fogékonyabbak a negatív gondolatokra, mint a pozitívakra? Vagy legalábbis a legtöbbi az embereknek ma?
6: Hát ez egy nagyon jó kérdést. Azt gondolom, hogy erre vagyunk kondicionálva. Tehát, hogy nagyon sokan nem is ismerik, milyen az átélni, hogy reményteljes tudok lenni. Állandóan azt mutatták nekünk, hogy a döntéseinknek okának kell lennie, hogy nézz körül, mérlegeld a körülményeidet, és ez alapján hozd meg a döntéseidet. Ugye az egész iskola rendszerünk ezt a fajta működést támogatja, másrésztről pedig amikor negatív képeket vetítenek, ugye az okoz egy ilyen stressz állapotot, ez egy felfokozott állapot, akkor megélem, hogy aktív tudok lenni, hiszen ez egy ősi reflexet indít be, és ebben ami stressz egyébként nem lenne gond, mert tényleg egy ősi reflex, de utána nem tudok mit csinálni, nem tudok rohanni, nem tudok ütni, hanem bele vagyok kényszerítve az atomba, bele vagyok kényszerítve a lakásomba, nem tudok mozogni, és ugye ez látszólag fölpörgeti az ember, de utána egy idő után szépen ez kiégeti. Úgyhogy egyébként az erdőnek, vagy az erdővel való kapcsolatnak ez is egy óriási lehetőség az ember számára, hogy az erdővel kapcsolódik, mert egy a lehető legerőteljesebb stresszoldó lehetőségünk ebben a kapcsolatban rejlik.
5: Említetted, hogy úgy érezted az erdővel való kapcsolódást, úgy érzed az erdővel való kapcsolódásod során, hogy egy a náladnál nagyobb intelligenciával kapcsolódsz. Ezt hogy élted meg, illetve ezt, mint fizikus, ezt hogy magyarázod?
6: Kezdem a megéléssel. Én nagyon-nagyon fontosnak gondolom a megéléseket. Az egyik, amikor hozzáérek egy fához, és megszólítom, ugyanúgy tekint, ha az ember úgy, mondjuk képzeld el, hogy mész a villamoson, és nem tekintenéd személynek azt a másikat, akihez hozzá akarsz, vagy kapcsolatot akarsz vele építeni, akkor valójában nem is személyként reagál, mert te magad nem leszel nyitott az ő reakcióira. Úgyhogy az első dolog, amit meg szoktam tanítani az embereknek, hogyha velem eljönnek mondjuk egy sétára, túrára, hogy hogyan kapcsolódjanak úgy a fákhoz, hogy élőlényként, intelligens élőlényként tekintenek a fára és az erdőre. És akkor ez egy kinyíló érzés, egy ilyen kitáguló érzés, hogy az egész erdő tud nekem válaszolni. nem feltétlenül verbális szinten, hanem érzés szintén megérzem viselgésként, fényként, zeneként, tehát nagyon sokfajta módusa van ennek, hogy hogy. De mindenképpen reagál, és mindenképpen köszönt, és mindenképpen befogad, átölel. Tehát van egy ilyen nagyon mély minőség az erdő kapcsolatban, ami egyébként nagyon gyógyító. A fizika pedig nagyon érdekes, hogy amikor még én egyetemre jártam az előző század végén, akkor ezt még nem tudta, de az utóbbi két évtizedben kiderült az, hogy például a víz az nem H2O molekuláknak a rendezetlen halmaza, amik időnként kicsit összetapadnak, kicsit szétválnak, hanem szoba hőmérsékleten kb. 27%-a ilyen apró, kb. 200 molekulát magába foglaló, vagy 20.000 molekulát magába foglaló kis gyöngyök kiáll össze. És ezek a gyöngyök összekapcsolódnak struktúrákká. Tehát a része a víznek koherens, ami azt jelenti, hogy struktúrált, és ezek tartják fönt azt a gyönyörű, komplex egészet, amit a szervezetednek tapasztalsz. Az összes biokémiai funkciót ezek működtetik, és hozzák rendbe és következetes egységbe, hogyha ez nem lenne, tehát nem tudná, hogy az egyik molekula például mikor jön a másik enzim után, és hogy a következő enzimnek mikor kell ott mondjuk egy génhibát kijavítani a sejtetben, akkor senki nem élné meg a kisgyermekkort sem. Tehát, hogy van belül is egy nagyon szép összhang és harmónia, és ez pont a molekulákat körbefogó és hálózatba kötő vízgyöngy struktúra, ez úgy néz ki, hogy ezek tartják fent. És ezek nem állnak meg ám a testnek a határán, úgy képzeld el, hogyha látsz ilyen harmatos pókhálókat, mikor az erdőre ránézel mondjuk egy reggel, és szembesüt a nap, és látod, hogy mindenhol ilyen harmatos pókhálók vannak, úgy képzeld el, mintha körülötted is ilyenek lennének, tehát mikor megérintek egy fát, vagy leülök, megérintek egy növényt, akkor én is befonódom ebbe az egész hálózatba, és magam is egy egysége leszek, úgy, ahogy mondjuk a szívem vagy a hasnyálmirigyem az egysége ennek az egész szervezetnek, és pontosan tudja, hogy hogy kell működnie, beleértve az összes sejtet és a sejtmagon belüli folyamatokat, ugyanúgy én is egységévé válok ennek az egész erdőnek, és ennek úgy látszik, hogy van most már magyarázata, ennek az elmélete kidolgozott.
5: És mondod ezt úgy, hogy egyébként fizikus is vagy, és egyébként a gyógyászati területen dolgozol, tehát, hogy nem arról van szó, hogy ezt most valaki, aki járja az erdőt, csak úgy mondja, hanem csak azért mondom, hogy igen, hogy valaki, akinek tudományosan ezzel foglalkozik, ennek abszolút komoly alapot ad.
6: Szóval én igazán a tapasztalatra hívnék mindenkit, tehát, hogy tényleg menjen ki az erdőbe, mert a tapasztalat fogja ez eldönteni, hogy érzem magam egy fél órás séta után. És egy dolog az, hogy ezek mérhető. A nyálból, kortizol, stb. Idegrendszeri változás mérhető. Ugye ennek rengeteg tudományos cikk volt az elmúlt évtizedekben erről. De hogy ha az ember saját magán megérzi, hogy ez marha jó volt, na ez fog az életében változás hozni. Ugyanis az a jövő, amiről beszéltünk, az egyéni szinten nyílik ki. Mindenkinek az egyéni feladatain és az egyéni küzdelmein és az egyéni problémáin és az egyéni stressz helyzetein keresztül tud kinyílni. Úgyhogy minden egyes ember ebben óriási fontos építő elem. És megkapja azokat a segítő hatásokat, így úgy amúgy, betegségként akár, ami előre tudja őt mozdítani, és megkapja természetesen a segítséget más emberektől, élő környezettől, tehát, hogy itt van körülöttünk.
5: Én mindig igazából, ha az ember elkezdi boncolgatni az összes problémát, amiből akad bőven ma, amivel szembe kell néznünk, mindig én legalábbis mindig oda jutok vissza, hogy ez mindig az egyén. Tehát az egyén szintjéig jön ez így le. Tehát lehet nyilván, az emberek nagyon szeretnek külső tényezőket okolni. Tehát igen, azért van, mert az olajvállalatok, vagy a nagyvállalatok, vagy a politikusok, vagy ez az. De ugye nincs, tehát ezek mind mi is a kis gyöngyök vagyunk, mi is, amik összefonódunk, és ezeknek a kis gyöngyöknek az alap egysége az egy-egy ember. És hát itt az egy-egy ember, ha nincsen rendben, tehát nem várhatjuk, hogy az egész rendszer jobban működjön, hogyha az alap egysége amiben nincsen rendben minden, és ezért tartom én is nagyon fontosnak, és ezért van itt néha a műsorban olyan is, hogy mondjuk meditációról beszélünk, mert nem beszélhetünk egy fenntartható jövőről, nem szeretem ezt a kifejezést, mert igen, tehát mi ennek az ellentéte nem fenntartható, tehát nyilván minden jövőnek fenntartható, mert nem lesz.
6: Igen, tehát... igen meg nem a pillanatnyi helyzetet akarjuk fenntartani, igen. Tehát ugye ez igen. Egy nagyon-nagyon fontos, hogy felismertük, hogy a pillanatnyi helyzetet nem lehet fenntartani, hanem keressük azt a jövőt, amiben én magam személy szerint jól érzem magam, és ez mindenkinek egyéni, és mindenki megkapja azokat az impulzusokat, hogy abba az irányba menjen, hogy ő egy kicsit jobban érezze magát. Igen. Tehát, hogy ez nagyon szépen egyéni szinten fel van, és egy szinten fel van építve.
5: Persze, csak egy kicsit hijackelve van ez a téma, ugye, mert az egész fogyasztói társadalom meg azt mondja, ugyanerre épít, hogy itt van, ettől leszel jobban, ettől az autótól, ettől az úttól, ettől a ruhától, ettől az ételtől, és ugye nem biztos, hogy ez, sőt, látjuk, hogy nem
6: kérdés az, irányba ugye viszi. Azt a szabadságot megkaptuk, hogy kipróbáltam, az az őszinteség kell hozzá, hogy jobban vagyok. Minden tekintetben jobban vagyok. Harmonikusak a kapcsolataim. Jó az egészségem. Van jövőképem. Értem, érem azt, hogy egyáltalán nem probléma, hogyha ezt a testet el kell hagyni, rendben van az is. Tehát, hogy milyen szinten vagyok rendben a saját életemben. Ha valahol ott van a nem, akkor érdemes keresni, hogy mi az, ami még ezen tudna segíteni, igen. Változtatni. Igen. És akkor jönnek szemben ezek a segítségek. Tehát, hogy
5: ja, hát ez meg a másik, igen, hogy amit beszéltünk, nem veled beszéltük, de a sorsszerűség, tehát hogy az ember ha úgy egy új irányba megy az életében, akkor mindig jönnek azok a lehetőségek, dobja az élet. Ha meg valaki folyamatosan falba ütközik, annak valószínűleg megvan az oka, hogy talán nem az az irány. Na jó, egy kicsit hagyjuk, hogy akkor ez talán egy emizgesse a kedves publikum egy kis hírblokk alatt, mert most azért adtunk erre muníciót, illetve Zoli szólt hozzá, ugye a 0636980980, hogy még itt ugye a pessimizmusunkról, hogy evolúciósan vagyunk a rossz hírekre fogékonyak, ha rosszra készülsz, életben maradsz, ha mosolyogva optimistán lépsz ki a barlangból, az erdőbe megesz a medve, félni kell az életbe, mondj, ezzel vitatkozni, de majd visszatérünk erre, hogy én nem értek teljes mértékben ezzel egyet. Na jó, egy kis hírblokk következik.
7: Itt újra tél, ha húzul a szél, akkor forog, kinyúl az ég. Ma nem akarok kikelni az ágyból, tolom a tendőket, kifogásokat gyártok,

0: tanul, bereteszelték a kaput. Egyszer volt, hol nem volt, az aranykor, mint arról, mint tudomást szerzünk utólag. Elmúlt lehet a nyár, ezen a téli délutánon az árnyékok így is éppen elég hosszúra nyúlnak.
1: Itt újra tél, hófúl, fúj a szél, a nappal sötét, jól kinyúl az ég. Lámpaján, narancssárga fény, csend az óra, az időn

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templár.
1: A man is a suit, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
6: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Baleset történt korábban az M3-as autópálya a fővárosi kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárónál. Nemrég megszűnt a forgalmi akadály, de változatlanul jelentősebb torlódásra kell számítani. Akadozik a haladás a Hungária körgyűrűn is szakaszonként, továbbá a Rákóczi hídon, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi híd felhajtójáig, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a bevásárlóközpontnál. Szintén csak lassan tudnak előre jutni a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és egybefügg a sor változatlanul a budai alsórakparton észak felé a Szabadság hídnál, míg a pesti alsórakparton déli irányban a Szent István parktól a Lánchídig. Telített a Károly körút is az Asztória előtt, a Rákóczi út pedig a Blahalujza tér és az Asztória között mindkét irányban. A 18. kerületben lezárták a Margó-Tivadar utcát a Cifra-György utca és a Kelen utca között rendezvény miatt várhatóan ma délután 4:30-ig. Útszűkületen kell áthajtani mától a Gogol utcában a Váci út közelében csatornajavítás miatt, illetve a Pannonia utcában is a Katona József utca után, ott a gázvezetéket javítják. Varga Etele, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondol.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Már dolgoznak a kata kiterjesztésén, felpörgött a nemzetközi turizmus, kevesebb dió termett. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek, szervezeteknek is számlázhassanak. Hozzátette még, rendeznék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát.

0: adóztakat, a havi adóját is növelni kell. A Fidesz szerint a TISZA párt nagy adóemelésre készül, ráadásul úgy, hogy a felsorolt jogosultságok már most is megilletik a katásokat. Felkészült a fűtési szezonra az MVM. A társaság jelezte, már elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően ezúttal is rendelkezésre áll a téli időszakban szükséges mennyiség. A háborús bizonytalanság és a drágulás sem szabott gátat a nemzetközi turizmus élénkülésének. Az év első felében csaknem 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a kirándulók száma. Vetítések és interaktív programok az őszi szünetben. Október 24-e és 31-e között rendezik meg Budapesten a Cinemira Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivált, ahol több mint 50 rövid filmet és egész estés alkotást láthat a közönség. A gyerekeket és fiatalokat emellett kaszkadőr, szinkron és filmtánc workshopok, valamint filmes találkozók is várják a Marcibányi téri művelődési központban. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termék kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitfab, Magyar Zöldség és Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
1: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat.
0: Derült időnk van. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk. Felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Többfelé megélénkülhet a szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: És a második blokkjához érkeztünk a mai műsornak, továbbra is Műki Tamás a vendégem, fizikus és az Erdőszeretet Szövetség alapítója, és erdőkkel, erdőjárással, fákkal való barátkozásról, illetve visszafelé áramló időről beszélgetünk. Úgyhogy most egy ilyen jó kis metafizikus adás, én nagyon bírom. És,
4: fizikus és metafizikus.
3: Fizikus és metafizikus, pontosan. És ugye ott hagytuk abba még így a hírek előtt, hogy beszélgettünk, fölmerült ez, hogy miért vagyunk fogékonyak a negatív dolgokra, és akkor Zoli hallgatónk írta, hogy szerinte azért, mert hogy ez segített minket abban, hogy életbe tudjunk maradni, mert a túl optimista voltál, kimentél az erdőbe, és megevett a maci. Ebben is nyilván van igazság, de Tamással egyetértünk abban, hogy azért viszont, hogyha ez motivált volna minket mindig, akkor soha az életben nem léptünk volna ki abból a bizonyos barlangból, és ott üldögélnénk, és nem tudom, magvakat ennénk, mert az a legbiztonságosabb.
4: Ez mindig ott van, ez a félelem. Tehát emlékszem, amikor én az erdőt jártam, és a Börzsönyben ilyen tájtemplomokat fedeztem fel, ezeknek egy rendszerét, akkor egyedül mentem ki hétközben, mentem a Börzsönybe, megjött a vihar, lengtek a fák, és akkor jön ez a gondolat, hogy te normális vagy, Tamás? Tehát most erről most senki nem tud, hogy hol jársz, mi történt, rád dől egy fa, minden, és akkor egyszer csak igen, ez igaz, oké, viszont nekem van egy utam, valami nyílik, a mellkasom így kinyílt, ezt csinálom kell, és mentem előre az úton. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a fajta ráhangolódás az akaratimpulzusra, vagy a visszafele áramló időre, ahogy mondtam, ez az, ami minden felfedezést előre vitt. Amikor az ember nem azt mérlegelte, hogy mi az oka, vagy milyen következményei lesznek, hanem egyszerűen tette, ami a dolga. Úgyhogy ez mozdítja ki az embert a barlangból, és nem csak az éhség, hogyha balama van, de a jelenlét, amiről egyébként itt beszélgettünk, az az, hogy most már nem ez a helyzet. Nézzünk körül. És ebben a jelen helyzetben kell megfelelnünk az elvárásoknak, és hogyha ülök az autóban, és állandóan megy a verkli bent, és dühöngök, azért, mert ülök az autóban, ugye beszélgettünk, hogy vonattal járunk, és hogy ez nem azért, mert hogy most ennyire frankó gyerekek lennénk, hanem azért, mert hogy hát sokkal kényelmesebb, hogy tényleg, de beül az ember a vonatba, és olvasgathat, vagy néz ki a fejéből, vagy szundizik egy kicsit. Tehát, hogy van egyfajta más minősége ennek, mikor így ráérzek erre, mi a feladatom? Mi a feladatom? És akkor teszem a dolgom. És a jelen pillanatban pedig tényleg nem ezt a stressz helyzetet, amit az autóban ülve, mert ezt akkor ott van ez a stressz, és ez feszít. És ez egyéni életemben érzem meg, hogy ez nem tud relaxálódni a munkahelyben, nem tud relaxálódni otthon, nem tud relaxálódni egy Netflix sorozattól, tehát hogy ez a cyberlazítás sem működik. És akkor el kell kezdeni keresni, hogy mi az, ahogy én vissza tudom állítani a saját egészségemet, nem csak a testit, hanem a lelkit, mentális egészségemet, és ehhez kapcsolódás kell. Tehát olvastam, pont egyébként az erdő fürdő vezetőknél olvastam azt, hogy a magányosság az olyan, mintha naponta elszívna valaki egy pakli cigit. Olyan egészségromboló hatása van. Holott körülöttünk van egy élő természet, aki várja ezt a kapcsolódást.
3: A magányosságot nem azt jelenti, hogy te magányos vagy az erdő, mikor egyedül sétálsz, nem vagy magányos, hanem amikor mondjuk akár egy irodai környezetben is lehetsz magányos, tehát erről a magányosságról beszélünk.
4: Így van.
3: Amikor nincs kapcsolódás az életedben.
4: Amikor nincsen kapcsolódás.
3: Igen, és szerintem rengeteg ember van, mert ugye ezek a művi kapcsolódások, amit a mai világ kínál, ugye ez azt az illúziót keltik, hogy valamiben benne valakikkel kapcsolódsz, igen, tehát hogy nyilván nem azt mondom, tök jó, ha valakinek van egy, nem tudom, Facebook csopi, ahol megoszthatják, stb., de nem pótolja a valódi találkozást. Ez olyan, mint hogy lehet online megbeszélni dolgokat, de sosem annyira jó egy online megbeszélés, mint amikor leülsz valakivel és beszélgetsz. Én ezért szeretem egyébként a vendégeimet is ide behívni, mindig mondom, hogy nem tudjuk online megcsinálni, és néha van, hogy megcsinálom, de mondom, én sokkal jobban szeretem, hogy igen.
4: Ott vagyunk, kapcsolódunk, látjuk egymást, közel vagyunk egymáshoz, tehát hogy ugyanígy nem megy az online erdőjárás sem. Tehát egyszerűen nem ugyanaz megnézni egy természetfilmet a YouTube-on, akárhogy is akarjuk, de ez nem fogja azt meghozni, mintha én kimegyek, és ott vagyok.
3: Igen, én nekem a nagy kapcsolódásom, meg az abszolút kikapcsolódásom az a búvárkodás, én nekem a víz alatti erdőket járom, túl azon, hogy ez ráadásul egy repülési élmény, mert ott repülsz fölött, de hogy ott is azt vettem észre, hogy a videófelvételek, és le is szoktam a videófelvétel készítésről, azok nem tudják visszaadni, és akkor azért is szoktam, egyszer véletlenül nem vittem el a kamerámnak a tokját, stb., és ezzel bosszankodtam, hogy hát nem fogok tudni, és rájöttem, hogy sokkal jobb, mert meg tudom élni a pillanatot, míg ha kamerázok, akkor folyton ott is azzal vagyok elfoglalva, vagy a hülye kis kamerát nézem, hogy mit vegyek föl. Miközben egyébként az eredmény meg igazából nem sokat ér, és mindig csak traktáltam vele az embereket, nézd, milyen jó felvétel, senkit nem érdekelt, és rájöttem, hogy igen, hogy ez egy olyan dolog, amit ott meg kell érni, és ez tök jó, mert milyen jó, hogy van egy olyan dolog, amit nem tudok abba a kis dobozba beszuszakolni, akármit csinálok, ott kell lenni, azt meg kell élni.
4: Pontosan.
3: És hát igen, ezek az erdőjárások is ilyenek, és arról is beszéltünk, és szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy a fák, mint talán az egyik a mi mostani kultúránkban, mert egyébként ugye rengeteg ősi kultúrában ugye a fáknak nagyon-nagyon
4: nagy értéke.
3: Igen, tehát az életfa, és mindenhol ott van ez a jelkép, de hogy mi nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget nekik sajnos, miközben hát mindennek az alapját képezték, és nagyon tetszett, hogy esetleg elmondanád ezt, hogy akkor mit mondott az erdész barátod ezzel az erdővel kapcsolatban, ugye, hogy ha kivágjuk az erdőt, akkor mi történik?
4: Hát ez olyan, mint hogyha ugye arról beszéltünk, hogy ha tarvágnak vagy végvágnak egy erdőt, ugye véghasználatnak is hívja az erdész, mert ő úgy gondolja, 200 éves erdészeti kultúráról van szó, amit még Mária Terézia alapított, hogy megmaradjanak az erdők, mert akkor rengeteg fára volt szükség, bányászathoz, talpfákhoz, de azóta eltelt 200 év, megváltozott a klimatikus viszony, tehát nem te lehet úgy tekinteni az erdőre, mint hogy aratom a gabonát, aztán, vagy vetem a gabonát, és utána aratom a gabonát. Mert amikor levágunk egy ilyen erdőrészletet, ez olyan, mintha mondjuk Budapest minden házának a tetejét levennénk, és utána azt mondanák az embereknek, hogy tessék jól érezni magatokat, sütne rá be a nap, esne be az eső, tehát hogy ez nem működik. A fák ennek az ökológiai láncnak az elején vannak. Tehát hogyha ők elpusztulnak, akkor azon a területen 40-50 60 fok van ott a talaj közelben, tehát pusztul el az összes rovar, elpusztulnak a gombák, és magával rántja a lokálisan az egész ökoszisztémát. Szóval nagyon nagy kárt lehet egy ilyen területnek a letakarításával tenni, és valószínűleg már ott soha nem is nő erdő, hiszen kitetté válik ennek. Ugye ilyenkor megjelenik a szeder, hogy egy kicsit árnyékolja, ne rágja a vad, de akkor azt mondja az erdész, hogy felújítási hátralékom keletkezik, mert nem az nő fő, amit akarok, nem a bükkfa vagy a tölgyfa, hanem a szeder, úgyhogy fogja, és akkor gyomírtóval letakarítja az egész területet, hogy neki ne legyen felújítási hátraléka, és akkor visszaszáradnak ezek a csemeték, mert nem tudnak nőni. Tehát, hogy valahogy egy olyan, és úgy persze nyilván nem vagyok erdész, amiket én tudok, azért tudom, mert mi az Erdőszeretett Szövetségben úgy jártunk erdőt, hogy erdészeket vittünk magunkkal, Fidlocki Jóska bácsit, az MMM volt igazgatóját, Sódor Marcit, aki a természetvédelmi főosztályvezető volt annak idején a minisztériumban, erdész, mérnök szintén, Gálhidi Lacit, aki a WWF erdőökológusa, tehát vele erdőt járva tanultunk mi is az erdőről, tehát mi úgy építettük fel ezt a szervezetet, hogy én azt mondtam, hogy az nagyon fontos az Erdőszeretett Szövetségben, hogy erdőt, az erdőről úgy beszéljünk, hogy járjuk az erdőt, és az erdőben közösen vagyunk rendszeresen, találkozunk egymással, és találkozunk az erdővel is.
3: Lehet egyébként csatlakozni hozzátok?
4: Persze, lehet mindenképpen.
3: Hol?
4: Most a Erdőszeretett Szövetség van Instagram és Facebook oldal, ez most alakul, most egy kicsit így nyáron leült ez az egész történet, és most újra éled, én azt látom.
3: Igen, mert ez szerintem is nagyon fontos, amit mondasz, hogy nem csak arról van szó, hogy valahonnan Pestről a monitor mögül bosszankodok, hanem megtapasztalom azt a pozitív hozadéket, és ez is nagyon fontos, hogy ugye ne mindig a negatívum felől érkezzünk meg ebbe az egészbe, hanem a pozitív részéről, hogy ezért ez az, amit megtapasztalom, ezt kell megvédeni. Tehát, hogy az egy sokkal jobb, mint az, hogy megint csak a negatív képeket villogtatjuk, és például ezért nem értek egyet azokkal a hangokkal, akik mondjuk David Attenborough-t is kritizálták, nyilván is nagyon sokan, hál' Isten, mert azért tényleg egy nagy hős, de ugye sok mindenki hányta a szemére, és még volt, aki a filmjének a bojkottálására is felszólított, mert hogy nem foglalkozik eleget a problémákkal, és úgy festi le a világot, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, ami szerintem nem igaz. De hogy sokkal fontosabb az, hogy ő volt az egyik első olyan ember, aki a természetnek a csodáját tudta átadni a tömegeknek, és ez óriási dolog.
4: Igen, nálunk a kommunikációs részt Nagy Réka Joka anyu vezeti, és Rékának volt az ötlete egyébként az erdőfekvést, tavaly több ilyen erdőfekvést is vezettem. Ez olyan, hogy kimegyünk egy ilyen végvágott, tarvágott területre, és lefekszünk, és ott töltünk 20 percet. Kora nyár volt, és brutálisan meleg volt, és azt átélni, hogy mit élnek át ott a növények, családokkal jönnek, gyerekekkel, minden. Lefekszünk, és ott vagyunk. És utána végig viszem őket csöndben, egy fél órát, egy szép erdő részen, ott, ahol csobog a patak, szépen zárt a lombkoronaborítás, és ad egy ilyen felszabadultságot. Tehát, hogy megélni az egyik pólust, és meg lehet élni a másik pólust, és akkor belül megszületik az, hogy én szeretnék tenni valamit, mert van már egy közvetlen tapasztalatom. Úgyhogy ezek az erdőfekvések is szerintem nagyon sok emberben elindítottak változásokat. Most meg októbertől pedig én jót szeretnék létrehozni, amikor a fákat örökbe fogadjuk, olyan területeken, ami védett vagy Natura 2000 terület, oda megyünk családokkal, aki akar egy fát, több fát, befogad az ő családjába, fákat egy kis madzaggal körbe leljük, megjelöljük, térképen megjelöljük, elküldjük az erdészetnek, elküldjük az erdészeti hatóságnak, elmondjuk, hogy ezeken a fákon rokonságban áll ez a család, tehát most már szeretném olyan irányba elvinni ezt a dolgot, hogy proaktív módon érzelmileg kapcsolódjunk a fákhoz, és érzelmileg kötődjünk az erdőhöz, és fogadjuk őket a családunkba.
3: Nagyon jó, mert talán az erdész is, aki oda megy, és mondjuk egy láncfűrészsel azt a fát kéne kivágni, nem egyszer egy fát kell kivágni, hanem XY
4: családtagokat kell tulajdonképpen levágnia.
3: Igen, és ez nagyon-nagyon kell, hát ezt is megbeszéltük, hogy mind itt a Börzsönyben, a Pilisbe élek, és hát azért ezt az utóbbi években ez a folyamatos láncfűrészbőgés, ez borzalmas volt csak hallgatni, és nem majd látni azt, ami történt. És ugye a másik nagy probléma, hogy ugye nagyon sokáig az erdész szakmának, hogy jó, hát akkor ugye végvágtak egy erdőt, aztán hagyták, hogy akkor majd az megifjódik, majd ugye majd felújul, de most meg már ez sem történik meg, egyrészt azért, mert ugye ilyen iszonytató melegekben ezek a facsemeték nem életképesek, másrészt meg ugye ott van az a probléma, hogy a vadállományunk meg annyira nagy, a vadásztatás miatt annyi vadat hagytunk meg, mert nincsenek csúcsragadozóink, hogy a kis fák nem tudnak megnőni, mert a kis csemetéket
4: megeszik. Régen vadkerítést tettek köré, most már nem foglalkoznak ilyennel sem. Tehát, hogy én a Börzsönyben ezt rendszeresen látom. Vagy nincs rá pénz, vagy egyszerűen jobb az, hogy könnyebben messzebbre le lehet lőni az adott vadászlesről, tehát, hogy lényegében erre állt rá a dolog. A gyors letermelése, gyors az erdő, gyors kirablására, holott 25 év alatt már ismert a proszilva megoldás, az a örök erdő megoldás, mikor végig zárt a lombkorona. Ez gazdaságilag sokkal több hasznot lehet gazdaságilag is kihúzni, mint hogyha levágom egy erdőt, csak nem azonnal, hanem szétosztva. Úgyhogy a generációknak lesz fája, bútorja, tűzifája, nem égetünk el biomassza erőműben, mert az ostobaság, és zárt a lombkoronaborítás, tud működni a rekreáció, tud működni a hűtőhatása, a vízkörforgás tudja működtetni a fa, az erdő, tehát hogy tudunk, van arra képünk megfelelő erdészeti gazdasági megoldás, hogy hogyan kell ezt csinálni, ki van próbálva, 20 év alatt, vagy 25 év alatt Magyarországnak talán 3%, Erdélynek 3%-a került át ebbe. Tehát, hogy kell a civil behatás, hogy a civilek, az állampolgárok mondják meg a saját erdejükről, hogy nekünk amellett, hogy kell a tűzifa, legalább olyan fontos az erdő. Állva, élő erdő, ahova mehetünk, amivel érintkezhetünk, amihez kapcsolódhatunk, ami gyógyít, ami hűsít, stb.
3: Igen, mert a fűtésnek van alternatívája, nyilván ez ne értem, hogy ez nem egyik pillanatra a másikra, meg mondjuk tényleg nagyon nagy szegénységben élő családoknál, de ott van alternatívája, lehet szigetelni, lehet kicsi, lehet cserélni a nyilászárókat, lehet segíteni abban, hogy korszerű fűtést kapjanak. Az erdőket, ha egyszer kivágtuk, akkor a legoptimistább hozásban is legalább 100 év, mire újra erdő lesz. Így tehát, van. Hogy ez nem, nincs pariba.
4: Meg lehet, meg ezeket a családokat, akik ma Magyarországon fűtenek fával, bőven oda lehet adni úgyis nekik ezt a megfelelő mennyiségű tűzifát, hogy végig mindenhol megmarad a zárt lombkoronaborítás, sehol nem csináljuk ki az erdőt, a nemzeti parkokban és védett területeken nem vágunk, nincs gazdasági fakitermelés, tehát hogyha ezeket a meghúznánk, ami egy értelmes határhúzás lenne, hogy tiszteljük az életet, eldöntjük, hogy az életet tiszteljük, mert az élet részei vagyunk mi is. Hogyha ezt a határhúzást megtesszük, akkor is ki lehet elégíteni az összes tűzifa és egyéb szükségletét a lakosságnak.
3: Igen, csak hát ugye az a szemléleten kell változtatni, ami nyilván nem minden erdészé, de sok erdésznél, hogy ez valamelyik erdész miután ki is vágott, nem tudom, 200 éves bükköst, hogy egy 150 éves erdőt ott hagyni a mókusoknak, meg a madaraknak, az vétek. Tehát, hogy így van sajnos egy ilyen fajta attitűd is, ami van nyilván abból az oktatásból ered, hogy igen, hogy az erdőnek az a célja, hogy ugyan, mint a búzát, azt learassuk. De hát ezen is kellene változtatni.
4: Ugye ezek a fiatal erdészek egyébként, a fiatalabb generációk sok esetben már ezt nagyon jól tudják. Tehát mi például elkezdtünk olyan erdészekkel erdőt járni és beszélgetni. Így az Erdőszetett Szövetségben voltunk a Vértes erdőnél például. Hogy egyáltalán közelítsen a kettő gondolkodás egymáshoz, hogy mi is meg tudjuk mutatni. Ugye amikor elkezdem a másik embert nem ellenségnek tekinteni, hanem olyan partnernek, akivel ezt jól meg tudjuk beszélni, és meg tudjuk találni azt, ami mindenkinek jó, és elkezdünk beszélgetni, és együtt erdőt járunk erdészekkel, akkor nagyon gyorsan elkezdenek közelíteni az álláspontok. Mm-hmm. Úgyhogy ez is az Erdőszeretett Szövetségnek egy fontos küldetése, hogy ne ellenségképeket ápoljunk. Itt vagyunk tényleg ezen a pici bárkán, ne essünk már egymás torkának, ez egy marhasság, nem? Senki nincs az erdészek ellen. Senki nincs a politikusok ellen, egy marhasság. Vegyük már észre, hogy jól tudnánk lenni együtt, békében, a természettel és emberek együtt.
3: Így van, nincsenek ilyen piros határoló vonalak, hogy itt vannak az erdészek, itt vannak a politikusok, tehát hogy ez mind ugyanabból, ugyanonnan jöttünk, ugyanoda megyünk, tehát hogy és nyilván hatunk egymásra, és igen, és azt gondolom, hogy a legtöbb ember az igazából jót akar tenni, tehát hogy szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevés, hála Istennek, az olyan ember, aki tisztában van azzal, hogy ő rosszat csinál, és akkor is csinálja. Tehát szerintem az emberek nagyon-nagyon nagy százaléka az van, hogy hát maximum kicsit közömbös, vagy nem beszélsz, de hogy igazából inkább a jó felé hajlik. Én ezt gondolom, és egyébként evolúciósan is ezt támasztják alá, hogy ugye, mivel hogy az együttműködés sokkal, és ez megint csak ugye erre a pessimista hozzáállást ugye cáfolja, hogy az együttműködés, a kooperáció evolúciós szempontból sokkal hatékonyabb, és ezért nem teljesen igaz az ugye még eddig bevett gondolat, hogy a folyamatos versengés, hogy ugye a legerősebb maradt fönn, mert a leginkább együttműködni és adaptálni képes egyedek maradtak fönn, és ez abszolút látszik az evolúcióban.
4: Persze, tehát ezt a fák is egyébként nagyon jól tudják, tehát hogy korábban azt gondoltak, hogy folyamatos verseny van a fényért, most meg már odáig jutottak, hogy a gomba kapcsolatokon keresztül a fa gyökerek összefonódnak, és az a nagy fa, aki ott bent tartja a koronáját a fényben, egy csomó cukrot átad a kicsiknek, akiknek nem jut elég fény. Tehát, hogy megy egy elosztó hálózat, támogató hálózat, segítő hálózat, az egész erdő így van felépítve, egy egymást támogató kooperatív rendszer.
3: Igen, hiszen sokkal stabilabb, egy sűrű, egészséges, zárt erdő minden lakójának sokkal jobb helyet biztosít, mint ha meg lenne bontva. Ezért is problémás ez, ha megbontjuk az erdőt, mert akkor ezt a zárt együttműködést bontjuk szét.
4: És az erdőkapcsolatnak meg az óriási élménye, hogy ennek én is a része vagyok.
3: Megint egy kis szünetre elmegyünk, és akkor innen folytatjuk.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, 4. Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
7: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
8: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
9: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
10: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
11: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
12: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
13: Műki Tamás fizikussal beszélgetek, az Erdőszeretet Szövetség alapítójával, és hát nagyon egy zöld követ fújunk itt az adásban végig. Elnézést kérünk ezért, de hát nagyon, nagyon egyetértünk, de úgy látom egyébként, hogy veletek is sokatokkal egyetértünk, legalábbis aki hozzászólt, Szecska Mester írt nekünk a 0636980098-0-ra, és azt mondja, hogy milyen egyetértek, sok generáció óta fával fűtöttünk, a mi családunkban mindenki fával fűt, és még sose volt dilemma, hogy élő víztartam, amit jóval nehezebb, vagy kiszáradt, kidőlt fákat vigyünk, ami jóval alkalmasabb a fűtésre. Átlagosan másfél hektár erdőből évente 5 köbméter fa jön ki. Hát gondolom, hogy kiszáradt fára gondol Szecska Mester, hogy azt lehet kihozni, és erre mondtam én is, hogy én nekem is van egy kis kályhám otthon, szoktam benne esténként befűteni, és nekem se kellett még soha fát vennem, hanem csak a kertben keletkező ilyen hulladékfával tudom kifűteni. Tehát itt félreértés ne essék, nincs arról szó, hogy azt mondjuk, hogy aki fával fűt, az egy rossz ember, hanem pont arról beszélgetünk, hogy ezt abszolút lehetne úgy véghez vinni, hogy közben a védett erdőink védettek maradnak.
14: Pontosan.
13: Úgyhogy igen, tehát itt a mértékletesség, tehát ebbe jutottunk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mindent, senki nem gondolja azt, legalábbis szerintem te sem, meg a világ eleje szövetségből se, hogy akkor most mindenkinek vissza kell menni a középkorba, ugye ez is szokott lenni egy gyakori...
14: Egyáltalán nem.
13: Mit akartok, akkor vissza akartok menni a középkorba? Nem, tehát egyáltalán nem. Mi előre akarunk menni, csak egy olyan fajta jövő, ami a természettel együtt működik. Igen. Én szoktam azon is gondolkodni, ugye ezt mindig keresik, azt hiszem, nem tudom, valamelyik talán a Keplerrel keresik ugye mindig azokat a távoli civilizációkat, hogy hol lehetnek a világban civilizációk, és akkor az alapján próbálja belülni, hogy akkor egy Dyson gömb. A Dyson gömb az egy olyan dolog, ahol ami a nap köré épített valami energia rendszer, ami a napnak az energiájának a nem tudom hány százalékát föl tudja fogni, és azt gondolják, egy nagyon fejlett civilizációnak biztos ilyen lenne, és akkor látnánk, hogy a csillag nem tudom, villog. De én pedig azt gondolom, hogy egy nagyon magasan fejlett civilizáció az egy olyan civilizáció lenne, ahol a technológia megkülönböztetetlen a természettől. Tehát, hogy az lenne a legmagasabb szintű technológia, nem pedig a nap köré épített valamilyen monstrum.
14: De megvan itt egy furcsaság, hogy miközben mindig kifelé pillangatunk a világűrbe, hogy hol vannak ezek a ismeretlen civilizációk, közben itt ülünk velük szomszédságunkban, és egyáltalán nem kapcsolódunk hozzájuk. Itt van, emlékszem, hogy volt egy ilyen tanulmány, hogy a Central Park New Yorkban a talajmintát vettek, és DNS mintát vettek, és kiderült, hogy talán a 97%-át nem ismerik a talajban lévő fajoknak. Tehát, hogy itt ülünk egy kis bárkán, ami elképesztő sebessége száguld a kozmoszban, és a társainkkal, akikkel együtt osztozunk ezen a csöpnyi kis bárkán, nem ismerjük őket. Nem vagyunk, nem csak, hogy kognitívan nem tudjuk, hanem nincs velük kapcsolatunk. Tehát, hogy először itt belül kéne a kapcsolatokat rendbe tenni egymással, mint emberek, ember és természet között, és hogyha ezt rendbe tettük, akkor lehet, hogy lesz majd valami kapu, ami egy másfajta intelligenciával is jobban összeköt minket.
13: Igen, én is azért nem rajongok ezekért a Mars misszió és a többi, ugye Elon Musk féle őrületért, mert hogy igen, itt még nagyon-nagyon sok dolgunk van, és egyébként nem is tudom, hogy gondolják, hogy hogyan tudnánk terraformálni egy másik bolygót, amikor nem is értjük még megközelítőleg sem azt, hogy ez a bolygó itt hogy működik, tehát hogy először ezt kellene tényleg rendbe tennünk, meg amikor lángol a házadnak a teteje, akkor nem kezdesz el trópusi utazást
14: tervezni. Szóval most lángol a házunk teteje, és a terraformálás ebben azt jelenti, hogy legyen ott is már messze, amit iszonyú sok pénzért elérünk, egy másik házunk, aminek lángol a teteje. Igen, tehát, hogy ha ezt nem tesszük helyre magunkba, akkor csak ezt fogjuk tudni terraformálás címen elérni.
13: Igen, átvisszük ugyanezt a kaki kupacot oda, és igen, azt építgetjük ott tovább. legalább én is így gondolom. Meg nem tudom, olvastad de hogy csináltak egy számítást, hogy a gomba fonalak, ugye a talajban lévő hifa fonalak, amik mindent átszűnek, ugye ez is egy fantasztikus rejtélyes dolog. Te is említetted, hogy a fák ezen keresztül ugye tudnak küldeni egymásnak üzeneteket, meg akár cukrokat is, és hogy csináltak egy térképet is, hogy hol mennyi hifa fonal található, ugye sajnos a ipari mezőgazdaság az nagyon jelentősen lecsökkenti a mennyiségüket, de hogy kiszámolták, hogy mennyi összesen a földet átszövő hifa fonalak milyen hosszúságúak lehetnek, és 11 fényévnyi hifa fonal.
14: Egy talp alatnyi föld alatt körülbelül 10 kilométer ilyen fonal van, tehát minden talp alatnyi föld alatt.
13: Igen.
14: Tehát gyakorlatilag egy bolygó méretű agynak a részeiként járunk, és akkor körbenézünk, hogy hol van itt élet.
13: Szóval igen. Itt nincs semmi, csak ez a csupasz föld.
14: Csak a csupasz föld, igen.
13: Igen, és ez ugye erről is beszéltünk, hogy egyáltalán, hogy mit tartunk, mert ugye az intelligencia abból kifolyólag, hogy ilyen nagyon emberközpontúak, antropocének vagyunk, ezért csak úgy tudjuk elképzelni az intelligenciát, hogy valami hozzánk hasonló, ugye agya van, stb. Szeme van, és így tovább, miközben meg egyértelműen bizonyosodott, hogy az intelligencia nagyon sokféle formát tud felvenni, és ezeknek a gombafonalaknak is megvan a maga intelligenciája, a növényeknek is megvan, ott vannak a medúzák, amik csak egy ilyen üres kocsonyának tűnnek, és pontosan tudják, hogy mit merre, hogyan csinálnak.
14: Pontosan, tehát ugyanúgy meg van ez a tengeri ökoszisztéma és tengeri intelligencia, és az erdő, de én időnként úgy tekintek, mint a fák, azok a sejtek, és hogy ezek kapcsolódnak, és egy csodálatos hálózatot alkotnak, tehát amikor belépek az erdőbe, akkor a legnagyobb élőlénnyel, a földön élő legnagyobb élőlénnyel lépek kapcsolatba, tehát nem egy fával, hanem mindig az erdővel.
13: Igen. Hát nem véletlen, hogy a régi időben, sőt, ma is, hogy a sámánok, hát az erdővel való, az erdőszellemmel, a növényekkel való kapcsolódás, hát az egy nagyon-nagyon eszenciális része minden ilyen sámán szertartásnak, tehát ez se lehet véletlen, és nyilván erre lehet legyinteni, hogy hát micsoda tudatlan, primitív népek, de hát azért egy jó pár ezer éve fönnmaradtak ezek a tudások, és ha ez annyira teljesen légből kapott lett volna, nem hiszem, hogy ennyi időt túl tudtak volna élni. Igen, hát ez megint egy kicsit a nyugati kultúrának az arroganciája, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez hülyeség, aztán hát mégis mi futottunk bele abba, hogy most egy eléggé komoly zsákutcába tereltük magunkat. Beszéljünk még egy picit az erdőlét projektedről, hogy ez pontosan mi, és mit takar, és hogyan lehet kapcsolódni hozzá.
14: Igen, hát én abból indultam ki, hogy volt egy angliai közösség, akik, képzeld el, hogy megmentettek több mint 2000 öreg fát, és ezt úgy csinálták, hogy jelezték a hatóságoknak, hogy nekik ezek a fák ebben a kisvárosban fontosak, és azt mondták a hatóság, hogy már pedig ki fogják őket vágni, úgyhogy elkezdték festeni, rajzolni, átölelgették, cédulával megjelölték őket, hogy mi ezt a fát szeretjük, és így ennek az lett a következménye, hogy kifejezték ezeket a művészeti tevékenységgel, öleléssel, kapcsolódással az ő hozzá, hogy ők is a családunknak a része, hogy megmentettek 2000 fát ebben az angliai kisvárosban, és ez adta az ötletet, hogy csináljunk egy olyan közösséget, akik szeretik az erdőt azoknak, meg olyan embereknek, akik olyan túra és erdőfürdővezetők, erdőmeditációvezetők, erdőfürdővezetők, akik tudják, hogy hogyan kell kapcsolódni az élő természettel, és ezt meg tudják az embereknek hitelesen mutatni. Tehát az erdőszeretőknek és az erdővezetőknek, vagy erdőfürdővezetőknek egy közösséget, ahol megvan az, hogy az ember kimehet egyedül is az erdőbe, tapasztalok valamit, van egy élményem, megosztom a közösséggel, inspirálok másokat, túratársat keresek, hogyha egyedül nem merek kimenni, vagy választok egy ilyen erdőfürdő vezetőt, akivel kimegyek, tehát hogy ez egy ilyen teljesen ingyenes platform a vezetőknek is, és a akik ebből beregisztrálnak, úgyhogy ez az, ami el fog indulni most október elején. Ez már kiépült, ez az erdőlét.hu oldalon megtalálható, és nagy szeretettel várunk minden olyan embert, akinek fontos az erdő, remek programokkal lesz tele hamarosan.
13: Kutyával lehet csatlakozni? Van kutyás is?
14: Lesz biztos, hogy lesz kutyás program, és én például 17-én, október 17-én fogok tartani egy ilyen családomba fogadjuk az erdőt, oda lehet gyerekeket hozni, kutyákat, bármit. Tehát, hogy ez mindig az adott túravezető dönti el, hogy milyen jellegű túrát hirdetott meg.
13: Merre lesztek?
14: Mi Szendehelynél leszünk, ez a Nassai-nak a oldalában, ott Budapestről egy 40 perc vonattal. És könnyen elérhető helyen. Ott egy Natura 2000 védettségű területre fogunk kimenni, ami vágásra van előjegyezve, hogy ott örökbe fogadjunk fákat. És ez, de nem csak ilyen programok, hanem a legkülönbözőbb csendes séták, mindfulness-től kezdve, bármilyen, nagyon sokfajta természetkapcsolati programmal lehet itt találkozni, de tényleg arra is szolgál, hogy egyes emberek a saját élményüket, hogyha én mentem az erdőbe, megosszam, lássa más, és ennek nem a kaptintás a lényeg, hanem az, hogy egymást inspiráljuk, hogy minél többen menjünk ki, és kapcsolódjunk az élő természethez, mert az egyéni változás tudja létrehozni a kollektív változást az életünkben. Úgyhogy ezt szolgálja ez a platform is, a erdőlét.hu.
13: Nagyon, nagyon tetszik, mi is biztos vagyok benne, hogy be fogunk regisztrálni, és akkor elmegyünk veletek egy ilyen erdőjárásra. Azért is kérdeztem a kutyát, mert az mindig kutyásan szoktunk menni, és akkor ezt össze lehet kötni egy ilyen jó kis kutyás kirándulással. Még így a végére, bár azért szerintem te eléggé kifejtetted ezt, de azért mégiscsak rákérdezek, hogy neked mondjuk mi az álmod, mi a legmerészebb álmod, milyennek szeretnéd akkor te 2076-ban látni mondjuk Magyarországot?
14: Én azt látom magam előtt, hogy hihetetlen sok az erdő, hogy a folyóinkat idézőjelbe visszavadítottuk, tehát, hogy amikor árad, akkor szét tud áradni, mint régen a foggazdálkodásnál, és ezeken a területeken olyan erdők vannak, amik képesek, ugye mindig azt mondjuk, hogy meg kell tartani a vizet, és ez megint egy jaj, az enyém, megtartom, de nem megtartani kell, hanem úgy, mint ahogy a szívem is, a fák az tulajdonképpen a víznek a szívei. Tehát mozgatják a vizet, keringetik, fölemelik, elpárologtatják, esőként leesik az összes többi mezőgazdasági területen. Tehát Magyarország egy ilyen kis Kánaánt lehetne létrehozni azáltal, hogy összefüggő erdőket telepítünk, és ezeket tiszteljük. Tiszteljük a vizeket, tiszteljük a fákat, tiszteljük az életet ebben a kis európai országban, és hogy én azt látom, hogy ez mindenhol máshol Európában is létrejön, és a világon is létrejön, úgyhogy el lehet majd sétálni simán úgy a tengerig, hogy jobbra is, balra is 20 kilométer hosszan csak erdő van, és erdő, és erdő, és erdő, és le tudok menni a tengerig. Tehát, hogy én egy ilyen világot képzelek el, és ez nem azt jelenti, hogy bizonyos folyamatokból persze visszaveszünk, de hogy meg tud maradni a kultúránk gazdagsága, sőt, még gazdagabbá tud ezáltal válni.
13: Hát igen, és gondoljunk csak be, hogyha egy ilyen ökomekkát szoktam vizionálni, ez ennek turisztikai vonzata is van, biztos sokan jönnének szívesen ide, élnék meg a slow livinget, és lehet jókat enni, és akkor nyilván ez társul az, hogy kis gazdaságok jó minőségű ételt termesztenek, el lehet menni, le lehet rakni a mobiltelefont, el lehet menni lovagolni, biciklizni, abszolút, futni, ezt kiélvezni, megenni a finom terményeket készített, tehát hogy ez nem csak egyszerűen egy ilyen üres kis vízió, ebben egy egész komoly, komplex víziót föl lehetne építeni az országnak, tehát ez maximálisan.
14: Másik az, hogy ugye én szellemi munkával foglalkozom, tehát ülhetnék egész nap a számítógép előtt, de nem teszem, már most sem, hanem erdőt járok, meditálok, stb., és hogy ennek az a nyeressége, hogy amikor viszont dolgozom, iszonyú hatékony vagyok. Tehát akkor nagyon rövid idő alatt nagyon sok munkát el tudok végezni, és a maradék munkában pedig jól vagyok. Igen. És még amikor munkát végzek, akközben is jól vagyok.
13: És sokkal jobban dolgozol, mert jól vagy.
14: És sokkal jobban dolgozom. Tehát, hogy
13: az egészségügynek sem kell olyan sokat költeni rád.
14: Így van. Tehát, hogy ennek ez egy ilyen... Ez működni fog, én nekem ez a képem, és hogy ez segíti az erdő kapcsolat.
13: Toljuk együtt ezt a képet, okay. És behozzuk. Igen, és egyébként az erdőre is, én erre már egy nevet is kitaláltam, hogy a pán-európai nagy erdő.
14: Igen, abszolút, szuper.
13: És a szépen, igen, mi lenne, csak így végig is, akkor milyen jó az állatok is tudnának ott végigvonulni, az embereknek is szabad vonulás lenne, és itt is milyen jobb, mindenki biztos szívesen túrázna, lennének is kis erdei hütték, ahol meg lehetne szállni, és akkor ez egy ilyen program, hogy hát akkor túrázna. túráznunk végig így a pán-európai nagy erdőn. Úgyhogy, na hát igen, Magyarország ökomekka, a pán-európai nagy erdő, ezeket a dolgokat vizionáljátok ti is, legyetek szívesek, minél többen formáljuk ezt a jövőt, és hát remélem, hogy ti is legalább annyira élveztétek ezt a beszélgetést, mint én. Na, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
14: Nagyon szépen köszönöm, én nagyon élveztem. Köszönöm a hallgatóknak is figyelmeteket.
13: Hogyha pedig így mondjuk későn csatlakoztatok be, akkor javaslom nektek, hogy hallgassátok vissza az adást, ugye szombaton is megismételjük, illetve fölkerül ugye a kedvenc podcast platformokra, és ott is vissza tudjátok hallgatni. Ezt is meg számtalan másik adáson tele vagyunk. Nagyon jó és szerintem hasznos adásokkal, úgyhogy ezt is jó szívvel tudom nektek ajánlani. És hát igen, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt. Adjö!

0: to sme tiež hovorili na Vania, že ťa tedy pomkujte jednak.
1: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.

0: A lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 11. kerületében a villamospálya karbantartása miatt mától egyirányúsították a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak Új-Buda központ és a Szél-Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Új-Buda központ érintésével pótlóbusz jár, ami a Szél-Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. Nehéz az előrejutás a 10-es főút kivezető szakaszán az Óbudai temetőtől, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópontnál, illetve erős a forgalom a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is kifelé a bevásárlóközpontnál, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a Dombóvári úton pedig a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig. Varga Etele, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Csökken az otthoni energiatárolók programban elnyerhető támogatás összege, jön a múzeumok őszi fesztiválja, pára köd is lehet hajnalban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 800 000 forint, azaz 700 000-rel kevesebb járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 000 mellé további, mintegy 15 000 pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Kutyajutalom falatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes, húsmentes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszer moly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda a kedvenceiknek. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemezt.

0: elhagyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Indul a 21. Múzeumok őszi fesztiválja. November 15-ig országszerte mintegy 150 intézmény, csaknem 550 programmal várja az érdeklődőket. Lesznek tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok, kézműveskedés, séták, túrák és koncertek is. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevés helyen átmenetileg pára, ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szél csendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült, napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talponál.

0: 4 percre múlt el este a óra, és ez itt továbbra is. Hát még így el se kezdtünk.
1: Most kezdtünk.
0: Továbbra is, igen. Hát ahhoz képest továbbra is, hogy máskor is hétfőn meg pénteken mi szoktunk lenni. Szóval ez itt a Talpon álló. Sziasztok, hello Luca.
1: Sziasztok, szia Peti.
0: És még Bence is itt lesz velünk. Penka Bence, viszont egyelőre még nem futott be, ő egy pár percet késik, de hamarosan ő is csatlakozik hozzánk, úgyhogy hármasba leszünk végül is. És lassacskán pedig majd Zoli is néha-néha online beugrik hozzánk. Úgyhogy...
1: Na, ideje lenne egyébként kipróbálni, hogy milyen Zolival beszélgetni távolról.
0: Igazából csak annyit akartam, hogy a szeptember menjen le még úgy, hogy Zoli nincs, mert így a fizetését megtarthatom. Tehát igazából csak ennyi, ez egyetlen koncepció volt így a mögött, hogy Zolit eddig nem hívtuk.
1: Jogos.
0: Na, mi újság veled, Luca? Milyen volt a hétvége?
1: Nagyon jó volt. Voltam ugye pénteken Beethoven-hofi koncerten.
0: Ó, tényleg, hát neked arról be kell számolnod.
1: Igen, és ott zaklattatok felhívva.
0: Igen.
1: A céges számomon, szóval így nem nagyon tudtam, hogy ezt most hova tegyem. Ki szokott keresni a céges számomon este 8 környékén. Úgyhogy, ja, amúgy nagyon fura volt, mert ugye mondtam, hogy az előzenekar, ez a DJ nem tudom kicsoda, aki volt
0: hobbjel. Micsoda részletes elemzés és tudósítás, ja, valami DJ.
1: Mondtam, hogy nagyon ismerős ütemeket játszik, hát Beethoven-hofit játszott Beethoven-hofi előtt. Ez furcsa számomra, hogy miért játszanak.
0: Így ellövi előre a poénokat.
1: Igen,
0: hát azért,
1: Beethoven-hofi előtt, de mindegy.
0: Bagirát meghallgatni előbe, sztere meg előtte leadják.
1: Igen. Úgyhogy amúgy nagyon jó volt a koncert, csak egy dolgot nagyon nem kedvelek mostanság, hogy ha ennyire felkapott egy-egy ilyen fellépő, vagy énekes, vagy bármilyen művész, akkor annyian mennek rá, most is teltházas volt a park, ugye 2 nap volt egymás után, és egyszerűen lehetetlen előre kerülni. Tehát én hátul voltam, azokkal álltam kb. Egy közegben, akik így hallottam róla az anyukám, anyukájának, a lányának, a mit tudom én ki.
0: Az az anyukád még. Anyukád, anyukájának a lánya.
1: Ja, tényleg. Akkor az anyukám barátnőjének, a lányának, a kiskutyájának, a gazdájának, azt már visszatértünk megint ugyanoda.
0: Na igen, mi a mondató lényeg, de arra, hogy most már nem tudok
1: az,
0: kivárni.
1: Az, hogy ilyen szegről végről ismerik, és én is közöttük kellett, hogy álljak. Ja. De nem az ilyen hardcore rajongók között.
0: Ahol ugye a helyed lenne.
1: Ahol lenne, de te egyszerűen lehetetlen volt annyira előre menni.
0: És így lenézted őket?
1: Tehát hát
0: éreztél egyfajta ilyen felsőbbrendűséget, mikor így velük beszéltél?
1: Nem, egyáltalán nem. Ők is élvezték, csak hát így kevésbé énekelték a számokat, mert nem ismerik kívülről az összes. Mint a 37 számot, amit előadott Hofi.
0: És akkor így az volt, hogy mikor jött egy nagy refrén, akkor te voltál az, aki hangosan énekelt, de
1: igen,
0: csak egyedül.
1: És mindenki
0: azt hallgatta, hogy milyen hamis vagy.
1: Igen, és a legjobb az, hogy ugye ezt mind fel is vettem, a kedvenc számaimat. Felvettem, és mondom, úristen, én énekelek alatta ennyire hamisan, basszus, na mindegy, ráfogom majd valakire a tömegből.
0: Igen, ez a legjobb, amikor csinálsz egy videót, hogy ó, ekkora hangulat, dübörög a basszus, ordítva énekelek, és közben még egy videót lövök, majd visszanézed, és semmi a telefonodnak a mikrofonja, meg ugye próbálja kiszűrni a hátteret, hiszen ugye ő úgy érzékel, hogy a közel valaki beszél, biztos azt kell felvenni, és akkor annyi van a videó, hogy ilyen rezeg az egész, ilyen kezek meg poharak kitakarják a színpadot, és közben azt hallgatod, hogy be vagyok zárva Magyarországra! És ez megy megállás
1: igen,
0: nélkül.
1: Igen, de mondtam, hogy nem érdekel. Hát nagyjából igen.
0: Játsszunk már be egyet ide adásba. Kíváncsi vagyok.
1: Nem akarom magam teljesen leégetni. Ennél nem. A műsornál is lejjebb.
0: Mi van abban? Hát én szeretném egy kicsit.
1: Hogy... Nem. Amúgy kiraktam Insta sztoriba, de úgy voltam,
0: akkor bejátszom
1: mondom,
0: én.
1: Már nem fogod tudni. Vagy mondom, hogy jó, hát valakire csak rá tudom fogni, hogy valaki esetleg megkérdezni, vagy felmerülne ez benne, hogy te énekelsz alatt? De akkor mondom, de hogy is, mögöttem az a részek.
0: Ki az, aki ilyen ormótlanul részegen énekel, és még csak...
1: Nem tudom, nagyon idegesített engem.
0: Artikulálni se bír normálisan. És közben pedig Luca az. Egyébként én az ilyen fesztivál közvetítések alatt ugye nyilván 4 millió videót csináltam már egy koncertek közben, szóval én ehhez már hozzászoktam, hogy amikor videózok, nem éneklek, sőt, én arra is szoktam figyelni, hogyha valaki mellettem videóz, akkor is én nagy abba hagyom az éneklés.
1: Igen, ez egy jó taktika, csak az a baj, hogy én mind a kettőt egyszerre akartam csinálni, hát videózni is, és élvezni a számot. Mert az a baj, hogy mivel ilyen nagyon sok számot adott elő Hofi, ezért 37 szám azért csak úgy tudott beleférni abba a műsoridőbe, hogy konkrétan lerövidített dalokat, és nem a teljes hosszát énekelt, hanem csak kivett
0: ilyen
1: részleteket. És mondjuk van egy olyan szám, ami ilyen 6 perces, vagy 7, és akkor abból 3 percet adott elő.
0: Hát az még az így hozható, tehát még mindig jobb, mint nem tudom, a 2,5 perces számából játszik, csak 40 másodpercet.
1: Elmond, hanem azért a refrénig, tehát hogy így kb. Teljes, de hogy
0: és volt valami tematika? Tehát, hogy így nem tudom, építettek valami világot a színpadon, most vagy ez inkább csak koncert volt?
1: Nem, amúgy volt, valamiért ilyen régi játékokat vetítettek folyamatosan, de ilyen
0: ment a Subway Surfer a háttérben?
1: Hát majdnem, amúgy, mert minden játékban egyébként így valahogy éjjel legenerálták azt, hogy Betonhoffit is így belerakják, és mindegyikben volt egy karakterként ő is, mondjuk a GTA-ból ő is egy karakter volt, akkor nem tudom, mik voltak még.
0: Mondjuk ilyen CJ is fehér atlétában teljes mértékben el tudjuk képzelni Betonhoffit, szóval.
1: Igen, ő szokott ilyen pörköltszaftos asszonyverőben járkálni.
0: Na, de hát akkor jól sikerült a rendezvény, az a lényeg, és megérte elmenni.
1: Jó, csak kérlek, ne gyertek ennyien, mert nem tudom élvezni.
0: De azt hittem, azt mondod, hogy jó, csak kérlek, ne hívogassatok, amikor koncertre megyek, mert ugye ez történt.
1: Nem, a rajongókhoz szólok.
0: Én is koncerten jártam, én tegnap este, úgyhogy már így nagyjából sikerült felócsúdnom. Én a méltán híres nevezetes Vecsési Káposzta Fesztiválon voltam, amin már ugye tavaly is jelen voltam, akkor egy Well Hello koncerttel zártam ott így a nyári szezon, és idén pedig hát a Blaha Louisiana lépett föl, úgyhogy természetesen nem tehettem meg, hogy nem megyek el erre a rendezvényre, és én ezt továbbra is tartom, hogy fantasztikus ez az egész Vecsési Káposzta Fesztivál sztori. Aztán utólag kiderült, hogy még a miniszterelnök is tiszteletét tette egy nappal korábban, szóval ez is validálja a rendezvény, és az lett volna jó, hogyha mondjuk vasárnap meg az előtti miniszterelnök jött volna, és akkor tudod, így lehetett volna, kivel szimpatizál inkább. Igen, de hogy valahogy mindkettő úgy gondolom, hogy ilyen autentikus a karaktere lett volna a Vecsési Káposzta Fesztiválnak. Tehát még a jelenlegi pózol egy, nem tudom, szekérhátnyi káposzta mellett, addig a másik a disznótoros sátorban étkezik és közben pálinkázik. Tehát ezt teljes mértékben tudom képzelni. Na mindegy, és itt voltam a Blaha koncerten, és annyira szenzációs volt, és tök jó volt, hogy átjöttek azok az energiák, tudod, hogy ez egy ilyen turnétemető volt, hogy az utolsó koncert így a szezonban, az idei év utolsó Blaha koncertje, és hát akkor természetesen ilyenkor egy kicsit még lazábbak, még jobban elengedik magukat a színpadon a zenészek, és valahogy ez tökre átragadt a közönségre. Úgyhogy egy ilyen nagyon kis kedves, befogadó volt ez a Vecsési közeg, és mindösszesen csak 3 kilométert kellett sétálnunk, 3,5-et, mert rossz helyen szálltunk le a vonatról, de egyébként ez egy tök
1: akkor
0: jó
1: élmény. Akkor egy kis sport is hozzáadott.
0: Abszolút, de egyébként mindenkinek annyira ajánlom, hogy menjen ilyen helyekre, ilyen Vecsési Káposzta Fesztivál, a Békés Csabai Kolbász Fesztivál, a különböző falunapok, a Bókai Kert, a városnapok, itt-ottam ott az újpesti főtéren, tehát annyi ilyen rendezvény van, amikor a Majál is van a Városligetbe, és 3-4 napos fesztivál csinálnak belőle tulajdonképpen. Ezek szenzációsak, és tényleg egy olyan élményt adnak, ami nagyon más, mint a fesztiválok. Mert ugye a fesztiválon azért olyan vendégközösség van, a közönség van, akik ugye sok pénzt kifizettek a jegyért, akik így ténylegesen egy ilyen ünnepként tekintenek arra, hogy ez így összejött, de valahogy ez így sokkal közelebb van a hétköznapokhoz egy ilyen rendezvény. És ezeket én így imádom. Nem tudom, te mennyire szoktál ilyenekre menni, mert én pont ezt vettem észre, hogy nem tudom, 18-38 év közötti nők tulajdonképpen nincsenek ilyen rendezvényeken. Szóval...
1: Pedig őket kerested.
0: Hát én tulajdonképpen miattuk mentem, de tehát
1: nem, egyébként jöttek. Én kevésbé szoktam ilyenekre járni. Szimplán csak annyi az oka, hogy nem jut tudomásomra, hogy egy-egy ilyen esemény mikor kezdődik.
0: Ja, mert régebben még hívtalak, ugye? Aztán most meg már látjuk, hogy inkább másokkal megyek. Nem, egyébként így megfordult a fejembe, hogy meghívlak, csak már mindig Blaha koncertekre téged hívlak, úgyhogy gondoltam, hogy ahhoz, hogy terjesszem az igét, és újabb Blaha Louisiana rajongókat szerezek, ebben nem passzol.
1: De ne terjesz sokáig, mert akkor ugyanez lesz, hogy Blaha koncerten is annyian lesznek, hogy egyszerűen már élvezhetetlen lesz a koncert maga.
0: Hát azért még bízom benne, hogy nem így lesz. Ja, meg egyébként várjál, még van egy fontos fejlemény a magyar zenei szénában, mégpedig az, hogy november 28-án, vagy 26-án, nem szerintem 28-án, meg Krúbi fog egy MVM Dómot csinálni, és ugye máskor ezeket, nem tudom, előtte fél évig reklámozzák, míg most Krúbi egy hete vagy két hete dobta be a közösbe, hogy amúgy csinál egy ilyet. Ugye márciusban jött ki a Magyar Tenger Kalózai című új albuma, és ennek lesz egy MVM Dómot. hangoztatása, ami az eddigi legnagyobb Krúbi koncertnek ígérkezik, ugye a harmadik Krúbi, mikor kijött, ami még az előző album volt, az ugye az Arénába, a Pap Lászlóba nyomták a bult, és az MVM-be oda meg többen is beférnek. Én most nagyon gondolkodom, hogy azon meg kéne azért jelenni.
1: Szerintem meg kellene, mert ott nem csak a zenei élmény, meg az, hogy tényleg milyen előadásmóddal adja elő ezeket a, nem tudom, több számos koncerteket, hanem az, hogy konkrétan amilyen díszlet van ott, ahogy megcsinálják a fénytechnikát, amilyen elemeket, show elemeket használnak, hogy szerintem már azért is megéri, hogyha annyira nem is kedveled magát az előadót.
0: Hát és én meg ráadásul még imádom is Krúbit,
1: hát
0: szóval.
1: Hát igen, tudom.
0: Az van egyébként, az, hogy a Krúbi az nagyon sok szempontból volt szerintem úttörő. És részben így zeneileg, szóval ezt a fajta ilyen közéletre nagyon erőteljesen reflektáló rappet, azt ő honosította meg szerintem, vagy hát ő volt az, aki így igazán a mainstreambe emelte, mert nyilván nem ő honosította meg, de ő volt, aki így a mainstreambe emelte tulajdonképpen, és az ő farvizén, vagy az ő világából csöppentek ki nagyon sokan így a magyar zenei szintérre, viszont a másik meg ugye ez a fajta ilyen színházi jellegű, színházszerű előadásmód a nagy koncerteken, ez abszolút a Krúbival kezdődött, tehát hogy előtte ez nem volt nagyon divat, hogy színdarabokat viszünk színpadra tulajdonképpen egy koncertként, és most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag ez egyfajta ilyen alappá kezd válni, mert egyre többen, nagyon sokan csinálják már ezt, hogy történeteket, konceptalbumjaik vannak, történeteket jelenít meg a színpadi jellét. Hát igen, úgyhogy ja, elég sok ilyen jellegű dolgot nekik köszönhetünk, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit hoz majd az MVM Dome-ban. Na, viszont nem várunk tovább arra, hogy Bence befusson, majd
1: lehet,
0: egyszer
1: már
0: csak megérkezik.
1: Csak
0: én írtam neki amúgy adás előtt, hogy nyugodtan jöjjön be adás közben, és azért sajnálom egy kicsit, hogy nem érkezett meg, mert most, az övé, ő mondta azt a kritikát nekem, hogy elkezdtem jó zenéket hozni a napzenéje rovatba. Na és most úgy döntöttem, hogy visszaadja a kerekhez, és emiatt egész nap egy kicsit lelkesebb voltam, mint szoktam, mert úgy gondoltam, hogy van most valami visszatér abból a kezdeti rakoncátlankodásból, ami ezt a rovatot jellemezte. Mert hogy hozok valami igazán pusztító tirpák tűrhőséget, úgyhogy ez következik most a talpon a napzenéje rovatában. Kings of Günther, DJ Mox, feat. Jägermeister DJ Alex.
1: Kik ezek az emberek?
0: Ők az előadók. Kings of Günther az egy duó, akik hát ilyen hüttékben szóló, ivásra sarkalló popzenét játszanak, aha, vagy ilyen mulatos popzenét játszanak, kicsit olyan, mint a Polgár Petiből lenne kettő. Nagyjából így kell elképzelni, ő csak németek. Emellett van egy DJ Mox, és még egy DJ, aki DJ Alex, Jägermeister DJ Alex, és ők hárman, vagy pontosabban ez a három előadó, ez kihozta a Yoga Meister című számát még a tavalyi év során, tavaly ősszel, és hát én erre a számra mondom azt, hogy na ezért létezik a napzenéje rovat, ez az, ami miatt tulajdonképpen ez a rovat egykoron életre lett hívva, közben Bence is megérkezik, úgyhogy a szám után az értékelésben már ő is benne lesz. Tehát Kings of Günther, DJ Mox és Jägermeister DJ Alex Yoga Meister című közös száma. Itt a talponálló napzenéje rovatában.
2: A talponálló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talponálló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Kings of Günther, DJ Mox Feat, Jägermeister DJ Alex és a Yoga Meister című közös számuk, és közben, ahogy azt mondtam, megérkezett Bence is. Hello, Bence!
1: Hello, sziasztok! Hello. Szia, Bence, szia, Peti, sziasztok, hallgatok!
0: És a számot is hallottad, úgyhogy akár meg is kezdheted az értékelését.
1: Mi ez a rettenet? De az a vicces, hogy a szám maga pont olyan, mint a címe meg az előadója. Tehát amikor elolvastam, hogy ez a nap zenéje, akkor nem tudtam mást elképzelni, mint amit kaptam. Annál egy picivel jobb.
0: Mint egy ilyen tipikus, ilyen ordas tűrhő hüttepop.
2: De igen, pontosan egyébként számomra egy ilyen induló az egész szám. El tudom képzelni, hogy ezt ilyen egyetemista hallgatók ilyen csapat összevonuláson, vagy bármilyen csapatjátékon így ezt írják, ezt a számot, szóval nem lehetok mögötte nagyon.
0: Hogy erre egy ilyen kínkupán erre vonulnak be a Schöherz Koli nagy gigászai.
2: Igen, és egyszerre is énekeltek többen végig szinkronban, szóval.
0: Én ilyenkor annyira nagyon büszke vagyok erre a rádióműsorra, mikor ilyenek, mikor valaki csak bekapcsolja a rádiókafét, tudod, múltkor is olyan jó beszélgetés volt itt arról a filmről, akkor mondjuk bekapcsolom most is, tényleg múltkor volt az autós műsor, micsoda szakértői beszélgetések voltak, igen, egy kis kultúra, hallgassunk rádiókafét, bekapcsolja, nein, ich bin kein Yoga-Meister, és szenzációs,
1: én nagyon büszke vagyok. Nagyjából 4 cent jogdíjat most szereztél nekik azzal, hogy lement ez egy rádióadóban, szóval még meg is gazdagítod őket. Szeretném kiemelni ezt a szalon rasszizmust, ami nem
2: pont ezt
1: németül,
2: akartam mondani.
1: Hogy Yoga Meister Ching Chang Chung, tehát ezt mindenképpen bele kellett építeni, hogy ha yoga, akkor valami kínai, vagy valami ázsiai, és akkor ők nyilván a Ching Chang Chung, mint az összes általános iskoláskorban megismert tényleg rasszista vicc.
2: Tényleg egyébként ezt tudom elképzelni, amit előbb is mondtam, hogy ilyen hallgatók írták ezeket a számokat, hiszen a BMN napokon is vannak ilyen összeboronálások, ilyen csapatversenyek, és ott mindenki kitalál magának egy ilyen csapatnevet. És általában ilyen piákat szoktak átkeresztelni valamilyen vicces névre, és ez a Yoga Meister is hasonló a Jägermeisterből jövően. Illetve nekünk még annó az volt a nevünk, abban a csapatban volt, ami egyébként meg most is létezik, hogy Zebravka a Zubrovkából.
0: Á, értem. Amúgy tényleg akkor lehet, hogy valami ilyesmiből indult ez az egész, nem tudom pontosan, hogy itt a King Günther, vagy mi pont, Kings of Günther formáció lehet, hogy egyébként egy, nem tudom, német járműmérnöki karról indult, erről nincs információ.
1: Günther professzor, a hallgatói, legjobb hallgatói összeállt a Kings of Günther, DJ Mox sajnos másik szakon van, ezért vele csak feat-elni lehetett, ő nem számít bele Günther királyaiba.
0: Igen, igen. Úgyhogy még egy pillanat van, amit nagyon-nagyon szívesen megnéznék, amikor csippan az utalás arról a 4 cent jogdíjról, és egy rádiókafé Magyarország, mi van?
1: De egyébként annyira meg nem rossz, mint amennyire lehetne. Tehát tényleg tűrhő német szintip, dehogy is szintipop, dehogy ez a hallgató technó.
0: Ja, abszolút.
1: Egyetemista technó. De víz, tehát ugyanaz a 4 ütem, lehet rá ugrálni, nem vitték túlzásba, de amit kell, azt kötelezően lehozza.
0: 10-es skálán mit hoz ez nektek?
2: Én egy 3,5 adok rá.
1: Én most húzok egy váratlant, és 6 adok neki.
2: Wow, hát ez ahhoz képest valóban váratlan, hogy te szóltad le jobban, mint én.
0: Na jó, hát akkor ez egy nagyon szép teljesítmény ennek az előadó triónak a részéről, mert 4,75-ös átlag, hogyha jól számolom, aztán majd a zene alatt azért ezt újra számoljuk még egyszer, mert hogy most zene következik, utána pedig reklám, majd pedig mi. Jaj, szegény Szájbinak az értékelését elnyomtam. Szájbi értékelését elnyomtam, de megelőlegezem, hogy valószínűleg nem tetszett neki.

0: Sziasztok, Zita vagyok a Mayberian Sunscrolls-ból, és ez pedig itt a Rádió
1: Café. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
2: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
2: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three, ho!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
6: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén.
1: 3 percen múlt el 5:30, továbbra is a Talponállót halljátok, itt van velünk Luca és Bence is. Sziasztok!
2: Hello!
3: Peti, ezt úgy mondtad, mintha most tudtad volna meg a 10 évnyi pályafutását a Talponállónak. Egy picit, mint hogy ez lett volna az első pillanat, amikor eljöttél, hogy a tököm ki van ezzel az
1: egészen. Valójában kit akarok becsapni, még mindig.
3: Megcsináljuk. Szia, Luca.
1: Nem, csak így azon gondolkodtam, hogy nem tudom, ti szeretitek amúgy a Magashegyi Undergroundot? Vagy ismeritek?
2: Én kevésbé.
3: Melyikre válasz? Ja, igen. Ők már nagyon régóta vannak, így a nevüket ismerem, így tudom, és van egy szám, van 2 számuk is, amit így ismerek.
1: És hogy így ez alapján a szám alapján, ti meg szerettétek? Csak így erre voltak. Lehet, hogy kicsit még átragott rám ennek a számnak a hangulata, mert vagy lehet, hogy akkor még depressziósabban köszöntem volna be. Sziasztok! Ez itt a Talponálló. Még mindig. Úgyhogy igen, Magashegyi Undergroundot hallgatunk, ami egyébként biztos jó, vagy így nem tudom, tehát hogy
3: nagyon szép hangja van a Bíborkának.
1: Bíborka? Így
3: Bocskor
1: hívják az
3: Bíborka, azt hiszem így hívják.
1: Én nem tudom.
3: Azt hiszem így hívják. Meg ők azért tényleg nagyon régóta benne vannak ebben a magyar alterben, meg ők, nekik tényleg sikerült undergroundnak maradniuk.
1: Jó, hát rasszizmus is régóta van, mégsem feltétlenül jogos, így legitimálja ez az, hogy így okay.
3: Ebben nem megyünk bele. De úgy értem, hogyha valaki fent tud maradni 10+ éven keresztül, akkor azért az valamit jelenthet.
1: Most rákeresek, hogy milyen Magashegyi Underground számok vannak, amiket egyébként ismerhetek.
3: A Metro, azt szerintem ismered. Vagy valami fekete lyukban zúg a Metro.
2: De az a baj, hogy így címről húzat? Szerintem nehéz megmondani, nem?
1: Az a baj, nem nagyon ismerek ilyen. De én nézegetem most itt a címeket, igen, metróhúzat van
3: metróhúzat,
1: ilyen.
3: Metróhúzat, na, azt ismerem.
1: Szívtakarítás.
3: Meg Árnyék. Nem énekelt a Begzolival közösen egy Árnyék című dalt? Azt is szerintem.
1: Árnyékok van a Begzolival közösen.
3: Na.
2: Szerintem utolsó, hogy a daloknak a címét jegyzem meg.
3: Tényleg?
2: Persze.
3: Én általában onnan kezdem, mert úgy tudom, hogy mit hallgatok.
1: Én nekem általában a legutolsó az a klipnek a megismerése, és vannak ilyen, nem tudom, ilyen
2: jó, hát
1: elképesztően
2: igen.
1: A slágerek, amiknek még sosem láttam a klipét, és így megülök, hogy azt a, ez az Azaria Dash klip 2023-ból elképesztően
2: igen,
1: jó.
2: Igen, ez velem is így van, és egyébként tényleg jók szoktak lenni, tehát hogy ez egy komoly produkció, amit összeállítanak, és egyáltalán nem jut el hozzánk.
3: De ez miért? Hogy megváltozott egyébként? Tehát ebben én azért beleteszem a Spotinak, meg a YouTube Musicnak, meg a különböző ilyen zenesztrémi platformoknak a jelentőségét és felelősségét, mert amikor én gyerek voltam, akkor a zenehallgatás...
2: A Viva TV-n.
3: Z plusz ráadásul. Nem, én a Viva TV, egyébként az talán az én korosztályom, de én azokat nem néztem, szerintem az talán nálam inkább idősebbek, de nekünk a YouTube volt, tehát, és ott YouTube-ra beírtál egy számot, és akkor ott hallgattál zenét. Úgyhogy ott eleve már a klippel hallgattad meg. Vagy pedig LimeWire-ről letorrentezted az egészet. De ezt ritkábban csináltad.
1: De ezt a barátai inkább... csinálták, mert ugye ez nem volt legális már akkor sem.
3: De letölteni az mindig is legális volt.
1: Igen, feltölteni
3: igen,
1: nem.
3: Feltölteni nem.
2: Hát, igen, az a baj, szerintem, hogy...
3: Azt hiszem, hogy van egy ilyen loophole a joghézakban.
2: Egy klippet megnézni, ott oda kell koncentrálni, és a zenét általában akkor szoktál hallgatni, amikor mész valahova, nem tudom, csinálsz valamit, közben takarítasz, vagy elmész egy buliba, és útközben vagy. Szóval, hogy így nehezebb szerintem, hogy rákoncentrálj, és csak így megnézeges videóklippeket.
1: Hát igen, mint ahogy van egy rakási, YouTube-ot elsősorban én háttérzajnak használom. Nagyon-nagyon ritka az, hogy én úgy nézek videókat, hogy így közben így nézem a képet, hogy mi van. Tehát van egy valami beszélgetős cucc, oké, rendben, ki is kapcsolom a képernyőt, és aztán közben nem tudom, mosogatok.
2: Igen.
1: Szóval ezek abszolút ilyen létező dolgok. Amúgy ez az ilyen zenehallgatási evolúció, én pont le is voltam maradva ezzel, tehát hogy én nem is feltétlenül a korszellemnek megfelelő zenehallgatási eszközökkel nyomultam, mert valamiért így, ja, azt a mai napig csinálom, de nem is az, hanem hogy amikor ilyen 2000, nem is tudom már mikor, de mikor ilyen elsős, másodikos, harmadikos voltam, akkor például volt egy MP3 lejátszónk, vagy hát apukámnak volt egy MP3 lejátszó, és azon volt nagyjából, nem tudom, 30 darab dal, és akkor az, hogy pont tök jól meg lehetett hallgatni, még elértünk Észak-Pestről, Dél-Pestről az iskolába, és akkor nekem először indult ez az MP3 lejátszóval, utána lett egy MP4 lejátszóm, ahova már videóklipeket is lehetett rárakni, és nézhetted a videóklipet a kis MP4 lejátszódon. Igen, nem csak,
3: ami hogy... akkora volt, mint a tenyerednek a negyede nagyjából, nem?
1: Igen, és 120 megabyte volt a teljes belső memóriája, még egy videóklip meg 40, tehát igazából teljesen fölösleges volt a dolog. És utána pedig még ezek után volt egy olyan időszak, hogy én egy ilyen diszkment hallgattam, amiért rendesen egy CD lemezt raktál bele, egy olyan lejátszó, de ugye éppen csak, hogy így a zsebedbe így bele tudod tunkolni nagy nehezen a magát az eszközt, mert azért egy elég, hát nagyobb, mint egy CD lemez értelemszerű, hogy beleférjen egy CD lemez, és akkor...
3: És MP4 után váltottál diszkmenre?
1: Igen. És nem tudom. Igen, de valószínűleg azért, mert hogy az nem feltétlenül ismertem még így gyerekként annak a metódusát, hogy hogyan lehet egy zenét rárakni egy MP3 lejátszóra, ellenben, vagy MP4 lejátszóra, ellenben azt viszont ismertem, hogy igen, vannak otthon CD-ink, amit így belerakok, és akkor nem csak arra a 20 számra voltam lekorlátozva, hanem a bármelyik otthoni CD-t tudtam magammal vinni és hallgatni, és ezek közül is kiemelkedett az Irigy Hónaj Mirigy 2007-es K.O. Media című lemeze, amit nagyon sokszor hallgattam diszkmenen, mert ez volt az egyik olyan CD, amit valamiért így nem tudom, nekem beakadt akkor 9 évesen.
3: De Peti, te a mai napig igazából 20 évvel ezelőtti számokat hallgatsz, meg te ezeken élsz, hát a Talpon álló diszkósó, amivel nyáron gyakorlatilag kis túlzással végig turnéztátok a magyar fesztiválokat.
1: Tehát azért nem kis túlzás, mert hogy kettőn voltunk, de igen.
3: De volt egy nyár elején, meg egy nyár végén.
1: A keretben foglalt.
3: Gyakorlatilag igen. Hát ott is a számok nagy része, ez a 2000-es évek közepénél véget ér.
2: De ez tök jó, mert most már ez retro. Tehát, hogy most már elérkezett abba a korszakba, amikor retrónak lehet nevezni.
3: De nem ez, hogy 20-25 év múlva megérkezik a karszonkóma.
1: Én egyébként abszolút nem igaz, amit mondtok. Tehát, hogy magyarba iszonyatosan napra kész vagyok, külföldibe teljesen vakon vagyok. Tehát, hogy a napjaink külföldi zenéje, így nekem valaki mondta, hogy nem, vagy valahol olvastam, hogy Bad Bunny lesz a Super Bowl félidei fellépő, és így az mi? És először azt gondoltam,
3: Looney Tunes karakter.
1: Igen, hogy
3: úgy
1: képzeltem el, hogy ez egy ilyen Charlie XCX-hez hasonló karakter lehet, de mindenképp nő. Tehát,
3: vagy legalább brand nyúl.
1: Igen, tehát ilyesmikbe gondolkodtam. Meg nem tudom, amikor így valaki bemondja, hogy fú, most a Sziget Fesztiválon nagy színpados fellépő lesz a...
2: Billie Eilish.
1: Nem, hogy Billie Eilish pont megvan, de mondjuk amikor Zara Larsont mondták, akkor így gondolkodtam, hogy azt a Zara Larson még így aktív, mert hogy 2016-ban valójában...
2: De egyébként ő nem is volt.
1: De 2016-ban volt neki egy nagy szám, amit én ismertem, mely a 2016-os foci EB-nek az indulóját, yeah. Azt az Zara Larson csinálta This One's For You-t a David Guetta-val.
3: Jaj, előtte már befutott a Last Life-val.
1: Ja,
3: és
1: ja,
3: azóta
1: ja.
3: Meg van a Symphony, a Clean Bandit-tel.
1: Na igen, és hogy most, és így mondta nekem a húgom, hogy micsoda, hát Zara Larson egy ilyen embertelen nagy sztár így napjainkban, és akkor ja, mondom, jó. Nekem én az elmúlt 10 éve nem hallottam Zara Larson létezéséről. Tehát külföldiben teljesen súta vagyok, a magyarban nagyon képbe vagyok, azt gondolom. És ez ilyen sokadik szintek, jó, most pont egy igen, olyan megszólalás, amiben elmondtam, hogy a magas egy undergroundról fogalmam sincs, de hogy úgy nagy részt.
2: De ez valóban így van, hiszen te előszeretettel hozol mondjuk Avicii-t.
3: Aki ilyen. 2017-ben?
1: De 18-ban, diszkográfiája ilyen 13-14 körül píkált. Igen, szóval ja, így.
3: Igen, tehát hogy te már most elkezdted azt, hogy a kedvenc előadód olyan, aki már nem él. Amikor zenei újságíróskodtam, de nem szeretem ezt mondani, nem inkább zeneblogger voltam, akkor fricskáztuk azzal a főszerkesztőnket, hogy nekik csak azok a jó zenekarok, amik már feloszlottak legalább 10 éve. Tudod, tehát van ez a tipikus ember, az, jaj, ezek a mai zenészek már nem is igazi zene. Bezzeg, amikor 86-ban a Pecsában még a nem tudom, lángoló olajos hordó koncert ezért, na az volt ám az igazi muzsika.
1: Amikor még 1982-ben a Color zenekar énekelte a Féltelek című számot, az volt ám az idő. Valószínűleg ezek működtek akkor. Hát igen, igen. Egyébként sokszor van, hogy ilyen mitikussá emelkedik vala egy zenész azután, hogy vagy elhunyt, vagy pedig, hogy feloszlik egy zenekar. Tehát például ilyen alter körökben szerintem a Richard Gere az így kettőt lépett fölfelé azután, hogy pár évvel ezelőtt megszűntek, vagy feloszlottak. Ugyanúgy, ahogy egyébként egy rakás más külföldi olyan előadó mondjuk azután emelkedett még nagyobb szintekre, hogy ugye elhunyt.
3: Én emlékszem, hogy én ugyanazon a napon tudtam meg, hogy Kurt Cobain meghalt 94-ben, amikor Michael Jackson meghalt.
1: Ez de 2009-ben,
3: 2009-ben
1: meg,
3: tudtam meg,
1: hogy Kurt Cobain meghalt.
3: Igen, 2008-ban rákaptam a Nirvánára, nagyon-nagyon megszerettem, és egyszer csak rájöttem, hogy van egy ilyen oldal, hogy Wikipedia, és így rá lehet keresni bizonyos dolgokat, hogyha így meg akarsz tudni dolgokat, vagy internet, és én végig Kurt Cobaint gyászoltam aznap, amikor az egész világ Michael Jackson, mert én számomra viszont akkor halt meg. Tehát én így beleszerettem egy együttesbe, beleszerettem egy előadóba. Elvitt magával a Kurt Cobain láz, én is ezt a gráncsos, lázadó, hörgős vonalat ezt így megpróbáltam magamévá tenni, érte 14 évesen. Majd egyszer csak megtudtam, hogy mi? Ez az ember 15 éve halott? Ne!
1: Akkor mondhatjuk, hogy ő is feloszlott, mire odaértél.
3: Igen, de az a jó, hogy Michael Jackson már azelőtt elkezdett feloszlani, mint hogy meghalt volna.
2: Na jó.
1: Na jó, mi lenne, hogyha egy picit lapoznánk, és elmennénk a témánk irányába, mert csak egy pár szóra azért még mindenképpen tematizáljuk már ezt az úszópotrány. Nem tudom, mennyire követtek amúgy úszást, vagy így mennyire szoktátok figyelni olimpián kívül.
3: Csak olimpián.
2: Én is.
3: Mindig tudom, hogy van egy valaki, akinek szurkolni kell, ez egy ideig a Gosszokatinka volt nyilván, előtte volt a Cselaci.
1: Igen, meg a Gyurta.
3: Igen, Gyurta, most talán a Milák Kristóf, most neki szurkolunk, meg a Várasztónak.
1: Meg a Kós Hubertnek.
3: Kós Hubert, na igen, itt majd a következő olimpián fogok neki szurkolni.
1: Na, hát a helyzet az, hogy most elég ritkán fordul az elő, hogy magyar úszók ilyen olimpián kívüli random versenyekkel átütik így az embereknek azt a nem is tudom, üvegfalat, ami így elválasztja őket az úszás világától, de most megtörtént, viszont nem feltétlenül pozitív hírekkel, mert hogy annyi történt, hogy egy horvátországi európai kupa nyíltvízi úszás versenyén Fábián Bettina és Betlehem Dávid, két magyar úszó, mindketten a Fradi úszói egyébként, elindultak, és nem szép eredményt is értek el. Fábián második lett, Betlehem pedig a harmadik lett.
3: Innen is gratulálunk.
1: Abszolút. Hát egyetlen probléma van, hogy mindkettőket kizárták utólag a verseny után, tehát hogy hiába értek be.
3: Visszavonom a gratulációmat, bocsánat.
1: Hát attól még ők ügyesek voltak, csak kizárták
3: őket. Most már nincs miért, ugye.
1: És ennek egészen ilyen lehetetlen oka van, mert hogy a Betlehem Dávid kapott egy fehér sapkát a szervezőktől, alapból nem feltétlenül értem, hogy miért nem a sajátjába ment, de mindegy, kapott egy sapkát a szervezőktől.
3: Otthon hagyta.
1: Lehetséges. És ezen szerepelt a verseny szponzora, ő pedig Filcer ráírta pluszba még azt is, hogy Hun, ugye, mert az ugye magyar betűszó nem volt fönt a sapkán, és rajt előtt szóltak neki, hogy fordítsa meg ezt a sapkát, mert hogy a Hunnak a másik oldalon kéne lenni, mert hogy a szponzor feliratnak az egyik bizonyos oldalon kell lenni az ő fején.
3: Van.
1: És mert hogy ez volt a szabály. Később piros zászlót kapott Betlehem, ez ugye jelzés arra, hogy
3: először
1: valamiféle szabálytalanság.
3: Először egy sapkát, aztán piros zászló. Ja jó, tehát ezt nem kellett magával vinnie, tehát nem úgy kaptad ez.
1: Nem, ez nem olyan, hogy vinni kell egy sapkát és egy zászlót, igen, és akkor úszhatsz.
3: Ilyen zászlót ráadnak a nyakadra.
2: Igen, látszik, hogy mennyire nem nézed az úszást, de hogy még olimpián is furcs, kicsit már kételkedem.
3: Jó, hát én nem értem, hogy emberek miért akarnak nyílt vízben úszni, amikor van medence is. Na, azt értem, hogy emberek miért mennek túrázni, amikor van utca is. Bocsánat, folytasd.
1: Távolról indulunk, na nézzük végig, hogy mi történt. És lényeg a piros zászló az egy jelzés, hogy ki kell szedni egyébként a versenyzőt a vízből. Ilyen nem történt, és Betlen Dávid odaúszott a bírók hajójához, hogy megkérdezze, mi volt, azt mondták, hogy semmi, menjél tovább. Na, ennek ellenére az futam végén azt mondták, hogy hát a sapkája szabálytalanul volt rajta, és ezért aztán kizárják, miután 10 kilométert leúszott, és mindezek mellé a másik magyar hölgyet is, Fábián Bettinát is kizárták, őt pedig valami egészen randomokból, tehát neki meg az volt, hogy előtte szóltak, hogy nem tudom, cseréljen sapkát, de hogy nem értek oda a csere sapkával a rajtig. Tehát, hogy ilyen sapka ügyek miatt tulajdonképpen két magyar versenyző bukta az ezüst, illetve bronz érmét ezen az Európa Kupa futamon, és hát óvtak, de aztán az óvás alkalmával is alul maradtak sajnos, mert hogy az óvásról azok az emberek döntöttek, akik egyébként kizárták őket, úgyhogy kifejezetten megértem.
3: Na nézzük, hogy vajon jól döntöttem, jól döntöttem, hát ez egy rövid felülvizsgálat volt. De mi ez a sapka fetisizáció náluk?
1: Én nem vagy tudom.
2: Szerintem ezek már túlzás dolgok közé tartoznak. Azért diszkvalifikálni egy versenyzőt, hogy a szponzoráció nem azon az oldalon látszódott, ahol kellett volna, szerintem ez már átesünk tényleg a lónak a túloldalára.
3: Megmondom, mi van szerintem. Jó, bocsánat, nem akartam félbezakítani. Megmondom, mi van szerintem. Tehát olyan kevés dolog kell az úszáshoz. Igazából mesztelenül is úszhatnál. De ezen gyakorlatilag kettővel vagyunk feljebb, felveszel egy fecskét, ha férfi vagy, meg egy úszósapkát. De igazából úszósapka nélkül is tudsz úszni.
1: Hát nem, úgy, mint Cselaci, ugye bár.
3: Igen. És akkor ugyannak vele, hogy basszus, olyan kevés dolgot tudunk mi szabályozni ebben a sportban. Tehát az emberek úszni tudnak, tehát nincs szabály, nem tudsz rácsúszni a
2: nincs
3: másik lábára.
2: Nincs mez, nem tudnak reklámozni.
3: De ráadásul, tehát tényleg nincsen mez, nem tudnak reklámozni, ezért maradt a sapka. Nem tudsz becsúszni a másikra, nincsen les, mivel nem labdajáték, nincsen kiugrás, mint a Forma 1-ben, hogy jaj, hamarabb indult. Tehát, hogy
2: beugrás van?
3: Beugrás van. És hát, kizárnak, hogy a hamarabb ugrasz be a vízbe.
1: Igen, létezik. De tényleg, hogy kevés ilyen jellegű szabályban lehet, akkor azt mondod, hogy benne van a pakliba, hogy úgy voltak vele, hogy na, ti csak ne gondoljátok, hogy ti ilyen szabadok vagytok. Jó, hülye oldalon volt a sapkára felírva.
3: Igen, hogy fontosnak akarják érezni magukat a szabályírók.
1: Lehet, hogy erről van szó. Én az, amikor olvastam ennek a hírnek a címét, akkor igazából arra jutottam, hogy azért gyerekek, persze ki lehet zárni sportolókat, mert ott volt például az ilyen cápa dresszes időszak az úszásban, amikor ugye nagyon sok világrekord megdőlt, mert hogy egy ilyen speciális új dresszt vezettek be, amit a férfiak is viseltek, és ugye ez nem csak egy ilyen fecske volt, ahogy mondott, hanem egy dressz, egy ilyen vállos úszó dressz.
3: Mint a szörfruha.
1: Körülbelül olyasmi, igen, és ebben úsztak világrekordokat egy időben. És akkoriban az szabályos volt, és aztán ezt egyből meg offolták,
2: volt
1: és aztán...
2: Volt egy csónak motor.
3: Toppen egy brrrr,
1: illetve egy vitorla. Csak akkor úsztak világrekordokat, amikor jó volt a széljárás. De, és akkor utólag ezeket, ha jól tudom, ezeket a cápa dresszes rekordokat talán semmiszték is, tehát hogy ezeket ki is törölték így a történelem könyvekből, vagy legalábbis utána betiltották mindenképpen. Tehát, hogy van ilyen, hogy jogosulatlan előnyt biztosít számodra egy ruhadarab.
2: Vagy bármi más, mondjuk, hogyha doppingolnak, ugyanez a helyzet.
1: De az, hogy a sapkát fordítva volt rajtad? És még egy fantasztikus adalék ehhez a hírhez egyébként, ami pedig már különösen érdekesé teszi ezt a hivatalos Európa kupát. Betlem Dávid elmondja, hogy az óvás 500 euróba került fejenként, és csak KP-ba lehetett befizetni.
3: De számlát nem adtak. Szerintem lehúzás volt, nem? Tehát azért titeket is vertek már egy külföldi parkolóban, nem? Ahol jött egy ember, kiösszállt, hogy nem érted a nyelvet, meg teljesen ismeretlen vagy, és azt mondta, hogy ez fizető parkoló. Adta neki pénzt, hogy soha többet nem láttad azt az embert.
1: Nem lehet, hogy ez az óvás valójában
2: még
1: nem is volt.
2: Neked, hogy leparkolja az autó. Jó, nem tudok, hogy csak hogy másnap meg igen, már nem lenne.
3: Igen, igen, és ezt nem gyalog kellett hazamennem.
1: Igen, a reptéren pedig majd ő elintézi, hogy a pódgyászait jó helyre kerüljenek, és odaadtad neki azt is. A telefonodat pedig feltöltötte. Szóval, hogy én így, engem ezért érint így kifejezetten furcsán, hogy benne van a pakliba tényleg, hogy ez az ember valójában, akinél az óvást kellett intézni, nem is volt a szervezet tagja. Tehát egy ilyen néző volt, aki látta, hogy szomorkodik, rugdossa a port, mérgesen Betlehem Dávid, és hogy na, mi van tesó? Csaltak a bírók, nem hiszem el? Hallod, pont én intézem az óvásokat.
3: Hallod, óvni akarsz tesó? Óvni akarsz tes?
1: És ott volt egy pillanat, amikor a mentálisan összetört Betlehem Dávid és Fábián Bettina egymás vállán sírt, és valaki ebben azt gondolta, hogy ó, szegény magyarok, és meglátta benne a piaci lehetőséget. Volt az 500 euró, gyerekek, fejenként 500, 1 ezres, és utána pedig tudod, így másnapot nem tudom, számolgatta a KP-t további úszoknak az óvás miatt is ugye megvolt egy ilyen nagyobb kötek pénze, majd kérdezték a Betlehemék, hogy na, van eredmény? Ja, helybe hagyták. Szegint ennyi történt.
3: Igen, de 5 perccel ezelőtt még papucsokat és napernyőket árult.
2: Nagyon gyorsan alkalmazkodni tudni kell itt környezet kívásokra.
1: És valószínűleg ugyanaz a helyzet, mint amit a Billogburgernél beszéltünk múltkor, hogy valójában azok a rossz sapkák is tőle származtak, hiszen szerette volna, hogy kicsit nyerészkedhessen ezen a dolgon. Ő adta valószínűleg Betlehem Dávidnak ezt a rossz sapkát. Vagy ő mondta, hogy hallod, tesó, fordíts meg, jó lesz az úgyis. Valószínűleg ez ilyesmit tokál képzelni.
3: De ezt a sapkaosztást sem értem. Tehát kapott egy olyat, ami nem volt rajta, hogy hun? Vagy ez...
1: Nem tudom teljesen.
3: Miért nem viszi magával a sajátját? Vagy szabály, ráírhatsz bármit a sapkádra? Tehát oké, hogy most ráírtad, hogy hun, de hogyha azt rárajzolsz egy falloszt, vagy nem tudom, ráírod azt, hogy nem tudom, igazságot Tibi atyának, vagy bármi ilyesmi, akkor...
1: Egy nyugodtan úgy néz ki, hogy állásfoglalhatsz egy ilyen sapkával. Hát lehet, hogy az volt, tudod, hogy már így nem egy darab kézi podgyászra fizetett be a repülőn, mert pont így csutkára tele volt, és választhatod, hogy a töltője vagy az úszó sapka. Hát hosszú az út, most mégsem akarom, hogy lemerüljön a telóm, gondolta ő, és akkor mondta, hogy sapkát majd adnak ott biztos. Powerbank nem biztos, hogy lesz a szervezőknél, sapkát azért tuti adnak.
2: Nem fizetik ki a priority-t, meg nem akarta, hogy megbüntessék.
3: Egyébként hasonló ügy, ez pár évvel korábban volt szintén az úszóknál, mert azok tényleg mindent, ezek, ott tényleg szerintem van egy ilyen nagyon túlbozgó Karen, aki írogatja a szabályokat. Mert ott meg az van, hogy az is valami Európa-bajnokság, vagy világbajnokság volt, és meg volt szabva, hogy csak és kizárólag olyan jelképek, szimbólumok, copyrightos cuccok lehetnek a sapkán, meg bármi, meg a köntösökön, amik a hivatalos szponzorok, és semmilyen más nem. És ez divat szokott lenni egyes sportolóknál, hogy aki már egyszer kijutott az olimpiára, az magára tetováltatja az olimpia öt karikáját, hogy olimpikon vagyok, eljutottam az olimpiára, hát egy egyéni sportolónak ez azért tényleg a pálya csúcsa, hogy eljutott oda. És nem takarta le. És ezért utólag a tetoválását, mert hogy elvileg le kell takarnia, mert hogy ez egy trademarkolt jel, az olimpiai ötkarika, és gyakorlatilag ő a VB-n vagy az EB-n reklámozta az olimpiát, ami nem hivatalos, az olimpia nem hivatalos szponzora a világbajnokságnak, szóval azzal, hogy a testeden látszódik egy olimpiai ötkarika, ezért megbüntették, vagy kizárták.
1: Ha én a hátamra tetováltatok egy mocskosul nagy Adidas logót, mert igen, hogy így nagyon szeretem.
3: Nem, nem úszhatsz.
1: Akkor nem úszhatod?
3: Le kell takarnod. Vagy lezben kell.
1: Kérek egy zászlót a szervezőktől, egy pirosat, ha már engedték a Betlehem Dávidnek.
3: Ez akkor... a Dávid filctollával így átsatírozod, és akkor már tudsz úszni.
1: Egészen sajátságos. Minden esetre nyilván amúgy, hogyha komolyra fordítjuk egy pillanatra a szót, azért sajnálom nagyon őket, mert azért ebben az az igazán lelketlen, hogyha kizárnak, és azt mondják, hogy figyú, ez van, így jártál, és egy kilométer után kivesznek a vízből, és azt mondják, hogy na, majd legközelebb megpróbálhatod öcskös, akkor hát benne van, jártál már így. De hogy az, hogy 10 kilométert leúszol, versenyzel, megéled a pillanatokat, másodikként csapsz a célba, büszke vagy az érmedre, és mindezek után utólag mondják, hogy ja, bocs, amúgy így nem mehet, vagy nem kapod meg az érmet, mert hogy így jártál. Ez egy annyira ilyen lelketlen dolog, egy tényleg ilyen világi rohadékság, mert nem származott semmi előnye belőle, egy bürokratikus baromság az egész, és ami meg még egy plusz, hogy nincs is benne, hogy az van a hivatalos szabálykönyvében ennek a versenynek, hogy az aktuális verseny bíróság iránymutatása a mérvadó, így a sapka, meg ilyen témák tekintetében, és aztán valójában kiderült, hogy ez az iránymutatás, ez így szóban elhangzott egyszer az egyik megbeszélésen.
2: Amúgy fordítva a sapka.
1: Igen, na de mindegy, ismert, hogy még arról kell beszélni, hogy. Tehát, hogy valószínűleg ennyi volt, így elnyomták, és szerencsétlenek pedig emiatt megszívták, úgyhogy ez azt gondolom, hogy ha ebben nem áll bele a Magyar Úszó Szövetség egy kicsit keményebben, hogy ez egy ilyen irdatlan nagy szemétség és egy hatalmas nagy jogfosztás vagy jogsértés így az úszóinkkal szemben, akkor nagyon tökéletlenek vagyunk. Úgyhogy szerintem ebbe tökre bele kell állni.
3: Főleg úgy, külföldi vonatkozás, botrány volt belőle, Hyrox, nem tudom, megvan-e nektek, mint sport. 8 kilométert kell futnod egyenként, tehát egy kilométer, aztán gyakorlat, egy kilométer futás gyakorlat, egy kilométer futás gyakorlat, de ilyenek, hogy szántolás, meg burpee, meg medicinlabdát dobsz fel a falra, meg ilyenek, és akkor ezt így mérik, hogy mennyi idő alatt csinálod meg. Ausztrál versenyző a pálya felénél befosott, végigfosta a pályát.
1: Igen, ismerem ezt a hírt.
3: És nem zárták ki, és világrekordot döntött így is a csaj, de utána mindenki másnak a fosos pályán kellett megcsinálnia ugyanazt, vagy hát nyilván lefertőtlenítették, de ezzel meg elvették az ő lehetőségüket. Szóval lehet, hogy ha befosnak a Dávidék a vízbe, azt még jobban megbocsátják.
1: Szerintem adott volna még, ha egy 6-8 alkalommal még ez a szót bemondod.
3: De ez nem csúnya, ezt el lehet mondani, nem?
1: Hát egyszer-egyszer be lehet szúrni, igen. Értem én, hogy a Klub Rádiónak nincs frekvenciája, te mindent megteszel azért, hogy a Rádió Caféra majd rámehessetek. Amikor a vendégjátékodból visszamegy az eredeti rádióthoz, akkor majd bemondod, hogy srácok, mindent megtettem, 98.0, adjátok be a pályázatot. Na jó, elmegyünk kicsit zenélni, meg hírezni, meg ilyesmi, utána pedig innen folytatjuk.
0: Jó reggit, kafé hallgatók! Miksa vagyok a Ladány Mene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barát.

0: veszteség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
5: Nekem 10.
4: Mennyi?
6: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
7: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: A fogyatékossággal élőket és családjaikat támogatják. Kezdődik a rókák vakcinázása. Eső nem várható. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétkeket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
10: Ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, hogy ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
9: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csak nem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt, ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal.

0: készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus sauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára és kötfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia. 6 perccel múlt el 7 óra, és ez itt még mindig a talpon álló élőben. Hello, Luca!
1: Hello, sziasztok!
0: Szia, Bence!
2: Csá-csá-csá!
0: Sziasztok, kedves hallgatók! Hát gondoltam, hogy ez a szám, ez jó volt, de pont elég. Úgyhogy inkább.
2: Úgyis ez menne még 2 percen keresztül, semmi változatossággal, úgyhogy igen.
0: igen.
2: Maybe ilyen szankülutz.
0: Igen, valahogy ma nem rezonálunk annyira a zeneinkkel. De hát nincs ezzel semmi baj. Valószínűleg a zenék előadói sem rezonálnak azzal, amit csinálunk a zenék között. Tehát teljesen oké.
2: Azt a híreket hallottátok?
0: Hát fantasztikus volt ez a mohás sztori, kevés csodálatosabban.
2: Felkaptam a fejem, hogy jól hallok-e,
1: hogy volt? Nem csak egy kócó a mohára, igen, hogy mohát lopott, csak nem mondhatják be, hogy milyen növény.
2: Több tonna mohátval kaptak el.
0: Megtaláltam az encsi rendőr, hogy ugye, most csak ha valaki esetleg nem tudom, éppen pont fröccsöt töltött újra, vagy mosdóba ment, ahogy a szignálunk mondja, miközben itt éppen hírek voltak. Itt felkaptuk a fejünket arra a szünetbe, hogy itt az elhangzott hírekben volt egy olyan sztori, miszerint az encsi rendőrkapitányság lopás büntette miatt folytat nyomozást. A Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjában szeptember 23-án este érkezett bejelentés alapján indultak intézkedni a gönci egyenruhások a Fony és Hejce külterületén található erdőbe. A rendőrök egy teherautót találtak, melynek a raktárébe 58 zsák mohát pakoltak be. Előállították a furgon 23 éves Boldogkő újfalui sofőrjét, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elmondta, hogy a fél tonnányi növényt tovább értékesítés véget szedte.
1: De milyen felületen tudják eladni ezeket a mohákat? Én nem tudom, hogy van egy ilyen illegális növénykereskedő felület, ahol az ilyen növény őrült emberek, akik rajonganak értük, megveszik ezeket a különlegességeket.
2: Van, igen, de az bomba és marihuána. Szóval érted, vagy...
0: Én szerintem a dark webben, tehát hogy attól függetlenül, hogy a dark webről beszélünk, ott is vannak azért szerintem botanikai fórumok. Tehát, hogy valószínűleg az van, hogy a dark webben megvan a nagy mennyiségű illegális forrásból beszerzett moha felvevő közönsége.
2: De csávó 23 éves, és azt mondja, na, kimegyek az erdőbe, szedek egy kis mohát, hogy eladjam.
0: És 500 kilót leszedett az emberünk zsákokba. Miért?
2: És képzeld, ha most megállítanának itt az utcán, amikor kirész a stúdió ajtaján 20-10-kor mellé lép egy ember, és megkérdezi, psz, haver, nem kell egy kis moha?
1: Akkor én nem feltétlenül a mohára gondolnék, mint a növény.
2: És utána, igen. Hogyha visszautasítod, akkor azt mondja, hogy jó, és óvást ne intézek valaki. Az 500 euró, a moha csak 50.
0: Nekem is eszembe jutott egyébként a párhuzam az előző témánkkal, a Betlehem Dávidék óvásával, mert hogy ugye ott is azt mondtam, hogy mekkora szemétség, hogy leúszatták a 10 kilométert, és csak utána szóltak, hogy ki vannak zárva. Most az a szerencsétlen csávó leszedett 500 kiló mohát, és amint elindult volna a furgonnal, akkor szóltak neki, hogy ja, amúgy ez így nem szabad. Legalább szóltak volna neki 240 kilóval hamarabb. Tehát,
2: de szerintem nem nézték végig, ahogy szedi a mohát. Az igazán gonoszság lenne.
1: Hogy kapták el? Ez nagyon gyanús, mi lehet a zsákokban?
2: Itt van ez a gyanús teherautó. Elment egy rendőrautó mellett, és így megállt, hogy wow. Nem éreztek ilyen áporodott mohaszagot? Na lépjünk, tapos a gázba, érjük utol azt a teherautót.
0: De várjál, bejelentés alapján indultak intézkedni. Valószínűleg valaki túrázott, és meglátta, hogy itt valaki gyanúsan sok mohát leszedett a fákról. Próbálta keresni, hogy merre van éjszak, mert tudja, hogy nem
2: eltévedt az erdőben.
0: Igen, tudja, hogy a mohának mindig a déli oldala fás, és akkor is a fának az északi oldala mohás, és akkor így nézte, hogy oké, mert na jó, hát nincs moha sem.
2: Eddig itt még volt moha.
0: Egyébként valami nincsen rendben. Nem tudom, hogy mi, de itt valami bűzli. És ekkor felhívta a rendőrkapitányot.
2: Haló, mohát loptak. Szeretnék mohalopást bejelenteni.
0: De annyi kérdés van, ez döbbenetes számomra. Tényleg, mire használod? Miért veszi meg ez bárki? Megeszik a mohát valami haszonállatok?
1: Nem,
2: tudod,
1: szerintem.
2: Tudod, hogy ilyenkor rá szoktam keresni erre.
1: Szerintem ugyanúgy kiültetik a nem tudom díszkertjükbe, vagy nem tudom.
2: De azt már nem tudod.
1: Dehogy nem, hát még életben van. Hát szoktak növényeket is kihúzni gyökerestől, és utána elültethetőek maradnak.
0: Hát ilyen komposztba biztos jó, most itt közben azt írják, hogy...
1: Jó, de komposztba más is jó, tehát nem kell feltétlen moha.
0: Azt írják, hogy lehet különböző dolgokra használni, így például, igen, ahogy mondtam, a komposztba is, de egyébként lehet venni amúgy is lapokba vagy szalagokba lehet beszerezni, hasonlóképpen a legtöbb talajtakaróhoz. Tehát talajtakarásra lehet használni a mohát.
1: Látod, mondom.
2: Akkor igazából ez a fickó egy zseni?
0: Amúgy tényleg.
2: Igazából...
1: Szerintem ezt mások is tudják.
0: Igen. De ha agyon vertek volna, se jutott volna eszembe, hogy én a mohából csináljak pénzt. Valaki kirak egy erdőbe, és azt mondja, hogy na, nézz körül, innen most bármit elvihetsz, és pénzt csinálhatsz belőle. Nem jutott volna eszembe a moha.
1: Szerintem neki is csak így mondták, a faluban hallott egy jó biznisz ötletet.
0: Amúgy tényleg, lehet, hogy csak így félfülle valami tök másról beszélgettek, de hangzásilag hasonlított a mohára, és micsoda tényleg, a moha.
1: Ilyen sokat
2: GTA ér. 6-ban elvileg a harmadik küldetés az az lesz, hogy mohát kell lopnod, de onnan fog beindulni majd. Igen. GTA Borsod Edition, és ott a moha lopással kezded.
0: Valószínűleg ő is azt hitte, tehát valószínűleg tényleg az van szerintem, hogy akkor valamilyen kábítószernek a moha lehet a beceneve, vagy a fedő neve, igen, és ő pedig tudod, egy ilyen kis tenyeres talpas egyszerű srác, hallotta, hogy a rossz fiúk beszélgetnek, hogy na, majd...
1: Egy gram moha az mennyit ér.
0: És gondolj, ez ilyen sok pénz, hát tele van vele az erdő, és kiment az emberünk, és mohát szerzett. Ezután még szerencsé, hogy elfogták, mert nem sokkal később a Decathlonba ment volna lasztit lopni, hiszen ugye az is egyfajta kódnév, úgyhogy szóval a fővárosi állat és növénykertben meg már rettegtek volna, hogy bejön a krokodilért. Szóval el tudom képzelni, hogy ilyen típusú dolgokat szedett volna össze. Hát ez elképesztő minden esetre. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre a sztorira, hogy vajon még hallunk el felől a srác felől.
2: Volt egy ember, az pár évvel ezelőtt, akinél házkutatást tartottak, és kiderült, hogy egy tigris tart otthon, az megvan az a sztori?
0: Az most pont folytatódott az
2: folytatódott,
0: a hír.
2: Folytatódott, mert ugyanúgy egy közúti ellenőrzés során a kocsijában meg valami sejem cirkumakit találtak.
0: De ez hihetetlen. Egyszer elkapnak tigrissel, bevisznek, most azt mondják, hogy jó van, oké, de nem csinálod még egyszer? Nem, eskü, nem. Jó, és aztán meg elviszel egy ilyen sejem majmot.
2: Na, mondjuk, hát de nem tigris! Hát de ez nem tigris, mondtam, hogy abban leszoktam.
0: Így érveltem apáméknak, mikor lecsesznek valamiért, hogy kértek valamit, de nem pont azt csináltam 10 éves koromban. Na, tigrisről volt szó, hogy az nem. Egy szóval nem mondtátok, hogy sejem majmot nem tárolhatok. Ez most itt a nagy lebukásoknak a hete úgy fest. Tehát azért az, hogy sejem majommal és 500 kiló mohával is el lehet bukni.
2: Amikor azt hittük, hogy a kormányváltással majd ilyen elszámoltatás és rend lesz az országban, nem feltétlenül erre gondoltunk, de kis lépésekben kell tégláról téglára. Ez most éppen egy másfajta tégla.
0: Igen, most egy gyeptéglába gondolkodott ez a boldog újfalui emberünk. Na mindegy, elképesztő. Na de ha már itt a különböző ilyen lopásokról van szó, Megasztárt nem tudom mennyire követitek. Na most belétek folytottam a szót, mi? Szóval szakad, hang fennakad, lehelet megszegik.
1: Hát most mondjuk azt, hogy nem. Mert hát, igazából ez hallunca, lenne az igazság.
0: Ha így hallunca, akkor mondhatod nyugodtan.
2: Én nem követem, nekem van egy olyan elméletem, hogy most már az összes tehetséget, ami Magyarországon fellelhető, azt már felfedezték 10 évvel ezelőtt.
0: Tehát, hogy nincs több.
2: Szerintem nincsen több. Meg eleve minden lenne, erről most... majd tudnék rendelni sokat, hogy most már a kábeltelevíziós tehetségkutatónak semmilyen létjogosultsága nincsen, mert a SoundCloud megoldja ezt.
0: Hát, vagy ha nem is a SoundCloud, de a YouTube, Spotify duó az mindenféleképpen. Tehát a Spotify Igen. algoritmus sokkal többet segít valószínűleg feltörekvő előadóknak, mint egy X-faktor. Tehát a Spotify-tól és ezektől, meg az ilyen self-made befutásoktól azt kapod, hogy valójában szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz, de hosszú út. Az X-faktorba, ha eljutsz valahova, akkor egyből alá teszik az ismertséget, és onnan indulsz, hogy mindenki ismer, viszont utána meg alá kell indulni egy rakás szerződést, amivel tulajdonképpen ingyen rabszolgaként dolgozol az RTL-nek. Azért cserébe, hogy ők felépítettek téged, meg a TV2-nek, és ennek az eredménye az, hogy belánó mai napig, ha éjszakánként 4 különböző helyre megy föllépni.
1: De hát igen, de kapsz szponzorációt is, tehát, hogy nyilván mindegyiknek megvan a maga előnye és a maga hátránya. Tehát azért az se hátrány, hogyha én így elkezdek bármit is csinálni, és komolyan gondolom, de nem tudok annyit mellé tenni, nem tudok kiadni önmagamtól egy lemezt, akkor ebben tud mondjuk segíteni az ilyen tehetségkutató.
2: De szerintem ezt kezdtem el mondani, és odaig jutottam, hogy gáz befutni, természetesen nem ez a lényeg, hogy befutni gáz, hanem hogy valahogy azt gondolom, hogy így a célközönség, ami legyen mondjuk a 16-25 évesek korcsoportja, ott gáz, hogyha az RTL-en vagy a TV2-n futsz be, nem? Tehát, hogy az egy picit vesz az értékedből, hogy ez egy ilyen tehetségkutató srác, hogy ez megváltozol.
1: Manuel is ott futott be, vagy ott ez mondjuk
2: igaz. Meg. Igen, Belánó is, nem tudom, hogy mondjuk mekkorát megy.
0: Hát Belánó azért minden mindenhol ott van, nem a legnagyobb színpadokon, de stabil fellépő, tehát hogy nagyon tudsz úgy elmenni egy bármilyen fesztiválra, hogy azért Belánóval ne találkozzál, és szerintem egyébként nincs az, hogy ki utálnák egymást emiatt, tehát ha megnézed, Belánó is elkezdte, és egyből spanok lettek, nem tudom, Vinivel, meg a hasonló arcokkal közösen csinálják a
2: vállalhatatlanságot.
0: Zenéket. Igen, igen, egyébként Belánónak most jött ki egy album, majd megtudom
2: hallgatni. Nem ő vállalhatatlan a Belánó Vini 2-ből.
0: Ja, igen, igen, Vini szerintem is egyébként egy egészen másik ligában játszik, mondjuk ő a D-divízió, ha a Nemzetek Ligájára szeretnék vetíteni. Igen, a nagyhangú Andorrai Pék. Szóval,
2: de mi van meg a sztárral? Mert megkérdezted, hogy nézzük-e. Te nézed?
0: Nem nézem, viszonylag...
2: Na, hárman beszélünk, így műsorban nincs senki, sem néz.
0: Nem ezért.
2: Valójában... Az sporton így szoktak meccseket értékelni, szóval ne aggódjál.
0: Jó, sőt, valójában a mohalopáskor sem voltunk ott, nem tudom, fajdés, Ercsi határában mégis tudunk róla beszélgetni. Nem, egyébként nem a lényeg, nem az a lényeg, hogy mi minden történik úgy általánosságban a Megasztárban, hanem egy konkrét hír, ami most robbant a hétvégén, mert hogy ugye a Megasztár zajlik a TV2-n ezerre, a Dallos Bogi az egyik, hát ilyen mentor, coach, zsűri, mit tudom én, minek hívjuk, és neki van egy versenyzője, ez a Guba Imi nevezetű srác, aki már a válogatón egy saját dalt hozott, amivel nagyon nagy sikert aratott egyébként a zsűri köreiben, tényleg egy érzelmes dal. Egy fiatal srácról beszélünk, tényleg egy ilyen, nem tudom pontosan hány éves, de ilyen 16-17 éves formának tűnik a gyerek. Nagyon szép hangja van, tényleg egy ilyen érzékeny fiú, aki láthatóan nehéz körülmények közül érkezik, vagy hallhatóan, tudhatóan. És ez a dal, amit ő hozott a válogatóra, hát ebben segített neki Dallos Bogi, hogy akkor ebből legyen egy nagy sláger. Stúdióba fölvették, forgattak hozzá egy videóklipet, kiadták.
2: Azóta Klippes Boginak kell hívni. Mert addig még csak dalos volt.
0: Fú, te! Esetleg nem tudom, Galla Miklós még meghívhatnak a következő adásunkba. Tudjatok néhány csatározást majd így megejteni. És hát lényeg, hogy miután ez ki lett adva, fel lett véve, videoklipet forgattak hozzá, kiderült, hogy ez a dal amúgy nem is az övé, hanem egy létező szám. Csík Laci, Gyere apa, ígyunk most egyet című száma volt az, amit ez a srác, Guba Imi, azt mondta, hogy ő maga írt. Hát Bogi azt írja a Facebookon, hogy Imi sem a forgatásnál, sem a stúdiózásnál nem jelezte ezt neki, és ezután Bogi eltávolította a dalt YouTube-ról, mondván, hogy ez így korrekt az eredeti előadóval szemben. Bogi elmondja, hogy alapvetően csalódott, de reménykedik. Azt mondja, a szívem mélyén reménykedem benne, hogy csak egy félreértés volt Imiben, és mivel annyira szereti a dalt, és sokat játszotta, képére formálta, hogy ezért sajátjaként hivatkozott rá. De várjál,
1: helyesbítek egyébként, mert valamit átírt benne. A Gyere apa, ígyunk most egyet részt, azt felcserélte anyára. Tehát Gyere anya, ígyunk most egyet.
0: Amúgy ez innentől már az
2: övé. Innentől sajátom, hello.
0: Igen, igen. Én tulajdonképpen mostantól így fogok zenei karriert építeni, hogy különböző ilyen brutálisan nagy slágereket előadok, úgyhogy egy számot átírok, és utána pedig klipet forgatok rá. Hát ez egy út.
2: Ez egy South Park epizód. A Hit meg egy című epizód, amikor rájön, amikor keresztény rockbandát indítanak, mert platina lemez szeretnének csinálni, és rájönnek, hogy igazából csak venni kell popdalokat, és a Baby meg a My Love helyett azt kell mondani, hogy Jesus. És akkor rájönnek, hogy úgy igazából már keresztény rock, hogy hiányzó Bibi helyett hiányzó Jézus, és már is megvagy.
0: Igen, és nem feltétlenül értem azt a részét se, hogy Dallos Bogi így miért gondolja, hogy ez egy félreértés volt. Imi valójában annyira szereti ezt a dalt, hogy ő megvalló győződve, hogy ezt ő írta. Tehát van ilyen egyébként, hogy valami annyira szeret.
2: Tesó, azt hittem, ezt én írtam.
1: Ráadásul én meghallgattam ennek a gyereknek a fellépését a Megasztárban, és ő úgy mutatta be ezt a dalt, hogy ő ezt anyukájának írta.
0: Hát persze, hiszen ugye apuka volt eredetileg a szövegben. Várjuk csak, én ezt anyukámnak akarom írni.
1: De hogy ez az ő kettőjük kapcsolatáról szól, és hogy ez nagyon mélyen érintette őt. Jó, az csak egy kis rész van magából a dalból, de hogy egyébként egy szép számról van szó, és hogy még felépített mögé egy ilyen történetet is, hogy ezt az édesanyjának szánta.
0: Luca, egyébként a következő nyár sláger a tiéd lehet, az Úristen ki ez a srác című dal, amelyet esetleg előadsz majd egy barátnőddel együtt. Ez onnantól szerintem a tiéd. De veletek így megesett már, hogy valamit így annyit, annyira szeretettek, hogy azt gondoltátok, hogy a tiétek.
1: Nem.
0: Nem volt ilyen, hogy egy ilyen, nem tudom, Lambó a Váci úton itt megállt, és ezt, én annyira szeretem a Lambókat.
2: Ha sokáig nézed, akkor azt hiszed, hogy ez végül is talán az enyém.
0: Nem lehet, hogy valójában csak rosszul emlékszem, mondjuk, ez igazából az enyém.
1: Olyan szokott lenni, hogy mondjuk...
2: Én Mohával voltam én legutóbb, amikor túráztam, hogy szerintem ez a Moha az enyém. Hadd pakoljak már fel belőle fél tonnát a teherautómra. Bocs, Lica.
1: Nem, hát olyan mondjuk szokott lenni, hogy mondjuk közös háztartásban élek a barátommal, és most nagyon gondolkoztam, hogy kit mondjak. Szóval, hogy közös háztartásban élünk, és ott egy-egy tárgyról már nem tudjuk, hogy igazából kié, mert már régen lett megvásárolva. És lehet, hogy ő vette, és én már sajátomként használom.
0: Aha.
1: Szóval, hogy
2: lehet,
1: ilyen azért
2: előtt. Lehet, hogy Hubaim és Csiklacival lakott együtt, és a szomszéd szobában íródott ez a dal.
0: Mindig együtt énekelték.
2: Gubbaim csak így fordulódott álmában, jöttek az akkordok, meg a melódiák, meg a quintesszenciák, és így... Megvan a dal!
0: Én nagyon szeretném, hogy mostantól mindig, hogyha szabadságjogokról beszélünk, akkor majd idézzük azt az idézetet, amit én mondtam egyszer, hogy van két álmom. Tehát, hogy egy szót ugye átvariálunk, és onnantól az a sajátom. Én nem tudom, hogy ez így hogyan történhet. De ez nagyon cuki a Bogitól, hogy ő ebben bízik. Ő ezt így szeretné, hogy ez legyen. Hogy valójában csak így összekeverte, vagy nem tudom.
1: De egy teljes szöveget, tehát, hogy nem, hogy egy idézetet, tehát, hogy ez tényleg plagizálás, amit azért komolyan büntetnek.
0: Igen.
1: Hát most az egyetemen is nem idézettem.
0: Matolcsi Ádám annyira szerette az MNB pénzeket.
1: Kösz, akkor szólj bele!
0: Azt hitte, hogy az övé. Igen, bocsánat.
1: Hogy az egyetemen is, értitek, amikor megírtuk a szakdolgozatunkat, már aki írt.
2: Ki nem írt?
1: Nem tudom.
2: Te nem írtál?
0: Én írtam.
2: Én is írtam.
1: Ja jó, akkor rád gondoltam.
2: Hello! 8 évig jártam egy BA képzésre, nehogy már elvett tőlem.
1: Jó, ne. Csak viccelek. De hogy ott is azért belénk nevelték azt, hogy plagizálni azért nagyon hatalmas büntet, hogy alapból bukást kapsz, plusz még feljelentelek. Szóval, hogy így azért ott megtanulta az ember, hogy konkrétan
2: hogy
1: még...
2: Hogy pár szót, hogy ne tűnjön plagizálásnak.
1: Nem, még az is plagizálásnak számít.
2: Ezt nem mondd el a témavezetőnek.
1: Idézni kell mindig a szerzőt.
2: Én valamit megúsztam.
0: Minden szakdolgozatot író hallgatóknak mondjuk, hogy innentől tökéletes érv lesz az, hogy azt mondjátok, hogy én annyira szeretem ezt a szakirodalmat, és annyira közel áll hozzá.
1: Hogy azt hittem, hogy ezt én írtam.
2: Azt hittem, ezek a saját gondolataim.
0: Egyébként van egy, nyilván rengeteg komment jön, hogy ki kell zárni a versenyből ezt a srácot.
2: Hogy van rajta a sapka? Azt az én még megnézném.
0: Hát igen, melyik oldalon van a szponzor felirat? Ma mindennel összefügg. Szóval, hogy nagyon sokan gondolják, hogy ki kell zárni ezt a srácot, nagyon sok a gyűlölködő komment, közben ez a srác is kommentelt nem túl szimpatikusakat, ellenben az írásképéből így valahogy így nem akarok előítéletes lenni, de az jön le, hogy én valóban el tudom képzelni, hogy ő azt hitte, hogy ez az ő fél, szóval kicsit ez jön le az írásképéből.
2: Mit reagált a srác?
1: Kicsit sok.
2: Nem a rádió akad, hanem én.
0: Az a baj, hogy annyira hosszú és szövevényes, hogy nem szolgál valódi magyarázattal erre, és nagyon hosszan kellene előkészíteni ezt.
2: Írásjeleket használ?
0: Hát,
1: nem
0: amikor
1: nagyon,
0: olyan...
1: és vesszőt sem, meg pontokat se.
2: Igen, ezek az írásjelek, köszönöm szépen. Erre gondoltam, de legalább van diplomát. Szakdolgozattal, gratulálok, Lica.
0: Erre gondoltam, amikor az írásjeleket említettem. Szóval, ja, igen, hát szabadon értelmezi az írásjeleket, szóval kevésbé érzi.
2: És a jogdíjakat is, vagy ami ez a szabadalmi.
0: Gubaimi az írásjeleket kevésbé érzi magának, mint más emberek dalait, szóval ez egészen biztos. De van egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon szép része is ennek a hírnek, mégpedig egy olyan komment, ami nekem nagyon megmelegette a szívemet. Oda kommentelt a sztori alá ennek a számnak a szerzője, tehát nem az énekes az Csík Laci, de hogy ezt a számot ezt megírta valaki, aki Csík Lacinak írta, ez a valaki pedig Balázs Norbert volt, és ezt kommentelt, és ez nagyon szép, amellett, hogy óriási gyűlölet cunami, és ki akarja zárni, tiltani mindenki, és sóval behinteni a helyét, úgy kommentelt az eredeti szám szerzője, nem az énekes, még egyszer mondom, drága fiatal énekes, szeretnék én és Csík Laci testvérem szívből gratulálni, mert tehetséges vagy, és nagyon örülünk, hogy feldolgoztad a dalunkat. Elhiszem, hogy közel áll a lelkedhez a dal, és lehet rosszul fogalmazni, fogalmaztad meg, mivel még kisgyerek vagy, de ilyet nem szabad egyem a szívet. Ha nem rólunk lenne szó, más már beperelne téged, mert a dal jogvédett. Mi nem tesszük ezt, sőt arra kérünk, hogy gyere testvér, ígyunk most egyet. Találkozzunk és beszéljük meg egy ebéd mellett, természetesen a vendégünk vagy, és segítünk neked abban, ha szeretnél egy saját dalt. Várjuk a válaszot, Balázs Norbert. Ez egy nagyon kedves reagálás erre.
1: Még az elsőnek azt hittem pár mondatból megítélve, hogy ez ilyen csak ilyen tipikus lesajnálás lesz, amikor eljátszák a gyerekeknél jóval idősebb fiatal felnőttek, vagy akár teljesen felnőttek, hogy azért én felnőtt vagyok, úgyhogy ezért el van neked nézve bármi, mert gyerek vagy.
2: Hát most igen. Már rákeresek erre a csíklacira.
0: Ez már csak a zene alatt fog tudni megtörténni, mert hogy most ez következik, és némi reklám, meg ilyesmi, utána pedig jövünk, még pedig az ötös fogat rovatunkkal fogunk jelentkezni, hogy érdemes velünk tartani. Addig hallgassátok meg egyébként YouTube-on nyugodtan ezt a számot, mert hogy mi nem merjük lejátszani, mert nem tudjuk, hogy kinek kellene utalni utána a jogdíjat. Az a baj, hogy annyira megszeretem ezt a számot, hogy kicsit már azt gondolom, hogy nekem. Úgyhogy mindjárt folytatjuk.
3: Hello, Horváth Csáli vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: nem érsz. A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
4: Hová tehetjük a 700 kiló gemkapcsot, főnök?
3: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Bácsi, a

0: Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talpon Álló.
1: 5 perccel múlt el fél 8, és ez még mindig a Talpon Álló. Hello, Luzálló Bence!
2: Hello, sziasztok!
1: Sziasztok, kedves hallgatóink! Akartam még én mondani bármit? Szerintem nem.
2: Nem.
1: És amúgy leesett a töltőm a földre, és fel akarom venni, és ezt nem tudom úgy, hogy éppen beszélek közben, szóval berakom a szignált, és majd az alatt jól fölveszem.
3: De van egy jó szó viccem, azt nem mondjam még el. Nem kell, inkább vedd fel. Jöjjön a szignál.
1: Jöjjön a szignál.
0: 5 kiadóhely. 3 műsorvezető. Egyetlen toplista. Nulla objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös fogat a Talpon Állóban.
2: Ja, bocs, ezt már bemondtam. Majd kaptam egy demencia tesztet reklámként.
1: A telefonodról érkezett egy demencia teszt.
2: Igen, most akartam mutatni a Bencének, hogy nem csak megnyitottam egy oldalt, és akkor feldobni, ha egy ilyen reklámot mondom, demencia teszt.
1: Hát ugye a személyre szabott reklámozásnak a korszakában élünk, Luca, úgyhogy nem tudom, hogy mit tud rólad a telefonod, amit mi nem. De egyébként, ha már demencia, elfelejtettem, hogy be akartam hozni még azt, hogy Magyarország, Észak-Írország mérkőzés. Pontosabban Észak-Írország Magyarország mérkőzés van ma 20-45 perctől, amit döbbenetesen várok, és el ne felejtse senki, úgyhogy most kell igazán kiszurkolni a dolgot, mert most egy nagyon nehéz hely, felettém nehéz helyzetben van a válogatott ebben ezekben a napokban, úgyhogy el kell a szurkolás.
2: Ez milyen selejtező?
3: Ez egy selejtező, nemzetek ligája.
1: Igen, így. Fogod nézni, Luca?
2: Nem.
1: Szurkolni fogsz, szotyit köpködni, és közben hangosan káromkodni?
2: Biztos, hogy nem.
3: És bármi más van kedved köpködni, csak úgy?
1: Csak úgy, ilyen pronyó módon az
2: nem,
1: utcán.
2: Nem, egyébként nem szeretek, szóval.
1: Na jó, mindegy, lényegtelen is ennyit erről a mérkőzésről, majd még esetleg elköszönés előtt tippelhettünk. Na de, fej vagy írás rovat miatt, nem fej, mi az? Ötös fogat.
3: Ötös fogat. Szignál rovat, szerint ötös fogat jön.
1: Ötös fogat rovatunk miatt gyűltünk most itt össze, ami ugye minden alkalommal egyfajta ilyen szubjektív toplistát jelent, itt, amit az én tollamból hallgathatnak meg a kedves rádió hallgatók, és ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy megkérdezlek benneteket, hogy nektek mennyire vannak szerintetek ilyen visszatérő ilyen catchphrase-eitek, ilyen olyan mondatok, amiket így gyakran mondtok, amit így valaki meghal, és igen, ez tipikusan ő szokta mondani.
2: Biztos, hogy van nekem, de van. Szerintem ilyen évente, vagy pár évente cserélődnek.
1: És ezt akartam kérdezni, hogy tudtok-e róla, vagy hogy nektek mi az? Van esetleg ilyen, amit...
3: Ezt nem mondhatom el.
1: Mert akkor onnantól mindenki arra figyel?
3: Nem, onnantól kezdve tényleg jön az NMA.
1: Ja, értem, hogy ez egy olyan típusú mondat. Nekem amúgy van egy-kettő, amit így szoktam mondani
3: én
1: gyakran.
3: Én tudom, hogy te miket szoktál.
1: Na, miket?
3: Robogunk is tovább.
1: Igen, ezt szoktam mondani. Itt rádióban is, meg színpadon is.
2: Én amúgy van egy ilyen kínai influencer, vagy legalábbis azt szeretne lenni. Nagyon aranyos kis
3: influencer
2: csajszín.
3: Vagy kínai?
1: Nagyon szeretne kínai lenni.
3: Egyébként magyar, csak ilyen kétoldalú ragasztóval már szépen húzza.
2: Nem. Amúgy Magyarországon él, és van egy ilyen vegyes élelmiszer, ja nem élelmiszerboltja, hanem igazából mindent árusítanak ott. És ő szokott kirakni tartalmakat TikTokra, és ő szokta mindig azt használni, hogy ilyenk, olyank, mindig egy kát oda tesz a szavak végére, és néha így szoktam én is beszélni, hogy ilyenket, olyankot.
3: Szóval ez sem a sajátod. Csak változtasd meg egy picit a szót, és akkor gyakorlatilag Gubaimi megúszta,
2: te
3: is megfogod.
2: De hogy ezt nem gondolom, hogy valaki azt hiszi, hogy pont ezzel a csajszival találkozik, hanem hogyha ezt a szóhasználatot így meghallja, akkor tudja, hogy ezt én mondom.
1: Amúgy igen, én nem tudnék úgy konkrétat megnevezni tőletek, amit úgy gyakran használtok, de hogy magamon valahogy így észreveszek dolgokat, de ez így inkább a műsorban van, hogy a hétköznapokban nem nagyon szoktam úgy ugyanazokat a dumákat mondani. Most azt, hogy a műsorban mondjuk mindig a fejvagyírás elején azt szoktam mondani, hogy záporozhatnak a kérdések. De az például, hogy ezt így a hétköznapokban így nem szoktam mondani. Úgyhogy ott így kevesebb van, de így vannak olyan mondásai embereknek, amik így mocskosul idegesítenek engem, ilyen visszatérőek, és így nagyon idegesítőek számomra, de nem is feltétlenül csak az ilyen visszatérő mondatok, amiket akarok hozni most ebben a toplistában, hanem vannak ezek az ilyen kényszeres jófejkedések, ez ami kicsit egy ilyen boomer humor, kicsit modoros, igen. Nagyjából ezek, az úgy tudnám jól leírni, hogyha valaki ismeri esetleg a Fonyinak a tartalmait, amiket TikTokon, Reelsekben akárhol lehet látni, ugye ő az ősapa is, ezek ezeket a karaktereket hozza. Ilyen üres tekinteteket én nem láttam még életemben, amiket most magamban
3: nézve. Nem Fonyit nézünk meg a sztár helyett, hanem egyiket sem.
1: Szóval igen, hogy a Fonyi például ezeket a karaktereket, meg ezeket a Szia Uram karaktereket, míg a parodizáján ott van az, hogy nagyon sokszor ezeket a típusú mondatokat szokta ő kiemelni. De akkor ezzel így nem segítettem most sokat, remélem, hogy a hallgatóinknak esetleg igen. Szóval összegyűjtöttem a top 5 idegesítő kényszeres jófejkedést egy listává, mert hogy ezek a mondatok, ezek a mondások engem borzalmasan idegesítenek, amikor valaki kényszeresen vicceskedni akar, és bemondja ezeket a dolgokat időről időre, és elsőre se volt vicces, de egy millió módjára pedig már annyira sem.
3: Jaj, érzem, hogy valamelyiknél meg leszek bántva. Magamra fogok ismerni.
1: Nem, egyáltalán nem hiszem, hogy ezeket te mondtad valaha is, mindegyik nagyon kellemetlen és idejét múlt. Ötödik helyen végzett a top 5 idegesítő kényszeres jófejkedés top listámon a köszönjük emese mondat.
3: Jó,
1: amikor valaki mond valamit, ami ilyen triviális.
2: De ez honnan jött?
1: Mindjárt elmondom, csak hogy előtte még kicsit hadd mondjam, hogy milyen helyzetekben használjuk ezt, hogyha valaki nem annyira hallotta. Szóval, hogy ugye ez a köszönjük emes, ez akkor szokott történni, amikor valaki mond valamit, ami ilyen triviális információ. Tehát, hogy mondjuk berakok egy zenét, és akkor azt mondom, hogy na, mindjárt jövünk a megszólalásba, és valamelyik kötök azt mondaná nekem, hogy de előtte még van egy zene. És akkor így tudom, hisz én raktam be, és akkor erre mondhatnám, hogy köszönjük emese. Tehát amikor egy triviális dolgot így, oké, no shit Sherlock, körülbelül ennek a magyar megfelelője.
3: Szerintem használják ezt még az ügyle egyes megfelelőjeként is, az ott van, és most elrontottam egy picit.
1: Ami a negyedik, de nem baj.
3: Mert én ezt arra szoktam használni, de akkor majd visszatérünk rá.
1: Jó, szóval, köszönjük el. Igen, ebben a rovatban, Bence, tudod, nem szoktunk közben példákat felhozni, mert benne, hogy előjük az egyik előtte lévő helyzetet. Nem baj, Bence, kitalálok egy újat addig. Szóval ez a köszönjük emese, ez egy reklámból jön egyébként. Valamikor a 2000-es évek közepén volt talán egy Budapest bank reklám, de ebben nem vagyok biztos, valamilyen bank reklám volt, amiben volt egy ilyen nagyon túlbuzgó emese nevű ilyen intéző karakter, ilyen titkárnő karakter. És ott volt ez a reklámnak a sztoria, hogy bármi történt, mindig az, hogy jó, oké, hát most ide raktad ezt a valamit tök felesleges, ami nem kellett volna, hát köszönjük emese, de valójában a Budapest banknál, vagy a tudja tök a milyen banknál, ott egyébként vannak erre sokkal jobb megoldások is. Tehát mondott egy hülye ötletet emese, és mindig ott köszönjük emese. És ez valahogy így a hétköznapokban így elterjedt.
2: De nagyon elterjedt, mert így nőttem fel, hogy ezt annyiszor hallottam, mostanság szerintem már kevésbé van ez így a köztudatban, meg amióta így bejönnek az angol mémek, meg ezek a szóhasználatok, azért inkább ez a no shit Sherlock, ezt szokták így magyarban is használni egy köznapi beszédben, mint sem az ilyen régebbi dolgokat.
1: Igen, és valahogy ebben a köszönjük emesében van ez a faj, és ahogy mondtam is, hogy a toplista neve, ez az idegesítő kényszeres jófejkedés. Szóval, hogy ebben tényleg azt látom, hogy így oké, végül is ez egy ilyen. És ez nagyon nehéz most így az ezzel kapcsolatos érzéseimet úgy elmondani, hogy közben ne veregessem kicsit a saját vállunkat. Mert hogy az van, hogy nagyon hasonlít ez arra a működési módra, ahogyan mi működünk itt sokszor a rádióban. Mert az van, hogy így beszélgetünk a rádióban, de nem csak mi, hanem mindenki, aki hasonló dolgokkal foglalkozik. Tehát tényleg egyszerűen félrem, és nem királykodni akarok. Csak hogy alapból egy ilyen jellegű műsornak a működése az, hogy beszélünk valamiről, és egyébként nagyon-nagyon sokszor hírekbeli, filmekbeli aktualitásokat hozunk be poénként. És történik valami a világban, ami így nagyon így benne van a hétköznapjainkban, vagy így sokat hallunk róla, és kicsit arra utalva hozunk be egy poént, és így ütünk le egy helyzetet azzal, hogy valami tök más témát így ide kötünk, és hogy mit tudom én, van a most Sesták Miklósnak a nem tudom letartóztatása, vagy akármi, ami most éppen így aktuálisan van, és van egy beszélgetés tök másról, mondjuk a mit tudom én a moháról, és akkor behozunk egy olyan poént, ami kapcsolódik valahogy ehhez. Egy kis kikacsintás, és egy ilyen aktualitásnak a behozása poén szintjén. Na most a köszönjük emese, az ezt a metódust mímeli, de közben egy olyan dologgal, ami 20 éve irreleváns, és már akkor is rossz volt, amikor ez releváns volt.
3: Ez vele a baj, tényleg, hogy még használják. Tehát akkor, amikor volt ez a reklám, és először bemondták ezt, akkor szerintem volt egy ember, aki nevetett. Tehát amikor először ez megtörtént, akkor még jó volt. Inkább tényleg az a gond, hogy ez így fennmaradt.
2: De a reklám szempontjából meg pont ez a jó, hogy
3: nem, mennyire emlékeznek. Nem tudjuk, hogy milyen reklám. És egyébként egy nagyon jó, kiváló színésznő, Stefanovics Angéla játszotta emesét azokban a reklámspotokban, aki azóta meg most már a tűrhő hegesztő művész a Telekomnak a reklámjaiban, szóval, hogy ő így mindig ezeket csinálja. Szóval szerintem ez tényleg inkább az a gáz, hogy egy 20 évvel ezelőtti popkulturális jelenségre utalsz vissza 2026-ban.
1: Negyedik helyen végzett. Na vajon, micsoda? Egyébként az Ülj le egyes, de mivel ez nagyon hasonló, és közben eszembe jutott nekem egy másik, amivel egy kicsit saját magamba is belerugok, meg szerintem minden apukába, aki így valaha már így apuka vicceket sütött el, és ez egy olyan tréfa, amit így magam is sokat mondtam egy időben, akkor negyedik helyen egy másik lesz, nem az Ülj le egyes, hanem negyedik helyen végzett az a pillanat, amikor egy pillanatra lekapcsolódik egy villany, vagy sötét lesz, és valaki bekiabálja, hogy szabad a csók.
3: Így van, köszönöm szépen, a legnagyobb adoroskodás.
1: Metrón előszeretettel használtam több alkalommal.
2: De a metrón kerültél már olyan szituációba, hogy lekapcsolódott a villany.
1: Persze, igen. Ott van olyan, hogy így időszak, tehát ilyen pillanatnyira tudod, így lekapcsol gyorsan a villany, és már is vissza.
3: Igen, egészen gyakori volt.
2: Most és valami belső indítatás visz ehhez, hogy akkor most be kell kiabáljam, hogy szabad a Joe.
3: Igen, ez a vízkönyves modorosság.
1: Igen, de közben szerintem ez amúgy vicces. Tehát, hogy az a baj, hogy ez az a boomerkedés, és az az idegesítő, kényszeres jó fejkedés, amiközben szerintem amúgy jó fejség. Szóval...
2: De az a baj, hogy ez csak szerinted.
1: Igen, de hogy, és én ezt azért mondom, hogy szerintem ez jó, én ezt full használtam. Manapság már azért nem mondom, mert már talán elhasznált, de mondjuk én egy 6-8 évvel ezelőtt, én konkrétan emlékszem ilyen szitúra, hogy egy barátom utazunk a metrón, ez megtörténik, és én felkiáltok, hogy szabad a csók, és nagyon jól szórakozunk mindezzel.
2: De túl szerintem... hamar kapcsolódtak vissza a villanyok.
3: És látták, hogy te voltál.
1: Igen, és látták, hogy smárolok a haveromban.
3: De szerintem ilyen helyzetben, amit te mondasz, azért tud szórakoztató lenni, mert annyira kínos, hogy ezt valaki megmeri csinálni élőben a metrón, hogy már azon nevetnek, hogy így haha, de jó, behozott valami nagyon boomer dolgot, valami tényleg rettenetesen modoros dolgot, tehát amikor egy picit már önmaga paródiájává válik, az szórakoztató. Igen. Ebben. Maximum.
1: Igen, és így tényleg még jobban működik, hogy jaj, de kellemetlen vagy, hogy ezt képes voltál bemondani, és kicsit olyan hangsúlyan mondod, látszik az arcodon, vagy nem látszik, mert sötét van, de hogy azért úgy le lehet vágni, hogy iróniából csinálod, akkor meg abszolút megállja a helyét a mai napig.
3: Én eleve az eredetét nem értem, tehát miért lenne szabad a csók csak attól, mert sötét van?
2: Sőt, nem
3: ha valamikor nem tudsz csókolni, de mert amúgy meg nem szabad csókolózni, ha látnak?
2: De lehet, csak úgy felbátorodnak az emberek, hogy
3: hát
2: ez nem kerül.
3: De találom a száját a sötétben, csessze meg. Hát ha valamikor nem jó csókolózni azzal az emberrel, aki amúgy mellettem ül, és bármikor le tudnám kapni, az akkor, amikor nem látom.
1: Ez azért van, mert tudod, egy ilyen kavartok, de a társaság előtt még nem vállaljátok föl, és akkor van egy buli, ahol mondjuk lekapcsolják a villanyokat, akkor lehet, hogy egy félreeső szoba részlegbe csókolóztok egyet. Ebből ered szerintem ez.
3: De hát csak reménykedni tudsz, hogy azzal smárolsz, akit kinéztél magadnak, nem?
1: Hát valószínűleg együtt mentek oda, és várjátok meg, hogy sötét legyen.
3: Én nekem az a vágyam, hogy egyszer meg tudjam csinálni azt, hogy ugyanígy, hogy egy, mondjuk az egy rövidebb áramszünet kell, és a metró mondjuk nem alkalmas erre, de hogy egy, nem tudom, egy 8 másodpercre kimegy a fény ott, ahol éppen vagyok, és mikor visszajön, akkor már mesztelen legyek. De ezt valahogy így megcsinálni, hogy így tudod, ez a fény fel, sötét, fény fel, és ugyanabban a pózban, de mesztelenül létezem tovább.
1: Én csak azt várom nagy, hogy valaki akarjon velem smárolni világosban is, na mindegy.
3: Ha csinálhatom, mesztelenül meg vagyunk.
1: És a metrón. Harmadik helyen végzett a top 5 idegesítő, kényszeres jófejkedés top listámon. De egy olyan pont, ami kicsit kapcsolódik a köszönjük elmeséhez, mert hasonló az eredet története, amikor valaki köhög, és beszól valaki, hogy Robi tusszin.
3: Ütném.
1: A Robitussin ugye egy gyógyszer, egy köhögésre való gyógyszer volt, nem tudom, hogy még létezik-e, egykoron létezett,
2: még létezik.
1: Az volt ennek a reklámnak ugye a lényege, hogy...
3: Anya, ha valakit szent, azt mondjuk egészségedre?
2: Igen. És hogyha köhög, akkor mit kell mondani?
3: Robitussin!
1: Ez egy hangjáték volt itt a talponállóban, tulajdonképpen ezt most felvettük.
3: Hoztam számlatömböt.
1: Igen, Bence tud szinkronra számlázni, a Robitussinnak várjuk a megkeresést. Na és ez a mai napig megy, hogy valaki köhög, és valaki bemondja, hogy Robi tusszin. És akkor így, valaki így, tudod, úgy mondja, hogy így mosolyog, és közben azt gondolja, hogy most vicceset mondod. Robi tusszin, én meg így, aha, dögölj meg. Tehát, hogy körülbelül így egyből ilyen égtelen haragra gerjedek, hogy Robitussin, szarrá verjelek?
2: Még az az érdekes egyébként ebben, hogy szerintem nincs olyan, tehát legalábbis akik látták ezt a reklámot, a 90%-át az embereknek idegesítette ez a reklám. Ez biztos, és pont ezért maradt meg ennyire a köztudatban, és ennek ellenére is használják ezt a mondatot belőle.
3: És közben teszem hozzá, életemben nem vettem Robitussint. Tehát bármikor, amikor köhögtem volna, sosem jutott ezt. Tehát beleégett a fejembe, hogy köhögésre Robitussin, de soha nem vette, és életemben nem használtam Robitussin. Szerintem nem is forgalmazzák ezt a gyógyszert, esküszöm, sosem találkoztam. Tehát orvos egyszer nem írt fel nekem Robitussint, nem ajánlottak Robitussint arra. Most nagyon sokszor elmondom, úgyhogy van nálam számla, ezt jelezném a Bayernnek is, vagy nem tudom, ki forgalmazza. De hogy érted?
1: Hirtelen nem értettem, hogy a Zsoltnak mi köze van ehhez, de akkor most összeraktam, hogy milyen Bayernre gondolsz.
3: Szóval, annyira még szerintem el sem érte a célját, mert használjuk, és egy ilyen tényleg idegesítő modorkodás?
1: Idegesítő, kényszeres jó felkedéseket hoztam pontosan.
3: Igen, ez lett belőle, de valójában nem hiszem, hogy piaci rekordokat döntögetett volna ez a gyógyszer.
2: De amúgy szerintem igazából ez nem is erről szól, mert mint hogy engem például személy szerint nem idegesít ez, hogyha valaki ezt mondja, de szerintem tök jól megfogták azt a részét, hogyha már most a reklámról beszélünk, hogy valóban nem tudnak mit mondani arra, hogyha valaki köhög. Akkor arra nincs konkrét egy ilyen szólásunk.
3: Ki vagy nyerle?
1: Hát igen, a tüsszentésnél viszont, tehát ami a tüsszentésnél megvan.
2: Igen, hogy egészségedre.
1: Úgy van, hogy első tüsszentés egészségedre, második tüsszentés azt is, harmadik fulladj meg. Igen, szóval általában ez
3: kussolj már.
1: Igen, általában így működik. Második helyen végzett a top 5 idegesítő kényszeres jófelkedés top listámon az a pont, az a mondás, amely úgy szól, hogy jár a keksz. Amikor ez jaj, ilyen ne. 2010-es ne. Évek eleje, nem és tudjátok, az volt, hogy így kutattam a kis buksimban, hogy vajon mely mondások kerülhetnek ide. És amikor eszembe jutott, hogy jár a keksz, egy kicsit így összerándult a gyomrom, hogy ó, tényleg vannak emberek, akik ezt így mondják. Ugye ennek a kontextusa hasonló, mint az ülj le egyes, meg a köszönjük emese, hogy valaki így ugye, vagy valaki kétféleképpen lehet így is használni, mint az ülj le egyes, köszönjük emese, de lehet úgy is használni, hogy valaki valami apróságot így segített, vagy nem tudom, vagy apróságot így hozzátett a közöshöz, de ilyen látványosan kicsi apróságot tett hozzá. És akkor így azt mondod, hogy jól van, jár a keksz. Na szép volt, ügyes voltál, jár a keksz. Na ez a jár a keksz mondás, ez valami rémületesen kellemetlen.
2: Szerintem is amúgy.
3: És az a gond, hogy én ezt nagyon sokszor megkaptam, úgyhogy nem tetszik nekem, hogy ezeket hozott
2: fel. Mert ilyen lekicsinylő egyébként, tényleg az, hogy jár a keksz, mint egy kis állatnak, aki le tudott ülni, vagy le tudott feküdni a talpára. Ezért megjutalmazod.
1: Igen, és tényleg önmagában már az, hogy van egy ilyen lekicsinylő oldvasat a dolognak, de hogy mindez még megvan spékelve azzal, hogy én lekicsinylő vagyok, de közben azért önön jó fejségemet és ezáltal a kettőn közti különbséget, azt kiemelem azzal, hogy egy humoros bombonnal fogom most mindezt kifejezni, hogy én lekicsinylő módon tekintek rád. Viszont ezzel nem azt mutatod, hogy te jó fej vagy, hanem azt, hogy te máskor, ha valaki köhög, azt mondod, hogy Robitussin, és valószínűleg ezért nem kaptál még elég mennyiségű szájbaverést.
3: Meg egy picit azt, hogy az összes beszólásod az a 2000-es évek közepéről van.
1: Hát igen, igen. Ti kaptátok ezt a jár a kekszet?
3: Én kaptam, én kapogattam ilyeneket, mert nem tudom miért, nem tudnék konkrét példát felhozni, de hogy ez a jól van, jár a keksz, és ilyen és ráadásul ezt mindig azok az emberek mondják, akik általános iskolában még ők a bulik, de amikor már átmennek gimnáziumba, pont azért, mert ilyeneket mondanak, hogy jár a keksz, ott már őket ütik.
1: És ez jól is van így.
3: Ez az úgynevezett circle of life, az élet körforgása, az oroszlán király elején erről énekel egy gyönyörűt Szulák Andrea.
1: Igen. És végül az első helyezett a top 5 idegesítő kényszeres jófejkedés listámon az a pont, amelyet bárki mond, bárki használ, én tényleg nem érzem azt, hogy bármilyen helyzetben megoldás lenne az erőszak, kivéve ezt, amikor valami leesik, és utána valaki azt mondja, hogy le fog esni. Én ilyenkor oda mennék, így megfognám így a gallériát az embernek, és így megráznám, hogy fejezd be! Mikor volt ez vicces?
3: Egyszer ezek viccesek voltak.
1: Igen,
3: egyszer.
1: Csak az akkor, amikor ez vicces volt, valószínűleg még Ferenc Ferdinánd élt, és nem pedig 2026-ot írtunk. Értem, hogy ezen egyszer jót röhögött, mikor nem tudom, a költségvetéssel kapcsolatban nagyot vitázott egymással Kossuth és Széchenyi a padsorok között, előtt, de az a, de ez a lefog esni dolog, ez uram, atyám, miért? És alapból ideges vagy egy kicsit, mert leesett az a valami. Nem egy nagy bosszúság, egy pici bosszúság. De onnantól fogva, hogy valamit lejtek, lejtem a flakonomat, és ezután azt mondja valaki, hogy ez csak egy picit azért bosszúság. Nem nagy apróság, aj, már megint lehajolok, fölveszem. De ha valaki erre rámondja azt, hogy le fog esni, akkor ezzel 50-szeresére növelte a bennem lévő stresszfaktor.
3: De én, és én még emellé akartam tenni párhuzamban, amit egyébként írt egy hallgató is nekünk SMS-ben, hogy nem baj, ez már lejjebb nem esik. Lejjebb már nem fog esni. Tehát ott arra is azt érzem, hogy így köszönöm szépen, tehát hol lettem ettől nyugodtabb? Vagy ez
1: de
3: most
1: abban
3: csak
1: van valami. Abban szerintem még van valami, mert hogyha az van, hogy éppen nem tudom, szereltek valamit, és leesik egy csavarkulcs, és tiszta gépzsír a kezed, akkor elmondod, hogy azonnal már lejjebb nem esik. Jó, van, nem kell egyből visszatenni a helyére, nem kell most erre időt fordítanunk, jó helyen van az ott, tudjuk hol van. Ebben van egy ilyen, és ez még engem annyira nem idegesít, de ez a lefogásni, ez a érted, tudod, mert hogy már leesett, és amúgy, ha ezt korábban mondom, hogy le fog esni, azzal ugye segítettem volna neked, én viszont időben később mondom, és ez egy akkora humor, hogy bang!
3: De akkor ezt
1: gyűlölek, úgy, ha ezt mondod.
3: Úgy kéne csinálnod, Peti, hogy amikor legközel veled ezt elmondják, akkor odamész, és tényleg egy ilyen nagy parasztlengővel, vagy egy ökrössel így arcon vágod, és utána azt mondok, hogy én meg pofán foglak.
1: Igen! És ez mennyire
3: tökélet? De az ütés után mondjad.
1: Megütöm, és utána azt mondom, hogy igen, szájba foglak verni. Na, én azt gondolom, hogy ezeket nem mondja senki. Nagyon-nagyon röviden reflektáljunk, mert túl vagyunk már most azon az
2: igen,
1: időn.
2: Igen, csak hogy szerintem ezek olyan dolgok, hogy tényleg, akik így ebben a korszakban nőttek fel, és meghatározták ezek a mondások, vagy reklámból vett szövegek, a nem tudom, felnövésüket, tinédzser korukat, és elsajátították ezt abban a korban, amikor a leginkább fogékonyak voltak erre. Most mi ugyanezt fogjuk csinálni szerintem majd ezekkel a mémekkel, meg vicces beszólásokkal, amik hunglisul vagy angolul vannak. És szerintem megnézném, hogy 30 év múlva mondjuk a mi gyerekeink majd mit fognak mondani, és lehet ugyanúgy fognak reagálni.
1: Ha ilyen kellemetlen leszek, mindenkit feljósítok, hogy szájba verjen, amikor majd ennyi idős leszek. Nos, kedves hallgatóink, köszönjük, hogy itt voltatok ma, ez volt már a talpon álló, nagyon túllógunk itt az időnkön, úgyhogy hajrá Magyarország, majd Észak-Írország ellen 20:45-től találkozunk pénteken, Spotify-on, meg Instán, kövessetek minket, csá!
4: Hello!
2: Sziasztok!
0: Ez volt már a talpon álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: vagyunk, hogy nem mersz betelefonálni.
1: One, two, three, ho!
2: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Felborult két vasúti tartálykocsi, jelentős fennakadások vannak a MÁV-nál. Estartolt az Erdők hete, hamarosan pályáról lép a foci válogatott. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Felborult két petróleumot szállító vasúti tartálykocsi Budapesten. A baleset Rákos állomás közelében történt. Az egyik kocsinál szivárgás is volt, ezt megszüntették. A baleset miatt teljes vágányzárat rendeltek el, így jelentős fennakadások vannak a Budapest-Miskolc és a Budapest-Békéscsaba vonalon. Az Intercity Miskolc felől csak 60-ig, Békéscsaba felől pedig Szolnokig járnak. Több elővárosi vonat kimarad, vagy rövidebb útvonalon közlekedik. A keleti pályaudvar és Pécel 60, illetve Rákoshegy között pótlóbuszokat indítottak. A mai nappal kezdetét vette az Erdők hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
6: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdőiskola foglalkozás, sok szakvezetések, nyílt napok. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
5: Hétvégén megtartják a 34. Európai Madármegfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten összesen 59 helyszínen szervez programot. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék többek között a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. A rendezvény egyben játékos verseny is az országok között. Magyarország tavaly két kategóriában is első helyen végzett. A hazai adatokat vasárnap délután 4-ig lehet beküldeni. További részletek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Ismét pályán a magyar labdarúgó válogatott. Márko Rossi szerint nehéz mérkőzés vár a csapatra az északírek ellen a Nemzetek Ligája B-divízió.

0: Angliában. A szövetségi kapitány kiemelte, a házigazdák fizikális futballt játszanak, ezért végig koncentrálni kell, és kevés gólra számít. Az északír magyar ma este 3:49-kor kezdődik. Továbbra is derült száraz időnk lesz, hajnalban csak néhol alakulhat ki átmeneti pára vagy köd. Reggel általában 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken vagy pont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható. A szél helyenként megélénkülhet, délután 22-25 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán is száraz idő várható, északon felhősödhet az esti órákban.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

0: Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: Sziasztok, ez a Balance című műsor itt a Rádió Café 98-on, én Czoller Andi vagyok. Az elmúlt hetekben számos oldalról próbáltuk már megközelíteni a cukorbetegséget, azt, hogy mennyire fontos a teljes életmódváltás. Egy terület azonban még csak érintőlegesen került szóba, ez pedig a táplálkozás. Ma este Vrábel Krisztát köszönthetem itt a stúdióban, aki séf, gasztronómiai szerző és gasztroblogger. Szia!
2: Szia Andi, köszönöm a meghívást!
1: Szerintem nincs olyan nap, amikor az ember ne találkozna a social media különböző felületein egy-egy olyan bejegyzéssel, hogy ezt teszem, ezt vettem, nézd, milyen ügyesen megfőztem, megsütöttem. Te hogy állsz hozzá ezekhez?
2: Én is szoktam felrakni ilyen képeket.
1: Na jó, de neked ez részben a munkád.
2: Részben a munkám, természetesen. Én is felrakom persze, és hát egyre több helyen van. Tehát egyre nagyobb szerepet kap, azt gondolom, hogy a táplálkozás, az egészséges táplálkozás. És itt van mégis az ellentmondás, hogy minél többet beszélünk az egészséges táplálkozásról, ha kinézünk az utcára, és körülnézünk az utcán magunk körül, akkor viszont azt látjuk, hogy hiába beszélünk róla nagyon-nagyon sokat, mégis egyre többen, mintha sajnos elhízottak lennének.
1: Hát mert én azt gondolom, hogy az emberek ebben is következetlenek, belekapnak egy-egy diétába, azt hiszik, hogy akkor az most mindenre megoldás, de hogy ezek legtöbbször átgondolatlanok, vagy csak mint egy birkák megyünk valami olyan után, amit látunk, hogy na ezt már mennyien lájkolták, akkor biztos jó. Hát ez alapján nem lehet azért életmódot vagy étkezést kordában tartani, meg egészségesnek maradni.
2: Meg nyilvánvalóan nem is várhatjuk el az átlag embertől, akinek nem ez a foglalkozás és nem ételekkel foglalkozik, hogy abban a rengeteg információban ő el tudjon igazodni, ami ugye a neten eléri őt, mert nem csak azt mondom, hogy amihez ő fér hozzá, mert azon már szerintem túl vagyunk, hanem amivel bombázzák az embert ugye rengeteg információval, és abban eligazodni ugye azért nehéz egy átlag embernek, akinek egész más területen jár az agya, egész máshoz ért. Nehéz elvárni azt, hogy a sok ellentmondó, akár egymásnak nagyon sarkosan ellentmondó információból ő valamit leszűrjön magának, és a jót tudja leszűrni. Tehát azt gondolom, hogy ez fontos. Ahogy te is mondtad, hogy dolgok népszerűvé tudnak válni egy pillanatig akár. Lehet, hogy egy fél évig, egy évig valamilyen éppen aktuális diéta nagyon divatos lesz, nagyon népszerű, sokan lájkolják, mindenki azt hiszi, hogy ez a jó, utána egy fél múlva meg elfelejtik, és jön a következő.
1: És megszáfolják, hogy hát az semmire se volt jó. Én megmondom őszintén, hogy olyan szempontból szoktam azért ezeket nézni, hogy inspirálódjak. Tehát ez amikor megkérdezi az ember otthon a családot, hogy na és mi legyen holnap az ebéd, hát valami, meg amit tudom én, nekem mindegy, és rád bízom.
2: Az elektronomat mindig a nekem mindegy.
1: És akkor ezen belül azért az ember próbál egy kicsit tényleg ihletet meríteni legalább. Aztán az egy más kérdés, hogy megnézem is, esetleg nem úgy csinálom meg, de valami ötletet lehet belőle meríteni.
2: Abszolút, abszolút, és szerintem ami nagyon, legalábbis amit én látok, ami hozzám eljut, másoknak a tartalma, hogy azért a világtrend szerencsére ma az, hogy nagyon-nagyon sok zöldséget kellene fogyasztani, és ugye ebben nagyjából most azt látom, hogy mindenki körülbelül egy irányba megy, hogy a rostgazdag, zöldséggazdag táplálkozás, zöldségben gazdag táplálkozás, az lesz nekünk a jó. Az megint egy másik kérdés, hogy ezt látjuk, és itt most nem arra gondolok, hogy csak zöldséget kellene enni, de az, hogy mondjuk nagyon-nagyon sok zöldséget fogyasszunk, az egy hasznos dolog a szervezetünknek. Ezt én most azt látom, hogy mindenhol, szerencsére, mindenhol mondják. Én 15 éve mondom, de most máshol is elkezdték szerencsére ezt mondani.
1: Igen, és ebbe tök igazad van, és én is így gondolom, viszont nekem azért vannak olyan tapasztalataim, hogy azoknak a zöldségeknek, gyümölcsöknek a minősége, amit az ember meg tud venni, akár piacon, akár egy szupermarketbe, hipermarketbe. Nem biztos, hogy erre gondolt a költő, amikor azt kérte, hogy egyek zöldséget, meg gyümölcsöt.
2: De talán még mindig jobb, hogyha mondjuk egy szelet húst, egy fél kiló olajban sült krumpli helyett.
1: Ez biztos.
2: Mondjuk megeszem valamilyen zöldséggel, ami lehet, hogy kapott vegyszert, de a krumpli is kapott vegyszert, meg az még olajat is kapott, és valójában nincs benne. Tehát lehet, hogy ezekben a zöldségekben már nincs annyi tápanyag, annyi vitamin, annyi ásványi anyag, mint ahogy azt a jó Isten megteremtette, és amikor a néni kapálta kint az ő kis kertecskéjét, és akkor ott, amit ott megtermelt, és abba esetleg amennyi volt. Nyilvánvalóan a nagyüzemi termelés ezeket tönkre tudja tenni.
1: Persze.
2: De én azt gondolom, hogy még mindig jobban járunk ezzel, mint sem, hogyha nem ennénk semmi ilyesmit. Illetve azt, hogyha ezeket folyamatosan váltogatjuk, ezeket a zöldségeket, és mondjuk én nem csak paradicsomot eszem folyamatosan, hanem mindenféle zöldséget eszek, akkor esetleg mondjuk azt is még tudom kerülni, vagy minimalizálni annak a kockázatát, hogyha mondjuk az az egy adott paradicsom folyamatosan egy vegyszert kap, akkor legalább vegyítem, hogyha ironikus szeretnék lenni, azt mondom, hogy akkor vegyítem más fajtákkal. Tehát a változat, igazán arra szeretnék kiukadni, hogy azért, hogyha változatosan táplálkozunk, és változatosan étkezünk, az alapanyagokat folyamatosan csereberéljük, és párosítgatjuk őket, akkor nem kell azért ahhoz táplálkozás tudósnak lenni és szakértőnek, hogy minden tápanyagot bevigyünk a szervezetünkbe.
1: Egyébként most, ahogy beszéltünk, vagy beszélsz erről a dologról, az jutott eszembe, hogy teljesen leszoktunk arról, hogy a szervezetünk jelzéseit figyeljük. Tehát én, nekem például, bocs, hogy magamat hozom ide be, de nekem rendszeresen van ősszel-télen egy olyan időszakom, amikor megőrülök azokért a zöldségekért, amik a föld alatt nőnek.
2: Lásd, bizony, cikla, és a színe. Bizony,
1: torma,
2: bizony.
1: Répa.
2: Sütőtök. Mondjuk az nem a föld alatt van, de akkor de az édesburgonya.
1: A cikla, meg a torma,
2: igen.
1: Az nekem hónapokon keresztül megőrülök érte, annyira imádom. Tehát valószínűleg hiányzik egy olyan ásványi anyag akkor éppen a szervezetben. Csak azért ezt régen jobban tudták. Tehát nem véletlenül voltak például a savanyú káposztás téli ételek, meg a sütőtökös ételek. Ez mintha kikopott volna.
2: Mert szerintem az a rengeteg mesterségesen módosított táplálék, amit eszünk, szerintem ezeket az érzéseket egyszerűen elnyomják bennünk. Ha már valaki eljutott arra a pontra, hogy ezeket a jelzéseket a szervezetében, a szervezetének ezeket a jelzését meghallja, akkor szerintem szuper úton jár, és a lehető legjobban, mert akkor odafigyel magára. Mert igen, nem véletlenül, én pont ugyanezt szoktam érezni, tehát nem véletlenül vannak ősszel azok a zöldségek, amik vannak, a brokkoli, a kelkáposzt, a sütőtök, az édesburgonya, a cékla, nézzük meg, mind mennyire mély színű, antioxidánsokkal tele lévő zöldségek, ami nyilván arra készíti majd fel a szervezetünket, hogy a előttünk álló hideg téli időszakra megfelelő ásványi anyaggal és megfelelő energiával lásson el minket. Tavasszal ugye jönnek a primőrök, akkor meg ugye, nem, én a legelső primőrrel, a medvehagymával vagyok így. Uh-huh. Én ezt, amikor meglátom, hogy van, akkor eszem, egy hétig eszem, utána rá se tudok nézni. Tehát valószínűleg annyira telítődik a szervezetemmel, akkor egy hétig medvehagyma levesnek, salátának, cacikit készítek belőle, tehát csomó minden módon felhasznál, de utána nem tudok rá se nézni, nyilván a szervezetem telítődött vele. Tehát viszont ahhoz, hogy ezeket a jelzéseket meghalljuk a szervezetünknek, ezeket a jelzéseit, ahhoz nem tehetjük azt meg, hogy már reggel a, nem tudom én, a cukorból és pálmazsírból álló mogyoróvajjal jól kikenjük a szájpadlásunkat, meg a... Na de hányan indítják
1: igen,
2: így a napot,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen,
2: te
1: igen.
2: Itt most azt mondod, hogy jaj, én is azt mondom, hogy jaj. Szóval, hogyha a pálmazsír eltömítette az ízlelő bimbóinkat, nyelőrendszerünket, és a bármit szépen oda tapad, tehát ugye akkor nehéz lesz meghallani a szervezetünknek a jelzéseit.
1: Nagyon komoly hatása van ugye azoknak az ételeknek, amiket az ember gyerekkorában a családjából, a nagyszüleitől vannak ezek az örökölt receptkönyvek, a rongyos szélű kézzel írt receptekkel, és ezek nehezen mozdulnak meg egy-egy családban. Azért ezeknek többsége az nem olyan alapanyagokból, nem olyan eljárással készül, ami a mai mondjuk egészségesnek nevezett ételekhez szükséges lenne.
2: Szerintem a főzésnek és az ételkészítésnek alkalmazkodnia kell az adott élethez, az adott életciklusokhoz és az adott környezethez. Tehát a mai világ már nem teszi azt lehetővé, hogy egy étel másfél-két-három órán keresztül készüljön otthon, mert akkor már nem fogjuk elkészíteni.
1: Mert hát maximum órát, hétvégén, igen.
2: Hétvégén talán, de szerintem már akkor se, vagy esetleg az ünnepnapok erre szerintem nagyon jó kiemelt pillanatok, hogy akkor mondjuk azért adjuk meg a módját, és egy akár karácsony, születésnap, bármi esetén azért picit több időt szenteljünk rá, akinek ez örömet okoz persze. De az, hogy elvárni azt, hogy a hétköznapokban egészségesen táplálkozzanak családok, azt akkor lehet teljesíteni ezt a feladatot, hogyha olyan típusú ételeket készítenek, amelyek illeszkednek a mai életvitelünkhöz. Tehát azért ma mindenki javarészt a munkahelyén, a rohanásban tölti, ha kell, ha nem, stresszeljük magunkat teljesen feleslegesen, vagy nem feleslegesen. De ugye ebben nem fog beleférni azt, hogy én most 2 órát főzök, akinek belefér, és ez nyugtatja le, az tök jó. Tehát ő csinálja, de én azt gondolom, hogy nagy átlagban sajnos nem fér bele, és teljesen megértem azokat a, tehát én is házi asszony vagyok, gyerekeket nevelek, bár most már egyre nagyobbak, egyre kevesebb velük az effektív tennivaló, de nekem se fér bele az az életembe, hogy én napi szinten 2-3 órát főzzek, hanem ez lenne a foglalkozásom, hogy amúgy napi 5-6 órát főzök különben, de hogy amúgy nyilván nem fér bele. Tehát, hogy olyan ételeket kell ma szerintem kínálni az embereknek egészséges táplálkozás címen, ami 20 perc alatt elkészül, vagy maximum fél óra alatt elkészül, mert különben azt fogja választani, tehát azt gondolom, hogy a döntésnek, vagy azt kellene felkínálni döntési szituációba azt a lehetőséget, hogy most elmegyek a boltba, és a készet megveszem, uh-huh. és azért nyúlok, mert azt mondjuk 10 perc alatt otthon megmelegítem, kitálom, stb. És ugye ennek kell egy alternatívát nyújtanunk, erre kell egy alternatívát nyújtani a 10 perccel szembenre. Na most azzal nem tud versenyezni a 1,5-2 órás étel.
1: Rendszeresen lehet látni a főzőműsorokban is ilyen 30 perc alatt elkészülő, akár több fogásból álló menüsort is, hogy meg lehet igazából csinálni, ha az ember elég alaposan, tudatosan felkészül erre. De hát azért a mindennapi életben ez egy kicsit komolyabb átgondoltságot igényel, illetve hát amit a legelején beszéltünk, hogy érnek hatások, és lehet, hogy az egész ételhez való hozzáállásunk így a hétköznapokban arról szól, hogy az élvezetet keressük benne, és nem feltétlenül az
2: a funkciót,
1: egészségességet,
2: igen, és a funkciót,
1: meg a
2: tápanyagot. Igen. Igen, ez biztos, hogy így van, mivel hogy pont ugye az a világ, amiről beszélünk meg, amit azt gondolom, hogy nem is nagyon kell körülírnunk és bemutatnunk, hogy milyen a világ, amiben élünk. Nyilván, hogy örömforrást keres mindenki, és az étel erre ugye egy nagyon jó eszköz, akár az örömöt fokozni, és azt még egy kicsit meglovagolni, akár a bánatot egy kicsit enyhíteni, ugye itt nem kell beszélnünk a különböző ilyen csokoládéevésekről, de hogy igen, tehát hogy az kell, hogy az étel örömforrás is legyen. Szerintem az tagadhatatlan, hogy azt viszont tovább visszük, amit a nagymamától tanult az anyuka, az anyukától tanult az ő gyereke, és majd ő is továbbadja. Az egész étkezéshez hozzáálló viszonyunkat szerintem az a családban dől el, és azt adjuk tovább. Tehát ez egy a nevelésnek én azt gondolom, hogy a része, ami folyamatosan ott van a gyerekek körül, már egészen kiskorától kezdve szerintem, akár a szoptatástól kezdve, de utána a hozzátáplálástól kezdve, meg pláne, mert van az a szülő, aki ilyenkor megveszi a szuper bio tápszert, van az a szülő, aki ilyenkor csak főz a gyerekének, valaki meg vesz, amit vesz, szóval változik, és már itt elkezdődik, és ezzel folyamatosan mintát adunk, és mutatjuk a mintát, és ne csodálkozzunk azon, hogyha mondjuk egy családban az anyuka nem főz, mert nem szeret főzni, vagy nincs rá ideje, és ő nem főz, akkor jó eséllyel a gyereke se fog főzni.
1: Ez egyben szűkülést is jelent, nem? Az ételek tekintetében.
2: Nagyjából igen, én azt gondolom, hogy a gyrosz, a csirkemell és a sült krumpli körül szűkül majd le valahol a történet, és a pizza körül, a fagyasztott pizza.
1: Olvastam egyszer, vagy le is lehet, hogy láttam, vagy olvastam egy olyat, hogy óvodás csoportnál csinálták meg azt, hogy terüly asztalkámat raktak be nekik a létező összes akkor felelhető kajából, és az első néhány napban nem tudtak mit kezdeni vele, és csak a csirkemell, meg a sült krumpli, meg a fagyi, és eljött az a pillanat, 4., 5. nap, nem emlékszem pontosan, amikor elkezdtek mást is választani, és elkezdtek egy kicsit az ösztöneikre jobban hallgatva enni.
2: Ez nagyon fontos lenne, hogy bár azt gondolom, hogy tehát óvodában így ez egy tök jó kísérlet, azt gondolom, hogy amúgy egy 4-5 éves gyereknek én olyan sokszor hallom a boltban azt, amikor megkérdezi anyuka a 4 éves gyereket ott mellettem, hogy és akkor most ezt szeretné lenni, vagy azt szeretné lenni. Tehát, hogy nem tudom, én nem nagyon kérdezgettem a gyerekeimet, most se kérdezgettem, hogy mit szeretnének enni, azt eszik, amit főztem, és az ami van. Otthon van, tehát, hogy nem biztos, hogy egy 4-5 éves gyerek túl nagy tudással rendelkezik arról, hogy neki mit kell ennie, de zárójel bezárva, sajnos sok olyat látni, nekem ez egy saját tapasztalatom, remélem nem gond, hogyha megosztom nyilván név nélkül, meg minden nélkül, hogy amikor a egyik gyermekemnek hát olyan 8-9 éves lehetett körülbelül, tehát ilyen másodikos, harmadikos általános iskolás, és jött át a kis barátja az iskolából, nálunk töltötték a délutánt, és én néztem, hogy nem tud a kisfiú késsel villával enni. nem óvodásokról vagy bölcsisekről beszéltünk, hanem mondom, olyan harmadikos általános iskolás körül lehettek nagyjából. És nem tudott késsel villával lenni, és én nagyon kis óvatosan elkezdtem ugye a gyermeket faggatni, hogy miket szoktak enni. És bent laktak a belvárosban, egy gyors étterem fölött, és akkor mondta, hogy hát onnan szoktak rendelni, meg pizzát szoktak rendelni. És akkor gyorsan összeraktam a fejembe, hogy ja, hát persze, végül is a pizzát is lehet kézzelenni, azt is lehet kézzelenni. Tehát, hogy ez az, amit a gyerekek, és ez tök jó ez az óvodai kísérlet példa, tehát, hogy, de hogy ezeken lehet javítani. Persze. Nyilván az a kisfiú is azóta megtanult késsel villával lenni remélhetőleg, de hogy ez a rossz beidegződéseken, meg a rossz szokásokon, amit esetleg hozunk magunkkal, azon én azt gondolom, hogy soha nem késő változtatni. Soha. És mindig lehet, és én mindig azt mondom, különösen kedvenc területem az ilyen női életmódváltás, főleg ugye most már itt a koromból adódóan akár a perimenopauza, a menopauza időszakában, de azt mondom, hogy sose késő. Soha nem késő. Mindig, minden nap, amikor váltunk, onnantól kezdve már csak jót teszünk magunknak, úgyhogy hajrá!
1: Te most feltételes módot használtál, hogy váltani lehetne, vagy kellene, de van az a helyzet, amikor muszáj, ezzel fogjuk folytatni a következő részben, ugye a diabéteszhez kapcsolódó táplálkozást próbáljuk egy kicsit majd körbejárni. Vendégünk továbbra is Vrábel Kriszta, aki séf, gasztronómiai szerző és gasztroblogger. Maradjatok velünk, azonnal jövünk.

0: Még ne menjetek el, a Balance magazin folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: Ez továbbra is a Balance című műsorít a Rádió Café 98-on. Én Czoller Andi vagyok, és a vendégem pedig ma este Vrábel Kriszta, séf, gasztronómiai szerző és gasztroblogger. Az imént ott hagytuk abban, hogy eljön az a pillanat, eljöhet az ember életében az a pillanat, amikor több mint ajánlott változtatni az életmódján. Ez pedig ugye egy diabétesz, vagy egy prediabétesz állapot, amikor egyszerűen muszáj, tehát saját jó felfogott érdekünk az, hogy életmódot váltsunk, és ennek azért elég fontos eleme az, hogy hogyan állunk hozzá a táplálkozáshoz, a különböző ételekhez. Nekem az a feltételezésem, hogy az ember ilyenkor megijed, és azt mondja, hogy mit nem ehetek innentől.
2: Ez teljesen így van, hogy megijed az ember, még az az ember is megijed, aki nagyon sokat foglalkozik az ételekkel. Ezt saját tapasztalatból mondom, nekem olyan kb. 15 évvel ezelőtt diagnosztizáltak inzulinrezisztenciát, és én akkor már bőven ételekkel foglalkoztam, napi szinten főztem, és még így is megijedtem attól, hogy jaj, most én akkor mit fogok csinálni, mit fogok enni, mit lehet enni, fogok egyáltalán valaha én még az életbe bármi jót enni, holott ismertem az ételt, tehát hogy nekem volt egy, volt hova nyúlni, volt kiindulási alapom, ismertem az alapanyagokat, és ilyenkor mindig próbálok belehelyezkedni olyan embernek az életébe, akinek egész más csinál, és úgy éri őt egy ilyen típusú kötelező váltás, hogy ez tényleg sokkolja, mert hogy ez egy óriási változás az életében, és pláne, ha nem is tud, hogy hova nyúljon elsőre, tehát akkor ez nem egyszerű történet. Holott amúgy meg egyszerű. És sokkal jobb lesz utána
1: minden. Hát erre lennék én kíváncsi, tehát, mert ugye oké, te is sokkot kaptál valószínűleg akkor az első, de csak valami néhány percig, pillanatig, napig, és aztán utána ez helyére került benned, nem?
2: Nem akarok már sokat beszélni róla, mert ez már régen volt, de nekem sem volt ez ilyen egyszerű, nem egy pillanatig kaptam sokkot, hanem meg egyáltalán nem is a sokkot, hanem amire a kiutat megtalálja az ember az egészből, amikor egy ilyen akár cukorbetegség, akár inzulinrezisztencia, ugye nagyjából már hasonló, tehát nyilván a cukorbetegek esetén még szigorúbban számít az étkezés, amíg csak idézőjelben mondom inzulinrezisztens az ember, akkor még van egy kis lauf és van egy kis haladék, mire kialakul a cukorbetegség. Tehát, hogy addig rendbe rakni magát.
1: De mi jelentett kapaszkodót?
2: Nekem az jelentett kapaszkodót, mert ugye ilyenkor mivel az ember elmegy az orvoshoz, fölírnak neki egy gyógyszert, azt mondják, hogy ezt az életmódot kell, étrend, testmozgás, stb. Követni, majd szépen hazamegy, elfelejtette az utolsó kettőt, megjegyezte azt, hogy van egy gyógyszer, amit mindig meg kell szedni, és akkor csinálja tovább az életét. Pont ugyanúgy, esetleg mint lehet, hogy 2-3 napig nem, mert addig odafigyel, mert hát mondta az orvos, hogy ezt nem eszünk, azt nem eszünk, így nem csináljuk, úgy nem csináljuk, meg esetleg egyszer elmegy sétálni. Én emlékszem, én 200 méterre kimentem futni, majd visszakullogtam 200 méter után, kiköptem a tüdőmet, minden bajom volt. Tehát, hogy nem sikerült, azt föl is adtam nagyon gyorsan ezt a történetet. És a gyógyszert, tehát elkezdtem szedni a gyógyszert. Szedtem a gyógyszert, majd elfogyott a gyógyszerem. És akkor mondtam, hogy akkor megint kell menni az orvoshoz, és így bevillant, hogy pont olyan vagyok, mint a 85 éves nagymamám, hogy megyek a gyógyszeremért. Pedig én akkor csak 35 voltam.
1: És semmi más nem tettél meg azon túl, hogy bevetted a gyógyszeredet?
2: Hát egy-két hétig igen, de nem. Aha. De hogy az emberek nagy része, az a baj, hogy ugye sajnos így működik, mert hogy a kényelmes irányban megoldás, meg hát a gyógyszer az mindenre megoldja, majd helyettem, nem?
1: Tehát szeretjük az instant dolgokat, szeretjük gyorsan, megoldja, kész.
2: Szeretjük így, meg szeretjük ugye én vagyok az áldozat, valaki megment, a gyógyszer megment, tehát sajnos ilyenek vagyunk, tehát ezzel nincs mit tagadni. Nekem egy pár hónap után ez így bekattant egyszerűen az, hogy 35 évesen nem lehetek olyan, mint a nagymamám, hogy rohangálok az orvoshoz, ez éppen aktuális, és az az életem része, hogy akkor most fölírassam-e a gyógyszert, és elég legyen a következő 3 hónapra, mert ahhoz még azért nagyon fiatalnak éreztem magam, és úgy voltam, hogy na jó, akkor álljunk meg egy pillanatra, próbáljuk meg felidézni, hogy mit mondtak akkor ott nekem az orvosi rendelőben, és akkor így végigvettem, jó, kaja, életmód, rendben, nem lesz jó, de ez van. És elkezdtem, és megcsináltam a változtatást, tehát elkezdtem mozogni, elkezdtem futni, a 200 méterből lett 500, aztán 1000, aztán utána már félmaratont futottam, meg bármi, azóta is 15 éve éjjel-nappal sportolok, az étkezésemet megváltoztattam, rájöttem, hogy mennyivel több mindent lehet így enni, és mennyivel jobb dolgokat lehet így enni, és egy év múlva és a gyógyszert, nem mentem el a gyógyszert kiváltani. Ez nem cukorbetegség volt még, igen. Ez inzulin rezisztencia. Nyilvánvalóan a cukorbetegség az már azért sokkal komolyabb történet, tehát ott már ilyet nem csinálunk. Elhagytam a gyógyszert, egy év múlva visszamentem kontrollra, és nagyon megdicsértek, rám se ismertek, és nagyon megdicsértek, és akkor kérdezték, hogy mit csinálok, melyik gyógyszer, mondtam, gyógyszer nincsen, csak az életmód. És azóta tartom ezt 15 éve.
1: Megváltozott az ételekhez való hozzáállásod ezen a ponton?
2: Egyrészt szerintem sokkal több ételt ismertem meg, mert ugye ilyenkor kétségbe esünk, hogy jaj, akkor nem ehetek rizst, meg tésztát, meg krumplit, mit ehetek helyette? És akkor én most sorolhatnám reggelik, hogy mit lehet helyette enni. Uh-huh. Tehát a 3 idézőjelben tiltott dolog helyett mondjuk lehet enni 86 másikat. Táplálkozás területén pont ki lehet hozni belőle a legjobbat, és ezt igyekszem 15 éve bebizonyítani a receptekkel, a könyvekkel, hogy lehet, hát rengeteget meg, lehet enni, jót lehet enni.
1: Hát meg ez egy olyan fajta segítség, amikor az ember elveszve érzi magát, ami kézzelfogható, és másnaptól lehet úgy csinálni, vagy aznap este a vacsora főzéstől kezdve lehet úgy csinálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly segítséget, kapaszkodót jelenthet. Neked mi volt a saját változtatásodban a legnehezebb?
2: A tiltás szó az elrémít. Mert úgy áll hozzá az ember, és szerintem minden fogyókúra azért szokott megbukni, mert tiltásokra épül. És holott semmi más nem várunk, csak az, hogy legyen már vége annak az egy hétnek, egy hónapnak, fél évnek, amit kitűztünk magunkra, hogy akkor a tiltás megszűnik, és akkor megint csinálhatom úgy, ahogy lehet. De nem, tehát hogy itt megint jön ez a pozitív szemlélet, hogy nem tiltások vannak, meg, tehát nem lemondások vannak, kicsit a gondolatainkat átpozícionáljuk, és nincs tiltás, tehát hogy ha nem tudom, én elmentem a nagymamához vendégségbe, és ő szuper sütit készített, akkor ezt lehet belőle egy szelet két enni hétvégén, mert miért ne lehetne? Tehát, hogy együnk belőle, de mi nyilván a mennyiségekre odafigyelni, és ha tudom, a mama mondta előre, hogy van süti, akkor majd nyilván kevesebb köretet eszek, kevesebb húst eszek, mindenből keveset. Tehát egy ilyen nagy komplex egészben kellene szerintem szemlélnünk a táplálkozásunkat. Egy étkezésre önmagában külön nézzünk, hanem a teljes egészet próbáljuk megnézni. És hogyha én az eseteknek a 85%-ában vagy 90%-ban táplálkozás szempontjából helyes és jó döntést hozok, hát akkor hagyj férjen már bele az, hogy nyaraláskor, egy bulin, egy bárhol, és akkor megettem egy szelet pizzát, és akkor mi van? Nem történt semmi. Egy hétig úgyse fogok ilyet enni, tök jól kajálok, senki ne ringassa magát abba a hiú ábrándba, és önbecsapással ne éljen, hogy azért hízik ő meg, mert ő megeszik egy szelet pizzát. Nem azért hízol meg, mert megettél egy szelet pizzát, hanem azért hízol meg, mert folyamatosan ezt teszed, meg amikor mondjuk megvacsoráztál, és utána elmész moziba, ott megeszed a közepes popcornt, ami pont egy komplett étkezésnek felel meg, tehát te duplán vacsoráztál, meg a reggeli kávéd mellé megeszed a kis csokikát, a műzli szelet, vagy az azon tele van cukorral, tehát hogy szóval sok ilyen miatt hízunk meg, nem az egy szelet pizza miatt.
1: Beszéljünk akkor az alapanyagokról, mert ugye ezt az előbb itt te is behoztad. Nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. Nagyon tudatossá kell tenni azt, hogy hogyan választunk alapanyagot.
2: A világon ennél egyszerűbb dolog, mint az egészséges táplálkozás valójában nincsen, alapanyagot kell vásárolni. és nem kész terméket. Tehát ahogy mondtad, ami már zacskózva van, címke van, meg felirat, meg összetevők, az kész termék, az nem alapanyag. A krumpli, a hagyma, a tojás, a natúrjoghurt, a minden natúrtermék, az mind azt hívjuk alapanyagnak. Ahogy a fáról leesik, kiszedik a földből, stb. Stb. Ha ezt teszem, és nyilvánvalóan ez magával hozza azt a kényszert, hogy meg kell főzni, mert ritkán esszük ezeket nyersen, tehát hogyha én főzök magamnak ezekből az alapanyagokból, akkor jó úton járok, ha megveszem készen a boltit, akkor én azt gondolom, hogy nem járok jó úton. Van persze, természetesen léteznek natúr alapanyagok, de hát hogyha bemegy az ember egy boltba, és még megáll a tejhűtő előtt, és próbálja már megkeresni, hogy hol laknak a nyomorult natúrjoghurtok. Tehát ott lesznek lent a büntető soron legalul, egy mondjuk egy ilyen 40-50 centis szakaszon, és van 8 négyzetméternyi ilyen-olyan cukrozott, ízesített pudingocska, ilyen joghurtocska, olyan izéke. Tehát, hogy ezt kellene valahogy megértenünk, hogy kicsit próbáljunk már meg a természethez, meg önmagunkhoz visszatalálni, és azokat a belső hangokat, ami ma jelezne a szervezetünk, ugye, mert azért tud, tehát szerintem az emberi szervezetnél csodálatosabb nem nagyon létezik a világon. Ő jelez, ő szerencsétlen egyfolytában jelez, csak a cseresznyés joghurtnak a cukortartalma azt a jelzés sajnos elnyomja.
1: Milyen tanácssal tud szolgálni ahhoz, hogy érdemes mondjuk egy hétvégi nagy bevásárlást úgy megcsinálni, hogy utána a következő heten nagy részét lefedjék ezek az alapanyagok?
2: Amíg ez nem jön természetesen, addig kövessünk listákat. Meg ezzel tök jól el tudjuk azt kerülni, hogy a boltba ilyen impulzív vásárlás alapján minden butaságot bepakoljunk a mi kosarunkba, amit éppen ránk akarnak tukmálni. Azt szerintem tök jó, hogy bemegyünk, hogy rögtön a zöldséges rész van általában az első helyen. Pakoljuk jól tele a kocsinkat zöldséggel, és akkor túl nagy gond nem lehet belőle, és mindenből próbáljuk a természetest keresni, vagy mondta, hogy az ízesítetlent, a natúr terméket keresni, mert hogy azzal nagy kárt valószínűleg nem fogunk okozni magunknak.
1: Amikor ugye az ember ezek között, az alapanyagok között gondolkozik, hogy mit, mivel, hogyan csináljon, akkor óhatatlanul, főleg az első időben szerintem keres támaszként olyan recepteket, amik kimondva arra szolgálnak, hogy ezt egy diabéteses eheti. Itt akkor jön a következő kérdés rögtön, hogy akkor az egész családnak ezt csináljam, de mit fog szólni a gyerek meg a nagymama?
2: Szerintem ebben a táplálkozásban az a jó, hogy mindenkinek jó. Nekem a visszajelzésem az, meg hát a legközelebbi visszajelzésem, hogy nálunk a férjem és a két kamasz gyerekem is ezt teszik. Tehát, hogy ez az étkezés, ebben nem mondunk le semmi olyan dologról, ami a szervezetünknek hasznos, csak arról mondunk le, ami a szervezetünknek haszontalan. Tehát innentől kezdve jó a pici babának, a nagymamának, bárki, mindenkinek jó. Tehát, hogy egy egészséges táplálkozás az mindenkinek arra van szüksége. Ezért, hogyha egy családon belül akár mondjuk gyerekről derül ki, hogy cukorbeteg, és el kell, nyilván azt gondolom, hogy olyankor a család esetleg könnyebben tud váltani, mert ugye a gyerek érdekében nyilván több változást is eszközölnek, de olyankor az egész család nyugodtan eheti azt, és gyerekek esetén szerintem ez különösen fontos mondjuk, hogy ő ne érezze azt, hogy ő más, mint a többi gyerek, meg más, mint a család többi tagja, ő nem eheti ezt, nem eheti azt. Tehát, hogy az egész táplálkozást olyan természetesnek kéne fölfogni, még akkor is, hogyha vannak ilyen típusú dolgok, amiket el kell kerülnünk, vagy olyan típusú élelmiszerek, amiket el kell kerülnünk. Tehát, hogyha az összes hozzáadott cukortartalmú élelmiszert kivesszük az étkezésünkből, én azt gondolom, hogy az, ami nem szegényebbek leszünk, hanem sokkal gazdagabbak.
1: Itt van ez a sztereotípia, ha már a cukormenteset mondod, hogy cukormentes egyenlő egészséges?
2: Attól függ, még mi más tettek bele, de igen, tehát a jó kérdés, ugye és milyen érdekes azt megnézni különben, hogy és nem a cukormentesből lett a nagy divat, hanem a gluténmentesből, igen, meg a laktózmentesből, és ott talán szerintem még helytállóbb a kérdés, hogy azért, mert valamire rá van írva egy betűkkel, hogy gluténmentes vagy laktózmentes, az egészséges-e? És akkor majd eldől, meg kell fogni a csomagolást, el kell olvasni, mi van benne, és akkor látjuk, hogy ja, nem van benne még pálmazsír, meg ez, meg az, meg amaz, egy csomó minden van benne, 86 adalékanyag, hát akkor nem egészséges. Tehát, hogy, és azért csak azért, mert valami cukormentes, mondjuk főleg az üdítőknél szerintem az egy nagyon nagy becsapás amúgy, hogy nyilvánvalóan, ha még cukros, nem tudom, majd ezt eldönti a tudomány és a jövő, hogy melyik volt a károsabb, amiben cukor van, vagy amelyikben édesítőszer, de hogy az sem biztos, hogy nem tesz jót hosszú távon a szervezetünknek, hogyha ezeket az édesítőszeres termékeket. Tehát én 15 éve étkezem úgy, hogy gyakorlatilag az inzulinrezisztens és cukorbeteg diétának megfelelően, de az nem azt jelenti, hogy én ugyanúgy megeszem a dobos tortát, csak édesítőszerrel készítve. Nyilván néha igen, inkább jobban szeretem mondjuk, hogy egy pici mézzel készül valami, vagy akár van olyan desszert, amit el tudunk készíteni mindenféle hozzáadott cukor nélkül. Tehát, hogy nem az lenne a megoldás, hogy kiváltjuk a cukrot édesítőszerre, és élek ugyanúgy, ahogy eddig éltem, és eszem ugyanúgy, amit eddig ettem, a fánkot, a csokit, az üdítőt, csak most minden cukormentesbe, tehát az nem lesz jó. Az egész gondolkozást kell átalakítani.
1: Van olyan, amiről nem tudsz lemondani?
2: Én csoki evő lennék, vagy vagyok is különben, de nyilván ott is lehet találni különben olyat. Tehát amit már mondtam az előbb, nem viszem haza, nincs otthon, persze, nem fogom megenni. Szegény gyerekek szokták mindig mondani, hogyha ők kapnak csokit, azt mindig eltújják előlem. Mert akkor én megtalálom, és abból biztos, hogy fogok enni. Magam nem viszem haza, de az övékéből szoktam enni. De ha már csokoládé, tehát akkor annyira jó étcsokoládék vannak, és abból én megnéznék egy embert, aki abból egy 10 dekásat le tud tolni, mert szerintem azért az biztos van, aki megteszi, de én nem, tehát én erre képtelen vagyok, tehát nekem az tök elég, hogy abból mondjuk megegyek egy kockányit. És abban meg szerintem akkor ilyen esetben, mondom, hangsúlyozom, nem cukorbeteg vagyok, hanem inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak, és már abból is kigyógyultam, tehát ez az a jó, hogy ez még egy visszafordítható folyamat. Tehát, hogy nyilván cukorbeteg ne egyen még étcsokoládét se, hanem abból max a kólyat, ami édesítőszeres, tehát ez azért mindig fontos hangsúlyozni, hogy ebben a fázisban, még az inzulinrezisztencia fázisban azért megengedőbb lehet az ember. De nekem mondom, a csoki az ilyen, de szerintem tök jól el lehet azt is, tehát ki lehet váltani kevesebbre. Amikor a nagy életmódváltásomat csináltam, és hogy próbáltam lejönni szép fokozatosan, mert a fokozatosság is szerintem egy nagyon fontos dolog, a csokit kiváltottam pörkölt kakaóbabra. Úgy néz ki, mint a kávészem körülbelül, és így el lehet ropogtatni, viszont full csokoládé íze van. Mert hát ugye az, amit ledarálnak, és utána abból csinálják a csokit. Tök jó csoki íze van, és bevesz az ember, szerintem nyilván minimál kalóriatartalma van, minimál zsírtartalma van, és hogy el van az ember azzal, a kicsit becsapta magát, hogy jó, akkor most ezt tettem. Ma már én ott tartok, hogy mondjuk megkóstolok egy átlag ilyen bármilyen bolti csokit, ami nem jó minőségű csokoládé, megkóstolom, és nem tudom megenni. Nem, mert hogy azok az ízek, annyira elszoktam már ezektől az ízektől, hogy nekem ez már nulla lemondás, mert ránézek, és tök hidegen hagy. Tehát a boltban, a pénztárnál, ugye ott vannak felhalmozva, ránézek, és inkább csak haragszom rájuk, mert engem teljesen hidegen tud már szerencsére hagyni.
1: Egy utolsó kérdést még engedj meg nekem. A műsorunk címe ugye Balansz, van egyensúlyod. A te életedben megvan az egyensúly, és ha igen, akkor hogy tartod meg?
2: Azt gondolom, hogy megvan. Jelen pillanatban, és remélem így is marad még jó sokáig, azt gondolom, hogy tök jól érzem magam a bőrömben. Meg igen, tehát hogy én így a család, azt tenném mindenképpen az első helyre, tehát család, munka, táplálkozás, sport, tehát hogy ezek nekem így nagyon-nagyon jól tudtam alakítani. Nyilvánvalóan szerencsém van, hogy olyan a munkám, amit szeretek csinálni, amivel szeretek foglalkozni. Tehát az, hogy én a napról napra egészséges ételeket találjak ki, amik látványosak, gusztusosak, az ember megkívánja, szereti, és ezt másoknak megmutathatom, és a mások örülnek és visszajeleznek, tehát nyilvánvalóan ezt tökre szeretem. Tehát ez ad egy olyan dolgot, hogy nem dobozokat pakolok egész Persze. nap. Bár néha ez is tud, mert ugye, hogy én tök egyedül fotózom ezeket a kajákat otthon a stúdiómba, tehát az is egy kicsit azért néha beszűkíti az embert. Persze. Amúgy ilyenkor szeretek elmenni, és akkor akár ilyen 15 fős workshopokat tartani, azt meg tökre szeretem, mert szeretek beszélni, és akkor van is közvetlen visszajelzés, de amúgy meg nagyon aranyosak az olvasóim, mert szoktak kirogatni, hogy akkor ez a recept bekerült a családi repertoárba, meg most akkor nem tudom én, a férje fogyott ennyit, és szereti, és megeszi, és nagyon hálás, tehát én ezt így tökre szeretem ezt a részét. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, és tehát így a sport, család, tehát hogy azt gondolom, hogy kerek, és adja is a jó Isten, hogy így maradjon még sokáig.
1: Hát én is kívánom, hogy maradjon így. Egyetlen nagyon nagy probléma van, én olyan éhes lettem, hogy gyorsan felmegyek a te oldaladra, és kitalálom, hogy holnap mit főzzek ebédre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Vrábel Kriszta volt ma a Balansz vendége. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Jövő hét hétfőn este 8 órakor ismét várunk majd titeket. Szép estét, sziasztok!

0: Sziasztok, Gyarmati Fanni vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café.
1: Van egyensúlyod? A Balance magazint hallottátok Czoller Andival itt a Rádió Cafén.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám,

0: Részletek cafeteria.mozgásklinika.hu.
1: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A parlament egyelőre nem választott legfőbb ügyészt. Ismét elkaptak egy mohatolvajt, holnap lesz Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az országgyűlés Szatmári Zoltánt. A titkos szavazáson 138-an az államfőjelöltje ellen voksoltak, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András köztársasági elnök a döntés után kiállt jelöltje mellett, de azt mondta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. Újabb mohatolvaj került rendőr kézre. Egy 23 éves férfi csak nem fél tonnányi mohát lopott. Az 58 zsákot furgonjában találták meg, Borsodabolyi Zemplénben. Pénteken is felfedeztek egy illegális szállítmányt. Szabolcs-Szatmár-Berekben 37 zsák mohára bukkantak a rendőrök egy kis teherautóban. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja is, az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik. Hozzá, mondta rádiumnak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
4: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kísér majd a halottat, ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
3: A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 000 néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is, becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevés helyen átmenetileg pára, ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült, napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Ne a gyerek előtt!
1: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott. A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi.
6: Dupla farkas, Szabi tokától bokáig, és Ördögi Roy.
7: One, two, three, ho!

0: Nagy előnye a jó estét.
1: Jó estét.
0: A punk zenéknek, hogy rövidek.
1: Igen. Egyszerűek, gyorsak, könnyen megjegyezhetőek és könnyen felejthetőek.
0: Mi akár te is el tudnád játszani.
1: Hát ezt mindent. És sőt, el is tudnám énekelni.
0: Igen, igen.
1: Na szóval.
0: Sok szeretettel köszöntjük.
1: Sok szeretettel. Szevasztok, ez itt a Rádió Café 98 pont.
0: Ez jó, ez jobb. Rádió Café 98 pont. Kész. Ez hát tök jó.
1: Igen, mert nagyon a nullát jó. Azért nem akarom.
0: Nem mondjuk már
1: a
0: nullát.
1: Azért igen. Nem akarom a nullát hozzámondani, ezen sokat gondolkodtam, tehát most bevallom őszintén, hogy ez egy koncepció volt most, hogy én úgy mondtam, hogy 98 pont.
0: Nagyon jó.
1: Mert arra jöttem rá, hogy a nulla az semmi.
0: Ilyen, az egy ilyen lehúzó valami. Minuszos
1: nem, nem mondanám lehúzónak, hanem de inkább azt mondanám, hogy a nulla az semmi. Egyébként én nem tudom már melyik volt az a nagyon bölcs nép. Az araboknak is mondják, de néha azt is hallottam, hogy az indiaiak, mit tudom én.
0: Vagy ki használta először a nullát?
1: Aki kitalálta a nullát. De gyakorlatilag a nulla az a semmi leírása. És ez önmagában egy rohadt nagy paradoxon, hogy a semmit leírod.
0: A maják voltak egyébként. A maják már biztos, hogy használták a nullát. Nagyon érdekes, amit mondasz, tegnap este lefekvés előtt Natinak a maja, inka és azték kultúráról meséltem, ezt kérte, mert szerettük volna rendbe rakni.
1: Gyorsan akart el
0: aludni. Tudás, gyorsan is aludt. És ott, benne, ott az egyik legfontosabb ügy a majákkal kapcsolatban, hogy ők nagyon keményen tolták a matematikát, és a nullát, ami egy matematika történeti dolog, a nullát ők használták rendesen, ahogy azt kell.
1: De a maják azok időben hol helyezkednek el? Az arabok, az arab matematika...
0: Időszámításunk szerint 900-tól. Nem, 2050-től 900-ig.
1: Időszámításunktól.
0: Tehát a Krisztus után 250-től 900-ig vannak a maják. Ugye, Nati?
1: Nati, léci. És hogy...
0: De aludt.
1: Szóval... Igen, tehát azt gondolom, hogy a nullát nem mondjuk, mert az semmi.
0: Jó, itt mint kommunikációs trükköt mondom, hogy tök jó, hogy nem mondjuk a nullát. Nekem nem az, hogy semmi, nekem a nulla az olyan, hogy nem volt más. Tehát, hogy hát kénytelenek vagyunk oda mondani.
1: Le kell írni a nullát, mert ugye a rómaiaknak ez volt a nagy bajuk, hogy nekik nem volt nullájuk például.
0: Teljesen ki voltak. Meg nem tudták befedni a boltívnak a tetejét.
1: Ott is Lukas
0: volt,
1: is.
0: Volt ilyen
1: probléma. De hát arról pont meggyőződhettek volna, hogy az ott egy nulla.
0: Igen.
1: Aluk.
0: Igen. A másik dolog majd, ami mellett nem menjünk el szó nélkül.
1: És pedig.
0: Amolható. Vagy azokban az iskolákban, ahol mi nem jártunk, azt mondták, hogy a híreket nem szabad kommentálni, de mi az, hogy mohatol vagy?
1: Tehát ez egy tréfa volt.
0: Szerintem, igen.
1: Nem tudok másra gondolni, ez egy tréfa
0: szeptember 28-ai tréfa.
1: Szeptember 28-ai tréfa, vagy létezik egy nagyon drága moha fajta. Ez egyenérték valahogy árában megegyezhet a részkábellel, gondolom én, de nem vagyok benne biztos. De hogy valaki tonnaszámra mohát lopjon, vagy zsákszámra legalábbis...
0: Nincs előttem a nemzetgazdasági értéke a mohának, de lehet, hogy hát én jó, tudom rosszul.
1: Ugyanannyira vagy hülye a nemzetgazdasághoz, mint én.
0: Mint tehát, a mohához.
1: Mint a mohához. Tehát ezzel ne is akadjunk föl. De hogy... Honnan lehet mohát lopni?
0: Kerítés tetején szokott nőni? Vagy nálunk a kertben csak az van.
1: Ott felejtett tűzcsap.
0: De figyelj, hogyha hozzánk jön a moha tolva, ingyen elviheti. Van ez a fűszellőztetőgép, igen, és figyelj, több zsákot töltünk meg a fűszellőztetés által kiszedett mohával, mint a fűvel, amit levágunk. Mert hogy egyszerűen mire ősz lesz, vagy tavasz, vagy nem tudom melyik évszak, addig ott ezek így kijönnek. Ezek na mindegy, le is zárhatjuk a mohás témát, csak...
1: Szerintem ennek majd járjunk utána egyszer, vagy hogyha van egy betelefonálónk, aki fölhívja a 0636 980, de nem így kell mondani, bocsánat.
0: 980.
1: Igen, 0636 980980-as telefonszámot, akkor és ért a mohákhoz, és tudja, hogy miért ilyen marha drága, és tudja, hogy miért kell ellopni, vagy, és egyáltalán ki az, aki megveszi ezt?
0: Vagy mondja meg, és akkor elhisszük. Tök mindegy, hogy értem. Mi legyen valami?
1: De valamit mondjon. Na jó, szóval aki tudja ezt a moha kérdést rendezni a fejünkben, azt mindenképpen telefonáljon.
0: Jó, de honnan jutott? Én meg is beleíveltem ezt
1: honnan
0: a beszélgetést.
1: Honnan jutottunk ide, hogy te ezt bedobtad?
0: Jó, de előtte miről beszélgettünk, mert te sem emlékszel rá, mi?
1: A nulláról.
0: Nulla.
1: A semmiről beszélgettünk éppen. Ez a mi nagy képességünk.
0: Igen.
1: A semmiről
0: hosszabb. 10 perc.
1: Pedig eredetileg Pedig eredetileg, tudjátok, miről akartunk beszélni, kedves hallgatók?
0: Nem, úgyhogy akkor...
1: A lázadásról akartunk beszélni, mert az volt az alapfeltevésem nekem, hogy a mai fiatalok, ugye ez olyan jó kimondani nekünk vén hülyéknek, hogy apám mondta, vén fasiszta. nem tudom, régen mindenkit lefasisztáztak, vén fasiszta.
0: Hát meg volt a kommunistázás is. Az, ide hadd szúrjak be egy történetet.
1: Azt nem szabad mondani. Akkor nem volt szabad mondani.
0: Hát igen, de hogy az volt,
1: azóta
0: hogy...
1: Azóta most már vannak vén kommunisták is.
0: Van az altatásnak egy olyan fajtája, amikor az ember ébredés után mindent csinál. Tehát olyat, amit nem tesz ki az ablakba. Fú, de rossz az a mondat. Amit, hogy nem tesz be az emlékkönyvébe.
1: Ja, igen.
0: Káromkodik, össze-vissza van az egész ember, mert fölébredsz is, tehát nem is emlékszel rá, hogy mi történt veled az
1: arra. Egyet.
0: Például. És az egyik rokonom, aki orvos volt, sajnos már nincs köztünk, nagyon sok olyan sztorim van, amiben sajnos már nincs köztünk emberek vannak.
1: Neked hány halott ember van a telefonodban?
0: Sok.
1: Hány halott sok, ember telefonszáma van meg?
0: Nagyon sok, és egyre több olyan van, akik fiatalabbak nálam. Szóval, és mindig belefutok.
1: Akkor legyél buszke. Büszke
0: vagyok rájuk, hogy nem élnek, nem?
1: Nem, arra, hogy te még élsz.
0: Ja.
1: Én a legjobban akkor lepődtem meg, amikor az apám halála után, nem tudom, 3 évvel a Telegramon fölcsatlakozott, és nekem a Telegramom jelezte, hogy...
0: Telegram?
1: Nem Telegram, hogy hívják?
0: Ez az orosz, nem a Telegram.
1: Nem Telegramot akartam mondani, hanem valami tele valami.
0: Ja, igen, igen.
1: És hogy bejelentkezett oda, és telegráf. Mit tudom én? És mondom, ez valami, nem stimmel. Na mindegy, szóval ilyen apró tréfák vannak.
0: Na, szóval az volt, hogy volt az orvos rokonom, aki rendszeresen műtött embereket, igen. És akkor ugye volt ez az altatási módszer, ami legendás arról, hogy össze-vissza van az ember ébredés után.
1: Ege?
0: És akkor doktor úr?
1: Telegram. Mondom, hogy Telegram.
0: Az, egy közösségi...
1: Van egy ilyen chat funkciójú felület, hogy Telegram.
0: Szerintem az orosz, nem?
1: Várom én, hát mit érdekel engem ez? Én nem vagyok az a típus, aki zavar.
0: Csak azt mondta az öreg, amikor fölébredt, hogy doktor úr, nagyon szittem a kommunistákat. Mert ugye az volt a lázadás, hogy ki merted mondani azt, hogy azok a mocskos
1: kommunisták.
0: Ugye,
1: egyébként kedves gyerekek, a lázadása, ez akkor ugye, igen, nem sokára föl kell hívnunk a PSR-t. Hát 8-kor már fölhívott, hogy mikor van már,
0: kezdődik a sorozatom.
1: Mert fekszem le, alszom, hagyjatok békén.
0: Na mondom, pálinkám.
1: Bírt ki. Azért ültem itt kint a kocsiba, hogy szóval tartsak. Hogyha ilyen régi időkre akarunk visszanyúlni, akkor én például az én első lázadással való hogy is hívják, komszembesülésem az az volt, amikor épp félholtnak voltam nyilvánítva egy perforált vakbélműtét után valamikor 80-as években, tehát ez ilyen borzasztó állapotok, körülmények és időszakok, mindegy is, és a lényeg, hogy a szobába, ahol én feküdtem, mondjuk 4-5 évesen, ott volt egy megrögzött mániákus munkásőr, az is talán vakbéllel, és egy idős, háború előttről itt maradt egyetemi tanárember.
0: Hát ezek elláttak téged azért sztorikkal, nem?
1: Hát nem, hanem ezek ketten ott. Azt az ideológiai vitát.
0: Ezt mondom. Hát a munkásőröknek nem az, hogy a munkásőr egyenruha volt otthon, hanem a kalasnyikov is otthon volt.
1: Hát az hagyján, de hogy a csávónak a kórházban a kabátja zsebében volt töltény. Azt mutatta.
0: Az most itt, azért most bőrjel.
1: Hát de ő neki hivatalból kellett hordani a lőszert magánál, és azzal dicsekedett. Hát nyilván kicsi volt a pöcse, meg nem volt nagyon okos, az mondjuk meg hamar kiderült számomra. Igen. Lehet, hogy azért műtötték.
0: Tehát ő nem énekelte azt, hogy köszönöm, hogy nagy nekem.
1: Nem, semmit nem énekelte. Biztos, hogy erős kompenzációban volt, és a legnagyobb kompenzáció akkor vette elő egyébként a töltényt a zsebéből, amikor ez az intelligens idős úr elkezdett vele beszélgetni, és 3-4 mondat után vitte be a zsákutcába ezt a kevésbé okos embert, hiszen munkásért volt, mit is mondhatnénk róla. És azt mondta neki, hogy de azért azt tudja? Ja, mert ő váltig azt bizonygatta, hogy ő tényleg kommunista, és jó kommunista, és különben is ő kommunista, és a hite, és a stb. És akkor erre mondta azt, hogy mondta az idős úr, hogy azért azt tudja, hogy ez a hit önnek olyan, mint egy vallás. Nos,
0: ettől
1: tönkre ment a csávó, mert hogy ő akkor azt kellett volna mondani, hogy ő nem hisz benne, de hát ő hisz a kommunizmusban, de ha hisz, akkor meg vallás. És az öreg levezette neki, hogy a hit és hit között, mert ugye addig csak az ő...
0: És ennek a szervezet formái.
1: Az ő világában ugye az volt meg, hogy a vallás, a keresztény egyház az, ami rossz, elítélendő, idejét múlt STB, ellenben ő pedig, és akkor egyszer csak az öreg levezette neki azt, hogy mondjuk, hogyha vannak szentek a keresztény vallásban, egyébként önnek meg a saját vallásában vannak pártfőtitkárok. És csomó-csomó ilyen...
0: De már kihívják a fekete autót egy ilyen jogfejtésre.
1: Az utolsó, hát 86-ban már nem, hogy jött jó, fekete autó, nem. de az utolsó érve a fiatalembernek az volt, hogy elővette a töltényeit, hogy megmutassa, hogy ő rendes kommunista.
0: Rendet tudna tenni.
1: A maga fajta között. Na, szóval, a lényeg, hogy a lázadásról akarunk beszélni, azért, mert engem ez marhára érdekel. Az az érdekes, hogy minél többet gondolkodtunk erről a témáról, annál inkább először megtámogattam magam különböző gondolatokkal, utána megcáfoltam saját magam különböző gondolatokkal, úgyhogy aztán most arra már jó összekeveredtem, de ez nem baj, mert legalább tisztába tudom rakni ezt az egészet. Viszont a Pálinkás Robit azért akarjuk fölhívni, és ez nagyon fontos elmondani, mert a Pálinkás Robi egy olyan csávó, aki lázadásból ki van képezve.
0: Lázadásból ötös, olimpiát nyert.
1: Teljes mértékben. Tehát, hogyha lehetne, sőt, kellene
0: is. Hajlandó elmondani, hogy ez mit jelent?
1: Hát nagyon is.
0: Lázadásból ötös?
1: Nagyon is. Annyira lázadó, hogy ugye ő neki csak így, hogy is mondják, slágfortokban összeszedve a dolgot.
0: FBI jelentés szerint.
1: Igen. Bullet pointokban Enkónű csoport.
0: Én hülyén fogok nézni, mert nem ezekben, én nem voltam benne. Nem,
1: én csak föltem sorolni.
0: Jó, okay, értem.
1: Enkónű csoport, én sem voltam Enkónű.
0: Jó, de ezt már elmondhatnád, hogy mi az például. Tehát...
1: Majd a Robi elmondja. Enkónű csoport, kopjafák, uh-huh. 56-os áldozatok kopjafák, tehát a Nagy Imre és uh-huh. társai kopjafák. Ezt a Robi majd elmondja. Egyébként általános iskolai tankönyvekben szerepel a Robi. Ilyen haverod van, csak tudja róla.
0: Mekkorát fogok én hallgatni itt, hogy hallgatom.
1: Ez szarás. Punk, ugye?
0: Sőt, a múltkor kifényképeztem egy korabeli tudósításból, megállítottam a tévét, mert ott volt a Pálinkás Robi. És át is küldtem neki, de folytasd.
1: Jó, igen. Punk, tehát punkról van szó, és erről mindenképpen kell beszélnünk. Illetve valamikor a 2010-es végén a Robertet rabosították.
0: 2010-es?
1: Években rabosították, kérlek szépen, a Robertet, majd elmondja, hogy melyik év
0: volt
1: ez.
0: Tehát 2010-es évek.
1: Tudom, 2010-es évekről beszélünk, rabosították a Robit, ugyanis egy alkalommal fölírta alkoholos filccel egy házfalára azt, hogy itt halt meg Tommy Ramone. Tommy Ramone-ról annyit kell tudnunk, hogy a Ramones nevű egyébként amerikai, bár kettő darab magyar, kettő testvérek voltak.
0: Igen,
1: igen. Két magyar srác
0: is szerepelt benne.
1: Volt alapította, igen, a Tommy Ramone meg a tököm tudja,
0: most
1: milyen Ramone.
0: Most kéne bemondani,
1: igen, most kéne bemondani, de ezt tudja a Robi, ezeket a poénokat ne vegyük el tőle, jó. Mert ez a Ramone-os sztori nagyon
0: azért
1: jó
0: sztori. Azért nem mondjuk be, hogy a Robi el tudja
1: mondani. Azért, de tudjuk egyébként, csak nem mondjuk.
0: Ja, persze.
1: Vagy nem tudjuk. Jó, szerintem egy picit zenéljünk, Robit megpróbáljuk fölhívni, és aztán utána belenézünk abba, hogy hogy is kell rendesen lázadni, mert az alapfeltevésem az volt egyébként, hogy a mai fiatalok nem tudnak lázadni, de aztán közben meggyőztem magam, hogy lehet, hogy mégis tudnak, de majd kiderül.

0: Ennyi idősen ezt nem lehet fejből. Ez hosszú, te is tudod.
1: Igen.
2: Dupla farkas.
3: One, two, three, ho!
1: Sok szeretettel szevasztok ismét, ez itt a Dupla Farkas, benne Szabi Tokátó Bokáig és Ördögi Roy, telefon túlvégén pedig a már többször felemlegetett Pálinkás Szűcs Robert.
4: Reményei szerint itt van. Szia!
1: Itt vagy?
5: Hello, sziasztok, ja. Hallottok?
4: Ja, igen, nagyon, igen, nagyon jó.
1: Hello, hello.
5: Hogy, nos, nagyon érdekes volt az eszme futatása nulláról, eszembe is jutott az ETA zenekarnak, a száma a nulla dala, néha nulla vagyok, néha meg egy, nem osztok, nem szorzok, nekem egyre megy, néha megugosnak, néha meg eldobnak. Semmi más nem marad, csak a néhány éven maradikot kapok, de elveszem a részem.
1: Tehát, na, egy, bocsánat, közbeszúrok, a jelenlegi magyar északír meccsen 0-0-ra vezetünk. Jó? Tehát...
5: Hol játszunk?
1: Hol játszunk?
4: Belfastban.
5: Mert én is azt gondoltam, amikor jöttem vissza a városba, ma délután az autóval, hogy lehet, hogy meccs van, mert ilyen tömeg volt a Hungária körülben, és azt hittem, hogy ma van a visszavágó, vagy valami előrevágó.
1: Nem
5: vagy
1: tudom,
5: valami.
1: 0-0-ra vezetünk, ez a lényeg, Robikám, az a lényeg, dobbanjon a magyar szív.
5: Meg mindenféleképp, és hogy még az jutott eszemben, mert jó volt ez a mohás történet is, hogy...
1: Nagyon kedves volt. Te tudsz valamit a mohákról?
5: Igen.
1: Nem hiszem el.
5: Oly könnyű a végakaratom, hisz nincs semmim, mit oszthatok, a vándor sorsa mostoha, gördülőkövön nem nő moha. Ez a klasszikus jött eszembe hallgatva a moha tolvajokat, egyébként én sem tudom, hogy ki akar mohát lopni, és mit csinál vele.
1: Ki az, aki megveszi, inkább az a nagy kérdés.
5: Most akkor elmondom, most ebben a pillanatban jöttem rá, hogy a koszorú készítők baszod. Mert hogy jön ugye
1: az
5: a halottak napja.
1: Az meg lehet, látod.
5: Nagyon sok mohára van szükség.
1: De milyen
5: arra,
1: okos ember vagy.
4: Na, de várjunk.
5: Egyébként voltam főszerkesztőtök egykorom.
4: Igen, vissza is írjuk.
1: Vissza is írjuk, mert annyira jó volt, hogy minden reggel, azt nem mondjuk a hallgatóknak, minden reggel úgy kezdődött, hogy nem ima volt, hanem a Robinak a különböző idézeteit kellett hallgatni soha nem hallott versekből, vagy dalszövegekből.
4: Igen. Most is volt egy ilyen.
1: Ezért most fölelevenítette bennünk ezt a dolgot. Robikám, a következő miatt citáltunk téged ide. Lázadás. Az volt az én alapfeltételezésem, kiinduló pontom, de mondom, ezt már magamban megcáfoltam, hogy a mai fiatalok nem tudnak lázadni, mert különböző a mai fiatalok, mert mi vagyunk öregek, mi meg sokkal jobban csináltuk mindent, mert régen sokkal jobb volt minden, de aztán közben rájöttem, hogy ez egyébként nem igaz, csak másképp lázadnak. És most már picit nem is érdekel, hogy lázadnak, mert rájöttem, hogy ők lázadnak csak a maguk módján, de azért beszéljük meg a lázadásnak a módjait. Először is röviden, ugye nekünk, na, visszalépek egyet, nekünk nagyon könnyű dolgunk volt a lázadással, ugyanis egy olyan hülye rendszerben éltünk, nevezett Kádár rendszer, ahol volt egy, és ezt nem politikának gondolom alapvetően, hanem egy ilyen gondolkodásmódnak, egy ilyen megnermett póznak, ami miatt annyira rugalmatlan, és annyira humortalan, és annyira béna volt az a rendszer, amiben sem a zene, sem a divat, sem a semmi nem tudott jól érvényesülni, ezért nekünk marha könnyű volt lázadni, mert volt mi ellen. Volt egy ilyen megdermet valami, egy pózba dermet
4: tehát
1: valami.
4: Tehát kínálta magát a fal, hogy ne kirúgd a labdát, tehát hogy adta magát.
1: És bocsánat, még egy gondolat,
5: azon
1: és aztán...
5: Nem akarom elvenni a műsorítőtöket.
1: De azt csinálod éppen. De figyelj, még egy gondolat. 80-as év... Majd bemondom, hogyha leteszed a telefon, mert addig nem tudnak telefonálni, Robi. Érzd már meg, ez technikailag így működik. Tehát vagy én hívlak téged, vagy te engem. Hát ez. Na, szóval figyelj, a 80-as években valamikor, 80, mondjuk 86-ban, nem emlékszem pontosan a dátumra. 82-83. A Rolling Stone magazin, az jól ismert Rolling Stone magazin, ami akkoriban egy fontos zenei újság volt, igazodási pont volt, köszönöm, az megírta, hogy Európában hol milyen az underground élet. Egy nagy áttekintő cikket írt.
5: Igen.
1: És kérlek szépen arra jutottak ők a 80-as években, hogy a legmenőbb underground élet ebben a szem pillanatban a 80 akárhányban Budapesten van. És ez azért, hogy mondjam, megint csak az én olvasatomban azt igazolja, hogy, hogy persze, hogy jó underground élet volt, mert volt mi ellen undergroundnak lenni, volt mi ellen lázadni zenével. Tehát én pont ezen gondolkodtam, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején a lázadásom az volt, hogy hosszú volt a hajam és szűk volt a farmerom. A 80-as évek végén, amikor bejött mondjuk a skinhead mozgalom már, a punkok után rögvest a skinhead-e, akkor meg az volt a lázadás, ha rövid a hajam. Érted? Tehát, hogy mindig mással lehetett lázadni, és ilyen nagyon egyszerű dolgokkal már ki tudta élni magát a kamasz, és tudta azt érezni, hogy na, végre vagyok valaki. Végre oda mondtam ezeknek a nyavaját. És most jöztek.
5: Amióta először beszéltünk erről a dologról, ez a múlt héten beszélgettünk arról, hogy a lázadás a téma, és azóta így folyamatosan kutattam a programot, hogy mi volt az életemben a lázadás. Hogy tudatos lázadás volt-e?
1: Az egy jó kérdés, hogy tudatos, ez egy nagyon fontos, igen.
5: Mert nem, és nem tudom, tehát az, hogy elolvastam azt a borzalmasan középszerű írást, ami a hippi világról szólt valamikor, ugye 79-80-ban, amiről azt gondoltam, hogy hú, hát ez egy ilyen fantasztikus dolog, ez az egész hippiskedés, virágot rajzoltam a nadrágomra, Lennon szemüveget vásároltam a szegedi optikusnál, és azt gondoltam, hogy akkor én most olyan lázadó vagyok, mint voltak artomasségben a hippik.
1: De ez ilyen, ilyen útkeresés olyankor, nem? Tehát, hogy ilyenkor csak az ember valamit akar, amiről nem tudja, hogy mi is az, csak ne az legyen, ami most van.
5: Hát, hogy ne az apád legyél, meg ne az anyád. Ez ilyen nagyon fontos volt. És hogy nem, tehát, hogy nem volt ez ilyen, hát, szóval az ember megpróbált, és tudom, hogy a kollégiumban ott ezért a Jánvári tanár úr az szívatott engem, meg baszatott azért, hogy miért van a zsebem a nadrágomban, és akkor jött az, hogy tudod, milyen vagy, fiam? Mint egy tipperes kambajom. És akkor nem értettem, hogy ez hogyan össze. És aztán azt mondta, hogy tudod, mi ez a tripperes kammajom? És akkor mondta, hogy a tripperes az, akinek ugye fájdalom tapasztalható
1: a cipőtájékán,
5: igen, és hogy a tripperes kammajom az azért van a zsebében a keze, hogy a nadrágját eltartsa a nemi szervétől, hogy ne fájjon.
1: Azért, hogy tudja zsebben is vakarni.
5: Nem, ez nem kell vakarni, mert egyszerűen csak fáj. És hogy igen, tehát én azt gondoltam, hogy jó, a tripperes kammajom, mert így megegyeztem egy életre, hogy ne tartsam a zsebem, de a kezem azóta folyamatosan zsebben van. Tehát nem a zseb arra van kitalálva, hogy az ember benne tartsa a kezét, meg az alkoholos filztolat, ha már így szóba hoztátok a bevezetőben. És hogy nem, szóval, hogy azt akartam, hogy ne legyek olyan, mint a
1: igen, mert mindenki azt akarja, hogy ne legyen olyan, a szülei, a tanárai, a bárki, akit elé raknak, érted? Nem akarok, most nyilván a kamaszkoromról beszélek, de nem akarok olyan lenni, mint a Omega együttes, vagy nem akarok olyan lenni, mint a Melsáros László, vagy nem akarok olyan lenni, mint a mit tudom én, akit éppen elém raknak.
5: Csak olyan
1: ilyen,
5: volt.
1: Ilyen dísz magyarként elém raknak, hogy na, itt van édesfiam a példa. És így ránézel, és azt mondod, nem akarom, köszönöm szépen. De egyszerűen,
5: de hogy akkor hogyan menjél tovább? Tehát akkor mi a következő út?
1: Hát attól függ, ugye attól függ a dolog, és innentől kezdve vagyunk szerintem más innen, attól függ a dolog, hogy az emberben van-e annyi, abban a szempillanatban, amikor fölteszi ezt a kérdést, hogy ezt kvázi, ha nem is életfordának, de legalábbis egy fontos életszemléletnek tekinti, hogy ő ellene megy a dolgoknak, vagy nem. Szép lassan betapozódik. Nem tudatos. Ezek nem tudatos dolgok.
5: Igen, ezt akarom mondani, hogy én nem, aztán jó, oké, tehát, hogy kirúgtak a középiskolából, sikerült rá csapni a szüleimre az ajtót, elköltöztem 16 éves koromban, elkezdtem önálló életet élni, és akkor nem lázadás volt, hanem gyakorlatilag be kellett volna tagozódni a társadalomba, hiszen 16 éves korodban ott vagy az iskolát, akkor ezzel kezdeni dolgozni, és akkor elmész a Hotel Hungáriába cukrásznak, mert ugye vendégletiporiba jártam. De aztán egy hónap múlva rájössz, hogy hát azért hajnali 4-kor kelni, az meglehetősen nyomasztó, és akkor inkább, miután közben képzőmész is próbáltál lenni, meg rossz a körbe jártál, azt mondod, hogy jó, akkor inkább.
1: De figyelj, és de Robi, most ugranunk kell az időbe egyet. Megvan az, hogy akkor te, tehát mondjuk úgy kvázi létformának tekintetted a lázadást, hiszen felvállalta 16 évesen azt, hogy ottóra elköltözöl. Az enkónő az már tudatos volt?
5: Az enkónő annyiból volt tudatos, hogy 83-ban, ugye akkor, amikor ott hagytam a Hotel, Grand Hotel Hungáriát Szegeden, a cukrászatot, akkor elmentem kiragatrendező, a Szeged nagyáruházhoz, kiragatrendezőnek, vagy legalábbis ilyen semmittevőnek, vagy valaminek. Így bevittem a rajzomat, mondtam, hogy hát hatalmas nagy művész szeretnék lenni, mondták, hogy fú, hát hatalmas nagy művész leszel, de akkor próbálj meg tapétázni, meg próbálj meg betűket körbevágni, betűt írni. Igen. És aztán ott találkoztam én a Serfőző Magdival, aki a Bokros Péternek volt akkor a barátnője, akkor már hallottam az enkonőről. De az enkonő az 83-ban volt, amikor volt egy olyan kiállítás a Fiatal Művészek Klubjában, Magyarország Tiédlet, ezt be is tiltották, ez a Galántai által szervezett kiállítás volt, ahol én összetalálkoztam az enkonősökkel. És az volt a fura, hogy nekik volt egy olyan képük, amin Magyarország térképe vörös szögekkel volt teliverve, nekem meg volt egy olyan képen, amin Magyarország térképében egy ilyen konyhai óra volt beépítve, Hangalarm volt a két címe, úgy fölhúztad, és akkor a térkép egy idő múlva így megszólt, és törögni kellett. Azt próbáltam közvetíteni a hatalmas nagy művészként, hogy hát Magyarország ébresztő.
1: Jó, figyelj, de ez akkor, bocsánat, csak ugye bármeddig tudunk erről beszélni, csak ugye itt szigorú rendek vannak.
4: Tartsd a vonalat, jó, és akkor innen folytatjuk egy rövid ilyen kereskedelmi szünet után, jó?
5: Jó, de érdekes bárki?
1: Engem mindenképpen,
5: szóval
1: akarom fordítani.
5: Telefonszámot mondjatok.
4: Azzal fogjuk kezdeni, jó? Megígérem.
5: Oké, hello.
2: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Hová tehetjük a 700 kg kapcsot, főnök?
2: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Ne a gyerek előtt!
2: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Jó, úgy tök jó, még kicsit nyisd ki a szád, és akkor meg is vagyunk.
2: Dupla farkas!
3: One, two, three, ho!
4: A vonalban nem sokára itt lesz önünk Pálinkás Szűcs Róbert. Előtte viszont a kedves hallgató kedvéért bemondom a telefonszámunkat 0636 980 980. Ezzel lehet telefonálni, SMS-t írni, Viberen üzenni nekünk, vagy pedig WhatsAppon. És akkor
1: amit kapcsolj. Most nem tudtok fölhívni, kedves hallgatók, mert a Pálinkás Robi foglalja a vonalat. Egyébként
4: föl tudják hívni, de nem akarják. Ne. De itt van a vonalban Pálinkás Szűcs Róbert.
1: Lóbelt, akkor folytassuk. Figyelj, ugye az Enkonünél hagytuk abba az előbb, és az enkónőt most a Szabi kérdően néz rám, hogy mi
4: nem
1: a lóf.
4: Nem meri feltenni a kérdést.
1: Mi a lóf az enkónő. Én megpróbálom definiálni, aztán te majd kiegészíted, vagy kijavítod, vagy bármi. Az enkónő az eredendően egy underground művészi formáció, de minek utána abban a rendszerben és abban az időpontban jött létre, amit már előbb említettünk, tehát 1983 Magyarország, Ezért szükségszerűen valami fajta politikai ellenállásá is vált, pedig eredendően nem ez akart lenni.
5: Hát, ezt a franc se tudja, mert hogy az Enconi az ilyen nagyon fura, tehát a képzőművészetnek a legszélén mozgott, tehát ez az akcióművészet, performance, plusz a mélárt. És ugye a mélártból van az Enconi név, hogy a mélárt ez a posta művészet, amikor a művészek kitalálták azt, hogy hát a francba a galériákkal, meg a drága kiállítótermekkel, és azért a művészek egymás közt elkezdték az alkotásaikat kicserélni postai úton. Elküldtek, és akkor képeslapot terveztek, meg bélyeget, meg ilyesmi, és az Enconinek volt egy ilyen speciális akciója, vagy egy ilyen műve, hogy amikor én mondjuk Ördögi Lajosnak akartam levelet írni, akkor ráírtam azt, hogy címzett, mit tudom én, Szabi Tokától Bokáig, Érd, Vörös Hadsereg utca 64. És a feladóhoz meg odaírtam, hogy Ördögi Raj, 1164, Csinszka utca 3. És akkor feladtam ezt a levelet a postára, akkor az elment Érdre, de a Vörös Hadsereg utcában nem találta meg a Szabit, és ezért ráírták azt, hogy a címzett ismeretlen vissza a feladóhoz, és rátették a francia nyelven az Enconi szót, és akkor visszament a küldemény Rajhoz, aki igazából az eredeti
1: címzettelet volna. Ebben az volt a trükk, ugye eredendően, hogy mondjuk vagy téged, vagy engem figyelt a rendőrség, és hogyha mi egymással leveleztünk volna, akkor kiderült volna, hogy itt mi valami susmusba vagyunk éppen, de mivel én egy vadidegen Szabolcs-Tokától Bokáigtól kaptam a levelet, ezért aztán ez átcsúszhatott a léc alatt.
5: Erre ez nem volt jó. Igazából arra volt jó, hogy mondjuk Párizsba 2 forintos bélyeget tudtál levelet küldeni, mert onnantól kezdve, hogy elküldted Érdre a Vörös Hadsereg utcába Szabinak a levelet, de az, hogy ha mondjuk ráírtad azt, hogy feladó Ördögi Raj, Párizs, Montmartre, tudja micsoda? Egy
4: oda vitték vissza a levelet, igen.
5: Akkor oda vitték vissza a levelet, és te 2 forintot fizettél, az egyébként 20 forintos légipostája.
4: Mekkora túlélés?
1: Tehát magyarul ez csak egy átverted a rendszert. Élősködtél a rendszer. Mondjuk ki, élősködtél a rendszerrel.
4: Hadd szúrjam be ide ezt, hogy amit a Hegyi Gyuri mondott, mondjuk az Emir Uleznek a szövegírója, kiváló alapító. És annak idején együtt néztünk valami furcsa oknál fogva egy Avril Lavigne videoklipet, ami a Complicated címet viselte, és abban a videoklipben a fiatalok láthatóan lázadtak, egy bevásárló központban randalíroztak. De hát tudod, így belerúgtak a gumibedencébe, meg elrúgdosták a labdákat. Na várjál, és erre mondta a Gyuri, hogy hát igen, ezek a fiatalok így lázadnak, de hát annak idején a lázadásba illett belehalni. Kérdésem, hogy most az Enconihoz kapcsolódva, hogy ez így kimondható, vagy mondjuk ez a művészeti lázadás, ez az egy ilyen szelidebb formája mondjuk a lázadásnak.
1: Egyáltalán kell-e belehalni lázadásba?
5: A lázadásban, tehát hogy művészetben érdemesebb belehalni, ugye ott volt Rudolf Schwarzkogler, a bécsi akcionistáknak egy ilyen ismert alkotója, aki levágta a fatát, elvérzett, belehalt. Vagy ott volt
1: ez művész indítatásból, vagy kétségbeesésében?
5: Igen, ez egy ilyen performance keretében történt.
4: És hát ez egy sikeres performance-nak számít? Nem gúnyolodom, komolyan kérdezem.
1: Hát a Robi tudja a nevét, tudja az eseményt. Beidézte a rádióba.
5: A nevedet meg az enyémet senki nem fogja tudni, hogy ott van Hajas Tibor, aki hát szintén egy ilyen nagyon jelentős magyar performance művész volt, aki egyszer Hódmezővásárhelyről Bakúra menet, jobb oldalon ült a sofőrülésen, megrántotta a kormányt, neki kapottak egy fának, Hajas Tibor meghalt, az autót vezető nőt elítélték. Szóval, hogy nem biztos, hogy ennyi művészetbe bele kell halni, de hogy a lázadásba időnként szükséges, és hát erre mondjuk én magam is tettem kísérleteket, az egy más kérdés, hogy nem rosszul jártam el, vagy nem elég jól csináltam ezt.
1: Tehát ügyetlenül lázadtam, nem sikerült belehalni.
5: Ha érted, mire gondolok, igen.
1: Ügyetlen lázadásnak ez a vége, hogy az ember túlélni. És utána el tudja mesélni. Jó, figyelj, érteni vélem a dolgot, amit mondasz itt a lázadással kapcsolatban, bár szerintem egy kicsit elmentünk a művészeti
5: irányba. Elmentünk. És ezért mondom azt, hogy szerintem egy idő múlva az ember nem lázad, hanem egyszerűen csak így él.
1: Na hát jó, de bocs, itt még az Enkonünél maradva, és mégiscsak visszarángatva a hajánál fogva a lázadásba ezt a sztorit, az 56-os kopjafák, az hogy néz ki? Röviden ugye mondjuk el, hogy itt azért az történt, ez még mindig a 80-as éveket írjuk, igen, valamikor 88-89?
5: Az első az 88. június 16-án lett felállítva, és a maradék 300 a háromszögyes parcellában, az pedig 89. június 16-án nagy végül temetésének apropóján.
1: Itt az történt, ugyanis, hogy az 56-os forradalmat követően Nagy Imrének
5: és... Györgyet kellett volna kérdezni, igazán fölhívhattátok volna. Nagyon tehát, jó ötlet lenne,
1: ha nem halt volna meg, mikor is, valamikor a 90-es években?
5: 153-701 a telefonszáma egyébként a Fő utca 37B5. Emelet első alattlakásnak. Ez nagyon érdekes.
1: Nagyon érdekes, mert most olyan vagy, mint egy alzheimeres bácsi, aki a régi dolgokra tökéletesen nem emlékszik, de hogy hova tette le a szemüvegét, azt nem.
5: Pontos, ez így történik.
1: Most is, hol a szemüvegét. Szóval, hogy az 56-os forradalomat követő, hogy is mondjam, végelszámolással számtalan embert végeztek ki, és ezek jó részét jeltelen sírokba temették.
5: 300-at, igen.
1: Igen, és aztán ott a 80-as évek vége felé az Enkonu csoportnak volt egy, hát akár mondhatnánk performance-nak is, vagy akcióművészetnek, ahogy eredetileg ezt hívtad, de valójában ez, ha tetszik, hanem mégiscsak egy erőteljes politikai állásfoglalás volt, amikor is különböző rejtélyes, nem is rejtélyes, de mindenféleképpen izgalmas módon beszerzett farönköket elkezdtetek megfaragni, ez idáig művészet, de aztán ezeket a megfaragott farönköket, kopjafákat elvittétek a temetőbe, ugye a köztemetőbe?
5: Abba az volt a lázadás.
1: És fölállítottátok ezeket.
5: Igen, de akkor már szembe mentünk a Történelmi Igazságtétel Bizottsággal, tehát azzal a szervezettel, de akik azt mondták, hogy ők majd levezénylik az 56-osok újra temetését.
1: De ez egy komcsi brigád volt.
5: Nem volt komcsi brigád, ez egy jó, de voltak közte baloldaliak is, voltak közte ugye Vásárhelyi Miklós, Nagy Imre titkára volt, szóval nem komcsik voltak, antikomcsik voltak, minden esetre 56 után bebörtönözték őket, meg volt minden. De hogy ők azt akarták, hogy az legyen, amit ők kitalálnak a 301-es parcellában. És az Enkonu meg, és ez volt benne a lázadás, azt mondta, hogy jó napot kívánok, mi gyűjtéssel összeszedtünk annyi pénzt, hogy a pécsi parkerdő gazdaságtól megvásároltunk két ifányi 25x25-ös, 20x15-ös, 20x20-as oszlopokat, amiből kopjafákat faragtunk. És miközben azt akarták, hogy ez ne legyen, mi azt mondtuk, hogy jó, tehát hogyha nem engeditek, akkor mi a június 16-án oda visszük a teherautóval, lepaholjuk a temető bejáratánál, aztán oldjátok meg.
1: Ez egyébként most akkor egy ilyen, ki a jobb 56-os, ki az 56-osabb 56-os, vagy mi volt itt a verseny? Mert azért ez ugye nem csak arról szólt, hogy most van a jóvátételi bizottság, meg van az Enkonu csoport között egy ilyen szakmai ellentét, hanem arról volt szó, hogy azért ezt az akkori 89-es államvezetés azért ezt nem nézte jó szemmel, ugye, ha jól emlékszem az elmeséltekből, még azért ott a titkos szolgálat is aktívan közreműködött ebben az újratemetésben, legalábbis érdeklődésre figyelte.
5: A Krassó állítása az volt, hogy 89. június 16-án kommunisták temetnek kommunistákat. És
1: ezzel
5: és
1: én nagyon egyet tudok érteni.
5: Igen, és például a Krassó, ugye, aki hazajött, mit tudom én, 88 végén, vagy 89 elején, ő azt mondta, hogy nem, semmiféleképp szó sem lehet erről az újratemetésről, és ő megkérdezett egy ellendemonstrációt is, emiatt voltunk aztán ugye bent Mark Palmernél a az amerikai nagykövetnél, aki itt megpróbált rábírni bennünket arra, hogy ne zavarjuk meg a 89. június 16-ai megemlékezést. Az mondjuk így lázadásnak tűnt, vagy egy ilyen igen, tehát azt lehet mondani, hogy az egy olyan gesztus volt, amire azt mondtam.
1: Lehet, hogy ott rontottuk el ezt a műsort, Robi, hogy a legelején nem definiáltuk, hogy mi az a lázadás.
5: Hát de ChatGPT nincsen, látok, én nem használok. Csak hát, hogy
1: biztos van.
4: Ez a gyengék fegyvere.
1: Biztos, hogy igen, ezt kutfőből is tudjuk ezt definiálni, vagy legalábbis megpróbálkozhatunk vele. Na de utolsó körös sztoridat azért el kell, hogy meséld még nekünk. Tommy Ramone. Ez hogy is volt? Itt lakik Tommy Ramone?
5: Nem, az előbb rosszul mondtad, azt mondta, hogy itt halt meg, nem.
1: Nem, itt született?
5: Nem, a műsor elején azt mondta, hogy itt halt meg, nem.
1: Ott nem halt meg. De nem azt mondta. Vissza fogjuk hallgatni. Engem nem hozott ilyen kellemetlen helyzetbe, Robert.
5: Jó.
1: Vissza fogom
5: hallgatni. De már akkor is mondtam, tehát a Ramonesnak egy magyar tagja volt, Erdélyi Tamás.
1: Erdélyi Tamás.
4: Mondom, hogy egy magyar tagja volt.
1: De a testvére?
5: Nem volt testvére.
1: Nem!
5: De Roy, szedd már össze magad, a Ramonesban mindenkit Ramonesnak hívtak, igen. Mert hogy a Beatlesben is mindenki Beatle volt. Nem. A Ramonesban egy magyar volt, az Erdélyi Tamás volt, ő volt a zenekar dobosa, és aztán később a producer lett, amikor látta, hogy mindenki folyamatosan drogozik, meg elviselhetetlenül viselkedik. És emiatt aztán a harmadik lemezen már ő csak producerként vetette észre magát. Na, ő a Bajcsi Zsvinszki utca 36 szám alatt született. A Toldi mozi bejárata. És akkor, amikor meghalt Erdélyi Tamás, ő az utolsó volt a Ramonesz tagjai közül, ugye mindenkit elvitt a rák, a kábítószer, zűrös banda volt. És amikor ő meghalt, akkor mondtam azt a Krik Balázsnak, hogy kéne valamit csinálni, megemlékezvén Tommy Ramonra. És ezért volt az, hogy volt egy ilyen oktatással kapcsolatos tüntetés a Kossuth téren, jöttünk haza, megittünk két-három sört a Krikkel, és akkor elhaltunk a Toldi mozi mellett, akkor mondtam, hogy hát kérdezte, hogy hol van már a szobor, és akkor mondtam, hogy semmi, hát volt zsebemben egy alkoholos filt, és felírtam azt, hogy itt született Tommy Ramone. És akkor nem figyeltük azt, hogy tele van rendőrökkel a város, akik így rám ugrottak, akkor mondták, hogy bevisznek, meg rongálás, meg igazoltattak, és hát az egy ilyen jó sztori volt, mert kérdezték a rendőrök, hogy van-e nálam kábítószer, onnan nincs, de szívesen vennék, és akkor mindegy, akkor rabosítottak, és akkor
1: akkor lényegében itt most az történt, hogy te, ja, mert aztán ezt mondjuk végig gyorsan a sztorit, hogy végül is az történt, hogy nem csak a házat üzemeltető Toldi mozival, hanem még az önkormányzattal is jól jöttél ebben a sztorival, megbeszéltétek az egészet, és végül is egy emléktábla felavatásba torkollott ez az ügy. Tehát, hogy akkor ez végül is nem lázadás akart lenni, de minek utána beleálltál, mégiscsak azzá vált, de nem lázadás akart lenni, hanem egyszerűen csak egy magyar punkzenészről való megemlékezés, amit aztán a rendőrség jó voltából ügy kerekedett belőle, mert ha ott nem kapnak el benneteket, akkor az alkoholos vicc most arra kb. Lekopott és el is van felejtve.
5: Hát azért, mert hogy ugye a tarlósnak mi beadtunk egy ilyen tervezetet, hogy milyen szobrot szeretnénk oda tervezni, de miután tarlós, ugye Szentkirályi Alexandra volt akkor a kultúra és főpolgármester helyettes, vele tárgyaltunk a Krikkel, de aztán mondta, hogy miután abban a leírásban, amit beadtunk tervként, hogy a második legfontosabb zenekar a popzene történetében a rockzenei kánon szerint a Ramones, és miután a tarlós Rolling Stones rajongó volt, ezért megsértődött, és azt mondta, hogy erről szó sem lehet, szerinte két fontos zenekar volt, a Beatles meg a Rolling Stones, de a Ramones az nem tért ebbe bele, és így visszadobták a szobort erre, és ezért kellett egy kicsit akcióba lépni.
1: Alkoholos filcezni. Na jó van, figyelj, akkor végül is a véletlen is az utadba sodorta a lázadás lehetőségét, és akkor mégiscsak egy létforma ez a te esetedben.
5: Hát én azóta is lázadgatok.
1: De ezt akartam én záró kérdésként föltenni, hogy manapság miként lázadsz? Miként mész szembe a fősodorral?
5: Hát úgy, hogy akkor, amikor azt gondolta az előző választás után az akkori lapnak a kiadója, ahol dolgoztam, hogy bezárja, akkor azt gondoltam, hogy kapja be a magyar sajtó, és akkor elmentem különböző segédmunkásnak, és aztán hát azóta is ezzel szórakoztatom magamat.
1: Azóta is különböző segédmunkás vagy, de azért valljuk be, hogy sajnálatra semmi ok, mert
5: Nem.
1: Kiváló egészségnek körvendesz, ráadásul ugye a Robiról tudni kell, hogy most mind a mellett, hogy fut is, mind az őrült, hatalmas mennyiségeket, talán ez is valami fajta lázadás, vagy az Isten tudja te nálad, de minden esetre azóta, amióta nem egy asztalnál görnyedsz, hanem cementes zsákokat pakolsz, nagyon szép kiművelt felsőtested van.
4: Nagyon jól nézel ki a rádióban.
1: Ugye, te már márciusban is le vagy barnulva, és egészen november elejéig tartod ezt a barnaságodat, és egyébként pedig jössz-mész az országban, ügyeket intézel, ami egyébként, mint téged ismerő ember mondom, nagyon, hogy mondjam, kedvedre való dolog.
5: Volt egy ilyen közös lázadásunk, arra nem tudom, hogy emlékszel-e. Amikor egy pálinka főzében elindultunk haza egy hegyen keresztül.
1: Úristen, azt igen. Igen, ott is szembe mentünk az árral, de végül is befutottunk csatakosan.
5: Hát azért, miután a dadászok éppen, na mindegy, ez egy másik történet.
1: Igen, éjszaka részegen eltévedni egy olyan erdőben, amiről köztudott, hogy egyébként épp
4: éjszakai
1: vadászat van.
5: Télen, hóba, jégbe.
1: Vad, olyan helyen, ahol még sose jártál. Nem jó ötlet, de meg kell. Akkor ez egy olyan helyzet volt, hogy akkor azt kellett csinálnunk.
5: Így megy ez, ja.
1: Így megy ez. Robikám, nagyon szépen köszönjük, remélem, hogy kellő mennyiségű információt adtunk a hallgatóknak arra vonatkozóan, hogy hogyan is ment a lázadás régen, hogyan is ment a lázadás nem olyan régen, és hogyan is ment a lázadás a közelmúltban. És akkor ehhez képest majd várjuk a betelefonálókat a 0636 98 098 0-as telefonszámon, vagy akár írhattok is SMS, stb.
4: Szia, Robi!
1: Hogy szerintetek, hogy is megy ez a lázadás, vagy hogyan kéne menni a lázadásnak, vagy éppenséggel, ha van egy 16 éves a közelben, aki még nem alszik, nyugodtan telefonál, és mondjál, hogy szerinte, hogy kéne most lázadni.

0: Szerintem ez is olyan, hogy elütjük a végét egy poénnal.
1: Jó.
2: Dupla farkas.
3: One, two, three, ho!
4: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Új pályán a magánegészségügy, újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos

0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Jön a szaunázók hétvégéje. Pára köd is lesz hajnalban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgász Szövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvédekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csaknem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt. Ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felentést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára és ködfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ne a gyerek előtt!
0: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Az Földönnek az F-ét, azt próbáljuk ki.
5: Földön?
4: Igen, mert Öldön mondasz, igen.
0: Dupla farkas!
6: One, two, three, ho!

0: Na úgy, hogy ez is megvan. Tibor nevű kedves hallgatónkat elégítettük ki ezzel a dalválasztással.
1: Így van, megdöbbentő módon a statisztikában után nézve ez a szám most szólt először.
0: Hát elvileg nem vagyok benne biztos, de jó. Elvileg igen.
1: Jó, ha tévedünk, akkor elnézést kérünk azoktól, akik megtévesztettek minket. Szóval, ez itt még mindig a Rádió Café 98 pont, benne pedig a dupla farkas.
0: Telefonszámon 0636 980 980, és ezen tudunk fogadni SMS-eket, Viber üzeneteket, esetleg WhatsApp megkereséseket, és föl is lehet hívni ezt a telefonszámot. Olyan vagyok, mint a Száda, ilyen kikiáltós.
1: Nagyon szépen csinálod, ugye, egyébként, csinálom, de jó megy. Ugyanakkor azt gondoltam, hogy még az elején kellett volna mondanunk, hogy sok szeretettel köszöntjük az éjszakai taxisokat, sok szeretettel köszöntjük az éjszakai...
0: Nem tudom, ételfutárokat.
1: Ételfutárokat, igen.
0: De ez a része is mennyire megváltozott.
1: Sok szeretettel köszöntjük azokat, akik vannak annyira bátrak és lázadóak, hogy hétfőn este mennek el duhajkodni.
0: Hát, vagy annyira összeomlott az életük szegény.
1: Hát, akkor meg megtámogatjuk őket egy ilyen rádióműsorral, nincs minden veszve, még akkor is, ha minden elveszett. Képzeld, de utána néztem ennek a moha ügynek, mert nem hadott nyugodni. Elmondom, hogy mit találtam. A Magyarországon a mohát elsősorban kereskedelmi és dekorációs célokból lopják, mivel a virágkötészetben...
0: Lopják.
1: Igen. Hát mert ezek szerint ez egy...
0: Többek
1: által elkövetett folyamat.
0: Egy felütésem ezzel.
1: Mivel a virágkötészetben, koszorúkészítésben, terrorisztikában, valamint üvegbe zárt ökoszisztémákban, florárium, hallottam erről?
0: Persze. Mindenről hallottam.
1: Kialakításánál hatalmas kereslet az irántam.
0: Bocsánat, hogyha nekem odajön valaki a kertbe, és felnyalábolja az ott található mohát, akár még eszközt is hoz hozzá, azt én nehezményezhetem, hogy azt...
1: Ha bemászik a kerítésen éjszaka, akkor igen.
0: Azt ellopta tőlem a mohámat. Vagy van egy moha, összegyűjtött moha telep, vagy egy ilyen zsák moha, amit ugye erre a célra valaki kereskedelmi
1: mohát tenyészt,
0: és azt ellopják, tenyészt. Igen, és azt ellopják, akkor azt úgy értem, de hogyha elmegyek egy rétre, és elhozom az ott lévő mohát, akkor az csak nem lopás már.
1: Azt hiszem, hogy most kezdünk közelebb járni az igazsághoz.
0: Vagy az
1: a hírolvasója nem volt elég alapos, és nem tárta föl ezt az ügyet rendesen, mert nem értjük. Hogy van ez a moha ügy. Honnan lopott az illető? Tonna moha.
0: Mi számít lopásnak? És akkor most...
1: Lekapargatom a szikláról mondjuk a hármas határhegyen, az én nem tartom lopásnak, bár lehet, hogy valami különleges moháról van szó.
0: Jó, annyira szerettem volna beívelni egyszer egy rádióműsorba ezt a kérdést.
1: Hogy?
0: Lehet, hogy megtörtént már, csak senki nem válaszolt rá, és lehet, hogy az SMS-ezők majd most fognak, hogy... telefonunk van. Ne üríts meg.
1: Jézusom, ez ijesztő.
0: Forward.
1: Nyomja meg a gombot, berakom, a fiatalember.
0: Ide rakom. Szia, adásban vagy.
1: Hello.
2: Már is adásban. Na, igen. Szevasztok, jó. Szevasztok, én. Én Gábor nevű hallgató vagyok, és hallgatom itt a...
0: Szia.
2: ...adásról szóló műsorokat, és olyan gondoltam, és ilyen szöndes kétfőjesi lázadóként mégis egy betelefonálok hozzátok.
1: Na figyelj,
0: nagyon jól tetted.
1: Akkor mivel egy ilyen, ez a dupla farkas, ez egy ilyen göngyölített műsor, az első kérdésünk az lenne, hogy mi a leghülyébb álmod? Képzeld el egyébként, Szabi, ezt most neked mondom, azóta is álmodtam egy hülyét, nagyon nagyok voltak a füleim. Ezt álmodtam.
0: Nem baj az. Szóval Gábor.
1: Igen, Gábor, kérlek, akkor a leghülyébb álmodat, ha van, akkor azt még meghallgatjuk, és utána pedig a haladéktalanul meséld el nekünk, hogy hogy is volt ez a lázadás a te életedben. Mi volt az a lázadás, amire, hát nem feltétlenül vagy büszke, de emlékezetes maradt. Na szóval, hülye álom.
2: Én minden lázadás, amire büszke vagyok, mind a mai napig. Tehát én nem gondolom azt, hogy bármilyen lázadás mert van annyira tiszta elkölcsű, vagy annyira ilyen mélyből jövő zsigeri lázadás, ami ne annak az igazságnak az előtörő szedett volna, amiről azt gondoltam, hogy már pedig ez az igazság, amit én érzek itt belül, és nem az, ami odakint. De akkor előbb az álmokról. Hát milyen álmok, Úgy, hogy ösztönös számok, úgy rengeteg minden, de mondjuk egy olyan művét álmot tényleg el tudok mondani, amikor azt álmodtam, hogy megveszett.
0: Mit csináltál?
2: Az eszett csúgy, az
0: eszett csúgy, azért rajtam.
2: Ja, megvesztem álmomban, és egy ilyen roham következtében elkezdtem belehorapni valami kisgyönybe.
1: Egy függönynek akartad átadni a veszettségedet?
2: Én nem tudom, hanem hogy de lehet, hogy az, hogy nem embert, nehogy embert havasztják meg, azért inkább mondjuk...
1: Ja, hogy te ilyen rendes veszett ember voltál.
2: Hát, de tudjátok, mint annak idején a klasszikus sci-fi horrorban a légben Jeff Goldblum, aki nem szeretné, hogy teljesen átalakuljon a légy, és ezért inkább oda teleti a fegyvert, illetve, amit
0: a szállnak. A végén, igen.
1: Én egyszer, de ez még nagyon kamaszkoromban volt, én azt álmodtam, hogy farkasember vagyok, és éjszakánként fölkelek, kimászom az ágyamból. Kimászom az ablakon, fölmegyek a háztetőkre, és egész éjszaka szabadon rohangálok a háztetőkön, és közben vonyítok. És az volt az érdekes, hogy a legnagyobb félelmem ebben az ügyben az volt, hogy időben hazaérjek, hogy nehogy az anyám megtudja, hogy én farkas ember vagyok. És ezzel nagyon aggódtam mindig, hogy jaj, csak az anyukám meg ne tudja, hogy farkas ember vagyok.
2: Hát jó, megbízom tanácsát tudnál nekem mondani, mert őként ne egyébként futok aját, mert arra kell szörgyel, hogy nevezeted a tökélyedet. Ez mindenképpen. Hát, hogy hagyasztják el még egy olyan álmot, ami egyébként az pedig nem őrült álom, hanem életemnek az egyik legmélyebb, legszimbolikusabb álma, amikor már tontig, tízig, nyakig, tokától bokáig jönnek, benne voltam az alkoholizmusban annak idején, akkor egyszer azt álmodtam, és ennél félelmetesebb, hogy ennél elemibb erejű álmom nem is nagyon volt. Azt álmodtam, hogy egy daráz vagyok, aki saját magába döpi a fullántját, a mérgét. És belülről kiéptem. Tehát belülről, hogy már csak egy ilyen hény vagy egy ilyen...
1: A saját mérged kipucolt téged, mi?
2: A saját mérgem megölt, és kiégetett belülről. Igen.
1: Ez nagyon szép.
0: Ez egy szép.
2: Elkezdtem reggel, és tudtam, hogy az alkoholról szól rálom. Arról, hogy megölöm magam az alkoholról.
1: És ez bármit is segített a kilábalásod?
0: Gyakorlati hatása volt rád?
2: Van, igen, 20 éve nem iszom alkoholt.
0: Hát ezt gratulálunk. Minden hasonló cipőben járunk nevében egyébként.
2: És ez de most volt, ilyen már elszegyen 20 éve egyébként.
1: Öregem, ez szép történet. De ez az álom, ez fantasztikus. Ez minden eddigi hülye álmomnál a legjobb álomhoz képest a legjobb álom.
2: Ez egyszerre őrült is, meg tényleg olyan mélyen szimbolikus, amikor így nem tudod, amikor már nem lehet sikerülni, amikor így az álom így egy szembefordított tükörrel, és megmutatja, hogy ez van, Gábor, ezt csinálod.
1: De gyakorlatilag ez gyakorlatilag egy olyan álom, hogyha megcsináltad volna a rajzfilmben, és most nem gúnyolodok, tényleg komolyan gondolom, megcsináltad volna a rajzfilmben egy Oscart el lehetett volna hozni, érted? De legalábbis felállva tapsoltak volna valahol.
2: Lehet, hogy a Rufus Fenceknek még el kéne adnom egyébként, aki ugye léggyel nélkül Oscart
1: díjat. Igen.
2: Ha már a legyeknél tartunk, mert ez is fordulók.
1: Ha már izetlen
0: volt, lázadás.
1: Na gyerünk, kivele a lázadással? Mi volt a te goromba lázadásod, vagy az az lázadás, ami erős volt?
2: Az első legkedvesebb lázadásom az volt, amikor 16 éves voltam, és nem voltam túl jóban a családban, mert sokkal önállóbb ember voltam, én akkor már egy éve szentesfejártam a Horváth Mihály Gimnázium jobban egy dámai dolgozatára, és nem lehetett megállítani, úgymond egy ilyen kis feltéleszű művészélek voltam, ahogy az egyébként a pármink ezt is mondta egyébként a Panzsadon Miki, és hát mondtam anyámnak, hogy először el kell mesélnem azt, hogy az én koromban, még amikor én voltam 16 éve, akkor még nagyban működött a stopporát.
1: Igen. Tehát
2: az, hogy fogod, kirakod az ujjadat, és megáll egy kocsi, és akkor elvisze valameddig. És akkor én mondtam anyáméknak, hogy hát én amúgy Tarnaméren élek, ez Heves megyében van.
0: Van egy ilyen dal is.
2: Pontosan, igen, Gyöngyöstől nem messze, Kacsintok Szabira, tehát Gyöngyöstől nem messze.
0: Tudom, ott kezdtem el rádiózni, Gyöngyöstől.
2: Bezony, igen, még a Dió rádióval, hogyha kicsapod mondani a nevét. Na, de az a lényeg, hogy mondtam anyáméknak, hogy Pécsett lesz egy vadonatúj alternatív zenekar, a Kistár és a Borz koncertje. Egyébként az már a második albumok, a Földkaland ilyesmi turné indító koncertje volt, az azóta bezárt pécsi Dozsó nevezetű művelődési házban. Tehát anyám elsapott, és mondta, hogy biztos, hogy nem mehetsz el. nincs is rá pénzünk, ez mondjuk igaz volt. Mondtam, hogy hát nekem nem kell pénz ahhoz, hogy elmenjek. És akkor mondta, hogy ha elmersz menni kisfiam, akkor biztos, hogy óriási verést kapsz érte.
1: Szíjat hasítok a hátadból.
2: Ha szíjat hasítok a hátadból, és halál konkrétan szíjjal vertek meg aztán, de az a lényeg, hogy...
0: De szép történet.
2: Engem ez borzasztóan nem érdekelt, hanem úgy voltam vele, hogy már pedig én akkor is ott leszek Pécsett azon a koncerten, és én kiraktam az ujjamat az új fél éve, és ott voltam Pécsett, és egyébként a Simon Kornéval, a Mészáros Szatival, a osztálytársaimmal, Simon Kornél a mai napig ismeri mindenki egyébként.
0: Az a Simon de a Mészáros Szati.
2: Igen, az a Simon Kornél, így van.
0: Ő is földid? Vagy nem, máshonnan jött a Simon Kornél?
2: Osztálytársak voltunk, drága. Osztálytársak voltunk szentesen a Horváth Mihály gimnáziumban.
0: De jó.
2: Sőt, ezekkel az osztálytársakkal találtuk ki, mivel a Satinak, aki egyébként szintén színésznő azóta, egyébként a bátyja, az Pécsen járt a két tannyelvű gimnáziumban, egyébként Mészáros Máténak hívják, és leginkább onnan ismerhetitek meg, hogy a Sport Szeret reklámban, mint edzőbá szerepel,
1: ugye Vicsinak kiválasztó. Az a pocakos, bajszos
0: ember, igen.
2: A pocakos, bajszos edzőbá, igen, ő a Mészáros Máté, és remek triumvirátus voltunk így hárman, tehát elmentünk mégiscsak erre a pécsi koncertre. Én természetesen onnan is haza stoppoltam Pécsről, és hát anyám tényleg egy nagyvár fia várt, és hát hogy is mondjam, csak akkor már eleve azon meg volt illetődve, és már annak örült szegény, hogy egyáltalán előkerültem 180 km távolságból, és hogy túléltem ezt a hétvégi kalandot, hát néhány erőtlen csapást a hátamra, ebben kiismerült ebben a nagy büntetésben, és akkor én hátrafordultam, ezt később ő is sokat emlegette, hogy hátrafordultam a verés után, és egy mondtam, hát nekem ezzel együtt is megérte lejutni Pécsre. És az volt az utolsó verés, amikor utoljára fizikailag bántalmaztak a szüleim azért, mert valamit szerettek volna elérni. Egyébként Isten nyugosztalja őket, anyukám is elment két éve már, úgyhogy nem lesz több ilyen fiaverés, ez egészen biztos.
0: Sajnálta, halljuk.
1: Jó, hát egyébként akkor te is csatlakoztál az árvák táborához, amihez igen, szerintem igen. Mi magunk is, vagy én biztos, hogy csatlakoztam.
0: Igen, elég régen.
2: Igen. Úgyhogy... ugye rengeteg telefonkönyvest hallott, akiről beszélgetni, mint az szintén írt tartozik, de hát ez csak életem látodásainak csak az első szintje volt.
1: Első, ez a bevezető szakasz volt. Jó,
2: ez a bevezető látodás.
1: Hogyha ilyen régi történeteket tudsz mesélni, akkor valószínűleg öreg vagy, és ez azt jelenti, hogy rengeteg lázadós történeted van, úgyhogy ezt nem tudjuk most végighallgatni, ellenben végighallgatnánk az mondjuk az utolsó lázadásodat. Mi volt az utolsó, amire így azt mondod, hogy na, megcsináltam, Gábor. Jó csávó vagyok.
2: Gyerekek, nagyon meg fogtok lepődni egyébként, akkor, hogyha az utolsót kell elmondani, ennek az egyetlen olyan nagy lázadás fogom elmondani, ami gyerekek, összeköt veletek.
1: No, yes, szó.
0: Személyesen velünk, vagy pedig a rádióval?
2: Személyesen veletek.
1: Hoppa. Na kifeje, ki vele
0: most már. Lesz, ebből bőgés lesz, ebből bőgés lesz.
2: Nem is értem, hogy ez amúgy miért nem került így elő egyébként. Lehet, hogy azért, mert esetleg még mindig valamennyire kínosról beszélgetni, vagy nem. Én mégis hagy lázadjak egy kicsit, és hagyd mondjam el azt a lázadási történetet, amikor egy bizonyos régi rádió, egy úgynevezett Estefem 98.6 rádióállomás többsége, a kollégáinak a többsége úgy döntött, hogy kicsit belázad az őt üzemeltető F-média csoport ellen, aminek sajnos elég csúnya végeredménye lett, de mondjuk, ha nem lett volna az a lázadás, akkor most nem lenne rádiókafé. Még akkor is, hogyha ez már nem az a rádiókafé, ami a régi rádiókafé volt, de hát ti is emlékeztettek egy olyan lázadásra, ami nem sült el túl jól, úgymond.
1: Hát vagy nem tudom, hogy jó. A lázadások jól elsülése, az mondjuk, ha abból indulunk ki, hogy szíjjal megvertek, de még így is megérte, akkor ezek ilyen ambivalens dolgok, hogy értékeljük a lázadásnak a végeredményét, de akkor most már elő a farmával. Ha te ott voltál ezen a nevezetes eseményen, akkor te ki is vagy, Gábor, állnév mögött?
2: Én nem állnév mögött, csak szerintem senki nem ismer Gáborként egyébként. Én a rész Betyár Gábor vagyok, az akkori Estefem Rádiónak
0: érdekesztője. Gyanús volt, hogy te nagyon pörgősen beszélsz.
1: Igen, egyre ismerősebb volt a hangod.
0: Igen, meg a Simon Kornélos.
2: Megijedtetek tőle, hogy nehogy tízig kibeszéljem a dolgot, ezért gyorsan vegyük elő az utolsó lázadást.
0: A Simon Kornélnál gyanússá váltam.
1: De figyelj, azóta, de most Betyár, figyelj, azóta, hát az egy 25 éve ezelőtt te 26 éve ezelőtt történt, azóta semmi csúnyaságot nem műveltél? Nem álltál ellen semminek?
2: Nem, akkor, jó, akkor elmondom a legeslegutolsó lázadást, én jelen pillanatban egy kezgyárban dolgozom, mivel nem lehet kimondani a nevét, mert lehet, hogy ez ilyen belső nyugodnátjának tűnik, ezért én holnap, amikor bemegyek dolgozni, ahol udvaros takarító vagyok, fel fogom jelenteni a főnökömnek a főnökét a főnökénél, aki amikor helyettesítette a főnökömet, aki beteg volt, akkor megtette velem azt az arcátlanságot, hogy mondat közben megfordult és elment. És én nyugodtan szurkolhatok neki, mert holnap belázadok ebben a kezdjárban.
1: Akkor hajrá, Betyár, jó lázadást kívánok.
0: Ez hogy mondjam?
2: Azt fogom mondani, hogy senki nem teheti meg senkivel, hogy a mondat közepén, anélkül, hogy jelezni, hogy ne haragudj, de mondjuk erre most nincs időm, hogy csak úgy fogja magát és hátat fordít, ez megint egy ilyen belső zsigeri lázadás volt.
1: Mert ez egyébként megalázó, persze. Azon kívül, hogy paraszt, de megalázó, persze.
2: Na és akkor egy legutolsó gondolatot engedjetek meg amúgy a lázadással kapcsolatban, mert szerintem nem beszélhetünk. Szintén nagyon fontos, és nem beszéltetek róla, pedig már a fiatalokat is szóba hoztátok amúgy. Én, amit a saját életemben megtanultam, és a legkeményebb ilyen pszichológiai bölcsesség az az, hogy az ember hosszú időn keresztül lázad az ellen, amivé később ő maga is válik. Tehát hiába lázadt a szüleid ellen, 30 évvel később esetleg rájössz, hogy ugyanaz lettél, mint aki ellen lázadtál.
0: Hát sajnos ebben igazad lehet, legalábbis bizonyos tekintetben. Nagyon sokszor vélem felfedezni magamban apámat. Lázadni sose lázadtam, mert hogy én teljesen későn el voltam tolódva időben mindig is. De az, hogy én nem akartam sose olyan lenni, mint az apám, és ez nem egy ilyen értékítélet vele kapcsolatban, csak nem akartam azt a típusú életet élni, amit ő. És hogy a hanglejtésem, a fejem, a mozgásom, a mindenem, így felismerem magam.
1: Hát jó, ez genetika, nem?
0: Genetika, de miért kell ezt csinálni velem? Tényleg.
1: Hát de miért?
2: Nem voltál jó viszonyban vele? Ez annyira rossz szájízű egyébként, hogy végül akkor hiába lázadunk mindig, mert azzá válunk, aki ellen
1: lázadás. A lázadás azt én egy olyan valaminek tartom, amit ugye úgy is szoktak nevezni, hogy útkeresés. És valójában ez semmi másról nem szól, mint arról szól, hogy valami mást akarunk csinálni, de nem biztos, hogy sikerülni fog. Tehát a egyetlen lázadás mellé sincs odarakva az, hogy hajrá Gábor, nagyszerű lesz, sikerülni fog.
2: És a kockázat.
1: Igen, ha bele kell állni valamibe, amiben hiszel, amit szeretsz, vagy amit gyűlölsz, tök mindegy. Az a lényeg, hogy legyen benne valami hit, meg legyen benne valami érzelem, és onnantól bele kell állni. És akkor néha jól sülnek el ám a dolgok, tehát néha a lázadásod valamit elindít, valamit megmozdít, valamit...
2: Hát én a mai lázadóknak is azt mondanám
1: tovább
2: egyébként...
1: Tovább gördíti a világ folyását. Lehet, hogy csak ilyen mikroszinten, de akkor is.
2: Én a mai lázadóknak is azt mondanám, hogy ha ugyanazt érzik ezt a bizonyos zsigeri belső igazságérzetet, ami megpróbál előtörni, akkor mindenképp inkább lázadjanak, mint hogy magukba folytják, hiszen azzal még több kárt okoznak magukban.
1: Remélem, hogy a fiam ezt nem hallja, mert ez te figyelj, megállás nélkül. Tehát nincs az a
2: ilyen a lázadás.
1: Nincs az gyerek, idő pillanat, amikor ne azt mondaná, hogy... Igen.
0: Hát és mit mondtok arra, mindenki, hogy ezt már Bálinkástól is meg akartam kérdezni, az ember mikor gyakorlatban lázad, vagy elhatározás mentén lázad, mert azt mondja, én akár kimondja meg, hogy nem akarom azt, amit az összes mindenki, vagy nem akarom azt, amit a nem tudom ki, az éppen kiszemelt ellenségkép, de hogy megyünk előre az időben, akkor egy kicsit úgy megérünk. Tehát ezt a lázadás dolgot, ezt tudjuk a nem lázadást, nem önfeladásként, hanem mondjuk kompromisszumként értékelni, és akkor a végén marad az állandó kritizálás. Az is a lázadásnak egy formája, amikor folyamatosan
1: közösködni. Nem, az a megsavanyodásnak a formája.
2: Az a beszűlt lázadás, tehát az, hogy nem mertél lázadni, de utólag ezt csak úgy tudod kompenzálni, hogyha utólag folyamatosan kritizál.
0: Mondok egy példát. példát, ami, onnan tudom, hogy jó paszban vagyok, hogyha felmerek szállni egy nélkül a villamosra, mert tudom, hogy lesz egy jó dumám, hogy elhajtom a francba az ellenőrt. És nagyon sok emberen látom azt a frusztrációt, amikor odajön az ellenőr, és nincs jegyem, és megoldom a helyzetet, hogy ők nem azért haragszanak, mert ő azért dühös, mert ő nem tudja ezt megcsinálni.
1: Igen.
0: Lehet, hogy ezt én látom bele. Nem azért, mert én nem tartom be a szabályokat, hanem azért, mert ő bátortalan ehhez, vagy nem volt elég
1: felkészült. Én azt játszom a blitzeléskor, hogy ilyen, hogy is mondjam, a városban menekülő kémnek képzelem magam, aki James Borg, vagy milyen Borgként, valamilyen
0: Borgként
1: próbál elmenekülni a bárki elől, és akkor figyelem a mozgásokat. Na most ennek hosszú évek óta játszom ezt, ennek az lett egyébként, ezt nem tudom, hogy lázadása, inkább csak önmagamat szórakoztatom, hogy remekül tudok már testbeszédekből olvasni. Tehát egy
2: járulékos hasonlónak is nevezhetnénk.
1: Tegnap egyébként nem jött össze ez a dolog, ez a Jason Bourne-ként menekülés, mert az 50-es táblánál elkaptak 75-tel, és egy 50 ezerre megismertek ott helyben. Mondtam
2: is. Ez nagyon szegyűd motoros lázadás tényleg.
1: Hát nem lázadás, csak miért menjek annyi valamennyivel ki van írva?
2: Amikor lehet többen is. Inkább leülöm. Na, az lázadás.
1: Hát figyelj, lehet, hogy le kéne ülnöm, mert annyira nincs kedvem kifizetni ezt az 50 ezeret, hogy valami elképesztő.
0: De betyús belőled ki is nézem egyébként, de azzal a sztorival szoktam turnézni, azt hadd mondjam, mert beszúrom ide egy ilyen mellékszálként, hogy a Betyárnak, ő hírszerkesztő volt az Estefemben, és rendszeresen csináltuk azt, de egyszer biztos történt olyan, hogy a dokumentumában észrevétlenül beleírtunk a hír kellős közepébe.
2: A Géza volt egyébként, és nem is értem, hogy a Géza hol van, tehát hagyd kérdezzük rá, hogy hol van a Géza.
0: Majd mindjárt megmondjuk.
1: Holnap után megkérdezzem.
0: Beleírtuk a hír kellős közepébe, oda nem illő mondatokat, hogy én pedig hülye gyerek vagyok, igen. És azt vártuk, hogy besülsz, és nem, ritmusvesztés nélkül, úgyhogy először láttad szinte a szöveget, átugrottad azt a részt, és
1: megtettem. Igen, azt mondjuk el, hogy a korabeli technológia az úgy nézett ki, hogy a szerkesztők megírták a híreket.
0: Nem, a hírszerkesztő.
1: A hírszerkesztőt értettem ez alatt. A hírszerkesztők megírták maguknak, összeolózták innen-onnan, amonnan. Egyfajta sajtófigyelést végeztek, összeolózták maguknak a híreket, azt egy Word dokumentumban rendezték. Nagyjából időrendi, tehát hogy időbe is beigazították, hogy a mondatok megfelelő hosszúak legyenek, majd kinyomtották. És a között, a pillanat között, amikor Betyár
0: még WC-re.
1: Elment WC-re, és még nem nyomtatta ki, akkor történt a beleszerkesztés.
2: De a kocsikat nagyon nehéz megvezetni. Ezt
1: figyelj, azóta is csak azért fogok venni egy kalapot, hogy megemeljem előtted.
0: És a Betyár vette meg a biciklimet.
2: Akkor már mondjuk hozzá azt, hogy egyébként, és egyszer egyébként, mert ott a Fies Gábor, a Miki kollégánkat elbukott egyébként, amikor beírták a Pávó Mikiék egyébként a Hitvém és Hűlőlet című műsorba, hogy el tudom mondani úgy egy hírblokkot, hogy nem neveti el.
0: És nem tudott elmondani, megvan, fönn van a YouTube-on, vagy
2: hol. Ott voltam én az egyik keddi este, amikor a versolvasós műsorom, ugye a Sárkány Lelete a Vörös Marti Marcellel, talán még emlékeztek rá a Lutherrel.
0: Ő
1: volt az első betelefonálnak, hogy tartozom is egy sörrel neki emiatt.
0: Te tartozol neki egy sörrel.
2: Na azt hiszem, hogy találkoztam a Pávó Mikiékkel, akik azt mondták, hogy na Betyár, és te vajon meg tudod állítani. Én meg lazán válaszoltam, és azt mondtam, hogy simán. És akkor azt mondták, hogy ha tényleg annyira jó vagyok, akkor kapok a végén ajándékba egy tekert cigarettát, és bejöttem hozzájuk a műsorba, és az Istennek nem sikerült elnevettetni a híreket, és akkor én rezignáltam, csak ennyit mondottam Miki egyébként az Izilnek, hogy tekernek két cigarettát.
1: Hogy rohadjon meg mi? Ezt még hogy hozzátettem.
2: Tehát nekem nem fél volt, hanem cigi volt, de én meg is kaptam. Úgyhogy rohadj legyen.
1: Figyelj, Betyár, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, megosztottál velünk egy-két személyes élményt. Csomó olyat hallottam tőled, amit nem is tudtam rólad, úgyhogy...
2: Nagyon örülök neki,
1: úgyhogy tök jó, főleg az, hogy őszinte voltál. Ha bármikor olyanod van, meg ki akarod beszélni magad, mert látom, hogy elég, ha csak megnyomjuk a gombot rajta.
2: Maradjék bennem egy pár
1: tudom, ötből, nem vagyunk ismerünk, úgyhogy akkor bátran nyugodt a telefonálja.
0: Köszi, Betyus.
2: Jó, szevasz. És búcsúzóul annyit, hogy csókolom a maját, jó?
0: Átadjuk.
2: Köszönöm szépen.
1: Szevasz.
0: De jó, hogy megvezette. Itt beszélgethetünk valami órákig, nem jöttem volna rá, hogy olyan betyár. Olyan szinten meg tudnak engem vezetni a srácok.
1: Mindig. Hát hangról nem ismertem volna, meg mondjuk
0: egy idő után rájöttem volna.
1: A végtelen levegővétel nélküli beszédstílusából kiderült azért. Na jó, hagyjunk neki egy kis zenét.
0: Minden hétfőn este lankadatló Verszia Kalefurzsa, ezt majd mondja a Sanyi, nem?
1: Igen.
0: Jó.
3: Dupla farkas.
4: One, two, three,
3: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Elnézést.
6: Nem bírsz bemenni.
5: MZKT.
6: Tessék.
5: MZKT.
6: Aha, angolul leci.
7: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
7: Angolul létszi.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ne a gyerek előtt!
3: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Dupla farkas! Hát az kéne, kell a Sanyinak a baritonja. Uh-huh.
3: Dupla farkas!
4: One, two, three, four!

0: Jó, kicsit kikacsintottam ezzel a zenével, Donk ezzel a zenével, de
1: hát erősen kikacsintottam,
0: ezzel lázadtam, jó?
1: Akartam is mondani, hogy ezért majd egyszer valamikor számolni kell.
0: Figyelj, a Shaman az egy jó zenekar.
1: Elkezdámolni, biztos, hogy az, de ezzel azért el kell.
0: Figyelj, hogyha a következő dal, ami be van készítve, nem az fog lemenni, de a Depeche Mode Just Can't Get Enough jó, akkor a Shamannel mi a baj? Hát azért ez a Depeche Mode.
1: Jó, hát mondjuk, ha mondjuk ilyen inverz lázadásnak tekintjük a Shamant, akkor jó, akkor én benne vagyok, de egyébként nem. Szóval, kedves hallgatóink, ez itt a Rádió Café 98 pont, benne még mindig Dupla Farkas Szabival és Royjal. Egyébként továbbra is 0-0-ra vezetünk. A 90. percben, úgyhogy azt jelenti, hogy lassan kifut ez a meccs.
0: És lesz némi hosszabbítás is. Mi ezt nem közvetíthetjük egyébként hivatalosan.
1: Nem is közvetítem, csak elmondom,
0: amit
1: látok.
0: Mondom, hogy tudjuk, mi a dolgunk, kedves hatóság.
1: Igen, tudjuk, mi a dolgunk, de a lényeg az, hogy hamarosan lesz egy pontunk, hogyha nem vigyázunk, ugye?
0: Igen.
1: Jó, örülök neki.
0: Ha vigyázunk.
1: Örülök neki. És akkor végre nem sírnak.
0: Én tudtam, hogy te szereted a focit.
1: Végre nem sírnak a férfiak. Igen, figyelek.
0: Ja, igen. Azt nem tudom, azzal milyen baj. Hát tényleg
1: bűnöket.
0: Hát azzal a kijelentése. De nem mehetünk bele a politikába nyilván, de hogy most arra utaltál, gondolom.
1: Az intelligencia miniszterre gondoltam, aki szerint a síró férfiak sírnak.
0: Igen.
1: De miért nincs jogom sírni? Már elnézést.
0: De abszolút van jogod sírni, csak szerintem ez a foci dolog, ez olyan, mint a síugrás lassan nálunk. Szóval, hogy ilyen focizgatunk, de hogy ilyen...
1: De amikor megmegy, akkor meg tökre örülünk neki.
0: Hát, de nekem az a bajom, hogy sose volt még olyan, amióta én nézem a focit, hogy ne az, hogy így összehúzom magam egy passznál, hogy na, vajon odaér ahhoz a lábhoz. A spanyoloknál érdekes módon nincs ilyen. Tudom, hogy becsukom a szemem, és akkor elrúgja az egyik labdát, és odaér a másikhoz.
1: Hát, sok hosszú magyarázatot lehetne el mögé tenni.
0: A Fidót kéne följönni. Szerintem itt tudnék hajlani.
1: Ajjajajajajaj. Na, azt hallgass meg, öregem. Szóval, hogy igen, értem a dolgot, de ettől még én úgy vagyok vele, hogy én nézem, szeretem, hogy drukkolok.
0: Jó, nem gáz, csak...
1: Ja, és sírok.
0: Bömbölök,
1: igen. Nekem ez a lázadásom, hogy sírok, amikor gólt kapunk. De szoktam, káromkodva sírok egyébként, tehát ugye kicsit másképp sírok, mint általában az emberek. Szóval, Szabikám, még ki kellett volna teregetnünk a szennyest, és a saját lázadásunkról egy picit beszélni. Illetve politizálni nem politizálunk, mert azt eleve nem akarunk, mert nem is tudunk.
0: Pedig hát ugye Frank Zappa szerint a politika a szórakoztatóipar egyik ága.
1: Ez tény. Ezzel nem tudok vitatkozni. De azért azt el kell mondani, hogy ugye a politika elleni fellépés is azért lázadásnak tekinthető. Én azért nem tartom ezt rendes lázadásnak, vagy ilyen, hogy is mondjam, lázadásba sorolható lázadásnak, mert ezek mindig irányítottak. Tehát, hogy még a résztvevők maguk őszinte felháborodással vannak benne egy-egy ügybe, mármint maguk a lázadók, maguk a tüntetők, de hogy ezek mégiscsak irányítottak, én úgy érzem. Tehát ez egy marketing kampány.
0: Idézzük fel ide a Zseni nevű embert, emlékszel rá?
1: Igen.
0: A Zseni, akivel összefutottatok egyszerre egy május 1-én, nem tudom, még a Gézával, 20 évvel ezelőtt.
1: Ja, igen.
0: És a Zseni volt az, aki, én nem ismerem az embert, de mondhatok, hogy ő fel volt teljesen háborodva, hogy már nem tud úgy elmenni egy tüntetésre, hogy őt elvigyék onnan a rendőrök.
1: Igen, mert tehát, hogy...
0: Mert hogy nem olyanok már tüntetések. Régen azért meggumibotozták
1: hát,
0: az ember.
1: Én ugye, most akkor megint vissza kell kanyarodnunk a régmúltba. Hát, egyébként ez megint csak, az nagyon érdekes, hogy ez megint csak egy olyan lázadás volt, amit nem lázadásnak intult. Ugyanúgy, mint a pálinkás, amikor fölírta a falra, hogy itt született, Robi azt mondta, hogy született. Igen. Itt született Tomi Ramon. Én elindultam a Kovács Laci haverommal egy március 15-én voltunk nem tudom, 8-osok, vagy elsősök, valami ilyesmi környékén jártunk életkorban. Elindultunk március... Nem nyertünk? Hogy de. Érted?
0: Hát, hogy döntetlen lett.
1: Ja, jó, hát egy pont. Az is valami.
0: Ha jól látom. Igen, bocsánat.
1: Kájne fise, bute fise. Szóval a...
0: Kájne.
1: Elindultunk, március 10-én nem volt iskola, ennek nagyon örültünk, és elindultunk moziba. A mozig nem jutottunk, mert a Felszabadulás téren, az akkori Felszabadulás téren egy hatalmas vonuló tömeg volt, akik mindenfajta ilyen verseket, dalokat és egyébként skandáltak és mentek, és nagy magyar zászlókkal meneteltek, amit mi ilyen tizenakárhány évesként nagyon érdekesnek tartottunk és izgalmasnak, és beálltunk a sorba, és velük mentünk, és marhára élveztük ezt a dolgot, és izgalmas is volt, meg jó pofa is volt, meg olyan újszerű is volt, és már eszünkbe se jutott a mozi. És ez órákon keresztül zajlódott a városban, majd emlékszem erre a pillanatra, amikor az egyik minden szobornál megálltunk, himnuszt énekeltünk, szózatot szavalt valaki, mindig volt valami talpra magyar, mindig volt valami ilyen nagyon fontos dolog, amit elmondott a tömeg, teli tüdőből énekelt vagy szavalt, és
0: megjöttek az ellendrukkerek.
1: A szobornál, és a legviccesebb az az volt, még mindig 80-as évekről beszélünk, hogy a rendőrök imitamot nagyon kedvesen, szó szerint nagyon kedvesen terelve a töveget, mondták, hogy elnézést, ebbe az utcába nem szabad bemenni, legyenek szívesek itt balra fordulni, nagyon köszönöm. És az egyik szobornál, ott valahol a Bemp tér környékén járunk most, vagy nem, igen, azt hiszem, azt mondta az egyik szobor talapzaton álló ember, aki nem szobor volt, hogy menjünk föl a várba, és szabadítsuk ki Táncsicsot. És erre a tömeg, gyerünk, Táncsics, ki veled? És elindultunk a Lánchídon, mert az ott praktikusan pontot szemben volt. És hát az addigi kedvesen terelgető rendőrök a Lánchíd elején...
0: Ilyen személyiségváltozáson mentek
1: keresztül. Igen, kimutatták a foguk fehérjét, illetve a gombibotjukat, és a Lánchíd elején és a végén egy-egy dugót képezve szépen a tömeget összepréselték úgy, hogy mozdulni nem tudtunk, és onnantól kezdve dag, akit értek, és...
0: Te is kaptál.
1: És, az egy zseniális történet, az egy másik történet, de ide el tudom mondani itt is. A lényeg, hogy belekeveredtünk a magyar újkori történelem egyik legnagyobb és legnevezetesebb eseményébe, az úgynevezett Lánchídi csatába. Amelyről azóta sok dokumentumfilm született, és a Pálik Kesszűcs Robi többnyire ismeri ezeket a dokumentumfilmeseket, és mindig megadja az én telefonszámot, hogy hívjanak föl, mert a Roy az ott volt. És akkor ilyenkor mindig elmesélem ezeket a dolgokat. Úgyhogy imittam, ott fölbukkan a neten Lánchídi csata néven egy-egy dokumentumfilm, azokban többnyire ott vagyok, és elmesélem, hogy és nagyon nehezen tudnak engem ott befogadni, mert én mindig elmondom, hogy én moziba mentem eredetileg, és csak olyan, hogy belekeveredtem ebbe a dologba. Tehát én nem egy tudatos zsizé voltam, hős ellenálló, hanem engem elsodort a történelem ott éppen. Tehát,
0: engem kérem, ott éppen egyszer elsodort a történelem.
1: A nagy idők is tanulja, mindig ez volt, minden ott voltam, minden ilyenek dolgok láttam.
0: Volt egy film a Bill Murray-vel a főszerepben, az ember, aki túl keveset tudott, nincs meg, ővel is ugyanezek történtek, hogy olyan jó film, de hogy ő is valami kémtörténetbe keveredik bele, mert azt hiszik, hogy ő a kém.
1: Ez igen. Hát a maga szőke férfi fele más szikletben hasonló abszolút, típusú. Abszolút. De minden esetre ugye annyit, ha már rákérdeztél, annyi volt a életem első ilyen élménye volt. Azóta egy párszor átéltem ezt az élményt. Akár lehetne ilyen következő adásunk témája is Isten közeli élmények címszóval. Majd még átgondolom, és akkor lehet, hogy tényleg ez lesz, hogy van-e valamilyen Isten közeli élményed. Ez volt az életem első Isten közeli élménye, ugyanis képzeld el azt az állapotot, 6-7 éves voltam, állok egy tényleg pánikoló, sikoltozó, üvöltöző tömegben, a rendőrök megállás nélkül csépelnek mindenkit, de tőlem fél méterre is mindenkit csépelnek, és engem valami földöntúli nyugalom szállt meg. Halálosan nyugodt voltam, halálosan magabiztos voltam. Úgy éreztem végig magam, mintha fölülről egy reflektor rám világítana. És én ilyen kedélyes nyugalommal sétálgattam a sikoltozó, vérző, üvöltöző és csépelő embertömegben, majd aztán a Kovács Laci, aki egy kicsit már feszült volt, mondtam neki, hogy gyere Laci, erre itt oldalt átmászhatunk. Mert ugye a Lánchídnak az a vége, ezt azért mindenki próbálja egy maga elé képzelni, hogy a Lánchídnak a vége, hogy jön le a, nem tudom, minek nevezze az a lánc, a pillér, vagy az Isten tudja mi az, nem a pillér, az nem jön le. A lánc, igen, jön le, ott a híd végénél olyan ember magasságú, tehát az egy ilyen jó oldalfal volt, amit a rendőrök kihasználtak, és én meg oda mentem, oda sétáltunk a Lacival, én bakot tartottam neki, ő fölmász. Aztán lenyújtotta a kezét, én komótosan fölmásztam, miközben emlékszem rá, balra tekintve egy hosszú hajú lány próbált hasonlóképpen menekülni, a rendőr elkapta a haját, lerántotta a földre, és dirdur, ami a csövön kifért kapott, sikoltozott, én meg továbbra is ezzel a rámvilágított reflektorból sugárzó nyugalommal és magabiztossággal kisétáltam a helyszínről, és a legviccesebb az egészben, hogy ettől az eseménytől fél méterre ott a híd levezető lépcsőn ott állt egy öreg rendőr, odaálltunk elé, ránk nézett, és azt mondta, na, takarodás a picsába. És ez volt a, látta rajtunk, hogy két muki nyúl, érted? És ez volt az a pillanat, amikor minket célnek eresztettek ebből az ügyből.
0: Hát Isten közelének nem mondanám ezt az élményt, ami velem hasonló történt egyébként, csak nem ilyen politikai és történelmi és egyebek. Hát inkább ilyen lúzerkedésnek gondolnám, hogy én voltam a mindenkinél idősebb srác a társaságban, akikkel nagyon ritkán találkoztam. Ezek ilyen vagány gyerekek voltak, és mondták, hogy ott voltunk náluk, mindenféle dolgot fogyasztottak, tehát mit tudom, én voltam akkor, tudom, 25, és ők voltak 20 évesek, tehát ilyen nagyon sokkal fiatalabbak voltak akkor, abban a korban, mint én. És mondta, nem mondok neveket, mondta a srác, hogy na menjünk-e tankolni. Na persze, jössz Szabi, persze. És elmentünk tankolni, de náluk a tankolás az azt jelentette, hogy bementek a benzinkútra, megtankolták a kocsit, és leléptek.
1: Padlógáz.
0: Persze. És soha nem csináltam ilyet. Úgy be voltam ezzel, hogy jó, Jézusom, apám ezt megtudja, tehát akkor még igen. Apám ezt megtudja. És akkor az volt, hogy elmenekültünk, de meg volt beszélve a többiekkel.
1: De te vezettél?
0: Nem. Én ott ültem hátul, mint egy nyomorult. Uh-huh. És hogy mondom, nem hiszem el, hogy el fog minden rendőrség, elkapnak, én is ott voltam, fogdáznak, stb. És elmentünk egy ilyen helyre, ahol a csapat többi tagja is ott, a többi autóval ott várt egy ilyen parkolóban, és akkor kiszálltak, szevasz, mi a helyzet, stb., mint egy ilyen gangster filmekben. És egyszer csak megjelent egy hadosztály rendőr, azt nem hiszem el. Semmi nem volt nálam, hiszen csak úgy eljöttem velük. Se jogsi, semmiféle eszköz, amivel tudom igazolni magam. És mindenkit így név szerint rendőrök. Hát így Gabikám, úgy Janikám, és hidd el nekem, ahogy mondom, senki, egy rendőr oda nem jött hozzám. Azt nem kérdezték, hogy ki vagyok. És ott álltam, és mondom, most engem látnak? Mint az Erika Vikingben, tudod, hogy így nem, most látszom, most nem látszom. És elmentek a rendőrök, és mindenki rajtam röhögött, hogy nézd a hülye gyereket, hogy azt se kérdezték meg tőle, hogy ki fia borja vagy, és hogy mit keresel itt ebben a társaságban. Szóval nekem volt egy ilyen jellegű Isten közeli élményem, hogy teljesen láthatatlan voltam, ami azóta is tart egyébként, majd elmesélek ezzel kapcsolatban is egy történetet.
1: Jó, akkor ezt tegyük egy következő adásra, mert van még két ilyen élményem, ilyen Isten közeli élményem, ami nem tudom, egyébként erről majd beszéltünk, hogy ez egyébként istene, vagy mi a fene, vagy valami kedves jó szellem, valami...
0: Vagy valami összerők összhatása, vagy valami...
1: Valami, igen.
0: Lehet.
1: De minden esetre az mindig hogy mondjam, a közös pont ezekben a különös élményekben az mindig az, hogy nagyon-nagyon nyugodt vagyok. De olyan végtelenül a mennyei béketemploma.
0: Nekem tudom, mikor volt, hogy bevonultam a seregbe. A nagyon stresszes dolog bevonulni a seregbe, az. És emlékszem, hogy megérkeztem, és tényleg velem bármit lehetett csinálni. Mondják, megyek.
1: Szépen csinálni,
0: de persze. Aha. Ez az első hét, az nekem teljes halálnyugalomban. Tehát olyan jól éreztem, amit még soha. Teljes, mint a kisbaba az anyuka hasájában.
1: Igen, valami ilyesmi, hogy egyszerűen az embert semmi nem tudja ebben, amikor ebben az állapotban van, akkor semmi nem tudja kibillenteni sem a béketűrésébe, se semmi, mindenből. Tehát a tökélet, mennyei béketemploma, ezt így hívom
0: igen,
1: magamban.
0: Abszolút, teljesen. Még Istenhez, hogyha fűzhetek pár mondatot, miért fűzhetnék ebben?
1: Hiszen te vagy az egyik műsorvezető,
0: persze. Vagyok, hogy azt figyeltem meg, hogy ugye vannak az úgynevezett ateisták, meg vannak azok, akik hisznek, vagy akár még vallásosnak is mondhatják magukat, és esküszöm, hogy az ateisták sokkal többet foglalkoznak Istennel, mint a hívők. Mert hogy állandóan azzal vannak elfoglalva.
1: Mindig meg kell magukat határozni valamihez képest. Ezért is szokták őket azzal, hát nem vádolni, de legalábbis a szemükre hányni, hogy maga az ateizmus az, ami bizonyítja Isten létét, hiszen mindig Istenhez képest állítják azt, hogy...
0: De hát nincs bizonyság, ettől hit. Szóval, hogy ha tudnák, pontosan, akkor nem hinnénk. Tehát,
1: lásd a munkásört, ugye? Aki...
0: Abszolút. És már is keretbe foglaltuk ezt a mai műsor.
1: Fantasztikus.
0: Ezt is tudjuk, kedves hallgató.
1: Hihetetlen. Aki ugye talán elment a Lenin mauzóleumhoz, hogy az előző adásunkra is utaljunk egy picit, és megnézte magát Lenint, a legfőbb szentet abban a kommunista egyházban. De hát igen, jó, engedjük.
0: Vagy egy percünk van még hátra, és dürön-dürön, vagy pedig több, mint egy perc, és nem dürön-dürön.
1: Durán Durántól mit hallom?
0: A Riót. Azt te rakadtad be? Nekem én szeretem ezt a dalt. Nekem nincs ezzel bajom.
1: Én a Hungry Like a Wolf-ot jobban szeretem, hát de
0: akkor
1: jöhet
0: előkeresem, azt. Tehát biztosan megvan.
1: Na, hát
0: na, addig nem tudom, akkor szórakoztassuk
1: hát
0: a nagy érdemét.
1: Kedves hallgatók, kedves nem betelefonálók és kedves betelefonálók.
0: Nincs meg.
1: Nincs meg. ennyi volt... ezen a hétfő estén a Dupla Farkas Szabival és Royal, a Lázadással. A fiatalokat valahogy kihagytuk a számításból, pedig
0: lesz még műsorunk,
1: picit akartunk velük is, róluk is beszélni, meg erről az egész hozzáállásról, de talán azért is nem mentünk elebbe az öreg emberek hőbörgése irányba, mert...
0: Pedig abban jók vagyunk.
1: Ahogyne. Sőt, lehet, hogy azt kéne csinálnunk csak. De hogy valahogy így az adásra fölkészülve, meg átgondolva a saját történeteiket rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen ők is lázadnak, csak valahogy nem annyira látványosan.
0: Igen.
1: Nekem az az állításom, hogy a legnagyobb baj ebben a mai fiatalság, vagy a mai fiatalságnak a legnagyobb problémája az, hogy gyakorlatilag most már a H&M-ben is lehet kapni Sex Pistols pólót.
0: Ezt nem is veséztük ki.
1: És ez azért eléggé megnehezíti a lázadást, úgyhogy sokkal kreatívabbnak, vagy hát belesimulónak kell lenni. Meglátjuk.
0: Még visszatérünk erre a témára.
1: Göngyölítjük a témákat, úgyhogy majd a következő adásban is visszatérünk erre.
0: Jövő héten lehetőség, hogy minket meghallgassatok.
1: Jövő hétfőn újra, és akkor is bemondjuk majd a telefonszámunkat, amit ne hívjatok föl. Köszönjük szépen.
0: Szevasztok!
1: Hello!

0: meg vagyunk?
1: Szerintem ezzel meg vagyunk.
2: Dupla farkas!
3: One, two, three, ho!
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
4: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
6: Nekem a tenger a Balaton.
4: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
7: Megvár a Balaton!
4: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
1: Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán most.
1: Na már most ő is te vagy, első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen is, a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Színt vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a közepén.
1: Ott vagyunk vele.
2: Ott vagyunk.
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad, neked nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az élet.
1: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
2: csak
1: vagy?
2: Te emlékszel vagy?
1: Rád is emlékezne?
2: Rád is emlékezne?
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.
1: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott
1: mindig,
2: vagyunk veled mindig,
1: mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted,
2: ha neki elhitted,
1: tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
2: nem tudsz többet
1: helyből a szabadban. De saját magad hite legyél magadban.
3: Sziasztok, Pásztor Anna vagyok, az Amnenna Barbie zenekarból, ez pedig a Rádió Café.
4: Persze, te sikke, aha, magyar.

a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Senki háziak kezébe van a pop szakma.
2: Na, ez azért túlzás, de segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-i napunkat. A Rádió Café október 1-én ugyanis a zene világnapját ünnepli, ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemehozza.
3: Tudom már, melyik a prodigy, I'm the szafáca!
2: Rádió Café október 1-én is.
3: Round around the corner.
2: Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

1, felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, Csajszikám, egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen elő valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök, hívja

0: Rádió Café. Van barátod.
1: És kész. Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem. Kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Senki háziak kezébe van a pokszokma.
2: Na, ez azért túlzás, de segíthetsz te is szerkeszteni az október 1-i napunkat. A Rádiókafé október 1-én ugyanis a zene világnapját ünnepli, ezért egész nap a ti személyes kedvenceitek szólnak majd. A legkedvesebb szerzeményeiteket, előadó és cím küldjétek el a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre. A zenei szerkesztőnk azért lemeózza.
3: Tudom már, melyik a prodigy, I'm the szafáca!
2: Rádiókafé október 1-én is.
3: Round around the corner.
2: Van barátod. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Rádió Café. Lipótvárosban, az FM 98-as frekvencián.